0: látható, és ott prédikál a testvéreknek, beszédes kép, és hogyan tudja a pünkösdöt erőhozni galambalagban. Talán a másik, a Ferenc a madarnak prédikál.
1: Gyönyörű, keresztalakban repülnek a madarak. A
0: madarak is nagyon jó, hogy keresztalakban. Tehát nem csak, hogy mert Jottunál is, meg a többén is a földön ülnek, láthatjuk a madarak, és akkor úgy prédikál. Nem, keresztalakban benne van akkor a megfeszített attribútum, a keresztjele, és benne a madarak is. Vagy a szultánnal volt találkozás, hát nem biztos, nem
1: hát
0: így
1: egy van. Valóságos képregény meséli el Szent Ferenc életét.
0: És akkor ezeket most látjuk először, tehát mindenféleképpen.
1: Ki őrizte meg ezt, hogy mi a története? Barta?
0: Enrőnek a lánya. Ő viszte meg, és átadta a keresztény múzeumnak. Tehát így volt a családi kapcsolat által maradtak meg. Egy könyvet itt láthatunk, benne van az akkori tartanak az előszavas, utána benne van Szarai Emél atyának a Szent Ferenc élete, és ezen életrajzon keresztül mutatja be Barta Ernő ezzel a szélrajzzal az ő életét. Itt látható, ez a közöső kép, itt ennek a
1: úgymond... Hát ez könyv alakban megjelent.
0: Megjelent, de ezek már a eredetiek a könyvalakban, kisebbek, ezek az eredeti, hogy látod, és a múzeum most kasírozta fel őket, ami megköszönhető a múzeumnak, hogy minden egyes képet felkasírozott, és ezáltal megfelelő nagyságban a nézők számára tudja produkálni. Látványos és beszédes képek.
1: Ez egy nagyon nagy érték.
0: Hadd mutassa meg, egy Magyarországon alig maradt meg reneszánsz kép. Egy olasz, itáliai reneszánsz kép megmaradt a múzeumban, valamilyen formában, és itt látható, ahogyan a korabeli festő minden olyan elemet, ami a reneszánszban megtalálható, az ebbe a képbe bele vitte. Van benne egy kis klasszicista elem, a két Korintus oszlopfő, ami a reneszánsznak, mint antik kornak a visszatükröződés is jelen van, akkor benne van a perspektíva, tehát ahogyan a padozatot bemutatja, úgymond háttér alakban, kintja hátteret. Egy tájkép van, ami teljesen új. Giotto az, aki legerőször kinyitja, de főleg Botticelli nyitja a tájképet, szinte Botticelli hátteret láthatunk itt, fákkal, hegyekkel. Persze itt van két Ferences alak, Ferenc, ahogy megkapja a stigmákat, de csak a háttér az Alverna hegye, és a Leó testvér, ahogyan csodálkozik, és ott az éneklő angyalok, a Szűz Mária körülbelül éneklő angyalok, és akkor Ferencet az éneklő angyalok elvarázsolják a mennyekbe. Tehát ebben az egy képben látható, kicsit ott van a háttérben a szeráf alakú Krisztus, de a földön ül, vagy földön térdel, a perspektíva megfelelően alakította ki, földön térdel Ferenc, és akkor így ablakon keresztül kapja meg a stigmákat, mint egy reneszánsz kép, a Ferenc és középről, a Szűz Mária ott van, hiszen bárhová elmegyünk, Assisibe vagy Alvernára, akkor a közös a Szűz Mária, és ahogyan leengedi a kis kordát Ferenchez, és alatta pedig ott vannak a lelkek, az zarándok lelket, emelik fel az égbe az embereket. Ezeken nincsen lelkek, hanem inkább a Szűz Mária, aki az ablakon keresztül a távolbalátás és az angyalokkal való...
1: Angyalos boldogasszony.
0: Angyalos boldogasszony.
1: Nagyon-nagyon szép.
0: És ez ki van nagyítva, nagyon jó, ha megnézzük, itt van egy ablak képek.
1: Igen, egy nagy molinó készült az ablakra. Készült,
0: hogy akkor a háttérfénnyel molinón keresztül még jobban meg tudjuk nézni Ferencnek az alakját, fiatalos, tulajdonképpen nem szenvedő alak, ott vannak akkor a stigmák, és mögötte fel az angyalka hegedűvel.
1: És tudjuk, hogy ez a reneszánsz alkotás hogyan került a múzeum gyűjteményébe?
0: Nem tudták megmondani. Itt volt, és az az érdekessége, olaszok tudták, hogy itt van, elmúlt években elvitték restaurálni. Tehát nem a múzeum hozta helyre, hanem az olasz állam hozta helyre ezt a kis képeskét.
1: Tehát számon tartják, hogy ez egy érték.
0: Akkor van egy nagyon modernkori alkotás, tehát itt van egy olyan alkotás, ami Szoreszki Mihálynak, elmúlt 10 évben készült naphimnusza. Olaszul írta oda, hogy Fratello Sole, tehát akkor a nap fivér, Sorella Luna.
1: És
0: ahogyan bemutatja egyik a Fratellót férfi alakként.
1: Rövid nadrágban.
0: Sorellát pedig nő alakban, és ott röpködnek azok a állatocskák, amik nem biztos, hogy madarak is lehetnek, lefik is lehetnek, de mégis egyfajta elbűvöl bennünket a naphimnusznak ilyen jellegű elmúlt 10 évben készült alkotása, de benne van így Fratello is, meg Sorella is. Egyik férfi, a másik pedig nő alakban.
1: Hát ha valaki meg is lette a képzőművészetet, ahogy említettük, hát a szűzanyán kívül, meg az Úr Jézuson kívül, talán Szent Ferenc, meg a leggyakoribb, nem?
0: Igen, mert ha belemegyünk egy barokkori Ferenc...
1: Az is van itt.
0: Az is van.
1: Ez a Ferences gimnáziumból jött a Frankából, ugye?
0: Szent Ferenc képben itt is a attribútok benne vannak, ott vannak kereszt, Ferenc néz a mennybe, tehát tulajdonképpen elragadtatásban van, ez a tranzitus.
1: És már a stigmás.
0: Tehát az a élete utolsó időszakát mutatja be, amikor már Krisztus másaként ott vannak a szent sebek, ott vannak úgymond a koponya is, a halálnak a jele koponya, és feltekint a mennybe, és a mennybe látjuk a festő, kinyitja egészen világos színekkel, mutatja be az arcot is, meg a mennyeket is.
1: Két oldalán, ez a két hasonló keretben.
0: 700 éves Ferencnek a emlékére romantikus képeket készítettek.
1: Tehát a 700. évfordulóra készült.
0: Igen. Egyik a Ferences gimnáziumban volt, a másik pedig itt volt, tehát arra látható a háttérkép is minden, mind a kettő az az ikletettség, hogy Ferenc madaraknak prédikál, egyik állva, a másik ülve, de valójában egy ilyen romantikus 1920-as éveknek megfelelő alkotást láthatunk itt.
1: És akkor még van egy vitrén alatti könyvbemutató, arról is szóljunk.
0: Fioretti, tudjuk, hogy a magyar kódexben maradt meg az eredeti Fioretti. Ez a Mátyás korabeli időszak. Ebből nincs itt meg olyan példány, de a legrégebbi Fioretti könyvecske, itt látott egy kis miniatúra, 1686-ból való. Nekünk ez úgymond nemzeti ünnepünk lehet, hiszen Buda felszólítása, Esztergom felszólítása, és itt kis képeken keresztül mutatja, nagyon ez egy 15 centis kis könyvecske, belül még kisebb ábrázok vannak. Minden egyik történethez a korabeli könyvírója vagy könyvszedője készít kliséket, amelyeket bemutatja a Fioretti egyes alkotásait.
1: Az esztergomi főegyházmegyei könyvtár gyűjteményéből vannak ezek.
0: Ez a kis 1686-os, az Országos Széchenyi Könyvtártól kapta a múzeum kölcsön. A többiek pedig itteni valók. És az többi mind Fioretti, ugyanúgy, ahogyan a elmúlt napokban a Magyar Ferences Tartomány kiadott egy újabb Fiorettit, ugyanúgy a...
1: Új fordításban?
0: Igen, mert új képekkel is. És akkor ezek pedig elmúlt 60-70 évvel ezelőtt készült Fiorettik a maguk képi anyagával.
1: Tormai Cecil fordítás van, Kaposi József fordítás, hányan lefordíthatták már a Fiorettit?
0: Ez is olyan alkotás, hogy minden írót is megihlet a Fioretti, és a művészeket pedig a Fiorettinek a képi ábrázolása is, és akkor ebben a 1686-osban jó latinul van még, de a képi alkotással egyes történetek mégis a olvasó számára oda idézi a maga szemeivel azt a kort, azt a életet.
2: Tömördi Viktor ferences szerzetessel szerdahelyi Csongor beszélgetett. A Keresztény Múzeum időszaki kiállítása november 2-ig látogatható.

0: A Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Az 1899. szeptember 29-én a Terézvárosban született Bíró László volt autóversenyző, vámügyintéző, festő és újságíró is. Emellett több mint 20 találmányt jegyez, a mesemosó a tökéletes házi gőzmosógéptől, az automatikus sebességváltón és palack címke nyomtatón át a golyóstollig. Őt viszont leginkább magának a feltalálásnak az öröme éltette. Most Pest Hidegkúton a Klebersberg kultúrkúriában Bíró László József tudományos hagyatéka címmel nyílt időszaki kiállítás. Zsoldos Szilvia, a kiállítást szervező Rácz Sándort, a Bíró László gyűjtemény tulajdonosát kérdezte.
1: Egy régi adósság, hogy szeretnék Bíró László életét bemutatni. Életét, munkásságát, és azzal a nem titkolt célra, hogy a jövő generációja számára szeretnék egy példát mutatni.
2: Nem ismerik Bíró Lászlót? Ugye minden nap használunk egy bizonyos kis eszközt, de mégsem tudjuk, hogy kinek a nevéhez fűződik ez a találmány.
1: Magyarországot leszámítva, ahol golyóstollnak hívják a golyóstollat, a világ többi részén ez Biromé, Bayropen, Biron nevet használják. Igaz, hogy aki használja, az elképzelhető, hogy nem is tudja, hogy valóban egy magyar családnevet takar ez az elnevezés, de ettől függetlenül sajnos Magyarországon, mivel ezt golyóstollnak hívják, valami kevesen tudják, hogy ez Bíró László nevéhez fűződik.
2: Ki volt Bíró László? Akkor most már ezt is jó lenne, ha tisztáznánk.
1: Két évszázad ezelőtt úgy mondanák, hogy egy rendkívüli feltaláló volt, és talán az évszázad utolsó polihisztora. A munkássága nagyon sokrétű volt. Egy melegvizes mosógép feltalálásával kezdődött az első szabadalmak. Jött a golyóstól, jött az automatasebb váltó, kitűnő festő volt, szobrász volt, és tehetjük fel a kérdést, hogy hogy jutott el odáig, hogy élete utolsó 15 évében Argentinában, Buenos Airesben, az Atomenergiai Kutatóintézetben a gázok szétválasztásával foglalkozik.
2: Ugye itt született Budapesten?
1: Itt született Budapesten. A másodikkel a Cimbalom utca 12 szám alatt volt az utolsó állandó lakásuk, és majd a zsidó törvények előtt kellett neki elhagyni az országot. Kint aztán a szerencsés körülmények között az argentin elnökkel egy jugoszláv üdülőhelyen összetalálkozott, aki látta, hogy mivel foglalkozik, épp a golyóstollon dolgozott, és felajánlotta a segítséget, hogy ha elmegy Argentínába, akkor ott minden segítséget meg fog kapni. Ekkor még ugyan ő nem is tudta, hogy kivel beszél, de mivel az felajánlotta az úriember, hogy akkor a családját is kiviheti Magyarországról, tetszett neki az ötlet, és a névjegykártyával bement Párizsba az argentin nagykövetségre, kérdezték, hogy honnan van ez a névjegykártya, mert hogy ez az argentin elnöknek a névjegykártyája. Hát ez volt az a bizonyos szerencsefaktor, és ennek köszönhetően azon a vízumot kapott az egész családjával, és hagyták el az országot, és mentek a második választott hazájába, Argentínába.
2: Úgy érzem, hogy ő egy olyan ember volt, akinek állandóan járt az agya valamin.
1: Tulajdonképpen addig érdekelte őt, amit feltalált, amíg azt megvalósította. És rögtön utána már jött a következő. Tehát itt mindenki arra gondol, ez az európai gondolkodás volt, na hát, hogy egy ilyen ember, aki föltalálta a golyóstollat, hogy akkor az biztos ott van a világ első 100 leggazdagabb emberek között. Holott nem így történt a dolog, mert őt a feltalálás öröme éltette. Ennek a legjobb példája talán az, hogy a BIC nevű francia cég, aki megvásárolta a licencet, néhány évvel ezelőtt fölkértek egy kiállítás szervezésébe itt Budapesten, és a világ minden pontjára jöttek, akik ennek a bizonyos tollak a gyártásával foglalkoztak, csupa vezérigazgató. És mindenkinek föl kellett állni, és azt mondják, hogy uraim, tudják, hogy önök kinek köszönhetik a jólétüket? Azt mondja, nem nekem, én csak egy elnök vezérigazgató vagyok. Kinek köszönhetik a jólétüket? Ennek az embernek, aki itt van a képe a hátunk mögött. Úgy hívják, hogy Bíró László. Maguk, meg én mindent neki köszönhetek.
2: Mert hogy a golyóstól a legnépszerűbb írószer a világon.
1: Igen, hát a BBC az kb. 15 évvel ezelőtt végzett egy közvéleménykutatás, hogy mi az a főnév, ami leggyakrabban egy nap elhangzik. És torony magasan a Bayropen nevezés szerepelt.
2: Említette itt, mint találmányát, a dezodort. Ez nem tudom, ez egy golyós dezodor volt, vagy ez a fújós változat?
1: Nem, ez a golyós dezodor volt.
2: Tehát az akkor hasonló elv alapján működik, mint a golyóstól, ahogy jön ki a tinta.
1: És a különlegessége, hogy 75 év után illata van.
2: Találtak egy eredeti, amivel Bíró László kísérletezett?
1: Egy argentin gyűjtött, meg tudtunk egyezni vele, és ennek következtében jutottunk hozzá.
2: Tehát ez egy első dezodor
1: volt? Első dezodorok egyike volt, igen. Minden gyűjtőktől szerzünk, vagy a családtól, vagy a gyűjtőktől, akit ismer a Bíró család.
2: Említette, hogy felvették Bíró László lányával, Mariannával a kapcsolatot. Tőlem miket kaptak, és mit hozott ez a kapcsolat?
1: Bíró Marianna nagyon jó a kapcsolatunk, és hát ő nagyon boldog volt, hogy van, aki fölkarolja az édesapjának, vagy éppen a hagyatékát. Ő mindent elkövet azért, hogy megismerjék Magyarországon a Bíró nevet, és a mi célunk meg az, hogy legalább olyan népszerű legyen a Bíró név Magyarországon, mint Argentínában. Ha már ezt elértünk, akkor sikert értünk el. Bíró Marianna rendkívül sokat segített, többek között az igazolványokat, dokumentumokat, családi fotókat kaptunk tőle.
2: Ezek most itt láthatók is, igen, a kiállítás.
1: És azoknak a gyűjtőknek a nevét kaptuk meg, akik esetleg hajlandók megválni egy-két nagybecsben tartott darabtól. Így a közeljövőben szeretnénk hozzájutni egy-két eredeti bírófestményhez is, és szoborhoz.
2: Amit itt a falon látunk, ezek szerint Bíró Lászlónak a festményei, amiket hobbiból festett?
1: Repró festékek, ezeknek az eredetiét próbáljuk meg közeljövőben hazahozni Magyarországra.
2: Milyen relikviák láthatók itt a tárlókban? Ugye látom, hogy itt vannak tollak, az biztos, hogy vannak.
1: A mai nevénk Szantusz János középiskolában, a két tannyelvű gimnáziumban, Gábor Dénesnek volt az évfolyam társa. Ez volt az első alma mater, tehát onnan indult a történet, és onnan jöttek a találmányok. Kezdődött a golyostól, az automata sebváltó, volt ez a gőzmosógép.
2: Egy kicsit a gőzmosógépről meséljen, itt mondta az előbb, hogy az két lejjet egy csapásra volt.
1: Igen, hát amit úgy hívtak régen, hogy sparhet, tehát a tűzhely melegét, azon melegített vizet használta föl, és ebbe a forgató dobos mosógépbe, abba ezt kombinálta össze, ezt a kettőt. Ez már áramban működött. Az automata sebváltónak ugyanilyen története, hogy kapott egy Bugattit, részt vett egy autóversenyen, és gyengének találta a sebváltót, és először csinált egyet, az beépítette a motorjába, és ezzel a motorral elment Berlinbe, és megkereste a General Motors-ot, aki egyből rácsapott erre a találmányra. Az már csak az ő bal szerencséje volt, és az üzleti érzéketlenségén múlt, hogy beleegyezett abba, hogy eladott darabonként fog pénzt kapni, meg egyszer kap valamennyi pénzt, de tulajdonképpen sose került gyártásra. General Motors eltette a fiókba, láttunk már ilyet, és némi változtatással utána jó pár év elteltével csinálták meg, csak már utána nem kellett senkinek fizetni érte.
2: Vissza a relikviákhoz, ugye akkor kaptak a lányától igazolványokat, eredetiket, és még miket látunk itt a tárlókban?
1: A nikotinölő bírószipka, ami kivonta a nikotint, és ez mai napig teljesen hatásos történet. Mert akkor a dohányos volt, hogy mondta neki a családja, hogy csak úgy folytathatja, hogyha valamit kitalál. Megoldotta.
2: Igen, akkor a következő, azon mit látunk?
1: Már tollak. Hát ez is egy érdekes, hogy mikor már megvolt a toll, akkor ezt tovább kellett fejleszteni. Na és akkor jött a felkérés az angol királyi légierőtől, hogy hogyan lehetne azt megoldani, hogy ezek a tollak fenn a magasba, ahol a vadászgépek meg a repülők mennek, hogy ott ne folyjon, mert a nyomásra kiengedik a tintát. És hát nem véletlen, kihez fordult az angol, a brit királyi légierő, Bíró Lászlóhoz, aki megoldotta ezt a problémát, és utána ezt a tollat használta a brit királyi légierő. Számos olyan találmánya van, még most is, amiről csak sejtjük, hogy valamiken dolgozott, van olyan találmánya, amit 100 évre titkosítottak. Nem Magyarországon, Franciaországban, emigrációban, amikor külföldön volt. Előbb-utóbb minden kiderül.
2: Egyébként ő nagyon megelőzte a korát.
1: Hát amikor a mágnes vasutat beegyeztette az amerikai szabad hivatalnál, akkor megkérdeztek, hogy ezt miért csinálta, miért jegyeztetted be, hát holott ez nagyon sok pénzbe került. Azt mondta, hogy előbb-utóbb eljön az ideje, mert ő biztos, hogy ezt meg fogják csinálni. Na most Japánban a mágnesvasút végállomásnak ki van írva, hála és köszönet Bíró Lászlónak. A találmány bejegyzése után 50 évvel a japánok megcsinálták a mágnesvasutat.
2: Sajnálom, hogy nem Magyarországon csináltak meg.
1: Hát meg én is sajnálom. Én már azzal elégedett volnék, hogyha megismernek az ő munkásságát, és példaképül tudna szolgálni a következő generáció számára.
2: Mit értek el eddig, milyen eredményt Bíró László megismertetésében?
1: Óriási az érdeklődés. Mindenki kíváncsian hallgatja és nézi, hogy ezt se tudtam róla, azt se tudtam. Még a golyóstól az úgy nagyjából úgy képbe van, de sajnos a fiataloknál ez az arány, hogy nem tudnak róla semmit, közel van a 100%-hoz.
2: A kiállításnak, ami most itt a Kultúrkúriában van, mi lesz a sorsa?
1: Utána keresjük azokat a partnereket, vagy önkormányzatokat, azt a várost esetleg, ahol hajlandók ezt a kiállítást fogadni és bemutatni.
2: Önnek mi a kedvence Bíró László tanálmányai közül?
1: Miután Tollakkal foglalkoztam nagyon sokáig, értelemszerűen a eredeti bírótól.
0: A Bíró László József tudományos hagyatékát és életútját bemutató kiállításról a szervezőt, a Magyar Innovációért Alapítvány elnökét Rácz Sándort kérdezte Zsoldos Szilvia. A tárlat a Klebersberg Kultúrkúriában tekinthető meg október 18-áig.

0: Emlékkiállítással tiszteleg egy magángaléria Dallos Jenő munkássága előtt. A Ludas Matyi oszlopos tagja a heti lapban hétről hétre 4-5 rajzzal jelentkezett, de emellett sok más munkája is volt. Többek között ő a Krix és Krax mesekönyv alkotója, de bélyegeket, naptárt és minikönyv sorozatot is készített, sőt még egy japán nyelvű kötetet is illusztrált. Az 5 évvel ezelőtt, 81 éves korában elhunyt karikaturista életművéből, a Szent István Bazilika szomszédságában, a Révai utca 8 szám alatt működő Mökköl nézni képestárban nyílt kiállítás. A helyszínen a szerkesztő először a tulajdonos kurátort, Kőrösi Ilonát a galériáról kérdezte.
1: Mökköl nézni képestár, hogy jött létre ez a szegedies név?
2: Hát a szegedies név ugye a őbetű, Vén Zoltán grafikus művész adta ezt a nevet, és én nagyon örültem neki, mert találó, tehát ez utal arra, hogy én szegedi születésű vagyok, de már 85 óta fönt vagyok, és most már nyugdíjba vonultam, és akkor több szabadidőm lett, és kitaláltam ezt a képestárat, és ez a képestárnak a 7. ilyen kiállítása, és boldog vagyok, mert már 2 kiállítás, már többször is bemutattunk, tehát viszem tovább a kiállításokat, és remélem, hogy a Dallos Jenő kiállítása is ilyen lesz.
1: Kőrösi Ilona egyébként nem csak tulajdonos, illetve kurátor itt, hanem úgy tudom, hogy a Magyar Karikaturista Szövetségnek is aktív szervezője. Gondolom innen adódott a kapcsolat Dallos Jenő, illetve a Dallos család felé, és onnan jöhettek ezek a képek, vagy rosszul gondolom?
2: Nem, nagyon jól gondolja, mert a MOSZ-ba is már régóta benne vagyok, és ott van karikatúra szakosztály, annak tagja vagyok, meg a Országos Karikatúra Szövetségnek voltam az alelnöke, most azt pontosan emiatt a Mökköl nézni képestár miatt mondtam le, hogy több időm jusson erre. Úgyhogy van közöm a karikaturistákhoz, és nagyon sokat már ismerek személyesen.
1: Gondolom ehhez a kiállításhoz is kellett idő, meg sem merem satszolni, hogy hány kép van a falon.
2: Hát ez volt a legnehezebb, hogy én nagyképű legyek rendezésem. Mert rengeteg kép van, rengeteg újság, rengeteg könyvillusztráció, és mindez valahogy össze kellett csoportosítanom, hogy a nézők tényleg ezekkel a korszakaival tisztában legyenek, megpróbáltam. Hát eléggé sikerült, mert azt kell mondjam, hogy siker volt a megnyitó.
1: A megnyitó után vagyunk már, de abban a szerencsés helyzetben, hogy Krenner István, a pályatárs is itt van. Ugye Dallos Jenő, ha jól tudom, 1970-től már belsős munkatársa volt a Ludas Matyinak, és a Ludas Matyinál dolgozhattak együtt legalább egy évtizedet, de egy nagyon erős nemzedék volt. Milyen most visszanézni Dallos Jenő képeit?
3: Hát nosztalgiázom. Nosztalgiázom, mert a Jenő hihetetlen erőt sugároz még most is, hogy itt ülök, hogy ő semmit nem hagyott félbe, amit egyszer kitalált, azt megpróbálta véghez vinni, és hihetetlen sokat dolgoztunk, egymást segítettük, nem volt konkurenciaharc a Ludas Matyin belül, annyi munkánk volt, hogy nem győztük tényleg. Még a Sajdik odajött hozzám, és átadott munkákat, reklámmunkákat, hogy ugye megcsinálod Pista, vagy ugye megcsinálod Jenő kezdetű mondatok elhangzottak, és utána Enstrom fordálta Ferike, mert ő is tele volt. Most a Jenő fantasztikus energiát sugárzott már akkor is, és most is. A rajzaitól föltöltődök most is. Tehát látom azt az ívet, amit húzott egy témában, például az Ádám és Éva, vagy a lakótelep korszaka, vagy a rakéta korszaka, amit nem is tudom, hogy mennyi rajza van kint egy-egy témával, vagy épp akvarizálni én tanítottam meg őt, mert ő nem ismerte, hogy kell, mint kellett, ez komoly dolgok azért. És megjelent egy jó játék az akvárium, a könyvem a Móra kiadónál, és ezt meglátta a Jenő, meg is vette, és utána odajött hozzám, egymás melletti szobában voltunk, ő a barát Jóskával ült együtt, és odajött hozzám, hogy Pista, nem csinálna nekem egy akváriumot? Nem, mondom, apukám, megvesszük a vizet is, a halakat is, a növényeket is, az eleségeket is, és kimentem hozzájuk, Mert ja, és a Jenőről még azt kell tudni, hogy állandóan építkezett. Szóval én amióta ismertem a Jenőt, azóta építkezett, hol új tetőt csinált, hol támfalat csinált, és kíváncsi voltam, hogy gyönyörű házba élt. Akkor éppen már majdnem kész volt a ház, sose lett kész, majdnem kész volt, de egy nagyon szép akváriumot csináltunk. De ez csak azért is kellett neki, mert ő kitalált különböző halfajtákat. A magyar akvarisztikai könyvekben a halaknak a neve, például a mexikói kartfalk, vagy sziámi harcos hal, vagy császárlazac, ezek mind németből lettek lefordítva, Kaiser Lachs, vagy pedig Siamer Kampfisch, sziámi harcosal. Tehát a Jenő továbbfejlesztette, és ő kitalálta maga a villásfarkú kecsegétől kezdve a 14 karátos, vagy a futtatott aranyhalig mindent.
1: És csak ugyan egy konkrét evőeszköz, villafarka van például az egyik halnak.
3: Így van. Na most ez évekig csinálta. De ugyanezt megcsinálta a madarakkal is, a papagájokkal, vagy a pincsfélékkel, és ezt mindezt el tudta adni, és meg tudta találni azt, hogy kinek adja el. Most itt van előttem, nekem is van otthon a tréfás katonai lexikon.
1: Ez az egyik kötete. Legalább 13 kötete jelent meg, és rengeteg magazin, kis minikönyvei is vannak. Az összes kiadványa megtalálható itt.
3: Sőt, tehát ugye bélyege is van. A Magyar Posta kiadott a Dallos Jenő rajzaiból egy bélyeg sorozatot. Ilyen nem volt még, hogy karikatúra bélyeg legyen, tehát ő is ebbe is úttörő volt. Én csak jót tudok a Jenőről mondani. Együtt szolgáltuk, a nyájas olvasót, és nem igaz az a mondás, Gábor Andor mondta, az Ludas Matyi első főszerkesztője, hogy az olvasót nem lehet eléggé lebecsülni. Mi nem becsültük le, hanem valóban mindent megtettük értük, és nagyon szerették a rajzait.
1: Egy fél mondat erejéig azért erről a miről, hagyd mondjak pár nevet. Hihi, azaz Hegedűs István, Kaján Tibor, Brenner György, Várnai György, Lehocki István vagy Sajdik Ferenc, tehát nagyon Balázs Piri Balázs, tehát nagyon jelentős nemzedék volt ez, de térjünk akkor vissza oda, amit Krenner István az előbb mondott, erre a kötetre, ami tulajdonképpen a háborús témát dolgozza föl, és bizony a mai napig aktuális. Az a címe, hogy Tréfás katonai lexikon. Ez talán a 70-es évek kiadványa, vagy 80-as évek eleje lehet.
3: Igen, én szerintem ez már a 70-es évek vége. Rengeteg ötlete volt, hihetetlenül jól fogott az agya, és rengeteg díjat nyert. Olyan kiállításokon is elindult, olyan nemzetközi kiállítási katalógusokat küldtek el neki, hogy mi nem is indultunk el azokon a kiállításokon, mert nem is tudtunk róla. Én szerintem nagyon jól érezte magát abban a korban, az tulajdonképpen akkor kiteljesedett, utána volt egy kis zűr, mert a rendszerváltást ugyan a magyar humor az nagyon jól abszolválta, és a Jenő is jól abszolválta, akkor már mást rajzott, akkor már inkább politikát rajzott, mert lehetett politizálni. Azért a Ludas Matyiban mi bennünk volt egy öncenzúra. Tudtuk, meddig lehet elmenni. Amikor kicsit tovább mentük, akkor rögtön megbüntettek, nem minket, hanem az Árkust elküldték pártiskolára.
1: Ő volt

0: volt, és a Jenő is ezen a vonalon mozgott tulajdonképpen, hogy inkább elgondolkodtatni akart, mint harsányan nevettetni. Mind a kettő nagyon nehéz, hogy valóban az a nyájas olvasó elgondolkodjon, és valamit megértsen abból, amit akart a karikaturista. Azt a poént kitalál, amit igazán nevetnek, vagy tényleg egy borzasztó nagy poént, azt is nehéz kitalálni. Tehát, hogy mondjam, nagyon sok sekélyes humor volt, de azok nem voltak a Ludas Matyiba. Lehet, hogy ezért nem is kerülhettek be.
1: A Dallos Jenő emlékkiállításról Kőrös Ilona tulajdonos kurátort és az egyik karikaturista pályatársát, Krenner Istvánt hallották. A Mökköl nézni képestár kiállítása a Szent István Bazilika szomszédságában a Révai utca 8 szám alatt tekinthető meg előzetes bejelentkezéssel. Telefonon a 0630 99 60 183-as számon, vagy e-mailben a koril14@gmail.com címen.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell ezzel a végéhez ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és a szerkesztő Tóth János András nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Az elmúlt percekben Tabányi Mihály, Dave Grazan, az Oscar Peterson trió, a Gyárfás trió, valamint Gyémánt Bálint felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, két jeles, világszerte ismert filmművészt, Petényi Katalint és Kabai Barnát. Az európai és a nemzetközi filmes világnak a cannes-i, a berlini meg a Los Angeles-i mellett talán a legrangosabb seregszemléje is ünnepe a Velencei Filmfesztivál. Idén nekünk magyaroknak különösen kedves ez a kulturális esemény, mert a hivatalos fesztiválhoz kapcsolódva, pontosabban közvetlenül azután, október 15 és 30 között retrospektív vetítés sorozat zajlik Gyöngyösi Imre, Kabai Barna és Petényi Katalin filmjeiből. A Triász már nem élő, meghatározó tagja Gyöngyösi Imre emléke előtt is fejet hajtunk ma, amikor erre a párját ritkító közös életműre szeretnénk visszatekinteni. Maga a tény, hogy a vetítés sorozat létrejön, annak a bizonyítéka, hogy világszerte elismerik és méltányolják ezt a művészi teljesítményt, ami hát terjedelmében és minőségében is kiemelkedő a magyar filmművészetben. A sorozat fő címe Tanúságtétel. Miért éppen ez?
4: Nagyon nagy öröm számomra, és ugyanakkor megmérettetés ez a retrospektív. Tanúságtétel a korról, amelyben éltünk, amelyben élünk, diktatúrákról és szabadságról, a személyes felelősség fontosságáról. Egész életemben az őrtáluk figyelő szemével néztem a világot, és próbáltam tiltakozni a diktatúrák ellen, a hatalommal, a kiszolgáltatottak üzenetét próbáltam közvetíteni. A szeretteiktől elszakítottakat, azokat a száműzötteket, és akik a történelem áldozatai lettek. Ez nagyon fontos vállalás számunkra, közös vállalás Imrével és Barnával is. Így nagyon sok olyan filmünket vetítjük, amikben ez a fő téma. Úgy érzem, hogy nagyon fontos a korunkban, a háborúk fenyegetnek, terrorizmus, testi, szellemi éhség, pozitív értékeket felmutatni, és a reményt, a reménytelenséggel körülvett korunkban. Ez szinte minden filmünknek az alapmotívuma, hogy értékeket felmutatni napjainkban nagyon divatossá vált szkepticizmussal szemben a hitnek, a reménynek és a szeretetnek a megtartó erejét felmutatni, és olyan embereket, akik ma is például szolgálhatnak.
5: A dialóg rendezői vagyunk, a párbeszédet keressük észak és dél között, nyugat és kelet közt, és a különböző vallások közt, természetesen hívők és nem hívők közt ugyanígy. Filmjeinkkel is ezt a dialógust próbáljuk folytatni. Gyöngyösi Imre, aki ma már nincs közöttünk, de mégis biztos itt van valahol, Pannonhalmán tanult, és mint volt pannonhalmi diák, egy konstruált per alapján börtönbe került, egy verset írt olaszul, és ez volt a nagy bűne. Végül is csak a rendszerváltás után rehabilitálták. Ez az alapvető nagy élmény Imre számára, tehát a Pannonhalma szelleme és a börtönvilág, amire később azt mondta, hogy ez életem kincsestára, ez meghatározó volt. Én először Imre tanárával, Békés Gellért atyával Rómába találkoztam 1971-ben, és utána rajta keresztül ismerkedte meg egyre jobban a bencés szellemmel, a nyitottsággal, és ez a bizonyos párbeszéd, és a menekültek befogadása és segítése, és a száműzöttek és a kisemberek, kisebbségek bemutatása, felmutatása filmjeinken keresztül alapvetően fontossá vált. A migráció, az emigráció, a kettészakított családok a retrospektív filmjeiből is jól látható. Olyan megrázó filmek, mint például a Holtak szabadsága, amelyik egy litván család, szétszakított család drámai történetét mutatja be Szibériában és Litvániában, vagy a száműzöttek, ami Kazasztántól a Volga mentéig végigkíséri a Volga német köztársaság és két fantasztikus kövér Volga német idős parasztasszony sorsát. Hát sokat tudok mesélni, nem tudom, mehetünk tovább. Ugye?
3: Ritka azért a mindennapi életben és a művészetben is, hogy három ember ennyire egymásra talált. Bensőséges kapcsolat, fegyvertársi barátság és közös arszpoétika jellemezte mindhármukat. Az, hogy a társaság tagjai a 70-es években így összejöhettek, azt jelentette, hogy megszületett egy olyan közösség, ami erőt adott ahhoz, hogy Gyöngyösi Imre beteljesítse azt, amire született. Van, akinek a kamera csupán az önkifejezésre való, és ebből is születhet tartalmas és szép műalkotás, de önöknek a tanúságtétel eszközéül szolgált. Általa adtak hangot, most nagy szavakat fogok használni, a megalázottaknak és megszomorítottaknak, Dosztojevszkijjel szólva. Hogyan találkoztak, hogyan fonódott össze így a hármuk élete?
4: Én nekem nem csak rendező társam, hanem férjem is volt, és szinte gyerekkorom óta ismertem, és 20 éves voltam, amikor összeházasodtak. Nekem nagyon kalandos életem volt, mert művészettörténészként kezdtem a pályámat, és tulajdonképpen Imrén keresztül szembesültem először a történelem kegyetlenségével, a hatalomnak kiszolgáltatott emberekkel. Ő a börtönben olyan verseket írt, nem csak rendező volt, hanem költő is, és fejben olaszul verseket írt, és ezek a versek a börtönbe celláról cellára terjedtek. Két évig senki nem tudott róla, hogy egyáltalán éle, hát 20 éves volt, amikor letartóztatták, és tulajdonképpen vele együtt éltem át én is később mindazt a börtönvilágát, ahol ő soha nem a saját szenvedéséről beszélt, hanem az stigmaként kísérte egész életében, hogy az ártatlanul mellette lévő 20 éveseket vitték kivégezni, és később is hallotta még a folyosókon hajnali lépéseket, amikor vitték a kisfugda udvarára.
3: Kivégzésre. Iszonyatos élmény lehetett számára. Ebből táplálkozott a megértése is minden szenvedő ember iránt.
4: Igen, igen. Ő valóban olyan empátiával nézte az embereket, valahol így összekovácsolódott az életünk, és mindenkivel nyitott volt, soha nem beszélt azokról a szenvedésekről, amit ott átélt, viszont próbálta segíteni mindazokat, akik valamilyen formában áldozatai lettek a történelemnek. Hát természetes, válaszolva a kérdésre, a közös világkép, a közös gondolkodás hozott össze bennünket, és Barna is aztán így kapcsolódott bele, majd
3: ezt ő elmeséli.
5: Nagyon különböző típusú emberek voltunk. A Kati, ahogy mondtam már, művészettörténészként ebből a világból érkezett, az Imre a színház felől, mint drámaíró és egyébként forgatókönyvíró is. Ő nagyon büszke volt arra, hogy a filmfőiskola diplomájába beírták, hogy filmíró, filmrendező, és én pedig a Műszaki Egyetem felől érkeztem.
3: A szülei kívánságára, ugye, de mindig is a film érdekelte leginkább.
5: Igen, az édesapám az mindenképp azt szerette volna, hogy mérnök legyek, biztosan azért, mert ő az akart lenni, de engem már gimnazista koromban is csak a film érdekelt. Akkor egy véletlen folytán találkoztunk össze Gyöngyös Imre és Ranódi László stábjával, akik főszereplőt kerestek az új filmhez, aminek az Imre volt a társrendezője.
3: És melyik film volt ez?
4: Aranysárkány.
5: Ez az Aranysárkány című film volt.
4: Ebben Imre társrendező volt. volt, ezt a Ranódi László rendezte.
5: És az Illés Gyuri volt az operatőr, és hát itt Mensáros Lacival is sok híres színésszel megismerkedhettem, és Imre, amikor meghallotta a filmes ambícióimat, támogatta ezt. Számomra nagyon nagy élmény volt olvasni az ő verseit, különösképpen az első drámája nagy hatással volt rám, amiről forgatókönyvet is írt, a Gitárhang esőben című börtönbe játszódó forgatókönyv, melyet aztán acélláptár sajnos személyesen betiltott, és ezért soha nem tudta elkészíteni. Ehelyett Bacsó Péter Tanú című filmjét indították el.
3: Tehát különböző... De az is sokáig dobozban hevert.
5: Igen, igen.
3: Hozzátartozik a történethez.
5: Igen, tehát nagyon különböző típusú emberek voltunk, és érdekes módon ez nagyon jól erősítette az együttműködést, erősebbek voltunk együtt, ezt észre is vették, és emiatt a titkosszolgálat mindent megtett azért, hogy szétválasszon minket.
3: De nem sikerült neki.
5: De ez végül is nem jött össze.
4: Kiegészítve, Imre egy rendkívül szenvedélyes ember volt. Mindent egy költő szemével látott és láttatott, és nagyon erős spirituális vonzódása volt a víziókhoz. A filmekben is látomások keverednek a realitás. Barna valahogy racionalitást hozott ezekbe a filmekbe, én pedig a látvány fontosságát, mint művészettörténész, tehát a képnek a közvetítését, és talán egyfajta női érzékenységet, és így bár hasonlóképpen gondolkodtunk, mégis kiegészítettük egymást.
5: Mindig is azt vallottuk, hogy a filmkészítés az egy team munka, és nagyon fontos, hogy a kamera előtt és a kamera mögött állók ne csak pillanatnyi felkérésekre jöjjenek össze, hanem hosszú évek alatt közös gondolkodásmód alakuljon ki, és együtt alakítsák aztán a forgatókönyvet és a készülő filmet. Külön érdekesség a mi esetünkben, hogy a dokumentumfilmek, amiket a német televíziók segítségével nagyon sikeresen készítettünk el, ezek egyben előkészítő anyagok voltak a játékfilm forgatókönyv elkészítéséhez, tehát azt gondoltuk, hogy annál autentikusabb lesz egy játékfilm, minél inkább a történeteket együtt megéljük és átéljük ezekkel a szereplőkkel.
3: Ezek valóságos dokumentumokra, megtörtént dolgokra alapoznak ezek a későbbi játékfilmek is.
5: Igen, mondhatjuk így is. Például mindjárt a Mesztelen vagy, ami szintén a retrospektív egyik fontos filmje, egy Muro Prál barátom című vizsgafilmem már készítettük elő, ez egy cigányfilm, de közben már Imre a forgatókönyvet írta, miközben mi még ott a Bari Karcsival és a Lakatos Mennyért az ifjú, feltörő cigány intelligenciával, költőkkel, írókkal együtt forgattuk. Tehát Imre már ebben az
3: minden
5: időszakban
3: minden mindennel összefüggött akkor, igen, ebben az életműben. Igen. Ez egy cigányfiúról szól, aki a fővárosi karriert felcserélve hazatér a szülőföldjére. Oszter Sándor volt a főszereplő, egyébként is cigánytelepen forgatták. Hát belepusztul a nagy vállalkozásba. Nem tudom, hogy van-e ebből a halálból feltámadás.
5: Hát a film szerint igen. Nagyon is fontos több filmünkben is ez a elbukó, meghaló, aztán újra felálló, továbbfutó főhős, ugyanígy például a Szarvasávált fiúkban is elmondhatom hasonlóképpen. Persze a cigányság nagyon vegyes érzelmekkel fogadta ezt a hazatérő képzőművészt, mi pedig hát egy olyan telepre vittük, és a főhelyszínünk egy olyan cigánytelep volt, ahol körülbelül 3000 ember élt, és nem volt rajta térképen ez a telep. Sájközség mellett volt ez a cigányfalu, Szerintem még most is megvan.
4: Tarizsa.
5: Tarizsa.
3: És lehet, hogy még most sincs rajta a térképen.
5: Igen, és lehet, hogy még most is ketté válik, a felső része azok ilyen barlanglakások voltak, ahol egyetlen helységben lakott több generáció, még az alsó soron már épültek a parasztházak, hát a feltürekvő, földművelő, tanulni akaró cigányságot élt. Nagyon nagy élmény volt, és én csak azért mondom ezt példának, mert ez a film jól mutatta már akkor a tím összeállását, hiszen Kati megtalálta Balázs Jánost, az akkori zseniális naív festő.
3: Festőművész, igen, és
5: ő az, aki...
4: Egy putriba.
5: És a Kati vízióival épült be, nagyon is fontos vonalként a festő szerepköre, és Balázs János képei egy az egybe.
4: Visszatérnek ritmikusan a filmbe, és nagyon fontos szerepük van. Hát nagyon sokat beszélhetnénk erről a filmről, mert a világtól elzárva éltünk ott, és a rendőrség azt mondta, hogy egyáltalán be sem mehetünk, mert ott kinyílnak este a bicskák, és ha bármi történik velünk, akkor nem fognak minket onnan kihozni. Út se volt oda, csak földút. És ezt csak azért mesélem el, hogy milyen ember volt Imre. Az első forgatási napon összegyűlt a telep lakos, és ő lehúzta a jegygyűrűjét, és letette egy kőre, és azt mondta, hogy sok mindent beszélnek, hogy itt a telepen mi minden történik, de én ide leteszem a gyűrűmet, és biztos vagyok benne, hogy a forgatás végén is ugyanitt lesz. Tehát a bizalom az emberek iránt, a nyitottság, ez mindig nagyon fontos volt.
3: A dokumentarista vizsgálódásnak meg vannak a tárgyias szabályai, de ez nem zárja ki a költőiséget, a szépséget. Az oknyomozás és az emberközpontúság jól megférhet egymással. Kik és milyen emberek még ezeknek a filmeknek a hősei?
5: Hát a csodálatos Verus néni Rimócról, a két elhatározás főhőse, aki egy olyan már eltűnőbe lévő paraszti világot elevenít meg, ami szerintem ma már nem nagyon létezik. És mondhatnám például az Attutul fiainak című film főszereplőnőjét, aki Debrecenben a Kóser konyha vezető nője volt, de úgy nézett ki Éva néni, mint ha ő is egy parasztasszony lenne a film első 10 percében, ugyanúgy kaszál, fejli a tehenet, és töri a kukoricát, mint mondjuk Verus néni a két elhatározásban.
3: Ez a két idős, megfáradt és nagyon erős akaratú, határozott parasztasszony ikonikus figurává vált ezekből a filmekből.
5: Igen, és életünknek is főszereplői maradtak. Máig gyakran álmodom, amikor ott ülök, és Éva néni mondja, hogy hát akkor most mit főzzek neked, Barna? Én egyébként jól emlékszem, hogy a Homok utca 10-ben lakott, Debrecenben, de valójában nem ott ismertük meg, hanem a Jobb lázadásának a forgatásán, mert a
3: csodarabbi
5: sírjához eljöttek a debreceni utolsó visszatérő, tehát a debreceni hitközség tagjai, és arra lettünk figyelmesek egyszer csak, hogy miközben a kérőcédulákat a Taubezik sírjánál előveszik és imádkoznak, egy idős néni csodálatos ősi magyar juhászénekeket kezd énekelni. Hát ő volt Éva néni.
3: Fantasztikus.
4: Visszatérve a gondolatodhoz, hogy ikonikus szereplőkké váltak ezek az idős parasztasszonyok, és az anya szerepe. A közvetlen emberi kapcsolatoknak a fontosságát hangsúlyozta mindig Imre, és az anya, aki őrzi a mai napig a Herakleitosz tüzét és a szeretet tüzét, amire mindenütt szükség van és kiárad, ez szinte minden filmjébe megjelenik. Ugyanígy a testvéri összetartozásnak az érzése, vagy a barátság, tehát az emberi kapcsolatok áttételesen fontosak voltak a filmekben.
3: A mai világban talán különösen fontossá válik, hogy ezek a filmek nem erüljenek feledésbe, hogy reményt adjanak a reménytelenségben, hiszen az ember tiszteletének, a fontossága, a szeretet jelenléte az meghatározó lehetne az életünkben ma is, de egyre éhesebben kutatjuk, keressük ennek a forrásait. A beszélgetésünk első részének a vége felé közeledve hadd idézem David Robinsont, filmkritikus és esztéta. Ő írta Gyöngyösi Imréről, hogy elsősorban költő volt. Ebből a költői látásmódból született meg filmjeinek egyedülálló jellegzetes képi világa. A Virágvasárnap című filmjéről azt tartotta, hogy sajátosan elegyíti a paraszti világot, a folklórt és a keresztény legendát. Tehát mint egy pasió történetként jelenik meg ebben a moziban a papnak és a forradalmároknak a halála. Itt megszakítjuk a beszélgetést, amit majd két hét múlva folytatunk, tartsanak velünk akkor is. A Gyöngyösi Imre, Petényi Katalin, Kabai Barna alkotó hármas filmművészetéről, a Velencében október 2. felében rendezendő retrospektív vetítés sorozatról beszélgetünk. Az első rész vendégei voltak Petényi Katalin és Kabai Barna. Munkatársaim, a hangmester Bójás János és a gyártásvezető Werner Szter nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották. Ne feledjék, két hét múlva jön a folytatás, a beszélgetés befejező része.

0: Az elmúlt percekben Howard Shore és a 4Play felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, következik a dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok, a római barokk zenepaloták világából. Most egy picit visszautazunk a reneszánsz Rómába, méghozzá a reneszánsz Róma templomaiba, székesegyházaiba. A korszakot két név, Lassus és Palestrina neve fémjelzi zenei tekintetben, mindketten a reneszánsz kórus polifónia ennek a méltóság teljes emelkedett műfajnak a képviselői. Érdekes ez, hogy ugyanabban az esztendőben, 1594-ben hunytak el. Hogy Lassus és Palestrina miséi között első hallásra ki tudna különbséget tenni, azt nem tudom, ehhez szakértőnek kell lenni, de úgy gondoltam, hogy tegyünk ma egy próbát. Mindkettőjük egy-egy miséjéből két azonos tételt, a Kyriét és a Glóriát szeretném bemutatni Önöknek, aztán majd alkalmunk adódik arra, hogy megállapítsuk, van-e különbség a két nagymester stílusok között. Orlando di Lasso, vagy Orlandus Lassus, sőt időnként Rolando Lassus, Franco-Flamand, ma belgának neveznénk, származású, 1532-ben született zeneszerző, aki egy templomi kórus énekes fiújaként vonta magára a figyelmét a szicíliai alkirálynak, aki magával vitte, és miután egész Olaszországot beutazták, 1544-től a szolgálatába fogadta. 1553-ban került Rómába, ahol a Laterán karmestere lett belőle, és már csak egy évet töltött az örökvárosban, hiszen innen 1556-ban a bajor király udvarba távozott, és majd Münchenben is hunyt el. Ekkorra már egész Európában a zene fejedelmének tartották motettákat, miséket, madrigálokat írt akkor elvárásainak megfelelően. Az is jellemző, hogy egyszerre művelte az egyházi és a világi zene műfajait, többek között már 1556-ban Rómában való távozásának évében kiadja első sanzon gyűjteményét. Nagy elismerés volt a számára, hogy 1570-ben nemesi rangra emelték, 1574-ben pedig megkapta a pápától adható legmagasabb világiaknak szóló kitüntetést, az aranysarkantyú rendet. Az egyházi és világi műfajok átjárhatóságára val, hogy következő miséje egy chanson dallamára, méghozzá a Pisque je perdu kezdetű chanson dallamára íródott. Előadója a londoni Pro Canzione Antiqua együttese, élükön Bruno Turner.

Palestrina 7 évvel idősebb volt Orlando di Lassonnal, 1525-ben született Palestrina városkájában, és itt is kezdte meg zenei tanulmányait, sőt zenei működését is. 1550-ben került Rómába, ahol segédkarnaggyá, majd kórusvezetővé nevezték ki a Sixtusi kápolnában, méghozzá harmadik Gyula különleges engedélyével fölmentették az arról a követelmény alól, hogy a Sixtusi kápolnában csak nőtlen férfiak énekelhetnek a kórusban. A pápai fölmentés azonban hamarosan hatályon kívülre került, hiszen 1555-ben IV. Pál lépett a pápai trónra és elbocsátotta Palestrinát, aki ebbe szabályosan belebetegedett. A lateráni Szent János székesegyházban lett kórusvezető éppenséggel Orlando di Lasso utódaként, majd 1561-től 1566-ig a Santa Maria Maggiore-ben volt. Ezek után Ippolito d'Este bíboros fogadta szolgálatába, akinek római és Tivoliban található rezidenciáin szolgált. 1571-ben sikerült visszatérnie a Sixtusi kápolna kórusának élére. Életművét többek között 104 mise és 300-nál több motetta képviseli. Színre lépésekor az egyházzene világát óriási vita környékezte abban a tekintetben, hogy a túldíszített, túlékített, a képzeletet és az érzékeket elragadó egyházi muzsika mennyiben felel meg a liturgikus elvárásoknak. Éppen Palestrina lett az, akinek mérsékelt, nyugodt, kiegyensúlyozott, fenséges, emelkedett stílusa tulajdonképpen kánonná lépett elő a gregorián zene után. A tridenti zsinat határozatainak értelmében Palestrina zenéje lett az egyházzene mértéke és kánonja. Mindamellett Berlioz például rosszmájúan megállapította, a Biblia szövegeit és a legfrivolabb szerelmes verseket ugyanazzal a zenével keltette életre. Hát döntsék el a következőkből, következik ismét egy Kyrie és egy Glória, méghozzá a Missa in Duplicibus címet viselő Palestrina miséből. Zsíj Binosi együttesének élén Dominik Vejárd, Marton Árpádot hallották, a viszonthallásra.

0: Antonio Vivaldi D-dur versenymű trombitára és vonósokra című művének második tételét Boldocki Gábor és a Capella Gabetta adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban Kávéház című műsorunk szól, amely ezúttal egy emlékműsor lesz. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából. A műsorban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel az aradi vértanúkról, özvegyeikről és lelki atyáikról is beszélgetek. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
3: A mai műsorunk kivételesen október 6-a az aradi vértanúk emléknapja alkalmából egy emlékműsor. Kérem, hallgassák és fogadják ezt a műsort szeretettel. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt minálunk, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
4: Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök a rádióba, és beszélgetek önnel, kedves Erzsébet, a hallgatók kedvéért.
3: Mert hogy a mai beszélgetésünkkel is szeretnénk értékes és tartalmas gondolatokat átadni. Nem véletlenül készítjük ezt a riportot. Október 6-án az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk. Az ő emléknapjuk ez a nap. Mi pedig szeretnénk emléket állítani a Szent István Rádió hullámhosszain nekik. Nem az első alkalom, hogy beszélünk róluk. Visszatérő témánk ez a téma, hiszen minden évben megemlékezünk róluk. Arra azonban már törekszünk, hogy mindig új oldalról közelítsük meg ezt a témát. A Szent István Rádió hullámhosszain talán nem meglepő módon most egy olyan oldalról és aspektusból közelítjük meg az aradi vértanúk emléknapját, amely ide a Szent István Rádió hullámhosszaira kívánkozik, és amelyről itt, ezen a frekvencián különösen is kell beszélnünk. A téma pedig nem más, mint az aradi vértanúk emlékem. Beszéltünk már özvegyeikről, özvegyeik sorsáról, de olyan oldalról még nem közelítettük meg ezt a témát, hogy az aradi vértanúk korábban élő atyák, plébánosok, lelki atyák, lelki pásztorok milyen szolgálatot is teljesítettek ebben a vérzivataros időszakban. Ön kikutatta, kedves Valéria, ezt a témakört is, és én pedig külön köszönöm önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói elé tárja. Kíváncsian várjuk a mai előadását is.
4: Igen, így van, ahogy ön mondja, Erzsébet, hogy az aradi vértanúk sorsáról már többször is beszélgettünk, különböző aspektusban, özvegyekről, ma pedig a lelki atyákról fogunk beszélni, hogy vajon azok az atyák, akik utolsó útjukra kísérték az aradi 13 tábornokot, vajon mit élhettek át? Mert ugyan szerzetesek voltak, atyák voltak, de emberek voltak, és nagyon megviselhette őket is az események sorozata. De mielőtt az atyák történetéről beszélnék, röviden néhány megdöbbentő adatot az 1848-as szabadságharc utolsó napjairól és az azt követő megtorlásról. Amikor október 6-ára emlékezünk, ugyanis általában az aradi 13 tábornokot és a Pesten az új épületben kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökünket szoktuk megemlíteni. De valójában 1500 halálos ítéletet hozott az osztrák önkény, és 150 halálos ítéletet végre is hajtottak. A többi halálos ítéletet 20 évi várfogságra módosították. 4000 honvédtisztet közlegényként besoroztak az osztrák hadseregbe, és hosszú évekre külföldre vezényelték. És több tízezer honvédet soroztak be, akik közül sokan, nagyon sokan soha nem térhettek már haza szülő földjükre. És az utolsó napok eseményeiről néhány gondolatot. Augusztus 9-én a Bem József temesvári veresége után Görgei Artúr tábornoknak már csak a teljes megsemmisülés vagy a megadás közötti választás lehetett előtte. Az utolsó haditanácsban 80 tiszt mondta ki a fegyverletételt. A határozat meghozatalának idejére Görgei elhagyta a termet, de előzetesen kötelezte magát, hogy a döntést elfogadja, és annak értelmében fog cselekedni, mint főparancsnok. Maga Görgei a következőket mondta az utolsó aradi haditanács résztvevőinek. Ne áltassuk magunkat rózsás reményekkel, mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet. A 80 honvédtiszt majdnem egyhangulag elfogadta a fegyverletételt. Köztük 9 későbbi vértanútábornok, 3 miniszter, a főrendi ház elnöke és Arad városparancsnoka Damjanich János vezérőrnagy, aki maga is későbbi vértanú lett. És azért mondtam, hogy majdnem egyhangulag fogadták el a fegyverletételt, mert 2 tiszt, Markovics Adolf, huszár alezredes, és Zámbéli Lajos ezredes a további harcok mellett szólt, attól tartva, hogy az osztrákok mérhetetlen bosszút fognak állni a szabadságharc katonáin. És mint tudjuk, ez a bosszú be is következett.
3: Annak idején hűséges hallgatóink hallhattak már beszélgetést önnel Görgei Artúr áruló vagy nemzetmentő hős címmel, és Görgei Artúr egy olyan tábornok volt, aki példaértékűen viselkedett a katonáival, a tisztjeivel szemben. Ezt meg kell, hogy említsük újból és újból, és hogy az ő szerepe jelentős volt, meghatározó volt, ugyanakkor egy olyan tábornok volt, aki a katonáiért mindenre képes volt. Jól gondolom én ezt?
4: Tökéletesen. Gyakorlatilag Görgei azzal, hogy a világos melletti szőlősi síkon augusztus 13-án letette a fegyvert, ez azt jelentette, hogy 30 ezer tökéletesen kiképzett magyar honvéd katonának mentette meg az életét. Tehát a haditanács döntése alapján letette Görgei a fegyvert az oroszok előtt.
3: Miért az oroszok előtt tette le a fegyvert?
4: Azért, mert ha Görgei az osztrákok előtt tette volna le a fegyvert, az azt jelentette volna a diplomácia értelmezése szerint, hogy nem egy nemzet vívta élet-halál szabadságharcát, hanem csupán lázadás történt. Az orosz intervenciós hadsereg a korábbi Lengyel Királyság területén állomásozott egyébként, és főparancsnoka Paszkievics tábornok volt, akinek annyi kitüntetés lógott a zubbonyán a korabeli humor szerint, hogy ha közelről rálőttek volna, lepattan róla a golyó. Paszkievics egyébként a legnagyobb katonai tapasztalattal rendelkező fővezér volt, akitől az osztrákok annyira féltek, hogy elküldtek egy Kaboga nevű horvát származású osztrák császári tábornokot, aki letérdelt az orosz elé, és a kezét csókolgatva könyörgött, hogy küldjenek segítséget, mert Bécs el fog esni. A legelső kivégzett tiszt Hrubi Gyula volt, akinek apja cseh származású, édesanyja magyar, és Versecen született, és Görgei segédtisztje volt, és mindössze 23 éves. Őt Temesváron végezték ki, már augusztus 20-án. És az első Aradon kivégzett honvédtiszt, Ormai Norbert, német származású, csehországi születésű, alig 36 éves ezredes, aki Aufenberg születési nevét magyarosította Ormaira, és akit már augusztus 22-én kivégeztetett Hajnau, Aradon. Ormai Norbert ezredes egyébként mindössze 3 hónapja volt boldog férje egy kolozsvári magyar hölgynek. és az utolsó Aradon kivégzett tiszt Ludwig Hauk, ezredes, újságíró, eszék, városparancsnoka volt. Bűne, hogy kancelláriai tisztviselőként aktívan részt vett a bécsi forradalomban, majd átállt a magyarok oldalára és harcolt a bánsági hadjáratban. A valódi bűne az osztrák önkény szemében, hogy újságíró volt civilben, és pamflettekben kifigurázta az uralkodóházat, Zsófia főhercegnőt, Ferenc József anyját, magát Ferenc Józsefet is, és országvilág előtt nevetségessé tette Latour hadügyminisztert. Ludwig Haug magyarul nem is beszélt. A legenda szerint egy kártyacsata közben jött érte a porkoláb, 1850. február 19-én rábeszélni egy kis szívességre. Mivel elszólítják halaszthatatlan családi ügyek, és ezért arra kérte Ludwig Hauk ezredest, ha nincs ellenére, hadd hajtsa végre egy nappal korábban az ítéletet.
3: Erre miért volt szükség?
4: Talán azért, mert másnap vagy harmadnap már megérkezett Aradra az amnestia. És Ludwig Hauk volt annyira gavallér, gáláns katonatiszt, hogy megengedte, hogy egy nappal hamarabb végrehajtsák rajta az ítéletet. Lenkei tábornokot csak azért nem számítjuk az aradi vértanúk közé, bár őt is a császári önkény ölte meg, mert a rabságban szerzett betegségébe halt bele 50. február elején Aradon. És október 25-én szintén Aradon végezték ki Kazinczy Lajos ezredest is, aki Kazinczy Ferenc legkisebb fia volt, és csupán 29 éves.

0: éljen a haza!
1: De október 6-a után még hosszú hónapokig folytatódott a bosszú hadjárat. Pesten politikusokat, országgyűlési képviselőket végeztek ki. De nem csak az aradi tábornokok voltak 13-an. 13-an voltak a megtizedelt és kivégzett nádorhuszárok, akik színmagyar jászkón legények voltak, és akiknek 500-a indult szökésnek a szabadságharc hírére, és akik elérték a magyar határt, végigharcolták a szabadságharcot.
2: Róluk már lényegesen kevesebbet hallunk, de jó, hogy most megemlítjük őket. Jó, hogy nekik is emléket állítunk ebben a mai beszélgetésben, hogy ők is áldozatai voltak ennek az önkényuralomnak.
1: És még kevesebbet tud a közvélemény úgy általában a 13 pozsonyi vértanú történetéről. Róluk nagyon sokáig semmit nem lehetett tudni, hiszen az iratok, mint úgy általában a szabadságharc dokumentumai, osztrák levéltárakba kerültek, és nem lehetett hozzáférni és kutatni, csak Ferenc József császár halála után, a 20. század elején. Egy lelkes pozsonyi helytörténész, Kumlik Emil, könyvtáros újságíró kutatta ki a 13 pozsonyi vértanú nevét, akik között volt katona, vasutas, földműves, mesterlegény és katolikus pap is. Aradon, október 6-án, 5 óra 30 perckor kezdődtek a kivégzések. Reggelre az osztrákok készenlétbe helyezték a katonaságot. A tüzérek égő kanóccal álltak az ágyuk mögött a várfalon. Tartottak Arad polgáraitól. Damjanics például különösen népszerű volt a városban. Ezért a kivégzéseket a Maros déli oldalán hajtották végre, a folyón való átkelést pedig megtiltották. Elsőként a 4 kegyelemből Golyó általi halálra ítélt tábornok kivégzésére került sor.
2: Arról tudunk valamit, hogy az egyes kivégzési módok miért olyanok voltak, amilyenek? Részben már erről beszéltünk, de kérem szépen ismételjük el azon kedves hallgatóink számára, akik most ezt a beszélgetést hallják. Mit is jelentett ez a kegyelem által, Golyó általi halál?
1: Azt a 4 tábornokot, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Svejdel Józsefet és Lázár Vilmost. Azért kegyelemből Golyó általi halálra ítélték, mert kevesebbszer álltak szemben az osztrák csapatokkal. És polgári ruhában, rablánc nélkül beszélgetve mentek kivégzőik elé. A foglár régi szokás szerint 3-szor kért minden elítéltre kegyelmet. Ich bitte um pardon, amelyre Tihi cseh őrnagy, a kivégzések vezénylője válaszolt. Bei Gott ist pardon, Istennél a kegyelem. Ezután be akarták kötni a 4 hős szemét. A dúsgazdag családból származó Kis Ernő úri eleganciával saját sejemkendőjét használta. Svejdel József pedig nem engedte a foglárnak eltakarni a szemét. Tihi őrnagy suhintott kardjával és 12 katona sortüze 3-3 golyóval a korabeli szabályoknak megfelelően kioltotta október 6 első vértanúinak életét. Majd következtek a súlyosbított büntetésből kötél általi halálra ítélt tisztek. Súlyosbított büntetésből, mert oly sok csatában győzték le és alázták meg az osztrák hadsereget. Pöltenberg Ernő, Láner György, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Török Ignác, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Damjanics János és Vécsei Károly. Vécsei Károly volt az utolsó, akinek apja császárhű lovassági tábornok volt, és külön levélben kérte Hajnautól, hogy fiát utolsóként végeztesse ki, hogy végignézze társai halálát. A legenda szerint a lovassági tábornok apa pár évvel később megőrült. A tábornokok többsége római katolikus vallású volt. Leiningen Westerburg Károly evangélikus, Dezsőfi Arisztid református, Damjanics János pedig görögkeleti vallású. október 6-án hajnalban csak a gyóntató, vigasztaló atyák és egy református lelkész kísérhette utolsó útjára az elítélteket. Rokonokat nem engedtek a kivégzés helyszínére. A minoriták aradi rendházába a kivégzést megelőző nap, vagyis 5-én hajnali 4:30-kor zörgettek be osztrák katonák, és adtak parancsot a házfőnöknek, Kostka Libor atyának, hogy küldjön 9 papot a halálra ítélt tábornokokhoz. Hajnau táborszernagy teljhatalmat kapott Ferenc József császártól, és már október 1-én aláírta a halálos ítéleteket. Először október 5-én déli 2 óra tájban lépték át az aradi vár kapuját a minorita atyák. A rendházban egyébként nem élt 9 atya, így csupán 4-en tudtak az elítéltekhez sietni. Winkler Bruno, Surjánszki Juszták, Bardóc Sándor és Pléva Balázs minorita szerzetesek. A két református tábornokhoz Baló Béni lelkipásztor sietett, és Vaszile szombati ortodox pópa Damjanics tábornokot kereste fel, bár az ő történetéről majd egy kicsit később fogok még részletesebben beszélni. Délután 5 óráig maradhattak a lelkészek a várban. A minorita templomban azonban az atyák még nagyon sokáig imádkoztak. És azon az estén Aradon minden ház sötétbe borult, csak halvány gyertyák világítottak elrejtve a szobák mélyén. Arad városa gyászolta a hősöket, a szabadságot és a várost magát. Arad városa szerette a minoritákat. A városban már az 1700-as évektől éltek minorita atyák. 1750-től magyar gimnáziumot alapítottak. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak az aradi magyar művelődésben. A szabadságharc leverése után a hatóságok gáncsolták a minoriták tevékenységét, de ha a történelem szólította őket, mint például Trianon után, a minoriták azonnal vállalták a legnehezebb feladatokat, a hívek, a magyar nyelv és a kultúra védelmét. Nekünk miskolciaknak különösen kedvesek a minorita atyák, hiszen Kelemen Didák is minorita szerzetes volt, ráadásul Erdélyből, Kézdi Almásról származott. A katolikus és református egyház papjai sokat tettek a szabadság ügyéért. Nem volt tehát meglepő, hogy amikor Hajnau tábornok augusztus 6-án diadalittasan bevonult Temesvár várába, első dolga volt, hogy a vár kanonokját kerestette. Hol van Róka kanonok? Kérdezte Hajnau. Fel fogom akasztatni. Kiadtam már az elfogatására a rendeletet. És Lonovics püspököt is, mert az is magyar és rebellis volt.
2: Ki volt ez a Lonovics püspök? Tudunk róla valamit?
1: Igen, elég sokat tudunk a sorsáról. Lonovics József Egerben végezte el a teológiát, majd miután 1817-ben pappá szentelték, Fischer István egri érsek maga mellé vette szentszéki jegyzőnek, majd érseki titkárnak. 1848. március 18-án Lonovics József jelentette be a püspöki kar nevében, hogy az egyház lemond a Szent Istváni tizedjogról. És 49. június 2-án letartóztatták a püspököt, azzal a váddal, hogy részt vett a rebellis országgyűlésen, és hozzájárult, hogy a temesvári székesegyházról leverték a császári sast. Kiengedték, majd újra letartóztatták, és a pesti hírhedett új épületbe került, és rákényszerítették, hogy lemondjon egyházi címeiről, majd a melki apátságba száműzték. Csak 1860-ban térhetett haza.

Jaj, de búsan süt az őszi napsugára, az aradi vár tömlöcnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vitézt,

Az csatán is bátran néztek szemek közé a halálnak, hiszen véle szem közt nem csak egyszer álltak. Uram fia, az ítélet akasztófa, mintha gyáva úton állók lettek volna, mintha nem volnának méltók egy lövésre, katonához, férfiúhoz illő végre.

bezzek, kit végsőnek hagynak hátra. Majd társai szenvedését végig várja. Damjanicsot hagyták végső vértanúnak, hogy érezze terhét, kínját a bosszúnak. Kegyetlenül haragszik rá minden német, számtalanszor földig verte ők elméket. Ott állt köztük mankójára támaszkodva, mint egy dűlő félben lévő templom tornya.

nézett olyan hősen, olyan bátran, mintha volna honvédek közt a csatában. Bajtársai mind ott függnek már előtte, ő is indul, ő is megyen jobb életre. És megállt az akasztófa közelében, megöleli, megcsókolja keservében. Isten hozzád, szabadságom keresztfája, rajtad halok meg hazámért, nem hiába.

Áll völgye, híres neves magyar hősök temetője. Teremjenek határidon vérvirágok, felejthetetlen legyen az ő halálok. Teremjenek határidon vérvirágok.

A bresciai hiéna Hajnau tábornok pontosan tudta, hogy miért akar leszámolni a katolikus egyház vezetőivel. Az egyház nem egy papja és szerzetese, sokféle módon támogatta a harcok idején, majd a megtorlások idején a magyarokat. A lelkipásztorok legfontosabb munkája a szomorú időkben a rászorulók vigasztalása lett. Az aradi 13 tábornok utolsó napjainak történetét Surjánszky atya jegyezte fel, aki akkor mindössze 38 esztendős volt. Surjánszky Pöltenberg Ernőt, majd Auglich Lajost gyóntatta meg. Ezután kérette magához az atyát, a törött lábbal sebesülten fekvő, görög-keleti vallású Damjanich János, szerb, nemzetiségű, magyar tábornok. A sebesült ortodox vallású Damjanich ugyanis elég keményen elküldte a hozzá küldött szerb pópát, szemére vetve, hogy nemzete mennyit vétkezett a magyarság ellen. Surjánszky Juszták Minorita szerzetessel hosszan elbeszélgettek, majd a tábornok áttért a katolikus vallásra, meggyont és megáldozott. Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg, mondta Damjanich az atyának. A kivégzés hajnalán a vigasztalásra kirendelt szerzetesek maguk is vigasztalásra szorultak. Elvállalták a nehéz feladatot, de lelkileg felkészülve nem voltak. Hiszen valódi bűnösöket, elítélteket kísértek már utolsó útjukra, de hadifogoly hős katonákat soha. A vesztőhelyen az atyák már zokogtak. Nagy Sándor József a kivégzés előtt így szólt az őt meggyontató Winkler Bruno atyához. Tegnap ön vigasztalt engem, és most sír. Schweidel József a kivégzésekor kezében tartott kis ezüst feszületet Bardóc Sándor minorita szerzetes segítségével juttatta el fiához. Lázár Vilmos búcsúlevelét és emlékbe gyűrűjét, szivartárcáját és evőeszközét is a gyóntató minorita atya juttatta el Lázár Vilmos feleségéhez, Revicki Máriához. Dezsőfi Arisztid református volt. Baló Benyámin református lelkész volt, aki lelki vigaszt nyújtott számára. Erről Kaciányi Géza feljegyzésében lehet olvasni. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelkiismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Közös imájukat követően e szavakat mondta Dezsőfi Balónak. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatában, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek, ez fájdalmas. Winkler Bruno minorita szerzetes így emlékezett vissza Dezsőfi Aurélra. A kivégeztetés napján csinosan, mint mennyegzőre fölkészülve jelent meg. Magát a kivégzést így örökítette meg Surjánszky atya. Levették róluk a láncokat, de kezeiket ismét megkötözték. Dezsőfi ekkor kérte meg az őt kísérő lelkészt, hogy a nála lévő tárgyakat és búcsúlevelét adja át hitvesének. A kivégzéseket Aradon Franz Bott brünni katonai hóhér hajtotta végre. Tihi cseh származású osztrák őrnagy, a vezérlő tiszt, a kivégzések végrehajtása után felszólította a papokat, hogy tartsanak szónoklatot a legénységnek. A négy minorita szerzetes azonban az aradi vesztőhelyen térdre hullva, könnyek között imádkozott. Nem tudtak, és talán nem is akartak szónokolni. Batthyány Lajos miniszterelnököt ugyan nem Aradon, hanem Pesten végezték ki, de őt is október 6-án. Kivégzése teljesen értelmetlen kegyetlenség volt, ami a nemzetközi diplomáciát is felháborította. Batthyányit 49. januárjában tartóztatták le.
kivégzéséhez nehezen találtak jogi alapot az osztrákok. Végül a hadbíróság felségjogokba való beavatkozásért, valamint a bécsi forradalom előidézésében játszott szerepéért ítélte el. Batthyányit egyébként már 48. március 23-án az akkori uralkodó, még 5. Ferdinánd bízta meg kormányalapítással Metternich kancellár javaslatára. Batthyány október 2-án a fegyveres harcok kialakulásakor azonnal lemondott. Ő a béke embere volt, a tárgyalások embere, aki soha nem akart az uralkodóházzal szakítani, csupán hazájának is szabadságot és fejlődést akart. Az ítéletet október 5-én reggel hirdették ki Batthyány előtt, aki, mivel mindig is hű volt a Habsburg dinasztiához, és az ifjú Ferenc Józseffel képzelte el az ország megújítását, a halálos ítéletre, főként a megalázó kötél általira nem számított. De Bécs eldöntötte a gróf sorsát, és szószólójuk Zsófia főhercegné, Ferenc József császár anyja volt, aki személyes bosszúvágyat és gyűlöletet táplált Batthyány iránt, egy állítólagos, a horvát bán Jelasics részéről neki címzett és a Batthyányi kormány által elfogott szerelmes levél miatt. Ezt a levelet és más kompromittáló iratokat azonban az osztrák rendőrök hiába keresték a miniszterelnök kastélyaiban a házkutatás során a gróf letartóztatásakor. Ezért azt mondhatjuk, hogy a történelmileg és politikailag is oly korrekt miniszterelnök valójában miért is végeztette ki a császári önkény, azt talán, és igazából nem is tudjuk. És talán pont ezért, mert rejtély volt Batthyány miniszterelnök kivégzésének a története, terjedt el egy legenda, amelynek alapja talán nincs. Batthyány ugyanis 1835-ben Bécsben tartózkodott, és sokat volt a magyar királyi testőrök körében. Alkalmasint mulatni is jártak együtt, hiszen fiatalok voltak. A testőrök mesélték Batthyánynak, hogy Bécsben ez időtájt igen érdekes kalandok estek meg velük. Ismeretlen, de igen magasrangú hölgy szinte elraboltatja a jóképű fes magyar testőröket, bekötött szemmel viteti őket, senki nem tudja hová, és ott egy vaksötét szobában fogadja a látogatást. A többit a kedves hallgatók fantáziájára bízom, hogy mi történik ebben a vaksötét szobában. És Batthyány grófhoz egy késő éjszaka Bécs néptelen utcáján szállása felé tartva csatlakozott egy állik köpenyébe burkolózott alak, aki asszony forog szóban szöveggel egy hintóba invitálta a magyar grófot. Megnyugtatta, hogy nem zsivány támadásról van szó, hiszen egyenruhás rendőrök kísérték a jeltelen hintót. Batthyány szemét bekötötték és vitték jó sokáig, majd bekísérték folyosókon, járatokon át egy szobába. A szeméről levették a kendőt, de a szobában vaksötét volt. Batthyány viszont elővette a zsebéből Irinyi János egy hete feltalált találmányát, a cünt hölszlit, vagyis a robbanás nélkül gyulladó gyufát, és egy szálat lángra lobbantott. És ott állt vele szemben egy hölgy, egy igen magas rangú hölgy, a birodalom legmagasabb rangú hölgy.

József a későbbi császár anyját a megbeszélésről. És talán a valóságban ezt a megszégyenítést nem tudta megbocsájtani a nagyra vágyó asszony. Az biztos, hogy Batthyány kivégzése értelmetlen volt.

Batthyány és felesége, Zicsi Antónia grófnő, október 5-én láthatták egymást utoljára. Két őr állt szorosan mellettük, ezért csak suttogva beszélhettek. Zicsi Antónia, amikor az őrök nem néztek oda, egy otthonról hozott levélvágó tört csúsztatott férje kezébe, hogy az saját maga vethessen véget életének, és így elkerülhesse az akasztás szégyenét. Felesége távozása után Batthyány magára húzta a takarót, és olyan csöndben, hogy még

0: Az ágy a lábánál álló őr sem vette észre, a nyakán és karján felmetszette az erejét. A levélvágó kés nem volt elég éles, nem vérzett el, csak súlyos vérvesztességet szenvedett. Nyaki sebei miatt azonban felakasztani nem lehetett, ezért a kivégzés módját agyonlövésre változtatták. Este 6-kor a kivégző osztag előtt állva féltérdre ereszkedett. Utolsó szava, éljen a haza, és maga vezényelte a sortüzet. Feleségének, Zicsi Antóniának kérését a hatóságok megtagadták, hogy férje holttestét a családi sírboltban helyezhesse örök nyugalomra. A Rókus kórházba szállították a holttestet, és tömegsírban akarták elföldelni. De akadt két bátor ferences rendi atya, Dank Agáp és Szántófi Antal, akik saját életük kockáztatásával kilopták gróf Batthyány Lajos miniszterelnök holttestét, és Pesten a belvárosi ferences templom kriptájában örök nyugalomra helyezték egy befele fordított felirat alatt. És az osztrák hatóság a tör becsempészése miatt bíróság elé akarta állítani Zicsi Antóniát. De Antónia húga, Karolina, elkérte Batthyány búcsúlevelét, és azzal a hadbíróság előtt sikerült igazolnia, hogy Antónia nem tudott az öngyilkosság előkészületeiről. Karolina merész fellépésével annyira feldühítette Hajnau főhadsegédjét, hogy az nyilvánosan meg akarta veszőztetni az asszonyt. A két zicsi nővér hosszú időre emigrációba kényszerült. Ha nő is választhatott volna politikai pályát, ma mindkettőjüket a 19. század meghatározó politikusai között tartanánk számon, bár valójában így is azok voltak. A legmeghatóbb talán az utókor számára Damjanich tábornok története. A sebesült Damjanich, aki nem engedte meg az osztrák katonáknak, hogy a bitófa alá segítsék, hanem maga biszegett oda, a könnyező Surjánszki atyának mondta. Ne sírjon, barátom! És az atya kezében lévő feszületre mutatva mondta. Hiszen ő is, aki a kereszten függ, az igazságért szegeztetett keresztre. Damjanich kivégeztetése előtti éjszakán írt egy imát feleségének vigasztalásul. De ezt az imát most ne én, hanem a YouTube-ról egy kellemes férfi hanggal hallgassák meg.
1: Damjanich János imája. Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-éről 6-ára virradóra. Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező garod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg, mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismerhet, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találni. Ámen. Damjanich Emíliának vigasztalásul.
0: A kivégzett Damjanics testét egy rokonuk, volt esküvői tanújuk, Csernovics Péter szerezte meg a hóhértól, és temette el saját birtokán. Az aradi katasztrófa után a megnyugvás csak nagyon nehezen jött el az özvegy számára. Majd új hivatást és elkötelezettséget keresett magának. A hasonló sorsú asszonyok és a honvéd árvák vigasztalását. Damjanics már az önkényuralom idején megkezdte a szabadságharc árváinak gondozását, felkereste a megtorló hatalom kivégzetjeinek jeltelen sírjait, s amint lehetett, emléket állított nekik. Minden év október 6-án gyászmisét mondatott az aradi bértanúk emlékére a pesti ferencesek templomában. A sok fájdalom és szenvedés dacára Emília mosolygós és jóságos természete beragyogta a körülötte élőket. Batthyány grófnéval, Zicsi Antóniával együtt megalapította a Magyar Gazdaszonyok Egyesületét, pénzt gyűjtöttek a rászorulóknak és árvaházat nyitottak. Kossuth Lajos Torinóból többször üdvözölte Damjanicsnét, és egy fotográfiát is küldött magáról, amelyen ez állt. A hős Damjanics tábornok özvegyének, aki hazám női közt tiszteletemben legmagasabban áll. Damjanics özvegye 60 évvel élte túl szeretett férjét. És annak ellenére, hogy a tábornok arra biztatta, válasszon új társat magának, ő haláláig gyászolta a tábornokot. A kerepesi temetőben nyugvó asszony emlékművén Damjanics szobor alakja tart méltán babérkoszorút az asszony feje fölé. Az aradi várban az utolsó napon keletkezett egy német nyelvű onomasztikon, vagyis névjegyzék, amely tartalmazta a kivégzett tábornokok nevének kezdőbetűit. Pannonia Fergisdeine Totten nicht als Klager Lebensi. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók élnek ők. Ez legyen megemlékezésünk befejező gondolata.
2: Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek nagyon szépen köszönöm az előadását, köszönöm szépen azt a kutató munkát, amelyet elvégzett azért, hogy mi ilyen részletesen, minden részletre kiterjedően, de mégis a legfontosabb információkat átadva a kedves hallgatók elé tudjuk tárni, hogy mik is lehettek az aradi vértanúk kivégzésének okai, és nem utolsó sorban méltó emléket állítsunk a vértanúknak, özvegyeiknek, és jelen esetben azoknak a szerzeteseknek, papoknak és lelkiatyáknak, akik szolgálatot teljesítettek ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen önnek még egyszer az előadást, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam az Aradon kivégzett, és nem csak az Aradon kivégzett október 6-i katonákról, mártírokról, magyarokról.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikai munkatárs Kaszinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Joseph Haydn második F-dur vonós négyesének első tételét a Tátrai Kvartett adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

0: Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. A gyopárosfürdői gyógyászati részleg, az Orosháza gyopárosfürdő rehabilitációs és wellness központ az októberi és novemberi hónapokra akcióval készült, mely során a fürdőgyógyászati kezelések díjának 50%-át átvállalják. Az őszi akcióhoz azok csatlakozhatnak, akik vállalják a 4x15 alkalmat, tehát összesen a 60 kezelést, melyet októberben vagy novemberben kell megkezdeni. Az akció keretében a térítési díj 50%-át kell csupán megfizetni. Gyopárosfürdő legnagyobb természeti kincse a gyógyvíz. A lehetőségek között megtalálható többek között a gyógyvizes medencefürdő, a kádfürdő, a súlyfürdő, a tangentor, az iszapkezelés, az orvosi gyógymasszázs, a víz alatti gyógytorna és a szénsavkezelés, de komplex fizikoterápiás program is elérhető. A magyar kormány új vidékfejlesztési programot indított, melynek egyik kísérleti helyszíneként a Medgyesegyházát környező falvakat is kiválasztották. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor, Gönc, valamint Medgyesegyháza és vidéke vehet részt elsőként a Szent István vidékfejlesztési programban. A térségeknek 1 milliárd forint áll rendelkezésére, melyből többek között közlekedési, közvilágítási, egészségügyi, gyermekellátási, közösségi és turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg. A Medgyesegyházi vidék 10 települést érint, Almáskamarást, Dombiratost, Kevermest, Kisdombegyházát, Kunágotát, Magyarbánhegyest, Magyardombegyházát, Medgyesbodzást, Nagykamarást és Pusztaotlakát. A fejlesztési területbe ezekből a falvakból 10 helyi lakost választanak ki, hozzájuk csatlakozik még 4 szakember. Így együtt alakíthatják ki a vidék fejlesztési stratégiáját. A jelentkezési határidő október 7-e szerda. Megnyílt a 72. vásárhelyi őszi tárlat. Német Marcell budapesti szobrászművész vehette át idén a tornyai plakettet. A 72. vásárhelyi őszi tárlat idén alapított Kuruc D. István díját, a Munkácsi díjas hódmezővásárhelyi, ebben az évben 88 éves Hézső Ferenc vehette át. A vásárhelyi őszi tárlat a hazai kortárs képzőművészet legnagyobb és legrégebbi seregszemléje. A kiállításra a zsűri 150 művész, 186 alkotását választotta ki. Hódmezővásárhelyen tehát megkezdődött az őszi kulturális hetek rendezvénysorozat, ami októberben összesen 27 programot kínál a város lakóinak. Az Árpád-kor egyik kiemelkedő jelentőségű emlékhelye a ma Romániához tartozó, de a határtól alig 10 kilométerre, a Maros bal partján lévő Egeres, melynek templomában annak idején nagyon sok uralkodó megfordult. Egy kutatócsoport szeptemberben megtalálta itt II. András király és felesége sírhelyének alapját. Annak a két sírépítménynek az alapját tárták fel, amelyben egykor II. András magyar királyt és II. Feleségét, a konstantinápolyi császárlányt, Koktöne Jolánt temették el. Az, hogy Egeresen megtalálták a királyi pár sírépítményét, már önmagában is óriási siker, hiszen nagyon kevés árpádházi királyról tudjuk, hogy pontosan hol helyezték örök nyugalomra, mondta Langó Péter régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense arról a feltárásról, amely nemrégiben ért véget a magyar határtól mindössze 10 kilométerre lévő bánsági, jelenleg romániai településen.
1: Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Megvan a kivitelező, épülhet az új meddőségi központ Debrecenben, adta hírről a De Hír. Eredményes az a közbeszerzés, amit a Debreceni Egyetem Klinikai Központ asszisztált reprodukciós centrum új épületének kivitelezési munkáira írt ki. A közbeszerzési értesítőbe feltöltött összegzés szerint a legjobb ajánlatot a TÖMB 2002 szolgáltató Kft. Adta, a Hajdúböszörményi cég nettó 1 milliárd 583 millió forintért vállalta a munkát. A tender dokumentáció szerint a Debreceni Egyetem Klinikai Központ hosszú távú feladatai közt szerepel egy olyan centrum létrehozása, ami alkalmas a meddőséggel küzdő párok problémáinak kezelésére. Amikor a kapacitás bővítés megvalósul, úgy évente mintegy 1500 beavatkozás elvégzéséhez szükséges intézet jön létre. A Nagyerdei kampusz egyik, jelenleg üresen álló belső parcellájára egy pinceszintből és földszintből álló 1272 négyzetméteres, 9 méter magas épületet álmodtak meg. Az alagsorban az épület működéséhez szükséges kiszolgáló helyiségek kapnak helyet, mint például a gépház, különféle tárolók, valamint a személyzet kiszolgáló helyiségei, emellett lesz ott 3 fedett parkoló is. A nyertesnek a munkaterület átvételétől számítva 18 hónapja lesz az épület megépítésére. A daganatos betegek hosszú távú, komplex utánkövetését és támogatását szolgálja a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának új onkológiai gondozója a Betlen utcai járóbeteg szakellátási központban. Az új ellátóhelyen azokat a daganatos betegeket fogadják, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. A gondozás célja a betegség kiújulásának és az esetleges szövődményeknek a korai felismerése mellett az életminőség folyamatos javítása, tudatta az egyetem. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjának onkológiai klinikája regionális betegellátócentrumként több mint 2 millió ember ellátásáért felel. Az intézményben évente több mint 4000 olyan beteget gondoznak, akik már nem részesülnek aktív onkológiai kezelésben. Ezeknek a pácienseknek az utánkövetését végzik az onkológiai gondozóban. A gondozás középpontjában nem csak a betegség esetleges visszatérésének felismerése áll, hanem az is, hogy a betegek a kezelések lezárását követően is megfelelő szakmai támogatást kapjanak az egészségük megőrzéséhez, a rehabilitációhoz és a lehető legjobb életminőség eléréséhez. A gondoskodás irodalmi, kulturális és poétikai megjelenéseit állítja középpontba a Fiatal Írók Szövetsége Gondoskodás című irodalomtudományi konferenciája, amelyet október 9-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában rendeznek. Közleményükben azt írták, az egésznapos tanácskozáson 12 előadás vizsgálja a gondoskodás különböző formáit és jelentési rétegeit, az öngondoskodástól és a családi viszonyoktól, az idős gondozáson és az elkövetői narratívákon át, egészen a gondoskodás nyelvi és testi vonatkozásáig. A Fiatal Írók Szövetsége konferenciája arra keresi a választ, hogyan jelennek meg a gondoskodás különféle vetületei, a gondoskodással összefüggő kérdések az irodalomban, és milyen nyelvi, poétikai, történeti és kulturális formákon keresztül válik elbeszélhetővé a másikról és az önmagunkról való gondoskodás. Tájékoztatásuk szerint a konferencia 4 szekciójában 12 előadás hangzik el. Különleges, mondhatni hiánypótló kezdeményezést indított útjára az év elején az Alternatív Közösségek Egyesülete Debrecenben. A Baross Gábor utcán a Baross 16-ban fiatalokat célzó kreatív műhelyt nyitottak, ahol különböző korosztályokat más-más programokkal várnak, olvasható a Civis Híren. A Kredit műhely nyitott, befogadó közösségi tér 12-25 év közötti fiatalok számára, ahol a kreativitás, a kreatív írás és a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó gondolkozás találkozik. Írják az Egyesület honlapján, hangsúlyozva, hogy a foglalkozások ingyenesek, de mindig regisztrációhoz kötöttek. Az egyik programmal a társadalmi felelősségvállalás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. A programot a 15-19 éves korosztály számára ajánlják, a műhely másik programjának keretében kreatív foglalkozásokon vehetnek részt a fiatalok. A 14-25 éves korosztály számára ajánlott programokat Szalai Kata képzőművész tartja. 4 alkalommal, 4 különböző technikával ismerkedhetnek meg a fiatalok. Október 17-én például a pólónyomtatás rejtelmeibe avatják be a jelentkezőket.
A földtudományi múlt egyedülálló darabja élet újjá a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának új állandó kiállításán. A tálaton a Földtudományi Intézet oktatói, kutatói által gyűjtött egykori, Európa szerte híres kőzetgyűjtemény darabjai mellett az Angol beteg című történetet iklető, világhírű magyar felfedező, Afrika kutató, pilóta és autóversenyző Almási László expedícióiból származó különleges válogatás is látható, olvasható az Unireben. A mini kiállítás alapját részben a Debreceni Egyetem Földrajzi Intézetének egykori igazgatója Kádár László professzor által gyűjtött különleges darabok adják. A gyűjtemény legféltettebb darabjai is Kádár László nevéhez kötődnek, aki az 1930-as években tett szert nemzetközi hírnévre, amikor 1933-ban a legendás utazó Almási László által vezetett Szahara kutató expedíció geográfus szakértőjeként részt vett a líbiai sivatag feltérképezésében. Az Almási féle gyűjtemény maroknyi kincse annyira egyedülálló, hogy még a múzeumi szakemberek érdeklődését is felkeltette. A tálaton látható például egy csodálatos etalongránit, szép ortoklász fenokristályokkal is, amely egy szent helynek számító egyiptomi helyről származik. Október 9-én újra elindul a népszerű Alfa házas kurzus a Szent II. János Pál Intézet szervezésében. A 7 alkalmas házas kurzus során tartalmas és igényes videók segítségével olyan fontos témákat beszélhetnek át kettesben a házaspárok, amelyek alapjaiban építhetik kapcsolatukat és erősíthetik meg az egykor egymásnak kimondott igényüket. E különleges randevút egy gyertyafényes, finom vacsorán élhetik át. A hét alkalom bár különböző témákat jár körül, mégis egymásra épülnek, így azon házaspárok jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy minden alkalmon jelen lesznek. Újabb debreceni épületeket vettek védelembe, tudta meg a Civis Hír. 334-re emelkedett a helyi védettségű debreceni ingatlanok száma, miután a Simonfi utca 7 szám alatti egykor vízgyógyintézetet is magában foglaló lakóházat utcaképi részleges, míg a Simonyi út 40 és 42 számot teljes védelem alá vette a szeptemberi városi közgyűlés. A három épület közül valószínűleg a Simonfi utcait ismerik a legtöbben. A halköz hangulatosságához is hozzájáruló Spiegel Frigyes és Engel Károly tervei alapján 1913-ban megépült ház földszintjén korszerű vízgyógyintézetet, az emeleteken lakásokat alakítottak ki. A Simonyi út 40 szám alatti villát Borsos József tervezte 1912-ben Szentpéteri Kun Béla jogász professzor számára, aki egy évig a Tisza István Tudomány Egyetem rektoraként is tevékenykedett. A Simonyi út 42 szám alatti épületet 1928-29-ben Fényes Imre büntetőjogász építette, tervezője Sajó István, a debreceni Art Deco építészet meghatározó alakja volt. Az eredeti kialakításhoz díszmedence és 3 a megrendelő lányait ábrázoló szobor is tartozott, amelyek csobogóként működtek. A Medgyessy Ferenc Gimnázium művészeti szakgimnázium és technikum idén ünnepli alapításának 40. évfordulóját, olvasható De Híren. A különleges alkalomból felkértik a náluk végzett művészélet alkotókat egy jubileumi tárlatra. Az iskola számos régi diákjának alkotásai megjelennek majd a kiállításon, amelyet október 6-án kedden 17 órától nyit meg Áfra János költő műkritikus. A Deac tornásza remekelt a mesterfokú bajnokságon, olvasható a dehír.hu-n. Az egyetem tornászai közül Szilágyi Nikolett több dobogós helyezést ért el. A rangos győri verseny női egyéni összetett viadalában a Deac válogatott tornásza Szilágyi Nikolett a második helyen végzett a dunaújvárosi Mayer Gréta mögött, írta a Deac.hu. Az eredményhirdetés ezúttal köszöntéssel is kiegészült, hiszen mindkét tornász a verseny napján ünnepelte születésnapját, a lányokat Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke, és Altorjai Sándor, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára köszöntötte. Niki a szerenkénti döntőkben is oda tette magát, Gerendán és Talajon második lett, Felemás korláton pedig a harmadik helyen zárt. A tornászok számára ez volt az utolsó verseny az október 17-e és 25-e között Rotterdamban rendezendő világbajnokság előtt. Az utazó keret tagja a Deac kiválósága is. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Az adományozás újfajta lehetőségét honosította meg Debrecenben a hajdúdoragi görögkatolikus főegyházmegye. Szociális boltot nyitottak még 2025 márciusában, ahol Svédországból érkező felajánlásokat kínálnak nagyon alacsony áron. A bolt bevételét karitatív tevékenységekre fordítják. A boltról, annak működéséről, lelkiségéről, közösségi erejéről beszélgettünk.
1: Mi is ennek a boltnak a környékén beszélgetünk, egészen pontosan néhány méterre tőle, és miközben várakoztam, tűnt fel, hogy jönnek-mennek az emberek, és úgy látszik, hogy különböző szándékkal van, aki azért, vagy úgy látszott, hogy azért ér be, hogy vigyen valamit, van, aki pedig azért ér be, hogy hozzon valamit. Nekem egy kicsit ilyen közösségi pontnak is tűnt, vagy legalábbis olyan szempontból, hogy voltak ott ismerősen köszöntő emberek. Mennyire tartozik egyébként egy ilyen bolthoz az is hozzá, hogy ha nem is akar közösségi pont, de mégis talán kialakul-e körülötte egy ilyen kisebb fajta ismeretségi kör, mondjuk?
2: Hát mindenféleképpen, tehát ha akarjuk, ha nem, de inkább akarjuk.
0: Jackó Dániel atya, a hajdúdoragi főegyházmegyei Karitász igazgatója, a gondoskodó szeretet szociális és adománybolt lelkivezetője.
2: Hát nagy vágya volt a Karitászunk megbízott lelkivezetőjének, sajnos már nincs közöttünk, Kapil István atyának, hogy pont ezt a részét erősíteni ennek a szolgáltató pontnak, vagy közösségi pontnak, adomány pontnak, hogy leül, és akkor mint pap, mint lelkipásztor megszólíthatóvá válik, nem a templomban, a templom bejáratánál, hanem itt egy ilyen helyen. Úgyhogy ezen sokat agyalt ő is, gondolkodtunk sokat közösen, hogy ezt a részét hogyan tudnánk egy kicsit még jobban erősíteni. Mert megvan, mert hál' Istennek a munkatársaink, az önkénteseink úgy látjuk, hogy igyekeznek erre a vonalra is nagy hangsúlyt fektetni. Ebből kifogólag is lehet az, hogy legtöbben ismerősként mosolyra az arcukkal térhetnek be.
1: Úgy sejtem, hogy nem csak tárgyi ajándékkal, vagy tárgyi eszközökkel lehet segítséget nyújtani mondjuk egy ilyen helyzetben, olykor akár egy jó szó is segíthet?
2: Igen, én azt gondolom mindenféleképpen, tehát hogyha csak egy ételosztásra gondolok, ami alkalomszerűen megvalósul, akkor is igyekszünk arra odafigyelni a vezetőség, maga a munkatársak is, hogy ne csak egy tál meleg ételt adjunk a rászorulók részére, hanem egy közös imádsággal, egy kis üzenettel, papírlapon megfogalmazva adjuk a kezükbe is. Én magam is igyekszek, de a munkatársak is, hogy kimegyünk oda közéjük, beszélgetünk velük. Igen, tehát ez olyan, úgy gondolom, természetes.
1: Milyen feladata van egy lelki és egy operatív vezetőnek? Kezdjük az operatív részében.
3: Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ezt a rendszert, ezt fönn kell tartani, tehát, és azt át kell látni a teljes egészében.
0: Balogh Viktor, a gondoskodó szeretet szociális és adománybolt operatív vezetője.
3: Nekem a feladatom gyakorlatilag az, hogy átlássam ezt az egészet a kezdetétől, amikor megérkezik egy kamion, és addig, ameddig a vásárlóhoz eljut ez a termék. Gyakorlatilag sok esetben mindenféleképpen szeretek ott lenni egy kamionpakolásnál is, már csak azért is, mert ugye a szortírozásnál fontos az is, hogy hogyan szortírozzunk, hogyan helyezzük el azokat a dolgokat, amik lekerülnek a kamionról, és nem mindegy, hogy hegye halomra rakjuk, vagy átlátjuk az egészet. Itt már egy fontos momentum van, amikor bele kell látni az egészbe. És ugyanúgy szeretek a boltokba is folyamatosan részt venni, akár a pult mögött is, mert folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy visszatérő vásárlóink is vannak, nyilván vannak új vásárlóink is, és elégedettek, és folyamatosan hangoztatják, hogy milyen jó, hogy itt vagyunk, milyen jó termékeink vannak, és tényleg egy olyan megbecsülés, ami igazán fontos számunkra, és tovább visz bennünket, és elismerésként kezeljük ezeket.
1: És bár némileg érítettük, hogy mondjuk néha a terepen is kell lelki segítséget nyújtani, de mondjuk milyen lelki támogatást igényel egy szociális bolt, szociális és adománybolt?
2: Azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan nap alatt, bár szociális és adománybolt így a maga intézményesült formájában nem mindig volt a Anyaszentegyházunk történelmében, de hát azért voltak segítő szentek, akiktől tanulhattunk, akár Árpádházi Szent Erzsébet, vagy Szent Márton püspök, vagy hát a bizánci részem említjük akkor aranyszájú Szent János vagy Szent Miklós püspök, akik azt tanuljuk, hogy mertek és tudtak odahajolni, lehajolni az egyszerű emberekhez. Talán úgy fogalmazhatnám meg legegyszerűbben, hogy mindannyiukra igaz az, hogy Isten szívével láttak, és Isten szívével azonosulva tudtak ezekhez a rászoruló embertársaikhoz fordulni. Hát mi is ezt próbáljuk itt lelkivezetőként, pedig hát mindig van hova fejlődni. Vannak bizonyos lelki alkalmaink, amelyek nyitottak, amelyre ösztönözzük a munkatársakat, akár egy Mária Pócsi zarándoklat, akár a szeretetszolgálatok zarándoklat a Mária Pócson, vagy szertartásainkra ösztönözzük őket, hogy úgy részt vegyenek. Ha bármilyen rendezvényünk van, akkor ott én is próbálok, igyekszek készülni valami kis lelki táplálékkal, morzsával, egy tanmesével, vagy idézettel, vagy szentírási gondolatokkal. Így próbáljuk leginkább.
0: A debreceni szociális bolt mintájára a Hajdúdorogi Főegyház megye azon dolgozik, hogy más településeken is megteremtsék az adományozás új lehetőségét.

0: Mozart C-dur diszonancia vonós négyesének harmadik tételét a Kelemen kvartett játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanú kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vasárnap az újfehértói görög katolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehérton lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszky hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül a várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, a déli szél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket a kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.

0: Dvorzsák művét a budapesti fesztiválzenekar játszotta, vezényelt Fischer Iván. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez, az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
2: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka

0: középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
1: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
0: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szent Atya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, a felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szent Atya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
1: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
0: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
2: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja a 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret. Szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből. A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekjéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
3: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
2: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leó, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést, tette fel a kérdést 14. Leó. Mindenekelőtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenekelőtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
3: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant d'amour.
2: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vasárnap az újfehértói görög katolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehérton lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszky hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül a várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, a déli szél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Jan Sibelius harmadik C-dur szimfóniájának első tételét a New Yorki filharmonikusok adták elő, vezényelt Leonard Bernstein. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az evangélium azt mondja, hogy Jézust a lélek a pusztába vitte. Vajon nem lehetne ez a lélek a lelkiismeretben megnyilatkozott isteni akarat? Szükséges-e külön kiemelni, hogy Jézus mindig tisztelettel meghallgatta és készséggel követte ezt a belső hangot? Az események közül egyesek szabad akaratuktól függenek, mások meg függetlenek attól. Az utóbbiakat úgy tekinthetjük, mint a mindent kormányzó legfőbb akarat megnyilatkozását. Így, amikor valami baj, szerencsétlenség fenyeget, jogunk van arra, hogy mindent megtegyünk elkerülésére, de ha iparkodásunk hiába való, nem tehetünk egyebet, mint meghajtjuk fejünket. Istenem, legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. A gondviselés tehát az események által tanácsot, az elkerülhetetlen történés által pedig parancsot ad. Jézus tudta ezt, és ez az alapja gyakran idézett mondásának. Az én órám még nem jött el. Amit az ő órájának nevez, az nem más, mint az Isten által kitűzött és a körülmények által elérkezettnek nyilvánított pillanat. Jelet vár, mielőtt megkezdeni nyilvános életét, mielőtt megtenni első csodáját, mielőtt a halálba menne. Amíg munkáját be nem fejezte, kivonja magát ellenségei keze közül, de látva, hogy a zsidó főtanács halálra ítélte, Júdás elárulta, és minden oldalról be van kerítve, megérti, hogy ütött az órája, s átadja magát a zsidók gyűlöletének. Amikor a világba jött, engedelmességet fogadott atyának, miként a szerzetes elöljárójának. Íme itt vagyok, mondja, hogy akaratodat teljesítsem. Fogadalmát hűségesen megtartotta. Halandó élete végén elmondhatta, Atyám, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy megcselekedjem. Szenvedését úgy mutatja be, mint fiúi tiszteletének tanúbizonyságát. E világ fejedelme eljön, de én bennem semmije sincsen, hanem azért jön, hogy megismerje a világ, hogy szeretem az Atyát, és amint parancsolt nekem az Atya, úgy cselekszem. Jézus tehát engedelmes volt, mint halálig, és pedig a kereszt halálig, mondta Szent Pál. Jézus szerette Istent minden erejéből, abban az értelemben, hogy minden idejét, tehetségét, tevékenységét neki szentelte. Első tekintetre úgy tűnik, mintha a rejtett élete kivétel volna ez alól a szabály alól. Milyen összefüggés van a názáreti munkák és Isten országa megalapítása között? A gyermek Jézus látogatja a zsinagóga iskoláját, gyakorolja magát az olvasásban, játszik társaival, munkásként faragja a gerendákat, épületfákat, készíti az igákat, ekéket, egyszerű bútorokat. Vajon mindez nem elvesztegetett idő az evangélium hirdetése szempontjából? Nagyon vigyázzunk, nehogy ezt higgyük. A Názáretben eltöltött évek hasznosak és termékenyek voltak. Jézus ott olyan erénygyakorlatokra adott példát, melyeket a legtöbb embernek gyakorolnia kellene. Istennek ajánlja fáradozását, nehéz munkáját, verejtékét, a vért, mely munkás kezéből kiserken. És ez már törlesztés az emberiség megváltásáért. Végül lassanként fejlődik, képezi magát, és fölkészül jövendő küldetésére. Az evangélium kifejezetten szól erről. A gyermek növekedett bölcsességben Isten és az emberek előtt. Ő, aki mindent tudott, nem átalta a tanulást. Názáret tehát a nagy szerzetes novíciátusa, az örök pap szemináriuma volt. Nyilvános élete alatt fáradozásainak jellege szembeötlőbb, de nem tökéletesebb. Egyedül Istenért dolgozik, él, lélegzik. Ha beszél, azért teszi, hogy hirdesse az örömhírt. Ha csodákat művel, azért teszi, hogy megnyerje a tömeg bizalmát. Ha apostolait képezi, azért teszi, hogy legyenek munkatársai, akik később folytatják munkáját. Amikor kiűzi a templomból az árusokat, atya iránti tiszteletből cselekszik. Egyetlen vágy emészti, szolgálni az isteni érdeket. Úgy látszik, mintha a működésének zsinór mértékéül egy híres szerzetes rend jeligéjét választotta volna. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Jézus alárendeli magát Istennek, akivel egyenlő.
Isten hirdetőjének, szava hordozójának adja magát. A nagy király követe ő. Feladata a rábízott üzeneteket elvinni. Az én tanításom nem az enyém, mondja, hanem azé, aki küldött engem. Tápláléka, élete, öröme, teljesíteni atya parancsait és Mária tökéletes engedelmességéről megemlékező elmondhatja, én szolgád vagyok, és a te szolgálód fia. Isten lelkével eltelve hajlékony eszköz a kezében. Hódolata a teljes önfeláldozásig, a legteljesebb önfeledésig fokozódik. Mivel magyarázható ekkora önfeláldozás? Először is Jézus teljes lelkéből, teljes szívéből és minden erejéből szeret. Lehetetlen volt önmagához ragaszkodnia, mert teljesen eltelt Isten szeretetével. Aki így szeret, az többé már nem önmagáé. Amint a gyermekét szerető édesanyjának sincs ideje, hogy magára gondoljon, teljesen önszeretett gyermekében él. Jézus tudja, hogy mi az ember Istennel szemben. Adjuk bár a végtelenhez a legnagyobb számot, mit sem növel azon, egyenlő a zéróval. Hasonlóképpen valamennyi teremtmény együttesen Istennel szemben olyan, mintha nem is volna. Ha megértettük ezt az igazságot, vagy ha megsejtettük a mérhetetlen távolságot, amely elválasztja a végtelenül nagyot a végtelenül kicsitől, akkor elismerjük, hogy Istennel szemben csupán egyetlen helyes magatartásunk lehet. Kicsinyekké lenni, és semmire sem tartani magunkat. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy Jézus, mint ember, megalázta magát. Szent Pál mondta, megsemmisítette magát Isten előtt. Miképpen egyeztethető össze ez a két kijelentés, atyám és én egyek vagyunk, és atyám nagyobb nálamnál? Hogyan lehet ugyanaz a személy egyenlő Istennel, és kisebb is nála? Hogyan lehet egyszerre minden és semmi? Itt már az isteni és emberi természet Krisztusban való egyesülésének kérdését érintjük. Nem kutathatjuk az isteni lelket anélkül, hogy minduntalan ne ütköznénk bele a titkok titkába.

0: Schubert 4 impromptu című művét Falvai Sándor adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A béke és a megbékélés szolgálatára buzdította a koreai egyháziakat 14. Leó pápa. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezett Magyarország. Aradon megemlékezéseket tartottak, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az államfő felfüggesztése került előtérbe. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek generátorokkal, tűzifával és tartós élelmiszerrel. A vértanúk hitéből merítve legyenek a béke és a megbékélés szolgálói, erre buzdította a Rómában élő koreai egyháziakat 14. Leó pápa. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
3: A koreai vértanúk örökségének továbbadására és a megosztottság sebeinek gyógyítására kérte a Rómában szolgáló koreai papokat és szerzeteseket 14. Leó pápa, számolt be róla hétfőn a Vatikán News. A Szent Atya a Kelemen teremben mintegy 170 egyházi személyt fogadott, akiket koreai nyelven is köszöntött. A katolikus egyházfő felidézte, a koreai kereszténység története különleges, mert a hit kezdetben misszionáriusok közvetlen jelenléte nélkül, a keresztény írások megismeréséből és az igazság kereséséből bontakozott ki. Az így létrejött közösség később üldöztetést, háborút, szegénységet és megosztott is átélt. A koreai egyház ma is mártírok tanúságtételére épül. A keresztény kitartás nem csupán a szenvedés elviselését jelenti, hanem azt is, hogy az ember a megpróbáltatások közepette sem veszíti el reményét, és nem engedi, hogy a szenvedés megkeményítse a szívét. A Szent Atya külön is kitért a koreai félsziget máig fennálló megosztottságára. Arra kérte a papokat és szerzeteseket, hogy legyenek a megbékélés emberei, valamint a béke és az imádság szolgálói. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, az egykor missziós Korea mára maga is misszionáriusokat küld a világba. Ebben elődeik hitének és áldozatának gyümölcsét látja, mert, mint mondta, az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. 14. Leó pápa végül a következő koreai ifjúsági világtalálkozóról is beszélt. Azt szeretné, hogy a világ minden részéről érkező fiatalok találkozója összekapcsolja a múlt örökségét a jövővel, a mártírok hite így az új nemzedékeken keresztül juthat tovább a világ minden tájára.
0: Boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét adományozta a Péceli templomnak Udvardi György érsek, írta meg a Magyar Kurír. A Péceli magyarok nagyasszonya templom búcsúnapján a hívek a városhoz is kötődő Boldog Bódi Mária Magdolna emléke előtt is tisztelektek október 4-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardi György veszprémi érsek volt, aki megáldotta a boldog új szent képét, átadta a vértanú szűz csonterekjéjét és megnyitotta a róla szóló emlékkiállítást is. A cigány pasztoráció volt a fő témája az állandó diakónusok 30. találkozójának, amit idén október 1-e és 3-a között rendeztek meg. Az eseménynek a Leányfalui Szent Gellért lelki gyakorlatos ház adott otthont, írta meg a Magyar Kurír. Székely János püspök szombaton tartott előadást a romák helyzetéről. A főpásztor kiemelte, Magyarországon a romák túlnyomó többsége elvégzi a 8 osztályt, ami óriási eredmény. Az egyetemi hallgatók 2-3%-a cigány, ami szintén egyedülálló Európában. Székely János ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy minőségi oktatásra lenne szüksége a cigány többségű régiókban, amiben az egyháznak fontos szerepe lehet. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békért október 1-e és október 7-e között, írta meg a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdes barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezik Magyarország október 6-án a Nemzeti Gyásznapon. A megemlékezések részleteit Kövér Tamás foglalja össze.
3: Katonai tiszteletadás mellett felvonták, majd félárbocra eresztették a nemzeti lobogót kedd reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren az aradi vértanúk emléknapján, számolt be róla az MTI. A zászlót Baka András köztársasági elnök engedélyét követően a himnusz hangjaira vonták fel, majd a szózat kíséretében eresztették félárbocra, ahol a nemzeti gyásznap végéig maradt. A megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mellett több kormánytag és országgyűlési képviselő is részt vett. A katonai ceremónián a Magyar Honvédség díszegységei és központi zenekara is közreműködött. A résztvevők ezután a Batthyány örök mécseshez vonultak, ahol Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes koszorúzott, majd főhajtással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira. A megemlékezés sorozat a Fiumei úti sírkertben a Batthyányi mauzóleumnál folytatódott. Október 6-át 2001-ben nyilvánították nemzeti gyásznappá. 1849-ben ezen a napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is, idézte fel az MTI.

0: Nem csak a 13 aradi vértanúra és Batthyány Lajosra emlékezünk október 6-án, hanem a megtorlás számos más áldozatára is, idézte fel keddi összeállításában a Magyar Kurír. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után mintegy 160 embert végeztek ki, további ezreket pedig bebörtönöztek vagy kényszerrel besoroztak. Az egyházi személyek közül Sulyánszky Euszták minorita szerzetes az aradi vértanúk gyóntatójaként szolgált, Gásperik Márk Kilit Ferences pedig tábori lelkészként vett részt a szabadságharcban. Utóbbit 1853-ban Pozsonyban kivégezték, összegezte a cikk. Aradon az október 6-ai megemlékezések, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az állam fő felfüggesztésének ügye került a középpontba. Gáspár Sándor tudósít.
1: Aradon kiemelkedik a sorból az a kiállítás, amely eddig még sohasem került közönség elé. Rákóczi Parketics Otthugó, Aradon raboskodó nemzetőr őrnagy és országgyűlés képviselő által készített 1848-49-es nemzetőr raptársakról készített portrékat állítottak ki a kultúrpalotában. Aradon sajtótájékoztatót tartott Kelemen Hunor is, aki kijelentette, hogy a szabadságharc örök, az RMDS kormányzati részvétele nem fő szempont. Már beszélt Luka Nikolescuval, a tegnap megnevezett új, negyedik kormányfőjelölttel, akinek a neve már egy hónappal ezelőtt is fölmerült jelöltként, és akivel kapcsolatban a szociáldemokrata pártelnök Soringrin Deanu immár nem az azonnali teljes elutasítást említette, hanem azt, hogy széles körű felhatalmazást kapott a tárgyalásokra. Már ez is meglepetés. De a politikai bombát talán a szélsőséges ANUR elnöke George Simion pukkasztotta. Felszólította a román parlament tagjait, kiemelte a PSD, vagyis a szociáldemokratákat, hogy támogassák kezdeményezésüket Nikusor dán államfő felfüggesztésére. Közzétett egy listát is, amelyen 116 parlamenti tag aláírása már szerepel. Alig 40 szükséges a 155-ig, hogy elindulhasson az eljárás. Igaz, hogy a parlament csak 30 napra függesztheti föl, és ez idő alatt népszavazást kell tartani, vagyis a választópolgárok üthetik a meghatározó pecsétet az államelnök sorsára. Az új kormányról október 17-ig kell dönteni a parlament. A jelenleg külügyi államtitkárnak 10 napja van a kormányalakításra. Az ügyben a mérleg nyelvét mindenképpen a szociáldemokraták jelentik. Ha támogatják a kormányt, akkor véget ér a jelenlegi politikai válság Romániában, ha nem, akkor tovább mélyül, mert nem csak az előrehozott választásokkal szembesülünk, hanem az állam fő felfüggesztésével is. Úgyhogy arad az emlékezés, Bukarest pedig a politikai színvallás városa.
0: Ukrán hadifoglyokat látogatott meg és tárgyalt a kiskorúak hazatéréséről is moszkvai látogatásán Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke, írta az Avenir olasz katolikus napilap. A bíboros szeptember 30-án zárult látogatása kapcsán hangsúlyozta, 14. Leó pápa közelségét szerette volna közvetíteni az oroszországi fogolytáborban, valamint annak reményét is, hogy mindenki hazatérhet. A beszámolók alapján a vatikáni humanitárius diplomácia hozzájárulhat a felek közeledéséhez, számolt be alap. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Volodymyr Zelenszky hozzátette, az F-16-os vadászgépekhez szükséges felszereléseket és elfogó rakétákat is biztosítanak, a ballisztikus rakéták elleni védelem azonban továbbra is jelentős részben a külföldi partnerek szállításaitól függ. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Tűzifa, tartós élelmiszer és generátorok. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek, miközben segélyprogramokkal is támogatják a magyar településeket. Nyíri Kata jelenti.
2: Télire vágom a fát, készítem befele. Ne kelljen télen vágni, legyen mivel. Mert gáz nincs nálunk bevezetve. És pénz sincs rá, keves a nyugdíj, és orvosságra kell.
3: Mondja az Unvidéki Csapon élő Badó János, aki egyedül élő nyugdíjasként rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van.
4: Áramkimaradásokra számítunk, 10-12 órásokra, sőt, még azt is mondták, hogy az is lehet, hogy nagyobb, hosszabb, mert hetekre is.
3: Béres Gizella óvónőként dolgozik Csapon. Elemlám

0: cápákat és tartós élelmiszert is beszerez nagyobb mennyiségben a nagyobb hideg előtt.
1: Igyekszünk előkészíteni a száraz kajákat, konzerveket, igyekszünk elemlámpákat, igyekszünk előre főzni, na de viszont társasházban élünk, és itt nincsen megoldva, a nem lehet generátorokat beüzemelni.
0: Így zúgnak az áramfejlesztők Ungvár utcáin áramszünetek idején. Energiahiány esetén a közvilágítást, a boltok, a benzinkutak kivilágítását is korlátozzák a hatóságok. Kőszegi Szilvia és családja a Beregvidéki Somban élnek.
2: Egyszer másfél órát, utána pedig 2 óra hosszára kapcsolták fel a villanyt, ez olyan embertelennek tűnik, és az is, hiszen ilyenkor, amikor mosni kellene, vagy fűteni, ez megoldhatatlan számunkra, ugyanis nekünk nincsen semmi olyan gépezet, amivel tudnánk bármit is generálni, tehát elektromos áramot generálni.
0: A kistérségek polgármestereinek különösen nagy felelőssége van a térre való felkészülésben. Nagydobronyban már egy különleges, nagy teljesítményű generátort is beszereztek. Így az áramszünetek idején sem áll majd meg az élet a településen, és biztosították a mobil szolgáltatás folytonosságát is. Nagy Ferenc, polgármester.
3: Az agytesető áramfejlesztő az biztosítja nem csak az oktatás nevelés, hanem az étkezést is. Szerződést kötöttünk minden mobil szolgáltatóval, hogy teljes blackout esetén vállalkozók fogják beindítani az áramfejlesztőt, úgyhogy mobil és internet szolgáltatás is biztosított, úgy tűnik.
4: 150 millió euróhoz közelítő keretből gyorsítaná fel az Európai Unió az új védelmi technológiák fejlesztését. Az Európai Parlament kedden jóváhagyta a 115 millió eurós Agile program létrehozását. Az EP közleménye szerint elsősorban innovatív kis- és középvállalkozások, startupok és gyorsan növekvő cégek kaphatnak támogatást, akár projekt költségeik teljes összegére. A program a fejlesztések tesztelését és katonai alkalmazását is segítené, valamint összekötné a kisebb cégeket a nagy védelmi ipari vállalatokkal. Az Agile a tanács jóváhagyása után várhatóan 2027 elején indulhat el. Közlekedési hírek.
5: A fővárosban a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 37-es és a 37A villamos ma 8 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között, az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet híd lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcából csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A déli pályaudvaron ma reggel már zavartalanul indulhatott meg a közlekedés, helyreállították az éjszaka a hétfői balesetben megrongálódott váltót, így jelentősebb fennakadás nélkül indult meg a ma reggeli vonatforgalom. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítása, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonatközlekedésben. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyékényes Pécs vonal karbantartása, Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. A ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-k terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többség a keleti pályaudvar helyett továbbra is csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Tart a Kiskunfélegyháza szentes vonal átépítése, ezen a szakaszon az év végéig pótlóbusszal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mávinform.
4: A várható időjárásról. Szerdán napos, fátyol felhős és száraz idő várható, időnként felhősebb körzetekkel. A déli eszél többfelé megélénkül, délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A béke és a megbékélés szolgálatára buzdította a koreai egyháziakat 14. Leó pápa. Az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzésének 177. évfordulójára emlékezett Magyarország. Aradon megemlékezéseket tartottak, Bukarestben pedig a kormányalakítás és az államfő felfüggesztése került előtérbe. Kárpátalján már a hideg hónapokra készülnek generátorokkal, tűzifával és tartós élelmiszerrel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, technikai munkatársam Bójás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
7: Multidéző, Iványi Balást hallják.
8: 2026. október 7-e van szerda. Isten éltesse Amália nevű hallgatóinkat. Az Amália egy germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Az Amálok a gót királyi család neve voltak. A katolikus egyház ezen a napon a rózsafüzér királynőjét ünnepli. Az emléknap története 1571-ig nyúlik vissza, amikor a Szent Liga flottája október 7-én győzelmet aratott az Oszmán Birodalom hajóhada felett a görögországi Lepantó, vagyis Napfaktosz közelében. A győzelem emlékére 5. Pius pápa külön ünnepet rendelt el, amelyet később a rózsafüzér ünnepeként terjesztett ki az egész egyházra. 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe, az amerikai irodalom egyik különös alakja. Költőként, novellistaként és kritikusként is jelentős volt, műveiben pedig sötét, nyugtalanító témák mellett a logikus következtetésre épülő detektív történet is új irányt kapott. A Morg utcai kettős gyilkosság című elbeszélést a detektív irodalom egyik korai alapművének tartják, a Holló pedig világhírű költeményévé vált. Halálának körülményei máig nem tisztázottak. Október 3-án Baltimore-ban találtak rá zavart állapotban, és 4 nappal később meghalt. 1879. október 7-én Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia megkötötte a kettős szövetséget. A titkos szerződés értelmében a két állam kölcsönös katonai segítséget ígért egymásnak orosz támadás esetén, más hatalom támadásakor pedig legalább jó indulatú semlegességet vállaltak. A megállapodást Bécsben írták alá, a monarchia részéről Andrássy Gyula közös külügyminiszter. A szövetség később az európai nagyhatalmi rendszer egyik tartós elemévé vált, és 1914-ig fennmaradt. 1944-ben ezen a napon zárult le a Dumbarton-Oaksy konferencia Washingtonban. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Kína képviselői olyan javaslatokat dolgoztak ki, amelyek egy háború utáni, a nemzetközi béke és biztonság fenntartására létrehozandó szervezet alapját adhatták. A konferencia dokumentumai később fontos kiinduló pontjai lettek az Egyesült Nemzetek szervezete létrehozásának. 1949. október 7-én létrejött a Német Demokratikus Köztársaság, azaz az NDK. A II. Világháború után Németország 4 megszállási övezetre oszlott. A nyugati zónákból májusban létrejött a Német Szövetségi Köztársaság. Erre válaszul a szovjet megszállási övezetben októberben megalakult az NDK. Központja Kelet-Berlin lett, miközben Nyugat-Berlin különleges, a nyugati szövetségesek által ellenőrzött terület maradt. Ezzel megszilárdult Németország kettéosztottsága, amely több mint 4 évtizeden át fennmaradt. 1989. október 7-én megalakult a Magyar Szocialista Párt. A Magyar Szocialista Munkáspárt 14. kongresszusának küldöttek kimondták az állampárt megszűnését és az új párt létrejöttét. Az MSZP első elnöke Nyers Rezső lett. Az új párt programjában szakított az egypártrendszerrel és demokratikus, parlamentáris politikai rendszerben működő szocialista pártként határozta meg magát. 2001. október 7-én megkezdődött az Egyesült Államok és szövetségeseinek afganisztáni hadművelete. Az Egyesült Államok és koalíciós partnerei a szeptember 11-i terrortámadások után indították meg a Tartós Szabadság nevű hadműveletet az Al-Qaida ellen, miközben Afganisztánt a tálibok irányították és menedéket biztosítottak Osama Bin Ladennek. A tálib rendszer gyorsan összeomlott, a szövetséges erők pedig november 13-án bevonultak Kabulba. A következő 20 évben az országban nemzetközi katonai és újjáépítési misszió működött. Az Egyesült Államok és szövetségesei 2021 nyarán kezdték meg a kivonulásukat, amely augusztus végére fejeződött be. A tálibok ezt követően rövid időn belül ismét átvették az ország irányítását.
7: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Felébredve újra kezdem, Jézusom, ez szép napot, őrangyalom, szépen kérlek, segíts, hogy jó lehessek. Jézusomnak, szüleimnek mindig örömet szerezzek. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondja. Orgonán kísért Csanádi Tádékán.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, a boldogságos Szűz Mária Szentolvasó királynője, magyarul csak így szoktuk mondani, hogy a Rózsafüzér királynője, emléknapja van ma az egyházban, úgyhogy szeretettel gondoljunk égi édesanyánkra. Most pedig ezt a szentmisét élő Mária névre ajánljuk föl. Nézzünk mindannyian most magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent viadnak Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.

0: Szent lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, meghívásom után 14 évre Barnabással együtt ismét visszatértem Jeruzsálembe, és Tituszt is magammal vittem. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem, és megbeszéltem az apostolokkal a pogányok között végzett evangélium hirdetés ügyét. Külön tárgyaltam a tekintélyesebbekkel is, hogy ne legyen hiába való az eddigi fáradozásom és a most folyó munkám. Ellenkezés nélkül elismerték, hogy én éppen úgy megbízást kaptam az evangélium hirdetésére a pogányok között, mint ahogy Péter a zsidók körében. Aki ugyanis hatékonnyá tette Péter apostoli munkáját a zsidóknál, az enyémet is hatékonnyá tette a pogányoknál. Amikor Jakab, Péter és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, az egyetértés jeléül jobbjukat nyújtották nekem és Barnabásnak. Mi apostolkodjunk a pogányok között, ők pedig a zsidók között. Csak gondunk legyen a szegényekre. Törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem. Amikor azonban Péter Antiochiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mert okot adott rá. Mielőtt ugyanis a Jakab környezetéből való testvérek Antiochiába jöttek volna, együtt érkezett a pogányokkal, együtt étkezett a pogányokkal. Amikor viszont azok megérkeztek, visszahúzódott és tartózkodott a pogányságból megtért testvérektől, mert tartott a zsidóságból megtért keresztények véleményétől. Ehhez a viselkedéséhez aztán többen is csatlakoztak, még Barnabást is belesodorták a kétszínűségbe. Amikor tehát láttam, hogy nem az evangéliumi igazságához híven viselkednek, mindnyájuk előtt kijelentettem Péternek, ha te zsidó származásod ellenére sem ragaszkodsz a mózesi törvény előírásaihoz, milyen alapon kényszerítheted pogány származású testvéreinket, hogy aszerint éljenek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor az egyik tanítványa arra kérte, Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Kedves testvéreim! A rózsafüzér királynője nem a jámbor öregasszonyoknak a társnője, hanem a győzelmek királynője. Mert ezt az ünnepet, amikor 5. Pius, a Szent Pápa 1571-ben elrendelte, egy győzelemnek az emlék ünnepéül rendelte el, hogy az ez után következő nemzedékek mind hallják, hogy a szűzanya milyen hatalommal anyja az egyháznak. A lepantói tengeri ütközet s keresztény győzelem emlék ünnepe ez a mai nap. És ezt a tengeri csatát a hadi akadémiákon iskola példaként tanították. Az egyház pedig a szűzanya segítségének a mintaképeként örül neki ma is. Tengeri ütközet volt. Évtizedek készülete előzte meg, és a tengeren hajók ütköztek meg, amiket meg kellett építeni, és ezek az előkészületi évtizedek erdőirtással, favágással és a fából hajó építéssel teltek az évek. És mind a két fél puhatolódzott, hogy milyen erővel is rendelkezik a másik. És a szűzanyának a segítsége ott kezdett megmutatkozni, hogy a keresztény felett, és ez állt a pápából, Spanyolországból, néhány itáliai városból és Velencéből, olyan értesüléseket kaptak, hogy a törökök kisebb erővel rendelkeznek, mint mi. Katonailag kedvük támadt a csatára. Az információ pedig hamis volt. Ha elképzeljük, hogy a 16. században a tengeren hogyan is történhetett ezeknek a szemben álló feleknek a fölvonulása, mert nem gőzhajók meg ilyen-olyan géppel hajtott hajókról van szó, hanem vitorlásokról, meg evezősökről. És amikor fölállt a két sereg, a keresztények megrémültek, hogy hát ezek kétszer annyian vannak, mint mi. De tudták, hogy a pápa szavára évek óta imádkozik az egyház az iszlámmal szembeni győzelemért. És mit imádkozik? A pápa domonkos szerzetes volt előtte, és mi sem volt természetesebb, mint hogy a rózsafüzért kérte az egész egyháztól, hogy imádkozzuk. A katonáknak, akik ott behajóztak, mindenki kapott egy rózsafüzért is a fegyvere mellé. És akik a csatából visszatértek, elmesélték, ami történt, a történészek meg leírták, hogy délidőben kezdődött az ütközet. És amikor közelítette meg egymást ez a két hajóhad, olyan távolságra, hogy már ágyúzni tudtak. Az ágyúzást követte az, hogy még közelebb hajóztak, és akkor hajó hajó mellett, aki erősebb, az megcsákjázta a másikat, hajóhidakat dobott át, és átrohant az ellenséges hajóra. Ott pedig kézi tusával gyilkolták egymást. Kelet felől jöttek a törökök, nyugat felől a keresztények. És dél múltával már jóval a nap elkezdett szemébe sütni a törököknek, és ez zavarta a látásukat. Megfordult a szél, amely addig a törököknek kedvezett, és most elkezdett nyugat felől fújni. És ez a kétszeres fölénybe levő török hajóhad vereséget szenvedett. Csak egy kicsit kell gondolkodni, és az ember észreveszi, hogy mi. Milyen bajba vagyunk a klímaváltozással, meg az energiagazdálkodással. És merre felé látszik a megoldás? A nap energiája, meg a szél energiája, meg a víz energiája. Hát segítsen nekünk a szűzanya, nekünk mai embereknek, hogy jó utakon tudjunk járni, és ne ijedjünk meg attól, hogy a világnak, meg az ördögnek nagy túlereje van. Mert mit ér ez a teremtett túlerő az isteni segítséggel szemben? Mert Istennél minden lehetséges. Amen.
0: Imádkozzunk testvérem boldogságos Szűz Máriával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
3: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává, az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a világ királynője, az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Szentmisénk szándékára imádkozzunk Marian testvérünkért. Adjon az Isten neki sok-sok kegyelmet és erőt. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgass meg kéréseinket. A kész is uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, engedd, hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, és úgy ünnepeljük egyszülött fiad életének titkait, hogy elnyerhessük ígéreteidet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogadta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, s igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsd egybe a Szent Élek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, élő Mariannáról, akiért ezt a szent áldozatot felajánljuk. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében többi elhunyt testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lássunk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által, ő általa. Ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor, béke veletek.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és megújulsz.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik e szentségben fiat halálát és feltámadását hirdetjük, miután az ő szenvedésének társai lettünk, az ő vigasztalásában és dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános, a szentbeszédet Horváth Zoltán diakónus mondta, orgonán kísért Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 34 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért, október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok és közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Diakónussá szentelte Mosztocki Sándort Szócska Ábel nyíregyházi megyéspüspök vasárnap az újfehértói görögkatolikus templomban, számolt be kedden a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az új szenteltet, hogy szolgálata során vegye észre a nehézségekkel küzdőket, álljon melléjük és segítsen nekik. A kárpátaljai születésű Mosztocki Sándor 2023 óta szolgál Újfehérton lelkipásztori kisegítőként, emellett hitoktatói és kántori feladatokat is ellát. A diakónus szentelésen családtagjai, paptestvérei, valamint újfehértói és kárpátaljai hívek is részt vettek. Nagyszabású orosz támadásra készül Ukrajna, és már megkezdte az ellenintézkedéseket, közölte kedden Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a Telegramon. Az államfő szerint friss hírszerzési információk utalnak a készülő műveletre, ezért megerősítik a légtér és a kulcsfontosságú létesítmények védelmét. Közben kedden több ukrán régiót is orosz támadások értek, amelyek halálos áldozatokat és sebesülteket is követeltek. Végül az időjárásról. Napos fátyol felhős és száraz idő várható, időnként felhősebb körzetekkel, a déli szél több felé megélénkül, Sopron környékén erős lökések is lehetnek. Délután 23 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8

0: terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervizúton tudnak közlekedni. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A déli pályaudvaron ma reggel már zavartalanul indulhatott meg a közlekedés, helyreállították az éjszaka a hétfői balesetben megrongálódott váltót. Így jelentősebb fennakadás nélkül indult meg a ma reggeli vonatforgalom. Még ma is tart az osztrák vasút hálózatán a hétvégi kábeltűz helyreállítása, ezért több bécsi Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásra kell számítani a vonatközlekedésben. Változott az S76-os vonatok menetrendje, minden második vonat csak Pilisvörösvár és Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a gyékényes Pécs vonal karbantartása, Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. A ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás, a Budapest-Debrecen közötti Intercity-t terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többség a keleti pályaudvar helyett továbbra is csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Tart a Kiskunfélegyháza szentes vonal átépítése, ezen a szakaszon az év végéig pótlóbusszal utazhatnak. Az aktuális és előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
2: Lapszemle következik. A hithez vezető személyes útjáról és a lelki elcsendesedés fontosságáról beszélt Huszár Attila diakónus a Váci Egyházmegye Lélek jelenlét podcastjában, számolt be a Magyar Kurír. A Csömörön élő, Kerepesen szolgáló diakónus felidézte, életében a Szentírás olvasása hozott alapvető fordulatot, amelynek hatására megtért. Huszár Attila szerint fontos, hogy az ember rendszeresen időt szánjon az imádságra, a Biblia olvasására és az elcsendesedésre. Kerepesen hittanórákat tart, valamint Szentlélek szemináriumokat és lelki gyakorlatokat is szervez. A belső és a külső naprendszer határvidékén keletkezhetett a Bennu aszteroida, ismertette beszámolójában a HVG egy új kutatás eredményeit. Az ETH Zürich szakemberei a NASA Osiris Rex űrszondája által a földre hozott kőzetminták kémiai összetételét vizsgálták. Eredményeik szerint a Bennu a naprendszer úgynevezett vízjég határvonala közelében alakulhatott ki, ahol a külső és belső régiókból származó anyagok keveredtek. A kutatók szerint az aszteroida ezért fontos információkat őrizhet arról is, milyen anyagokból alakultak ki évmilliárdokkal ezelőtt a Földhöz hasonló bolygók. A magyar gyerekek csaknem harmadánál fennáll annak a veszélye, hogy felnőttként funkcionális analfabétává válik, írt a cikkében a Telex a legutóbbi PISA jelentés adatait elemezve. A lap a diszlexia október 8-ai világnapja kapcsán foglalkozott az olvasási nehézségekkel. Nemzetközi kutatások szerint az általános iskolások több mint 7%-a diszlexiás, miközben további gyerekek más olvasási zavarokkal küzdenek. Séder Veronika nyelvész és Steklács János olvasás kutató hangsúlyozta, az olvasási problémák ma már jól felismerhetők, és megfelelő személyre szabott módszerekkel hatékonyan fejleszthetők, összegezte a beszámoló. A lapszemlét Rátonyi Sára állította össze.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, ma 2026. október 7-e, szerda van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől arról hallhatnak, hogy 18 éves a Háló Jazz Klub. Ebből az alkalomból különleges koncert lesz a Budapesti S4 Közösségi és Kulturális Központban október 13-án. A részletekről és az elmúlt évekről beszélget Gőbel Ágoston, a koncert sorozatot szervező.

0: Söny Györggyel. 8 óra 22 perckor házunk táján, 8 óra 37 perckor pedig Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig a Földsójában arról szólunk, hogy első alkalommal láthatta a nagy közönség a székesfehérvári püspöki palota nemrégiben megújult püspöki magánkápolnáját. A Földsójában Smohai András múzeumigazgató mutatja be a kápolna nem mindennapi történetét. Spányi Antal megyés püspök pedig az egyházmegye nagy püspök egyéniségeire emlékezik vissza. Ebből hallanak most egy részletet.
1: A püspöki palotát több mint 200 évvel ezelőtt építették föl, és tulajdonképpen azóta, amióta az a palota létezik, tehát gyakorlatilag egyházmegyei történelmünk kezdetétől ez a hely mindig az Istennel való találkozás helye volt. Megindító arra gondolni, hogy az összes püspök elődöm itt a Székesfehérvári egyházmegyébe naponta itt ezen a helyen imádkozott. Itt gondolták végig döntéseiket, itt kérték a Jóisten kegyelmét, segítségét, itt imádkoztak az egész egyházmegyéért és az egyházmegye híveiért. Azokra az emberekre, püspökökre gondolhatunk itt, akik igazán nagyok voltak. A mi egyházmegyénkben sok kiváló jellemű, sok nagyon karakán, karakteres püspök volt, akik közül csak az egyik volt Prohászka Ottokár.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen, hangsúlyozta a Youcat Love Forever örökké tartó szeretet című könyv új kiadásához írt előszavában 14. Leó pápa. A fiataloknak szóló kötet a katolikus hit fényében segít elgondolkodni a szeretetről, a párkapcsolatról és a házasságról. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy ne féljenek a szeretet mélységétől. Az igazi szeretet nem múló érzelem, hanem döntés, út és egy életre szóló szövetség. Isten ugyanis szeretetre teremtett bennünket, emelte ki Leó pápa, hozzátéve emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, amely mély elköteleződés a másik ember mellett. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek október 3-án a kolozsvári ferences templomban. Az ünnepi szentmisén részt vette a kolozsvári ferences közösség, a környék papsága, szerzetesek és szerzetes nővérek, valamint számos hívő és vendég, írta a Magyar Kurír. A szentmisét Urbán János Erik, az erdélyi ferences rendtartomány elöljárója mutatta be. A tartomány főnök prédikációjában beszélt arról, hogyan fordult el Ferenc a gazdagság, a társadalmi elismerés által meghatározott élettől, és hogyan fedezte fel a szegénységben, a szolgálatban és az önátadásban az Istennel való kapcsolat útját. Ferenc számára a szegénység nem önmagában a nélkülözést jelentette, hanem a szabadság és a bizalom útját, emelte ki az elöljáró. Kockázatot jelent a várt gazdasági növekedésre a külső gazdasági és geopolitikai feszültség, az energiaár emelkedés, valamint a súlyos hazai aszály, írta a Költségvetési Tanács az MTI-hez eljuttatott közleményében. A testület szerint az idei költségvetési törvényt módosító törvényjavaslatban szereplő, a korábban tervezett 4,1% helyett 2%-osra várt növekedési lassulást, a lakossági reálbérek emelkedése és az ehhez köthető erős fogyasztás részben ellensúlyozza. Kérte az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot kedden, a testület honlapján közzétett határozat értelmében a vezetői megbízatás az alaptörvény alapján határozott időtartamra 3 évre szól. Az elnöki tisztségre valamennyi alkotmánybíró pályázhat. A 7. legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptemberi szeptember közötti időszak az ország nagy részén, a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán kedden. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius fok volt, amely 1,7 Celsius fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát. Az országos csapadék átlag szeptemberben mindössze 15,1 mm volt, amely 74%-kal elmarad az 1991 és 2020 közötti időszak 59,1 mm-es átlagától. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. 18 éves a Háló Jazz Klub. Ebből az alkalomból különleges koncert lesz a budapesti S4 Közösségi és Kulturális Központban október 13-án este 7 órától. A részletekről és az elmúlt évekről beszélget Gőbel Ágoston, a koncert sorozatot szervező Sőn Györggyel.
1: Mire várjátok egész pontosan az embereket október 13-án, de talán akkor kezdjünk egy kicsit előrébb. Gondoltad-e, hogy nagykorúságot fogtok ünnepelni? Amikor 2008-ban elindult, gondoltál erre?
2: Természetesen nem. Csak volt bennem és Dezső Csabával, akivel együtt alapítottuk ezt a klubot, a régi Ferenciek terén levő Háló Közösségi Központban, akkor egy új szint akartunk bevinni az ottani kulturális kínálatba, és akkor megszerveztük az elsőt, azzal a céllal, hogy havonta egy klubestet szervezünk. És most így visszatekintve, hát elmúlt 18 év, lépésről lépésre, hónapról hónapra, hiszen ezt jazzklubnak semmiképpen nem lehet nevezni, inkább ezen a helyen levő, rendszeresen visszatérő jazzkoncertekre. De hát a klub az nem olyan klub, mint máshol Budapesten, ahol akár hetente egy, két, három, vagy akár minden este vannak koncertek. De ahogy én tudom, és hogyha a folyamatosságot úgy nézzük, hogy ez is jelent folyamatosságot, mondjuk nyári hónapban, ropogban nem szoktunk szervezni, akkor ez valószínűleg az ország legrégebbi, folyamatosan működő helyeinek egyike.
1: És hát nem is akármilyen nevekkel működik ez a hely. A legnagyobb nevek léptek föl itt az elmúlt 18 évben, hogyha csak néhányat ki kellene emelni, kiket mondanál?
2: Hát ez nagyon-nagyon nehéz, mert mi úgy kezdtük aznak idején, hogy Dezső Csaba elismert jazzhegedű művész, nekem a tanárom is volt egy időben, jártam hozzá jazzhegedülni még egyetemista koromban, innen maradt meg a barátság. Én arra számítottam, hogy majd az ő baráti és ismeretségi zenésztársai, kollégái köréből lesznek majd azok, akik föllépnek, és ezt a feladatot az elején és mindvégig ő vállalta, most már közösen, tehát ezt a fajta megszólítást, vagy annak a kitalálását, hogy hogy legyen, és talán nem annyira a nevek a fontosak, hanem inkább az, hogy mi a produkciókat szeretjük, és nem a jam session-t, hogy akkor összeállnak. Hiszen a jazz az egy olyan közérthető műfaj, hogy bárki bárkivel, zenésszel, bármikor, bármilyen jó zenét tudnak adni, de mégis a produkciók voltak a fontosak, és a produkciók szempontjából, hát így visszatekintve tényleg a legnagyobb zenészeket, vagy legismertebb, inkább ismertebb zenészeket tudom felsorolni. Hát az öregeket nézzük akkor, meg azokat, akik talán már, vagy akik már nem is élnek, Babos Gyulát, Vukány Györgyöt, Csepregi Gyulát, tehát hosszasan lehetne sorolni a zenészeket is, de Sárik Pétert a fiatalabb között, Illényi Katica is föllépett kétszer nálunk, Elek István, Gyárfás István, Szegény Fábián Juli is az elején, talán még annyit, hogy az első fellépünk Antal Tibor volt, akivel együtt jártunk annak idején jazzhegedülni Dezső Csabához, de Olá Kálmán nevét is említeném, Lakatos Ágnes, Miheller Mirtil, legnagyobb énekesnők, Berki Tamás, Benkó Dixieland Band, a Canaro együttes, Hot Jazz Band többször is. Tehát ha így nézzük, akkor ezek tényleg ismert nevek, de én azt hiszem nem az ismertség és a nagyság számított, hanem az valamilyen olyan kapcsolat, ami aztán a Csabáról rám is átjutott, hogy ezekkel a zenészekkel én is jóba lettem. Hát azt nem mondanám, hogy baráti alapon, de azért ez a rendszeres visszahívás lehetősége ad azért egy ilyen bizalmat is, és egy olyan kapcsolatot, amire én büszke vagyok.
1: Mivel várjátok most az érdeklődőket?
2: Hát most kifejezetten ellentmondva annak, amit az elején mondtam, most egy nem kiforrott produkcióval várjuk, hanem egy alkalmi zenekarral várjuk a vendégeket. Az alkalmi zenekar az olyan zenészekből áll, akik már egyszer vagy többször megfordultak nálunk, és a zenekarnak a neve Háló Old Stars. Tehát ebben egyeztünk meg. A zenekarnak a művészeti vezetője Gyárfás István gitáros, de akkor sorolnám a neveket. Hát Antal Tibor az első fellépünk hegedűn, Elek István szaxofonművész, Szalóki Béla trombitás, Gyárfás István gitáron, György Ákos zongorán, Varga Endre, Keszthelyen élő fuvolista barátom fuvolán, Csuhaj Barna Tibor bőgőn és Jeszenszky György dobon.
1: Szerinted mi ennek a klubnak, vagy mi ezeknek az esteknek az igazi varázsa? Mert egyszer-egyszer én magam is benéztem az S4 klubba, ebbe a közösségi és kulturális központba, és mindig minden egyes alkalommal fergeteges hangulatot találtam. Szerinted mi ennek az oka?
2: Hát ezt nehéz megmondani házigazdaként, talán a közösségi hangulat. Nem annyira a produkció vagy a híresség, nyilván azok vonzák be az embereket, de talán az, hogy itt valamilyen minőségi élményt kapnak azok, akik ide betévednek, és talán az, hogy hát az élőzene varázsa, hát az nagyon-nagyon fontos. Talán az is, hogy nincsen színpadunk, amire föllépnek a zenészek, hanem egy szintbe van. Ezen a helyen mi nem csak jazzkoncertek szervezésével foglalkozunk, hanem itt egy ilyen összművészeti központnak is lehet nevezni, művészeti és közösséginek is, hiszen itt működik a Kolta Galéria, amely szintén már nem csak nagy, hogy nagykorú, hanem 21 éves a 150. kiállításával, de Navratil Andrea is rendszeresen jár ide népdal tanítani, a dudolókör is, így van a dalkör, ahol tábortűzénekeket közösen énekelnek, hosszasan lehetne sorolni az idősek táncháza, a szenior táncház, ősztől tavaszig a szépszerével moldvai táncház, hosszasan lehetne sorolni, és azt gondolom a varázsát talán az adja, hogy itt akik ide járnak, és akár programszervezők, vagy önkéntes segítők, ők a saját érzik ezt a helyet, és talán ez a legnagyobb sikere magának a helynek.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy magának, a jazz zenének, a műfajnak szerinted mi a varázsa? Mert itt már beszélgettünk nagyon sok mindenről, közösségi élményről, stb. Stb. De hogy szerinted speciálisan a jazznek, a jazz az miért vonzza az embereket, és miért lehet az, hogy ha ennyiféle jazz zenész egyszerre egy helyen van, akkor nem is kell oda semmi kotta produkció, ahogy te mondtad, hanem hogy gyerekek, játszunk, és elkezdődik a játék.
2: Ki kell emelnem itt Gyárfás István barátomat, lehet azt mondani tényleg, hogy barátom, hogy ő vállalta ezt, és hát nyilván ők még gyakorolni is fognak, tehát megbeszélik, hogy melyik számokat zenélnek. Hát ezt nehéz megmondani, mert én nem vagyok aktív jazzzenész, de talán annyi, hogy a szabadság és mégis valamilyen keretek. Tehát vannak keretek, amelyek elég tágak, és azon belül valamilyen fajta korlátlan szabadság. Itt értem azt, hogy periódusok vannak, hangnemek vannak, vannak ismétlések, vannak formák, vannak szólók, vannak témák, vannak előre megírt dolgok, vannak olyan dolgok, ahol szabadság van, és mégis egy olyan nyelv, amelynek az alapjait valahol Amerikában letették, és híres zeneszerzők komponáltak különböző számokat, kifejezetten a jazz műfajba illő számokat, de ezt a nyelvet minden jazzzenész ismeri. Tehát ha mondjuk elmondják a szám címét, akkor bekapcsolódnak. Hát egy nagyon szép emlék volt, ezt tényleg említenem kell, hogy nekünk nem nagyon van lehetőségünk külföldieket ide hozzánk meghívni. Azért voltak néhányan a határon túliak is, de egy ideig Magyarországon élt két nagyon híres jazzzenésznek a fogadott fia, Ray Brown Jr., aki Ray Brown nagyon ismert jazzbőgős, és Ella Fitzgeraldnak a fogadott fia. És ő az ukrán háború kapcsán idekeveredett Magyarországra, és Juhász Gábor barátom jóvoltából ide hozzánk is eljött, és volt is itt egyszer egy fergeteges koncertje, de utána elkezdett járni az itteni koncertekre, mint magánember, és a koncertek végén többször beszállt énekelni ilyen, hát énekelni egy bizonyos számot, és éppen tegnap került elő egy régi 4 éves felvétel, ahol egy, még a pályája nem legelején, de pályája felívelésében levő barátom, a Varga Dávidot is hallotta, és fölhívták a színpadra, épp Robi Lakatos zenekara zenélt itt, hát az ő nevét nem is említettem, de hát mindenki ismeri őt, ő többször is zenélt nálunk, és amikor kihívták Ray Brown-t, hogy énekeljen egy számot, akkor a Ray Brown azt mondta, hogy csak is a Varga Dáviddal együtt. Úgyhogy ketten léptek színpadra, hát megbeszélték természetesen amelyik számot, és váltva énekelték. És ez egy akkora nagy élmény volt szerintem sokaknak, vagy hát nekem mindenképpen, de sokaknak is, hogy ez így spontán kialakult néhány perc alatt, hogy azt mondja, ő egyedül nem, hanem akkor jöjjön a Dávid is. Úgyhogy ezek a pillanatok teszik igazán emlékezetessé, amire én büszke vagyok.
0: 18 éves a Háló Jazz Club. Jubileumi koncert a budapesti S4 Közösségi és Kulturális Központban október 13-án este 7 órától. Gőber Ágoston kérdezte a koncert sorozatot szervező Sőn Györgyöt.

0: 8 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, most műsorajánlónk következik. 9 óra 4 perckor kezdődik a házunk táján, amelynek szerkesztője Szabó Csilla van itt a stúdióban, és mindjárt elárulja, hogy milyen téma lesz ezúttal a házunk táján műsorában.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak is! Hát az olvasásról lesz szó, de igazából most nem úgy, hogy olvasunk, nem olvasunk, miért nem olvasunk, vagy miért keveset olvasunk, inkább a tárgyról, hogy mit fogunk olvasni, vagy mit, miért érdemes olvasni, mert nagyon sokan most már ugye nem könyvből olvasnak, hanem mondjuk táblagépről, és engem például az érdekel, hogy ez hogy hat, hogy változtat az olvasási szokásunkon. Ugye nagyon sok olvasnivalót már letölthetünk, és hogyha reggel utazol, akkor szerintem te is azt látod, hogy a többség azért a mobiltelefonját nézi, de az, aki olvas, az már lehet, hogy inkább táblagépről olvas, amikor közlekedik, mint hogy könyvből olvasna.
0: Azért néha látok pozitív példákat metrón, meg egy-két helyen, hogy könyvvel, ezen mindig meg is szoktam lepődni, hogy
1: na, látod, te is ilyen. Így mondtad, hogy pozitív példa, de tényleg ez rossz, hogyha nem a könyv, nem könyvet olvasunk, hanem táblaképet? Vagy csak ez egy tárgyi megnyilvánulás, most nem kódex volt már sokáig, hanem könyv, nem kézzel írták, hanem nyomtatták,
0: most meg táblagép,
1: tehát hogy ez is tulajdonképpen csak egy formai rész. Na, vajon ez a Gutenberg galaxisnak a vége, hogyha már nem könyvből olvasunk? Tehát ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni, de még ennél is inkább szűkítjük a témát, mert arról, hogy a gyerekeknek, vagy a jövő olvasóinak mi lesz az olvasni valójuk. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3 munkatársa érkezik hozzánk. Ők ugye nyilván a gyerekekkel könyvkiadás közben találkoznak, illetve programokat szerveznek. Kíváncsi vagyok a véleményükre, hogy ők mit tapasztalnak, vagy mondjuk a könyvtárnak mi a célja, vagy a terve ezzel kapcsolatban. Erőlködjünk-e azon, hogy maradjon meg a könyv a gyerekeknek a kezében, vagy engedjük el ezt, hogy mi a hordozó, és arra koncentráljunk, hogy bármit csak olvassanak, mert azért ez is elég nagy feladat, hogy ne nézzünk valami mozgóképet, vagy mondjuk ne játszanak a kis kütyükön, hanem hogy valami álló, betűkből álló, rövidebb vagy hosszabb tartalmat olvassanak. Hát ez a mai témája a házunk tájának, amelyre várom a hallgatókat a 9 órás hírek után.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen, hangsúlyozta a You Got Love Forever, örökké tartó szeretet című könyv új kiadásához írt előszavában 14. Leó pápa. A fiataloknak szóló kötet a katolikus hit fényében segít elgondolkodni a szeretetről, a párkapcsolatról és a házasságról. A Szentatya arra buzdítja a fiatalokat, hogy ne féljenek a szeretet mélységétől. Az igazi szeretet nem múló érzelem, hanem döntés, út és egy életre szóló szövetség. Isten ugyanis szeretetre teremtett bennünket, emelte ki Leó pápa hozzátéve, az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el, a férfi és a nő közötti szeretet, amely mély elköteleződés a másik ember mellett. Asszisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékeztek október 3-án a kolozsvári Ferences templomban. Az ünnepi szentmisén részt vett a kolozsvári Ferences közösség, a környék papsága, a szerzetesek és szerzetes nővérek, valamint számos hívő és vendég. A szentmisét Urbán János Erik, az erdélyi Ferences rendtartomány elöljárója mutatta be. A tartomány főnök prédikációjában beszélt arról, hogyan fordult el Ferenc a gazdaság a társadalmi elismerés által meghatározott élettől, és hogyan fedezte fel a szegénységben, a szolgálatban és az önátadásban az Istennel való kapcsolat útját. Ferenc számára a szegénység nem önmagában a nélkülözést jelentette, hanem a szabadság és a bizalom útját, emelte ki az elöljáró. Kockázatot jelent a várt gazdasági növekedésre, a külső gazdasági és geopolitikai feszültség, az energiaáremelkedés, valamint a súlyos hazai aszály, írta a Költségvetési Tanács az MTI-hez eljuttatott közleményében. A testület szerint az idei költségvetési törvényt módosító törvényjavaslatban szereplő, a korábban tervezett 4,1% helyett 2%-osra várt növekedési lassulást, a lakossági reálbérek emelkedése és az ehhez köthető erős fogyasztás részben ellensúlyozza. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc, közlekedési hírek következnek.
5: A fővárosban a 19. kerületben a Vagbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 37-es és a 37-a villamos ma 8 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között, az Őrház és az Asztalos Sándor út között mindkét irányban a Blahalújza tér irányú vágányon közlekedik rendezvény miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet-hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcából csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Lapszemle következik. A hithez vezető személyes útjáról és a lelki elcsendesedés fontosságáról beszélt Huszár Attila diakónus a Váci Egyház megye Lélek jelenlét podcastjában, számolt be a Magyar Kurír. A Csömörön élő, Kerepesen szolgáló diakónus felidézte, életében a Szentírás olvasása hozott alapvető fordulatot, amelynek hatására megtért. Huszár Attila szerint fontos, hogy az ember rendszeresen időt szánjon az imádságra, a Biblia olvasására és az elcsendesedésre. Kerepesen hittanórákat tart, valamint Szentlélek szemináriumokat és lelki gyakorlatokat is szervez. A belső és a külső naprendszer határvidékén keletkezhetett a Bennu aszteroida, ismertette beszámolójában a HVG egy új kutatás eredményeit. Az ETH Zürich szakemberei a NASA Osiris Rex űrszondája által a földre hozott kőzetminták kémiai összetételét vizsgálták. Eredményeik szerint a Bennu a naprendszer úgynevezett vízjég határvonala közelében alakulhatott ki, ahol a külső és belső régiókból származó anyagok keveredtek. A kutatók szerint az aszteroida ezért fontos információkat őrizhet arról is, milyen anyagokból alakultak ki évmilliárdokkal ezelőtt a Földhöz hasonló bolygók. A magyar gyerekek csaknem harmadánál fennáll annak a veszélye, hogy felnőttként funkcionális analfabétává válik, írt a cikkében a Telex a legutóbbi PISA jelentés adatait elemezve. A lap a diszlexia október 8-ai világnapja kapcsán foglalkozott az olvasási nehézségekkel. Nemzetközi kutatások szerint az általános iskolások több mint 7%-a diszlexiás, miközben további gyerekek más olvasási zavarokkal küzdenek. Séder Veronika nyelvész és Steklács János olvasás kutató hangsúlyozta, az olvasási problémák ma már jól felismerhetők, és megfelelő, személyre szabott módszerekkel hatékonyan fejleszthetők, összegezte a beszámoló. A lapszemlét Rátonyi Sára állította össze.
2: Zenés nap köszöntő a Katolikus Rádióban.
4: Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban egy régebbi beszélgetés még el nem hangzott részletében Sárkány Pétert kérdezzük. A 2024-ben elhunyt borászt a borról, a szőlő történetéről és a szőlőmagról faggatja Fazekas Gyöngyvér, aki ezután a következő napok eseményeiből is válogat majd, és ajánl néhány kültéri és beltéri programot. Ám legelőször Tóth Zsófia beszélget Rainer Péter építésszel, belső építésszel, képzőművésszel. Az alkotó a Szakrális építmények a Kárpát-medencében című kiállításról is mesél. Ebből a beszélgetésből hallanak most egy részletet.
6: Úgy gondoljuk, hogy ezeket a szakrális építményeket, épületeket minden magyarnak kellene ismernie, és a bennem lévő értékeket, most itt elsősorban nem anyagi értékekről, hanem szellemi dolgokról van szó, de nyilván az anyagi sem elhanyagolható. Ezt próbáljuk egy ilyen misszió keretében csinálni, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a fotók, és ittán föl kell tenni az érdeklődést a elszakított területeken lévő szakrális építményekhez, és így a magyar történelemhez, ha úgy tetszik.
7: Ugye egy több tájegység is jelen van ezen a fotósorozaton. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy melyek ezek a tájegységek, és hogy miért éppen azok a templomok kerültek ki, amelyeket láthatunk.
6: Én úgy csinálok kiállítást,

0: Például Őrvidékről nincs egyetlen kép sem. Hát Erdély van talán leginkább reprezentálva, utána a Felvidék és kicsit a Délvidék is. Hát most itt nincs kiállítva, de van egy olyan fotó, ami egy erdélyi erőtemplomról készült, és egy elég forgalmas csomópontban van ez a templom, még Erdélyhez képest is, és hát állandóan jöttek az autók, emberek, buszok, stb., és akkor ebből a hátrányból próbáltam előnyt kovácsolni, és egy lovaskocsi jött, egy pár, egy férfi és a nő ült a bakon, és sikerült úgy lekapni a lovaskocsit, hogy ugyan a szekérnek a vége és a ló eleje az nincs benne a képbe, de a teljes templom és ez a pár, ahogy elhalad a kocsival, ez benne van, és így tökéletes tulajdonképpen ez a kép.
1: A Szakrális építmények a Kárpát-medencében című kiállításról többet is hallhatnak a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell című kulturális palettánkban.

0: 8 óra 45 perc. A Föld súlya következik. A Kulturális Örökség napjai 2026 országos program keretében első alkalommal láthatta a nagy közönség a székesfehérvári püspöki palota nemrégiben megújult püspöki magánkápolnáját. A Föld súlyában Smohai András múzeumigazgató mutatja be az eredeti pompájában látható püspöki magánkápolna nem mindennapi történetét. Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye nagy püspök egyéniségeire emlékezik vissza, akik a kápolnában merítettek erőt a nehéz időkben is küldetésükhöz.
1: A megszentelt helyeknek van történetük és van lelkiségük is. Ennek a püspöki kápolnának a története, a művészeti értéke inkább jelentős.
2: Tavaly év végén sikerült hosszú előkészítés és szintén hosszú munka után ezt a kápolnát restaurálni, és most van az első alkalom, hogy a nagy közönség elé tárja a saját magánkápolnáját Spányi Antal megyés püspök. A Kulturális Örökség napjai egy kiváló alkalom arra, hogy azokat a örökség elemeket, azokat a ránk bízott, épített kincseket bemutassuk a közönségnek, amelyek talán az év többi napján nem annyira elérhetőek. Ez a kápolna, ahol most vagyunk, egy nagyon különleges hely itt Székesfehérváron, hiszen a mindenkori székesfehérvári püspökök magánkápolnája. A kápolna története pont a felújítás kapcsán tisztázódott előttünk. 1892-ben festette ki Stornó Ferenc Steiner Fülöp püspök megbízására, és nagyon érdekes ikonográfiája van ennek a kápolnának. Szűz Máriáról szólt tulajdonképpen az ábrázolások jó része, és van itt az ábrázolások között egy talán furcsának ható példa is. Mária, mint a hajótöröttek csillaga szerepel. És nem pontosan értettük, hogy ez miért van. És történeti kutatásokból kiderült, hogy Steiner Fülöp püspök, amikor átvette a székesfehérvári püspökséget, akkor rengeteg problémával szembesült. Többek között ez az épület is az összedőlés határán volt, mert a tetőszerkezet tönkrement. A püspöki nyaralóval is voltak problémák tésen, a cselédeknek a lakhatásával is voltak problémák, és mindenre nem volt elegendő az egyházmegye anyagi forrása. Tehát szegény püspök hajótöröttnek érezhette magát, amikor megérkezett Sopronból ide Székesfehérvárra, és hát egyetlen reménye volt arra, hogy ebből a nehéz helyzetből ki tudjon lábolni Szűz Mária, akihez imádkozott, és akinek a tiszteletére ezt a kápolnát létrehozta.
1: Milyen további jelentősége van ennek a ikonográfiai programnak?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugyanis az ikonográfiai programról egyetlen egy forrásunk van, egy levél, amelyet Stornó Ferenc írt Steiner Fülöpnek. Valószínűleg ők jóban voltak, akár baráti viszony is lehetett közöttük, a levél alapján erre merünk következtetni. Egyébként ugyanebben az évben, amikor, illetve a következő évben, tehát 1893-ban készült el a kápolna berendezése, azt is Stornó tervezte, és egy soproni asztalos készítette, és ekkor készült el az a nagyon szép díszes baldahin, amiben Szent István fejrekijét szoktuk körbevinni ünnepségeken. Tehát egy komplex megrendelésnek volt a része, és leírja Stornó, hogy pontosan mit festett ide. Tehát mik azok a jelképek, amelyeket ő megfestett. Én gyanítom, hogy ők ezt egyeztették, vagy legalábbis a programnak az alap elemeit egyeztették egymás között, de a megvalósult elemeket viszont szépen akkuratosan leírta. És ennek a kápolnának a titulusa a Lurdi Szűzanya volt. Az első titulus is. Erről egyébként a korábbi történeti források, amik rendelkezésre álltak, nem szóltak. Tehát mi azt hittük, hogy más titulusa volt, de Lurdi Szűzanya volt a titulusa ennek a kápolnának, és nagyon érdekes, hogy ez a betegek világnapja a Lurdi Szűzanyának az ünnepe, és ennek a kápolnának a restaurálását aznap kezdtük el 2025-ben, tehát valahogy ezek a izgalmas dátumok és szimbólumok ezek a kápolna történetéhez azóta is hozzátartoznak.
1: Püspök úr, minden püspöki kápolna jelentős, hisz egy püspök, ahol találkozhat imádságban a Jóistennel. Püspök úrnak ez a kápolna, ez mégis miért különleges, miért fontos hely még ezen kívül is?
3: A püspöki palotát több mint 200 évvel ezelőtt építették föl, és tulajdonképpen azóta, amióta az a palota létezik, tehát gyakorlatilag egyházmegyei történelmünk kezdetétől, ez a hely mindig az Istennel való találkozás helye volt. Megindító arra gondolni, hogy az összes püspök elődöm, itt a Székesfehérvári Egyházmegyébe, naponta itt ezen a helyen imádkozott. Itt gondolták végig döntéseiket, itt kérték a Jóisten kegyelmét, segítségét, itt imádkoztak az egész egyházmegyéért és az egyházmegye híveiért. Azokra az emberekre, püspökökre gondolhatunk itt, akik igazán nagyok voltak. A mi egyházmegyénkben sok kiváló jellemű, sok nagyon karakán, karakteres püspök volt, akik közül csak az egyik volt, Prohászka Otokár, de Svoly Lajos is itt imádkozott, itt mondta el aranymiséjét két ávós jelenlétében, akik sportújságot olvastak, és talán cigarettáztak, és senkit nem engedtek be a kápolnába, amikor ő imádkozott, és mondta az aranymiséjét. Ezért ez a hely egy történelmi hely, egy megrendítő hely, de ezen túl nyilvánvalóan az én személyemet illetően az én számomra is ez az a hely, ahol Istennel tudok találkozni. A kápolna az utóbbi időben egy súlyos helyzetbe került. A különböző felújítások, sérülések, még akár a háborús sérülések nyomán a nem feltétlenül jó anyagokkal és egészen szakszerűen elvégzett helyreállítások miatt különböző károk keletkeztek. Ez a mennyezet megroppanását hozta magával, ami egy nagyon súlyos helyzetet tudott volna előállítani, amit igyekeztünk megelőzni és helyrehozni. Hosszú ideig tartott, amíg ez a rekonstrukció megszületett, de most örülök, hogy a kápolna a maga szépségében van itt, és szolgálja a célját, az Istennel való találkozás helyét. Örömmel mutatom meg ezt a kápolnát az embereknek, hiszen ez az én életteremnek egy intim területe, egy sajátos területe, egy privát szférája, talán a legprivátabb szférája ez a püspök életének, de mégis azt gondolom, hogy mivel ez nem öncélú hely, hiszen azért vagyok az Isten előtt, hogy az embereket próbáljam segíteni azzal a kegyelemmel, azon az úton, amit az Isten ad és az Isten mutat, ezért ez őket is megilleti. Hogyha eljönnek ide és látják ezt a kápolnát is, megsejtik a szépség mögött, a szépség alkotóját, megsejtik az itteni békét, és a békének az ajándékozóját, magát az Istent, akkor azt gondolom, hogy jó helyen jártak, jól néztek szét, és az életük talán egy ajándékkal gazdagabban fog tálni.
0: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: Antonio Vivaldi G-moll koncertóját a Régi Zenei Akadémia előadásában hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A munka jobbá és szebbé teszi a világot, hangsúlyozta Leó pápa, aki október 5-én az Apostoli Palota konzisztórium termében fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségét méltatta, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember méltósága álljon a munka középpontjában, fogalmazott 14. Leó pápa hozzátéve. A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Első ízben rendezték meg a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye teremtésvédelmi napját október 3-án, kapcsolódva Assisi Szent Ferenc tranzitusának jubileumához, írta a Magyar Kurír. Az ökológia védőszentjének emlékére rendezett eseményt az egyházmegye egyetlen neki szentelt templomában, a kecskeméti Vadaskert szomszédságában tartották. A 2007-ben felszentelt kápolnában elhangzott egyik előadáson Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapítója arról beszélt, a környezeti válság abban is rejlik, hogy az ember nem hálás Istennek a teremtett világért. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetét, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig élete eseményeit, adta hírül a Vatikán News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. A könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven. Benyújtotta a kormány kedden az országgyűlésnek a közvagyon védelmét szolgáló törvényjavaslatot, amely szigorítaná az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodásának vizsgálatát. A törvényjavaslat alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz az érintettek és hozzátartozóik körében egyedi kockázatelemzési eljárással feltárni az adózáshoz kapcsolódó anomáliákat. A törvény értelmében vizsgálhatják a hozzátartozók vagyongyarapodását is. Kiírta a 2026-2027-es tanévi útravaló ösztöndíjprogram pályázatait a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázati kiírások alapján a 2026-27-es tanévre az Út a középiskolához alprogramra 1 milliárd 33 millió, az Út az érettségihez alprogramra 472,5 millió, az Út a szakmához alprogramra 285 millió, míg az Út a diplomához alprogramra 96 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatok benyújtási határideje november 2-a. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyolfelhős száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán megélénkül Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.
4: Olvassunk, felolvassunk, hogy olvasson. Mai témánk a gyermekek és az olvasás, de inkább az, hogy mit, miről vagy miből olvasnak. Mert ugye most a vendégeink a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár különböző tagintézményeinek a könyvtárosai, de azért szerintem egyre többen tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek sem biztos, hogy könyvből olvasnak, hanem mondjuk táblagépről. De ez egy kérdés is, hogy utolérte már a gyerekeket is ez, amit mondjuk a tömegközlekedési eszközökön utazva látunk, hogy aki olvas, az is nagyon sokszor nem könyvből olvas, hanem táblagépről, vagy valamilyen eszközről olvas. Először Bándoli Katalint kérdezem majd, aki a zenei gyűjtemény vezetője, és nagyon sok gyerekprogramot vezet, hogy mit tapasztal. Gyerekek honnan olvasnak, mit szeretnek, miért szeretnek kézbe fogni, olvasni?
5: Köszöntöm a hallgatókat. Ez egy nagyon összetett kérdés, ami így kezdésként kaptam. Az, hogy mit olvasnak a metrón, az nyilván ez csak egy személyes tapasztalat, hogy ott mit látunk. Én is azt látom, hogy vagy nem olvas senki semmit, vagy a telefonját nézi. De azért itt én egy kicsit különbséget tennék a között, hogy valaki egyszerűen csak pörgeti a telefonját, akár gyerek, akár felnőtt, vagy pedig valami olyan tartalmat fogyaszt, olvas, ami inkább elmélyültséget ad, vagy elmélyültséget kíván. Mert abban én nem látok semmi rosszat, hogyha valaki a telefonján vagy tableten olvas, vagy e-book olvasón olvas könyveket, vagy esetleg otthon a szülő így olvas fel a gyereknek, mert hogy ez pontosan azt kívánja meg, mind a befogadótól, mind az olvasótól, azt a fajta elmélyültséget, ami a könyvolvasáshoz is szükséges. Inkább az okoz problémát szerintem, hogyha hagyjuk, hogy a figyelmünk nagyon szétszóródjon a telefon vagy a tablet pörgetésénél. És hogyha átérünk a mi programjainkra, mi egyáltalán nem mondjuk azt, hogy ne használjunk elektronikus eszközöket, mert hogy ennek szerintem sem értelme, ennek a fajta tiltásnak, hanem inkább egyfajta középutat szeretnénk találni. Hogy beépítjük a programjainkba oly módon, ahogy ezt mi hasznosnak találjuk, illetve ahogy mi beépítjük ezeket, az inkább az, hogy nálunk a programon megszerzett élményt haza tudja vinni, és otthon ezt tovább tudja élni. És akkor erre, ha megengedik, akkor mondanék egy példát is. Például inkább ott kezdeném, ugye, hogy én a zenei gyűjteménynek a vezetője vagyok, de a munkám kapcsán többféle gyerekprogramot is szervezek, mert hogy hál' Istennek ilyen sokszínű az én munkaköröm. Többek között a zenei programok, mi vagy a zenei gyűjtemény vezetője vagyok, zenei programokkal foglalkozom, emellett a családoknak közös élményt kínáló családi programoknak, családi napoknak a szervezője is vagyok, valamint ebben az évben indult el, illetve inkább azt mondanám, hogy 2025 végén indítottuk el a természet felfedezésére épülő zöld műhely programunkat.
4: Most bocsánat, hogy belevágok, igen, amit mond, de aki ismeri a zenei gyűjteményt, az ugye úgy találjuk, vagy úgy látjuk mi az utcán járva, hogyha akár mondjuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületéhez megyünk, hogy ott van egy nagyon kedves kis sarok épület, aminek egy nagyon bájos kertje van.
5: Kertje lesz, reméljük.
4: Hát már az most is elég van, hangulatos, igen. Tehát mondjuk, hogyha most valaki arra sétál, akkor akár az is lehet, hogy Bándoli Katalinba is egy csapat gyerekbe fog botlani ott a kertbe. De miért kell kertészkedni egy könyvtárosnak, mert miért várják kertépítésre a gyerekeket a könyvtárban?
5: Igen, egyébként, hogyha a szeptemberi családi programon, illetve amikor a családi programunk volt szeptember 26-án, ami egyébként Bartók halálának is az évfordulója, Ha akkor járt volna valaki az Öt-Pacsirta utcában, akkor pontosan ez történt volna, hogy találkozott volna velem és egy nagy csapat gyerekkel és a szüleikkel, ugyanis a Zöld Műhely keretében egy olyan programunk volt, ahol a Biológiai Társasággal együttműködve a talajlakókat ismerhették meg a gyerekek. És hogy igen, adódik a kérdés, hogy hogyan a könyvtárhoz a kert.
4: Meg a zenei gyűjteményhez.
5: És a zenei gyűjteményhez. Hát ez nem is annyira a zenei gyűjteményhez kapcsolódik, inkább azt mondanám, hogy a központi könyvtárnak meg a Szabó Ervin könyvtárnak a szellemiségéhez, de inkább a könyvtárnak a szellemiségéhez, az, hogy kérdéseket teszünk fel. Hiszen ha valaki a könyvtárba bemegy, akkor nem feltétlenül csak azért tud bemenni, hogy mondjuk szépirodalmi könyveket keressen, hanem mert valamilyen kérdése van. Kérdése lehet a gyerekeknek a dinókról, az én fiam is kiskorában imádta a dinókat, nagyon sok képes könyvet vittünk neki haza, de kérdése lehet a csillagászatról, és akkor még sorolhatnám. És ezt mi most nyilván, mivel nekünk lehetőségünk van azt, hogy a kerttel foglalkozzunk, az így felmerülő a természethez való kapcsolódással foglalkozunk, illetve az így felmerülő kérdésekre szeretnénk tapasztalati válaszokat adni. És ugye akkor, amikor a kertben valamilyen kérdés felmerül, például az ezerlábúakkal kapcsolatban, vagy mondjuk a tavaly novemberi hagymaültetéssel kapcsolatban, vagy a magültetéssel kapcsolatban, akkor igyekszünk a gyerekeket mindig átvezetni a könyvekhez is. Mert hogy a kérdésekre nem biztos, hogy mi meg tudjuk adni a válaszokat, más, amikor természetesen egy tudományos kutató a vendégünk, mint a múltkori alkalommal, de nem biztos, hogy ez... Úgy hívják, hogy Lazányi Eszter, és ő neki ez a szakterülete az ezerlábúaknak a kutatása, és ez annyira sikeres volt ez a program. Korábban azt tapasztaltuk, hogy például amikor...
4: Mennyire volt sikeres?
5: Ja, nagyon, nagyon sikeres volt, nagyon sok gyerek volt. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek, amikor ástuk ki a földből például a gilisztákat, akkor volt olyan, aki, jaj, inkább nem. Most viszont ezeket a kis ezerlábúakat kézbe lehetett venni, és tényleg megtapasztalhatták, hogy milyen az, amikor mászik a bőrükön, és akkor Eszter, a kutató, nagyon sok információt mesélt róla, és utána egyenes út vezetett be a könyvtárba, hogy akkor nézzünk meg határozókat, nézzünk meg akár másfajta történeteket is.
4: És akkor mondjuk leültek a sárkányos könyvtárba, kiterítették az ilyen szakkönyveket a gyerekeknek, és akkor megmutatták, hogy mit találnak.
5: Így van.
4: Az ezerlábúakról, ha
5: ők keresnek. Az ezerlábúakról, ők, igen. És nyilván olyan kérdések is felmerülnek, amikről mi ott nem beszélünk, de a könyvek ezekre választ adnak. És ráadásul ez a program olyan szempontból is nagyon sikeres volt, mert hogy összetudtuk kapcsolni azzal, hogy a Sárkányos gyermekkönyvtárban ehhez kapcsolódóan egy program is volt, egy ilyen mesés program.
4: Ami ugye azért sárkányos, mert amikor felújították az épületet, akkor a központi udvarba került egy gyönyörű sárkányszobor.
5: Kettő.
4: Amelyik őrzik a gyerekkönyvtár részt.
5: Igen, igen. Úgyhogy ha valaki eljön a központi könyvtárba, akkor a sárkányos gyermekkönyvtár ablakából a sárkányokat is meg lehet nézni.
4: Na, Kálvin téren leszállnak, besétálnak, megcsodálják a Pacsirta utcai kis kertet,
5: így
4: és
5: van.
4: Aztán a sárkányokkal folytathatják az ismerkedést. Montján Barbara és Bátori Anna mind a ketten tagkönyvtárok, gyermekkönyvtárosai. Vajon ez az út a gyerekekhez, hogy úgy tudnak nekik könyvet adni, vagy jó könyvet adni, vagy úgy tudják rávenni őket, hogy újra és újra jöjjenek, hogy mondjuk beszélgetés alakulhat ki, és rájönnek, hogy mi érdekli igazából őket. Hát, hogy mi az, amit ha először odaadnak, akkor lesz kíváncsiság, hogy egy másik könyvet is majd kézbe vegyenek.
6: Hát igen, tehát nincs más lehetőség. Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót. Muntján Barbara vagyok, a általam a leges-leges legjobban kedvelt sashalmi könyvtárból. Sashalom az egy, nevezhetjük peremkerületnek, de nem nevezzük annak, hanem egy remek kertvárosi környezet, ahol nem a könyvtárban működik csak kert, bár van kertje a könyvtárnak, azon keves épületek közé tartozik, hogy egy nagyon árnyas kert tulajdonosa is vagyunk, ahol rendszeresen zajlanak gyerekprogramok, és akkor nálunk úgy van, hogy a programért is jönnek, meg a hangulatért is jönnek. 13 óta dolgozom én ott, és ködöm együtt a gyerekekkel. Azért merem ezt így mondani, mert gyakorlatilag aki ott belép, abból hát olvasó lesz. Kezdik az ülni tudó baba foglalkozással indulunk, ott nagyjából a legfiatalabb 6 hónapos volt, aki részt vett egy ilyen foglalkozáson, és van olyan sünés barátai ez a neve ennek a foglalkozásnak, hát van olyan süni barát, aki tavaly ilyen X-esként, ugye ez a középiskolásoknak ez a kötelező érettségét megelőző kötelező 50 óra, amit teljesítenek, és ilyen munkát végzett nálunk már a táborban, és akkor ő már betöltötte a 18. évét.
4: Tehát süni barátként kezdett, így ilyen totyogóként ott
6: 3 évesként ott totyogott, és akkor amikor ennek vége, akkor jönnek az óvodások, kisiskolások, akkor tartunk nekik táborokat. Van egy privát büszkeségem, egy tinédzser klub, ami szintén működik, és egy icike-picikét, hát mondhatom, hogy egyedülálló, mert hogy jönnek azok a bizonyos tinédzserek, akik nem annyira szívesen jönnek, mert mindent használnak, papírt.
4: Mert egyébként a szülők nagyon szívesen viszik a kisgyereket könyvtárba, akkor az egy ilyen fontos program szerintem. Igen. A gyerekeknek is, meg a szülőknek is, és igen, amikor mondjuk még otthon van az anyuka a kicsivel, akkor ez egy jó megmozdulási lehetőség, de ez a legnehezebb, hogy a tinédzsereket,
6: de
4: hogy
6: ott ragadnak. És ahogy már a Kati is mondta, meg gyanítom, Anna is meg fog ebben erősíteni, hogy szerintem mindenkinek, aki könyvtárban létezik, mert nem gondolom, hogy ez munka, hanem élvezet, aki mindenki ott van, annak az a célja, hogy megőrizze az olvasót, és ne pedig elijessze. És amikor betévednek például olyanok, akik csak hallották, hogy itt működik ez az amaz, akkor szépen bejön, és persze nagyon minimálisan elmondjuk nekik, hogy mi oda benne a módi, de nem erre fektetjük a hangsúlyt, hanem arra, hogy bizalmat építsünk. És ez pont a tinédzsereknél nagyon-nagyon jól működik. Néha én is azért kevésbé voltam lelkes, mikor előkapják a technikai eszközöket, aztán ez elmúlt, meg beépítettük, meg beletettük a beszélgetésbe, és akkor félrekerült, és akkor maradnak a felhőtlen lapozgatós percek, amikre persze azt mondanám, hogy szabadon azt lapozgatnak, amit szeretnének, de a Sárkányos Könyvtárban a DNS Évának ez a módszer, ez a látens könyvajánlás, hogy olyan köteteket rak ki, ami szeretne, hogyha a gyerek vagy a fiatal kezébe kerülne, és akkor ezeket a kis trükköket beépítgetjük, és uh-huh, akkor már visszatér, visszajön, azt meséli, hogy könyvtárba járt, akkor elkezdi kölcsönözni. Nem biztos, hogy mind a 10 kivihető kötetet az elejétől a végéig végigolapozza, de ad neki egy magabiztosságot és egy érdekességet, hogy könyvtárba jár.
4: Uh-huh. Igen, 10-et lehet személyenként kivenni. Ugye nálunk 2 gyerek van, plusz ugye az én olvasójegyem is elég gyakran erre megy el. Úgyhogy 30 könyvvel hazaballagunk, ami már magában egy testnevelési teljesítmény is, hogy ezt haza cipeljük. És akkor például az én fiam, aki 6 éves még nem tud olvasni, reggel a reggeli után beül az ágyába, és nézegeti, olvassa ezeket a könyveket. Tehát ha még nem tud olvasni, uh-huh, meg nem történik semmi, akkor is, ha csak van körülötte könyv, akkor szerintem az már úgy beragad, hogy ennek helye van, hogy ennek az életében is van helye. És aztán a 12 éves már olvassa persze őket végig, és ő is ugyanígy kezdte. Tehát működik.
6: Uh-huh. Jaj, de jó.
4: Igen. Most azért fordulok Annához, mert egyrészt még nem szólalt meg, másrészt meg arra lennék nagyon kíváncsi, hogy rendben van, hogy a kicsiket meg a szüleiket könnyen odaviszik, de amikor úgy kicsit szégyenkezve mondjuk megjelenik egy iskolás, akinek kéne egy kötelező olvasmány, még lehet, hogy nem is volt ő maga könyvtárba, akkor mi történik? Mert ők szerintem nagyon zavarba lehetnek, akik ilyen tapasztalatlan könyvtárlátogató gyerekek, és egyszer csak muszáj neki oda menni valami miatt.
7: Ja, így van, ilyenkor én is köszöntöm a hallgatókat, Bátori Anna vagyok, én a Gazdagréti Könyvtár gyerekkönyvtárosaként érkeztem. Valóban nagyon zavarban vannak ezek a fiatalok, mi arra szoktunk gondolni, hogy ilyenkor megtanítjuk őket arra, hogy hogyan intézzék önállóan az ügyeiket, hogy hogyan köszönjenek, hogy hogyan vegyék föl a szemkontaktust, hogyan lépjenek kapcsolatba egy idegen emberrel, és próbálunk nagyon türelmesen, tehát tudván azt, hogy ők ezt még szinte gyerekként most tanulják ezt a felnőtt szerepet, hogy elmegyek valahová, és akkor ott elintézem a kis dolgomat. Tehát próbálunk a zavarukhoz nagyon támogatóan hozzáállni, és nagyon szeretettel, és értve azt, meg visszaemlékezve arra, hogy mi magunk, amikor ennyire fiatalok voltunk, mennyire voltunk zavarban. Egyébként, hogyha még korábban nem járt a könyvtárba, akkor az első alkalommal 18 éves kor alatt mindenképpen a szülővel kell, hogy megérkezzen. És akkor a szülő irathatja csak be a gyereket. Uh-huh. Utána, ha már mondjuk korábban kölcsönzött, és van neki olvasójegye, akkor érkezhet egyedül is egy kötelező olvasmányért. Azért az a tapasztalat, hogy kötelező olvasmányoktól picit nehezebb a gyerekeket a élményszerű olvasás felé, a nem kötelezők felé átvezetni, de az, hogy ő megjelenik a könyvtárba, és hogy kialakul köztünk egy interakció, az már mindenképpen egy belépési pont. Ugye ez a könyvtárosnak is ilyenkor feladata, hogy a gyerekkel kapcsolatot, a kölcsönzés aktusától kapcsolatot építsen vele, ami lehet, hogy egy a könyvtáros részéről is egy nagyon suta, és de egy zavarban lévő kamasszal az ember sokszor maga is zavarban van, és akkor két zavarban lévő ember próbál egymáshoz kapcsolódni, ebből valamikor jó dolog sül ki. Tehát ajánlhatunk neki más, megmutathatjuk neki a könyvtárat, megkérdezhetjük, hogy mi érdekli. Egyébként sokszor a beszélgetés a nulladik lépés, és nem abban az első pillanatban fog ő kölcsönözni, meg könyvet választani, hanem csak megkérdezem, hogy mit tudom én, mit csinál, amikor nem itt van. És akkor elmondja, hogy focizik, és beszélgetünk a fociról, amiről én személy szerint semmit nem tudok, tehát nagyon jó hallgatóság vagyok. És akkor már van egy kapcsolat. Uh-huh. A könyvet visszahozza, és így lépésről lépésre.
4: És ugye megtanítják könyvtárat használni, ez egy lépcsőfok, vagy lépés, a gyerek létből ugye egy lépés, mert mondjuk egy kisgyereknek gondolom úgy választanak könyvet, hogy ajánl valamit a könyvtáros, vagy sétálgatnak a gyerekek, meglát valami szépet, színeset ott a polcon, amit megfelelő helyre helyeztek el, de egy nagy már esetleg kell, hogy tudja használni a katalógust például, vagy téma alapján, ahhoz, hogy tudjon keresni téma alapján, ahhoz mondjuk a számítógépes rendszerüket is ott az talán a könyvtárba, vagy már otthon megnyitja. Tehát ezt is kell, hogy megtanulják, hogy ezt már igazából tudják. Tehát a mai gyerekeknek már nem kérdés, amikor oda mennek, hogy például ez nem egy feladat, hogy egy katalógust, hogy nézd meg.
7: Meg tudja nézni szerintem a katalógust, nem tereljük szándékosan rögtön a katalógus használat fölé, mert mi azt szeretnénk, hogy velünk lépjen kapcsolatba, és hogy mi adhassunk mm-hmm. neki könyvet. A felnőtt olvasók is egyébként sokan tudnak katalógust használni, mégsem használják a katalógust azért, mert nekik a könyvtár az egy közösségi tér, egy interakciós tér, oda akar hozzám jönni, el akarja mondani, hogy most mit olvasott, és meg akarja kérdezni tőlem azért, hogy hát ez olyan, mint amikor a gyerek kér egy pohár vizet, holott már tudna magának vizet tölteni, és mégis adunk neki egy pohár vizet, mert tudjuk, hogy most neki arra van szüksége, hogy legyen köztünk egy kapcsolódás. Szerintem ez a minden könyvtár használót jellemez, hogy ők nem a könyvért, meg az információért mennek a könyvtárba, hanem azért, hogy ott kapcsolódjanak másokkal a könyveken keresztül is. Emellett természetesen, amikor általában csoport jön, iskolai csoport, óvodai csoport, akkor őket tanítjuk a könyvtár használatra, ami onnan kezdődik, hogy hogyan viselkedünk a könyvtárban, milyen szabályok vannak, egészen mondjuk egy nagyobb iskolás csoportig, hogy hogyan használja a katalógust, vagy akár hogyan használja okosan az internetet, vagy a könyvtári adatbázisokat. Mm-hmm. Tehát, hogy így van ennek egy fölépített folyamata.
4: Amikor azt említette Pándoli Katalin, hogy ugye ezeken a különböző programokon valami kérdés felmerül, azért nagyon sokszor ma már, ha kérdés van, akkor rögtön előkapjuk a telefont, és bepötyögjük, és megvan a választ. Tehát akkor nem kérdezik meg a gyerekek, hogy most minek olvassak el egy könyvet, abban sokkal nehezebben találom meg azt a két mondatot, ami az én kérdésemre a válasz. Miért nem ütöm be a telefonomba?
5: Igen, ez egy jó kérdés. Amikor mi egy programot felépítünk, ezeket a fajta elágazási lehetőségeket, hogy na, akkor itt a józan paraszti ész szerint elővenném inkább a telefonomat, ezeket is beépítjük, és ezekről beszélgetünk is a gyerekekkel. Tehát igazából ez, ugye ezek, tehát amiről én most beszélek, ezek olyan programok, amik inkább az ismeretterjesztéshez kapcsolódnak, tehát nem a zenéi, és nem inkább így a művészethez kapcsolódó programok. Tehát akkor, amikor a kérdésekre keresünk a választ, igen, azt el kell mondani, főleg a nagyobbaknak már, hogy lehet keresni ezt az interneten is, lehet keresni könyvekben, és akkor itt kell arról beszélni, hogy maguk a források mennyire hitelesek, és hogy mennyire bízunk meg abban, ami a könyvekben van, illetve mennyire bízunk meg abban, amit az interneten találunk. És amit az interneten találunk, ugye azt is kétfelé kell bontani, hogy mi az a forrás, ahol az az információ megvan, hogy az egy szakértő írta adott esetben, vagy csak egy olyan valaki, aki mondjuk azon a területen egy amatőr, vagy esetleg csak belekontárkodik, mert nyilván ilyen is van. Uh-huh. És akkor ezek arra is ugye lehetőséget adnak az ilyenfajta programok, az ilyenfajta beszélgetések, hogy a kérdésekre hogy találjuk meg a helyes választ, illetve hogy aztán a válaszokat hogy használjuk fel. Hogy azoknak megjelöljük a forrását, de ugye hangsúlyozom, ez már inkább a nagyobbakra vonatkozik ez a fajta beszélgetés, hogy etikusan használunk fel forrásokat, ahol ugye ez sok esetben ez nagyon-nagyon fontos, de valahol nem kell a forrás, hanem egyszerűen csak a helyes válaszra van szükségünk. Erről aztán persze lehet hosszasan beszélgetni, és szerencsére azért nyilván ezeket úgy lehet irányítani, hogy a gyereknek érdekes legyen az is, hogy a könyvekben keresünk, és egy gyönyörűen illusztrált természetrajzok és hasonló könyveink vannak, úgyhogy abba aztán belemerülünk, és akkor egy kicsit így félre tudjuk tenni ezt a kérdést. De az nagyon fontos nekünk, hogy soha nem akarjuk az elektronikus eszközöket kizárni, tehát ezekről mindig beszélgetünk a gyerekekkel.
4: Van itt egy felsorolás az én papíromon, hogy daloló könyvtár, kokas, csigamesék, stb. Mik ezek?
5: Igen, ezek a zenei énemnek a programjai. Egy kicsit talán a daloló könyvtárról szeretnék beszélni. A többről is hosszasan tudnék beszélni, de akkor a kollégáimnak nem jutna idő szerintem. Akkor, amikor például az olvasóvá válásról beszélünk, és a szülő töri a fejét, hogy ez hogy történhet, az egy nagyon jó hír, hogy már a korai gyermekévekben a szülő nagyon-nagyon sokat tud tenni azért, hogy azokat a készségeket segítse fejlődni, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki értő olvasó legyen. Tehát értő olvasón, ugye azt értem, aki megérti azt a szöveget, értelmezni tudja az összefüggéseket benne. És hogy mik ezek az eszközök, amik a szülőknek a kezében vannak. Ezek azok a bizonyos dalocskák, mondókák, amiket a gyereknek énekelünk, mondogatunk. Ugyanis ezeknek most már tudományos kutatások bizonyítják, hogy olyan fajta hatásuk van, amelyek fejlesztik például a beszédértést, a szókincset, a beszéd hangjainak, a beszéd ritmusának, az érzékelését, a hallási figyelemnek a fejlesztése, tehát ezekre mind-mind nagyon jótékony hatásúak. Így aztán, hogyha a szülő nagyon sokat mondókázgat, énekelget a gyerekkel, a kicsikkel, akkor nagyon-nagyon jó alapot adhat ahhoz, hogy a gyerek a későbbiekben aztán elinduljon az értő olvasóvá válás rögös útján, mert azért ezt hozzá kell tenni. És abban tudunk mi segíteni, hogy a szülőknek nem biztos, hogy van egy széles repertoárja arra, hogy mit énekeljen a gyerekének, és ez a bizonyos daloló könyvtár elnevezésű sorozatunk, ez egy olyan program, ahol a foglalkozásvezetővel együtt énekelnek, dalolnak, ami egyrészt jó arra, hogy a szülők megtanuljanak újabb mondókákat, dalocskákat, illetve a közös éneklés öröme is, hát nagyon-nagyon jó dolog. Plusz emellett a szülők utána még beszélgethetnek, tehát hogy egy közösségi élményt is megélhetnek, valamint a mondókás könyveket is együtt nézegethetik a gyerekekkel. És ami szintén nagyon fontos ezeknél, hogy ezeknek a játékoknak a többsége ölbéli játék. Tehát azt jelenti, hogy a gyerek ül a szülőnek az ölébe, simogatjuk, höcögtetjük, dögönyözzük, csikizzük, és akkor még mondhatnám cirókázzuk, és hasonlók, ami a gyereknek kifogyhatatlan örömforrás. Tehát ez a fajta öröm összekapcsolódik azzal, ahogy hallgatja a szavakat, hallgatja ezeket a mini történeteket, amik mondjuk egy-egy mondókában vagy dalocskában benne vannak. Szóval ez így együtt egy olyan csomag, olyan kezdőcsomag a gyermeknek, ami a későbbiekben nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És aztán erre épülnek a csigamesék, tehát ez ugye a 0-3 éves korosztálynak szól.
4: A dalolókönyvtár.
5: A dalolókönyvtár, a csigamesék az már az óvodás korosztálynak, a mesélő dallamok azok pedig a kisiskolásoknak, és így tulajdonképpen a szövegértést és a zenét kapcsoljuk össze.
4: Ez ugye a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a zenei
5: a zenei gyűjteménye, igen, ez a központi ez a 8. szintje.
4: Nagy könyvtár, vagy a hálózat, ez átveszi ezt? Vagy ilyen mindenhol van, vagy mindenhol más, vagy ez csak más helyszínen? Tehát, hogy azért ez ilyen központi intézmény meghatározza, vagy kijelöli, hogy akkor a különböző korosztályoknak milyen foglalkozásokat tartsanak a könyvtárosok?
6: Hát azt gondolom, hogy nem. Tehát nem központilag kijelöli, hanem valahogy kialakulnak ezek a helyzetek. Az igény mindenhol felmerül, és akkor lokálisan a helyi adottságoknak megfelelően tud ez történni.
4: Tehát nem ugyanez van önöknél Sashalmon, de van kicsiknek közepes.
6: Igen, hát ugye nekem ez a Süné és barátai, ami még nem is dolgoztam a könyvtárban, amikor már külsősként csináltam. Ez leginkább azon múlik szerintem, hogy mondom, mi a lokális igény, és hogy ott hogy tudnak megfelelni ennek. Mert sok könyvtárban működik például úgy, hogy külsőst vonnak be, ilyen-olyan oknál fogva. Úgyhogy mert nincs olyan kollega, aki esetleg nem büntetésként fogja föl, hanem boldogan csinálja. Tehát azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kollégák mit tudnak adni. Ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amikor kitalálunk valamit, hogy működjön, vagy megpróbáljuk kiterjeszteni egy ötletet, hogy tehát nem tudunk uniformizálni, hanem talán akkor döntünk jól, hogyha megnézzük, hogy az adott palettáról mit tudunk a saját fiók könyvtárunkban megvalósítani.
4: Uh-huh. Amikor mondta azt Katalin, hogy az olvasóvá válás rögös útján elindítani a gyerekeket, akkor a rögös út az nekem, hát arról nekem az iskola jut eszembe. Tehát, hogy az nagyon sokat ronthat, vagy hát a szerencsénk van, akkor javíthat a helyzeten, mert amiatt, hogy meg kell tanulni verset, el kell olvasni könyvet, kötelező olvasmány van, amiatt lehet, hogy a szépen elinduló kapcsolatba belekerül egy ilyen homokszem, hogy hát azért, amit kell, azt nem olyan szívesen csinálják a gyerekek. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
7: Hát itt van a könyvtárnak egy nagy tere, hogy ugye az iskola nem az élményszerű olvasásra tanít, hanem az iskola technikailag tanít az olvasásra, és én azt gondolom, vagy azt látom, hogy a gyerekek a könyvtárakban azért még mindig meg tudják találni azokat a szövegeket, amik őket szólítják meg, amik az ő nyelvükön íródnak. A rögös útról pedig, tehát hogy nem csak az a nehézség szerintem az iskolával, hogy kötelező az olvasás, hanem hogy ez időben is egy nagyon hosszú folyamat. Tehát ugye belép a gyerek az iskolába, és megtanulja felismerni a betűk formáit, azokat hangoknak megfeleltetni. Évvégére össze tud olvasni szavakat, és hát ez egy régebbi adat, de hogy régebbi magyar anyagron végzett pszicholingvisztikai kutatás. A Gósi Mária könyvében ez szerepel, hogy átlagosan 10 éves kor körül éri utol a gyerekeknek az olvasott szövegértési szintje a hallott szövegértését. Tehát ez azt jelenti, hogy egy gyerek, akinek olvasnak átlagosan, és ez átlag, van aki 8, van aki csak 12 évesen, olyan élményszerűen, olyan beleéléssel, tényleg olyan átéléssel élvezni egy történetet, mondjuk csak 10 éves korában tud, mint hogyha fölolvasnának neki, mert ennyire sok idő, amíg onnantól, hogy ő összeolvassa azt a szót, hogy alma, majd mondatokat olvas, majd már megérte egy tankönyvi bekezdés szintű szöveget, eljut oda, hogy kinyitja a könyvet, és ott van egy másik világban, és megy a belső mozi. Tehát ez nagyon-nagyon sok kognitív munka, képzelőerő kell, magamat bele kell tenni, nagyon sok gyakorlást igényel. Az iskola ennek a technikai oldalát biztosítja, az élményszerű oldalát pedig szerintem a szülő, a család, illetve a könyvtár biztosítja azzal, hogy egyrészt támogatja a gyakorlást, másrészt azzal, hogy minél tovább a felolvasás, a vezetett olvasás révén a gyereknek ellátja azzal az irodalmi élménnyel, ami őt odaköti a könyvek, meg a történeteknek a világához, meg ugye ami motiválja, ami a kapcsolódás élményével látja el a gyereket, és ugye úgy van egy nagy választási lehetőség, ahol az ő szintjének, az ő érdeklődésének megfelelően tud történetet hazavinni.
4: Rövid zene után folytatjuk ezzel a gondolattal.

0: Vajon megunja-e a gyerek a próbálkozást az olvasás tanulás közben, hogy valami élményt merítsen a könyvekből? Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem az alatt, hogy itt a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában Bátori Annát hallgattam, aki ugye gyermekkönyvtárosként beszélt arról, hogy sokáig tart az a röges út, amíg odáig eljut a gyerek, hogy ő is tudjon olvasni. Szóval nem unja meg, nem ununk bele? Nem azért esnek ki mondjuk a gyerekek a könyvtárból, vagy abból az esélyből, hogy olvasókká váljanak, hogy nagyon-nagyon nehéz megtanulni olvasni valakinek, nem mindenkinek, mert tudom, hogy van olyan, aki már az óvodában olvassa össze az anyukával a betűket, és akkor ő már tulajdonképpen, amire iskolás, akár már olvas is, de ezért sokaknak nehézség ez. Anna?
1: Hát én azt gondolom, hogy ugye olvasásról beszélünk, és akkor így, amikor azt gondoljuk, hogy olvasót nevelünk, megjelenik előttünk egy könyv, ami tele van írva betűvel, holott a könyvek azért főleg a gyerekeknek és a kezdő olvasóknak szóló könyveket, ez különösen jellemzi, rengeteg képet tartalmaznak, és tehát a ez egy tapasztalat, hogy a szülők gyakran bejönnek a könyvtárba, és keresnek betű olyan könyvet, amit már el tud olvasni a gyerek, és akkor a szöveget nézik, hogy olyat, amiben már olyan van szöveg, és azt ő tudja olvasni. És azt várják a gyerektől, hogy ha ő már képes az olvasás technikai, elemi technikai szintjére, akkor betűket olvasson, holott a gyereknek még nagyon sokáig az élményt, a történet alkotásnak az élményét, azt a kép is jelenti. És én mindig próbálom rábeszélni a szülőket arra, hogy nyugodtan engedjék a gyereket képes könyvet olvasni. Rengeteg olyan képes könyv van, ami egyáltalán nem a piciknek szól, hanem a nagyobb iskolásoknak, mert olyan témákat dolgoz föl, ami,

0: hogy milyen minőségű az a szöveg, vagy az a könyv, amit a gyerek kézbe vesz. Mert mondjuk, amikor így elkezd nézelődni a könyvtárban, meglát egy olyan borítót, olyan színt, olyan, nem tudom, figurát, mesefigurát, amit megragadja a figyelmét, akkor ő nem úgy fog választani, hogy minőségi tartalmat keressen. Meg lehet, hogy a szülő megijed, hogy már megint a nem tudom milyen sorozatnak a 826. részét visszük haza. Hát most már ezt olvassuk nem tudom hány hónapja, éve, és nem olvasta még el a Kincskereső kisködmön, pedig ez milyen fontos lenne.
1: Vagyis már megint nekem jött ez a válasz.
0: Bocsánat.
1: Szóval az az igazság, hogy hát ez nagyon szövevényes területre visz, hiszen ugye már ott van maga a szülő is, aki mit és hogyan választ, meg rengeteg korosztályról beszélünk. Tehát nyilván, tehát ha mondjuk a Kincskereső kisködmön második osztályba kötelező olvasmány, és akkor most ez egy külön beszélgetést is megérne, és a gyerek mellőle a Geronimót veszi elő, ami viszont őt érdekli, akkor valahogy ügyesen elkezdünk vele beszélgetni, meg a szülővel is, hogy van egyrészt az olvasás technika, amire tökéletes a Geronimo, és itt van a Kincskereső kisködmön, ami lehet, hogy pont azért vált ki a gyerekből ellenkezést, mert egyébként magával a szövegértéssel van problémája, vagy a történet megéléssel van problémája, és uram, bocsá, akkor olvassák együtt. Például, és azokat a félelmeket, szorongásokat, amiket egy ilyen szövegnek a megértése, feldolgozása, befogadása jelent.
0: Vagy maga a történet.
1: Hát pontosan, ugye, jelent. Tehát ez azért jó, ez a Kincskereső kisködmön, mert nekem szülőként is van belőle élményem, gyerekként is volt benne részem, egészen másfajta élményt nyújtott, úgyhogy azért ez egy kínos téma. Azt utalnék vissza Anna szavaira, hogy van ez a vágy a kezdő olvasókban, akik azért már, most nem mindig abból induljunk ki, hogy ki az, aki nem tanul megolvasni, hanem mondjuk el, megtanulgatnak, így, úgy, amúgy, és nagyon sokat segítenek nekünk most már a kiadók, kicsit talán túl sok is az olvasni, kezdő olvasóknak készülő sorozat, tehát néha már az is egy kicsit ingoványos talajra visz minket, olyan sok van belőle, de kiválóak vannak, ahol szépen elő vannak készítve a különböző olvasói szintek, tehát kezdve a nagybetűs kötetektől az első osztályosoknak, második osztályosoknak, és így tovább szóló remek kortárs szerzők tollából kikerült friss történetekkel, kemény kötéssel, ami nagyon meghatározó egy kezdő ifjú iskolásnak, hogy ő egy kemény kötésű könyvet elolvasott, nem csak a Geronimót, és nincs ezzel semmi bajom, csak mondom, hogy így tudjuk egy picit elvezetni őt a minőség felé. Szóval amikor azt gondolom én, hogy eszi, nem eszi, itt olvasóvá válik egy gyerek, akkor ezeket a kis apróságokat is megpróbáljuk beépíteni, és azt szerettem volna valahol hozzáfűzni még, hogy fölépítünk egy szép kis ívet a babáktól kezdve, egészen az óvodákig. Ott még egész jól működik, és nagyon sokszor nálunk megfigyelhető, biztos nálatok is a pici könyvtárba, Katiéknál valószínűleg kevésbé mutatkozik ez így, hogy azok a szülők, akik pontgyesen voltak, de tanítók, vagy óvópedagógusok, és jártak hozzánk babafoglalkozásra, ők már a csoportokat is hozzák. És akkor itt szépen lépésről lépésre csináljuk ezt a olvasóvá nevelés munkáját, és ez kicsúcsosodik egyébként a kisiskolásoknál. És azt tudom, hogy Kati is csinál ilyet, hogy megjelenik helyeken, nekem pedig most már 2 éve ez rendszeres szokásommá vált, hogy a könyvtárházhoz megy. Van egy nagyon kellemes kis eszköz, a papírszínház, amivel lehet szépen jönni-menni, meg lehet jelenni az iskolákban, az iskola könyvtárában. Ott egy történetre felfűzzük, megnézzük, hogyha sikerül kooperálni, és nagyjából mindig sikerül az osztálytanítókkal is, meg az iskolai könyvtárosokkal is kapcsolatot teremteni. Ez az előnye annak, hogyha valaki ugye egy ilyen falusi könyvtárban dolgozgat. Könnyű oda utat találni, és akkor összehasonlítjuk az iskolai könyvtárba, akkor már egy kicsit én már

0: voltam ott vendégségben, szívesebben jönnek vissza, elindul szintén egy ilyen kapcsolat. Most ennek mindig van hozadéka, és van egy nagyon-nagyon hát szomorúság ebben, hogy sokszor a gyerek hazamegy, elmeséli, és otthon azt a választ kapja a beszélgetés során, hogy még anyukája se hallott, hogy itt van egy könyvtár. Uh-huh. Tehát találkozunk olyan fiatal felnőttekkel, akiknek úgy épültek föl a hétköznapjai, még ha diplomások is legfeljebb a felsőoktatási könyvtár intézményét élték, de pont nem élték meg ezt a közkönyvtári létet, és most viszont elkezdik megélni.
1: Akár a gyerekeiken keresztül. Amikor így az intézményi kapcsolatról beszélt, akkor nekem az eszembe jutott, hogy de mondjuk a tanárok meg a könyvtárosok között miért nincs olyan kapcsolat, hogy a könyvtáros azt mondhat, ná, hogy ne az legyen a kötelező olvasmány, hanem egy másik, mert azt nem fogja szeretni olvasni. És lehet, hogy irodalmilag egyébként ott van a létjogosultság egy-egy kötelező olvasmánynak, mert ugye haladnak az irodalom történetbe, de nem biztos, hogy azt kell kötelezővé tenni, amit nem fog szeretni olvasni. Mi lehet itt a cél inkább? Az olvasni szeretés, vagy hogy bele kell abba akkor is
0: én itt
1: olvasni.
0: Óriási változást érzek. Tehát a saját szűk környezetemben azt érzem a fiatal, középkorú magyar tanárok felől, hogy úgy jönnek be, hogy kérnek segítséget. Hogy mi, tehát abszolút érzem a változást. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz út, és ők is elindultak, és ebbe egyébként megtámogat minket minden más a háttérből, tehát ezért gyakorlatilag Berg Judittól kezdve.
1: Igen, most már Rumínia kötelező másodikban, és nem a kincskereső.
0: Van változás. Hát nem tudom, olyan kis cinikusan, ha tehetek egy megjegyzést, nyilván nem tehetek, és ha ez nem élő adás lenne, ezt lehet kivágnánk, hogy néha egy picit úgy érzem, hogy a szülők azért szeretnék nagyon, hogy elolvassa a gyerek a Kőszívű ember fiait, mert ő is elolvasta, és neki nagyon nehezen ment, és most a gyerek meg a Harry Pottert olvassa. Hát azért elnézést. De abszolút érezhető a változás. És szerintem nagyon-nagyon jó irányban. Hát nézek a Katira, nem tudom mennyire érzékel ebből a zeneiben, de Anna biztos, hogy megtámogat, hogy ez teljesen ér. És jönnek tanácsért a pedagógusok. És egyre többen.
1: És akkor most Katára nézünk. Nagyon biztatóan, hogy számoljon be a nagy könyvtári tapasztalatokkal, mert azért az egy más világ szerintem a zenei gyűjtemény, meg mondjuk egy központi könyvtár, mint egy, most így fogalmazott, hogy falusias, tehát egy kerületi könyvtár, ahol mondjuk több a személyes kapcsolat, meg arcra is jobban ismerik egymást már az olvasók, meg a könyvtárosok.
2: Igen, más valóban a kapcsolat, de mondjuk pont amiatt, hogy a zenei gyűjtemény az egy ilyen, egy kicsit, még helyileg is ugye a tetőtérben vagyunk a 8. szinten, egy kicsit elszeparált, a programjaink is így emiatt egy kicsit ilyen elszeparáltak. Itt működik ez a fajta személyesség egyébként, és ez nagyon szuper, szerintem.
1: Ez külön vonzó akkor.
2: Igen. Külön vonzó, nem csak a programok miatt, hanem a nálunk tanuló egyetemistáknak is, és a látogatóknak is oda bejönni, és akkor ott... Van ugye a tetőtérnek egy ilyen különleges hangulata, azt el kell ismerni. Ez nagyon világos, nagyon levegős, nagyon tágasabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Szóval emiatt is egy nagyon vonzó. Visszatérve viszont arra, hogy milyen változás van a levegőben, és akkor egy kicsit mesélnék a családi napokról, mert az egy kicsit szerintem ide tud kapcsolódni. A családi napjainknak a többsége úgy épül fel, hogy valamilyen könyv inspirálja. És volt például, de most nem is erről szeretnék beszélni, hanem inkább először arról, hogy volt egy olyan programunk, ahol a gyerekek kiválhattak. Ez egy Szent Ivániai program volt, és volt egy ilyen imitált tűz, és amikor átugrották a gyerekek, akkor bedobhattak egy kívánságot. És a nálunk lévő gyerekeknek a többségének a kívánsága az valamilyen könyvre vonatkozott, és jellemzően kortárs könyvekre. Tehát, hogy szerették volna azt elolvasni, szerették volna, hogy azt olvassák az iskolában, szerették volna, hogy a szülei megvegyék, hogy a könyvtárban meglegyen. Tehát nyilván azért ez egy olyan fajta tapasztalat nekünk, hogy hozzánk olyan gyerekek jönnek, akik talán jól olvasnak, meg szívesen is olvasnak, mert ugye azért ezt is külön kell választani, hogy ki az, aki értő olvasó, de mondjuk a szabad idejében nem feltétlenül könyvet vesz a kezébe, és az, aki értő olvasó is, és szívesen is olvas. Tehát, hogy nyilván nekünk egy olyan merítésünk van, akik talán szívesebben olvasnak, de az, hogy mondjuk 70-80 gyereknek több mint a fele könyves kérés dob be egy ilyen helyre, szóval azért én szerintem az egy jó irány. És az nagyon jó irány, hogy ők értesülnek ezekről a kortárs gyermekirodalmi alkotásokról, hogy ennek egy következő, a sorozatnak egy következő kiadványa megjelent.
1: De kivételes gyerekek? Most nyilván könyvtárosként nem tudom, hogy rálátnak-e úgy az egész populációra, vagy mondjuk az iskoláskorú gyerekek mennyire gyakran olvasnak, vagy milyen sok gyerek jár közülük mondjuk könyvtárba, de lehet, hogy azok jutnak csak önökhöz, akik már ebből a szempontból mondjuk egy kiválasztott közeg. Maguk választották ki magukat, meg a könyvtárat, de nem biztos, hogy arról van képük, hogy az iskolás gyerekeknek mi a viszonya a könyvhez, meg a kívánságokhoz.
2: Ha a családi napokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben már egy olyan merítés van, hogy azok a szülők is elhozzák a gyerekeiket, akik maguk is szívesen olvasnak, és a gyerek is szívesen olvas, de olyan szülők is elhozzák, akik kifejezetten a program miatt jönnek. Tehát, hogy nem könyvtárlátogatók. Erre vannak statisztikáink, a családi napokhoz kapcsolódóan, illetve gyerekprogramokhoz kapcsolódóan megnőnek a beiratkozási számok, illetve a kölcsönzési számok. Szóval ez, azért ezt így el lehet mondani. Az biztos, hogy olyan fajta statisztikát én sajnos nem ismerek, nyilván vannak ilyenek, hogy a gyerekek mondjuk a kisiskolás korban mennyire sokat olvasnak, vagy mennyire szívesen olvasnak. De egy biztos, hogy ezeket a programokat mi mindig úgy igyekszünk felépíteni, hogy ez egyfajta személyes élményen keresztüli belépési pont legyen a könyvekhez. És akkor mondok erre is egy példát. Az egyik programunknak az inspirálója Lázár Ervinnek a legkisebb boszorkánya volt. Ez egy kevésbé ismert Lázár Ervin könyv, viszont csodálatos történet. És úgy építettük fel magát a programot, hogy az egyes fordulatokat kivettük a könyvből, és ahhoz kapcsoltunk feladatokat, mindenfélét az érzékszervektől kezdve a rejtvényfejtésig minden volt. Majd a végén, hogyha ezeket a feladatokat helyesen megoldották, összegyűjtöttek különböző kis eszközöket, akkor felszabadíthatták a Marillát, és itt nem akarom elmondani a történetnek a végét, hát ha valaki kedvet kap, hogy elolvassa. És azt vettük észre, hogy itt konkrétan mérhető volt, hogy a könyvet kivitték, mert hogy el akarták olvasni, mert hogy a játékkal bevontuk őket a történetbe, és kíváncsiak voltak arra, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a könyv, amivel mi játszottunk. Nyilván korlátozottak a lehetőségek, hiszen minden hétvégén nem tudunk családi napot csinálni, de azért a könyvtári programoknak a nagy része pontosan erről szól, hogy adjon egy ilyen személyes élményt arra, hogy a gyerek beléphessen a könyvek világába, a történet világába, és utána legyen arra lehetősége, hogy jó, felkeltette az érdeklődésemet, elkezdem olvasni, de lehet, hogy nem tetszik, és akkor nem olvasom végig a könyvet. Tehát, hogy a könyvtári programoknak és a könyvtárnak szerintem van egy ilyen fajta lehetősége is, hogy itt nem kötelező, nem kell beszámolnod róla. Megvan a kötelező olvasmányoknak az a jótékony hatása, hogy együtt olvassák, az egy közös élmény, közös beszélgetés a jó közös történetnek, de A könyvtári olvasmányoknak viszont az az előnye, hogy ezt nem kötelező végigolvasnod, nem kötelező a könyvtáros nénének beszámolni arról, hogy egyébként na mennyire tetszett neked ez a könyv, hanem azt is el lehet
1: mondani. Mennyit olvastál ki, amit hazacipeltél.
2: Igen, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy egyrészt tudunk egy ilyen személyes belépési pontot adni, hogy nézd meg milyen, és ha tetszik, akkor olvasd, de ha nem tetszik, akkor ne olvasd végig, akkor megpróbálunk egy másikat ajánlani neked.
1: Most hosszan-hosszan beszélgettünk erről, hogy olvasóvá nevelés, de itt a végére azért még egy ilyen szkeptikus kérdést hagy vessek fel, hogy kell egyáltalán az, hogy olvassanak? Tehát nyilván muszáj nekik megtanulni az iskolába, meg lesznek kötelező olvasmányok, de hát tulajdonképpen utána tökéletesen jól el lesznek ők könyv nélkül, megnézik az interneten, elolvassák, megnézik, legörgetik, filmet forgatnak egy csomó könyvből. Miért erőlködnek azon annyira, hogy ne csak tudjanak olvasni, nem szeressenek is olvasni? Vagy esetleg majd a jövőben is olvassanak.
0: Erre én szívesen válaszolok, mert ez egy tipikus kérdés, és nagyon gyakran megkapjuk, és én elmondom, hogy én mit válaszolok erre. Hogy azért, mert ez színesíti a palettát, mert hogy enni is mindenfélét szeretünk, meg sétálni is mindenfele szeretünk, színesíti. Nem kizárólagos, ezt a Kati is mondta, meg talán Anna is, hogy figyelünk arra, hogy mindennek van helye a nap alatt, használhatnak persze felületeket, ott is mindenhez hozzá lehet férni, és az olvasás is színesíti a palettát. Jól esik bizonyos intim helyzetekbe közösen olvasni, családon belül közösen, barátokkal. Ugye most egyre inkább látjuk a fiataloknak terjed ez a szenvedély, hogy egy területen olvasnak közösen, akár különböző könyveket is, de valahol találkoznak, és ott történik egy ilyen közös olvasás. Ehhez egyébként különböző könyvtárak igyekeznek is teret nyújtani, tehát a központnak az aulája szokott jelenni, vagy nálunk a téniszoba, hogy ugyanabban az időben olvasnak. És ha még szabad, akkor a bevonuláshoz szeretnék visszakapcsolódni, hogy ez fordítva is működik. Szerintem annál is működhet ez a megfigyelés, mondom gyorsan, hogy valahogy becsalogatjuk a gyermekolvasót, akit elkísér a szülő, hiszen muszáj neki ugye ott lenni, és aztán szépen lassan úgy jár a szülő, mint a farkas a malacka házába, hogy először csak elkísérte a gyereket, akkor egy kicsit ott szemlélődik az újságok között, aztán egy könyv felkelti az érdeklődését, és hopp, már egy újabb felnőtt olvasónk is van. Tehát a gyerek hozza be a szülőt, akár nekünk olvasónak. Úgyhogy ő vonja be.
1: Tehát nem mindig a szülő a példa, hogy látja otthon a gyerek, hogy mennyit olvasnak, hanem lehet, hogy fordítva is működik, de jó így is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám Bándoli Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár zenei gyűjteményének vezetője, Bátori Anna, a Móri Zsigmond Könyvtár gyermekkönyvtárosa, Muntján Barbara, a Soshalmi Könyvtár könyvtárosa, és beszélgethettünk a könyvekről, olvasásról, a gyerekekről. A mai műsort készítette Peresztegi Attila, Bixa Levente és Szabó Csilla. Köszönöm a figyelmüket!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért, október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. A szervezők kérik azokat, akik részt vesznek a kampányban, hogy regisztrálják magukat a kezdeményezés honlapján, így nyomon tudják követni, hol hangzanak el a gyermekek imái, illetve hányan csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a Rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Méltónak kell lennünk az aradi vértanúk örökségéhez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez és a felelős magyar kormányzás eszményéhez, hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök kedden Gyulán. Az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott megemlékezésen a kormányfő kijelentette, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek. Hozzátette, 1848-49 öröksége nem egyetlen politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Magyar Péter szerint a jelen nemzedék felelőssége, hogy egy szabadabb, erősebb és emberségesebb országot adjon tovább az utána következőknek. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét, írt a Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook oldalán. Eddig az NKA felosztható támogatási keretének csak nem 20%-áról közvetlenül a miniszter dönthetett, mutatott rá Tar Zoltán, kiemelve, ezt 5%-ra csökkentik, mert a kulturális közpénzekről elsősorban a szakmai testületeknek kell dönteniük átlátható szabályok alapján. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tehetné, december 24-ét. A javaslat főszabályaként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Éppen egy tudományos fesztiválról tartott hazafelé Francis Halsen az olaszországi Bergamóból, amikor a Nobel-bizottság felhívta, hogy neki ítélték idén a fizikai Nobel-díjat. Erről a Nobel-díj honlapjának adott interjúban beszélt a belga-amerikai részecske fizikus, aki az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért kapja meg az elismerést. Végül a várható időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. Fontos változás történt a kárpátaljai magyar szakképzésben. Az EGÁN-EDE szakképzési centrum mostantól önálló, Ukrajnában bejegyzett magyar nyelven oktató intézményként működik. Az új státuszról a Tivadar falvai református templomban rendezett központi tanévnyitó ünnepségen is beszéltek. Nyíri Kata összeállítása.
1: Varga Antónia vagyok, Nagy Bégányból érkeztem. Az EGÁN-EDE szakképzési centrum első éves szakán vagyok, fodrász szakon. Igazából érdekel a fodrászat világa, és szeretnék újakat tanulni, és a szépségiparban dolgozom, de még szeretnék egy fodrász szakmát is emellé.
2: Az EGÁN-EDE szakképzési centrum minden magyar lakta régióban működtet képzési központot Kárpátalján, így a helyi magyarok anyanyelvükön szerezhetnek hasznos tudást. Hangsúlyozza Csirpák Zoltán, az EGÁN-EDE szakképzési centrum igazgatója.
3: Az idei év azon kívül, hogy ugye történelmi jelentőségű, tehát első licenzált képzési indult Ukrajna szerte, 261 elsős diákunk van, amelyből 140 diák licenzált szakon tanulhat tovább. 5 helyszínen, tehát a 4 kárpátaljai helyszín ez a Viski, a Tiszapéter falvai, ahol most is vagyunk, a Beregszászi és a Nagydobronyi helyszínek. Azon kívül Magyarországon is folytatunk képzéseket, Mátészalkai centrumba, Sátoralja új helyen. Összesen 570 diákunk van, ez első, második és harmadik évfolyamosok, amelyek szintén közös képzésben vannak magyarországi partnerintézményekkel. Ott is több helyszínen, tehát már Mátészalkát említettem, de jelen vannak Nagykálón is és Sátoralja új helyen is. Ez a tanévnyitó történelmi jelentőségű, mivel hogy amellett, hogy a magyarországi partnerekkel közösen indított és immár 8. éve indított képzés mellett elindult az Ukrajnában akkreditált képzés is 7 szakon. 12 szakra sikerült megszerezni a licenzet, 8 szakot sikerült elindítanunk, de ezzel nem álltunk meg, még dolgozunk a további szakok licenzálásán is.
2: Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke kiemelte, a cél változatlan, olyan korszerű, piacképes tudást adni a kárpátaljai fiataloknak, amelyre alapozva a szülőföldjükön is megtalálhatják a számításaikat.
4: A kárpátaljai magyarságnak régi álma, hogy magyar nyelvű szakképzést indítson. 35 évvel ezelőtt, amikor megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, már akkor felvetődött az, hogy a programba vegyük be azt, hogy legyen magyar nyelvű szakképzés, mert nem volt Kárpátalján. Nagyon sok fiatal ezért kontárként dolgozott, vagy nem jutott el odáig. Hiába voltak érettségiző nagyosztályok, és 100-120 gyerek érettségizett, de ebből jó, ha 20 elment egyetemre, mert egyetemi kapacitás is rövid volt, ugye nagy volt az igény és a túljelentkezés is. 8 évvel ezelőtt a főiskola szerződést kötött a Mátészalkai Szakképzési Centrummal, és a szerződés alapján beindítottuk a képzést. Volt akkor a magyar kormánynak egy programja, a szakképzésért program. E keretén belül hoztunk létre képzési helyeket. Arra törekedtünk, hogy ilyen 30-40 kilométeres körzetben elérhető legyen minden diák számára, ezért a régi vármegyéket követve Ungu, Gocse, Bereg és Máramarosban hoztunk egy-egy ilyen központot létre, nem egyszerre, hanem folyamatosan. És olyan szerződés volt, hogy a diákokat részben Magyarországon képzesszük, részben itt. Mondhatnám úgy is, hogy kellett egy időszak, amíg megtaláltuk az itteni szakembereket. Az itteni szakemberek felvették a kapcsolatot a magyarországiakkal, és a képzők képzése történt meg. Itthon azok tanítottak a magyarországi tantervek szerint, akiket mi felkértünk, és Magyarország felkészített. Magyarországra meg elmentek, hogy modern technológiát lássanak, és ott kapták a bizonyítványt, hiszen nem lehet egyik napról a másikra semmiből építkezni, hanem meg kellett alapozni. Megvolt a magvetés, és most eljutottunk odáig, hogy önállósodtunk. Azóta ezek a rendszerek tökéletesedtek, és az ukrán oktatási minisztériumnál már 8 szakmára megkaptuk az engedélyt, tehát most már azokat, akiket az éven avattunk diákká, ezek már az ukrán oktatási rendszer diákjai, akik már nem Mátészalkára fognak megtanulni, hanem itt kapják meg az okleveleiket. Ezen még dolgoznunk kell egy évet, illetve bővíteni a szakmai kínálatot ahhoz, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk szólítani a kárpátaljai fiatalokat.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: 10 óra 22 perc. A 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak most egy részletet.
1: Tik-tak, ütött a nyomtatott könyv órája a TikTok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Kiskozma Georginával beszélgetünk.
2: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
1: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
2: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézzünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
1: technológia... De ez az egyére van bízva a megítélése?
2: A megítélése...
1: Vagy a társadalomra, vagy a szakemberekre.
2: Én azt gondolom, hogy ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk, ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikáció elméleti szakember jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező Kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Első rész.

Egyszer volt, hol nem volt, ne keresd országban, sehol sincs királyságban, élt egyszer egy gazdag kereskedő, híres nevezetes ember. Temérdek kincse volt ennek a kereskedőnek, tengeren túli drága áruja, igaz gyöngye, drága köve, aranya, ezüstje. Volt ezen kívül a kereskedőnek három lánya. Mind a három olyan szép, mint a festett kép, de a legkisebbik volt a legszebb a három közül. Jobban szerette a kereskedő a három lányát, mint minden kincsét, igaz gyöngyét, drága kövét, aranyát, ezüstjét, mégpedig azért, mert a kereskedő özvegyember volt, és nem volt senkie ezen a világon a három lányán kívül, akit szerethetett volna. Szerette a két nagyobbikat is, de a legkisebbiket szerette a legjobban, mert az volt a legszebb a három közül, és a legkedvesebb is. Egy szép napon a kereskedő messzi-messzi útra készült, át kellett kelnie az óperenciás tengeren, hetet-hét országon. Elindulása előtt magához hívatta három szerelmetes lányát, és így szólt hozzájuk. Én édes lányaim, én kedves lányaim, én szépséges lányaim, el kell utaznom az óperenciás tengeren is túlra, hetet-hét országon is túlra. Sok ideig leszek-e távol, vagy kevés ideig, nem tudom. De meghagyom néktek, hogy távol létem idején éljetek becsületben és békességben. És ha becsületben és békességben éltek nélkülem, akkor hozok mindhármatoknak olyan ajándékot, amilyent kívántok. Adok nektek három nap gondolkodási időt, azután mondjátok meg nekem, mi a kívánságotok. Három nap, három éjjel gondolkoztak a leányok, azután apjuk elé álltak, és az megkérdezte tőlük, milyen ajándékot kívánnak. A legidősebb leány földig hajolt apja előtt, és így szólt. Édes jó apám, uram, ne hozz nékem arannyal, ezüsttel hímzett szövetet, se fekete coboly prémet, se igaz gyöngyöt, hanem hozz te nékem aranyos égköves koszorút, amelyik úgy világít, mint a teli hold, mint a tűző nap, s az éjszakát úgy megvilágosítja, mintha fényes nappal lenne. A derékkereskedő egy kicsi ideig gondolkozott, majd így válaszolt a legidősebbiknek. Jól van, én édes lányom, én kedves lányom, én szépséges lányom, hozok én neked olyan koszorút, amilyet kívánsz. Tudok a tengeren túl egy embert, aki megszerzi nekem azt a koszorút? Mert el vagyon az rejtve a tengeren túli királynő kincses kamrájában, és a kincses kamra el vagyon rejtve a nagy kőhegy gyomrában, három mérföld mélyen, három vasajtó mögött, három német lakat alatt. Nehéz munka lesz, de az én nagy gazdagságom minden akadályt legyőz. A középső leány is földig hajolt édesapja előtt, és így szólt. Édes jó apám, uram! Ne hozz nékem arannyal, ezüsttel hímzett szövetet, se szibériai coboly fekete prémiét, se igaz gyöngy nyakéket, se aranyos égköves koszorút, hanem hozz te nékem kelet kristályából készült tükröt, épet, hibátlant, amelybe, ha belenézek, meglássam az egész föld minden szépségét, és amelybe, ha belenézek, sose öregedjem, hanem egyre csak növekedjék szűzi szépségem. Erősen elgondolkozott erre a derékkereskedő, majd ekképpen válaszolt középső lányának. Jól van, én édes lányom, én kedves lányom, én szépséges lányom, megszerzem neked a kristálytükröt. Mert tudom, hogy az a tükör a perzsa király lányáé, az ifjú király leányi, akinek szépsége kimondhatatlan, leírhatatlan, elképzelhetetlen, és azt a tükröt magas kővárban őrzik, hét vasajtó mögött, hét német lakat alatt, és a vár egy sziklás hegyen épült, amelynek magassága 300 mérföld, 3000 lépcső vezet fel hozzája, és mindegyik lépcsőfokon éjjel-nap egy perzsa katona áll őrt kivont szabjával, és a vasajtó kulcsát a királylány az övén hordja. De tudok én a tengeren túl egy embert, aki majd megszerzi nekem azt a tükröt. Nagyobbat kértél, mint a nénéd, de az én nagy gazdagságom minden akadályt legyőz. A legkisebbik leány is földig hajolt apja előtt, és így szólt. Édes jó apám, uram,
Ne hozz nékem arannyal ezüsttel hímzett szövetet, se szibériai coboly prémet, se drága igaz gyöngyöt, se aranyos égköves koszorút, se kristálytükröt, hanem hozd el nekem a bíbor színű virágot, amelynél szebb az egész földön nincsen. Igen, igen, erősen elgondolkozott erre a derék kereskedő. Hogy mennyi ideig gondolkozott, azt nem tudnám megmondani. Elég az hozzá, hogy amikor már bevégezte a gondolkozást, megölelte, megcsókolta a legkisebbik, legkedvesebb lányát, és így szólt hozzá. Nehezebb munkát bíztál rám, mint a nénéid, mert aki tudja, mit keres, hogy ne találná meg. De hogyan találjam meg azt, amit magam sem ismerek? Bíbor színvirágot nem nehéz találni, de honnan tudjam, hogy melyik a legszebb az egész kerekvilágon? Rajta leszek, hogy megtaláljam, de azért ne számíts az ajándékra. Ezzel elbocsátotta édes leányait, kedves leányait, szépséges leányait a derék kereskedő, és azok visszamentek ágyas házukba. Maga meg neki állt készülődni hosszú útjára, nehéz útjára, a távoli tengeren túli országokba. Hogy mennyi ideig készülődött, azt én nem tudom megmondani, ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, hogy végtére is elindult hosszú útjára. Soká utazott a derékkereskedő, beutazott rengeteg idegen földet, tengeren túli országot, soha nem látott királyságot. Eladta áruját háromszoros áron, újat vásárolt helyette harmadáron, árut árura cserélt, és egyre több ezüst meg aranypénze halmozódott össze. Megrakott egy hajót aranypénzzel, és azt hazaküldte. Megtalálta a megígért ajándékot legidősebb lánya számára, a drága köves koszorút, amely úgy világított a sötét éjszakában, mintha fényes nappal lenne. Megtalálta középső lánya részére is a megígért ajándékot, a kristálytükröt, amelyben megláthatta az egész világ minden szépségét. És aki belenéz, sohasem öregszik meg, hanem szűzi szépsége mindegyre gyarapszik. Csak legkisebb és legkedvesebb lánya részére nem találta a megígért ajándékot, a bíbor színű virágot, amelynél szebb a kerekföldön nincsen. Cárok, királyok, szultánok kertjében látott a kereskedő temérdek bíbor színű virágot. Olyan szépet, hogy száj nem tudná elmondani, toll nem tudná leírni szépségüket. De senki sem vállalt kezességet érte, hogy szebb az egész kerekvilágon nincsen, és ő maga sem hitte. Ment mendegélt hát hűséges szolgáival, sivatag homokján, erdő sűrűjében, és amint mendegélt, egyszerre csak gonosz rablók támadták meg, pogány, törökök, indusok. Amikor a derék kereskedő meglátta, hogy a veszélyt el nem kerülheti, ott hagyta karavánját, minden kincseit és hűséges szolgáit, és bemenekült a sűrű erdő kellős közepébe. Tépjenek szét inkább a vadállatok, gondolta magában, mint sem pogány rablók kezére jussak, s életemet rabságban tengessem. Sokáig bolyongott a rengeteg erdőben, és minél tovább ment, annál szélesebb lett az út, mintha a fák kitérnének előle, és a bokrok széllyel válnának léptei előtt. Hátra pillant, olyan sűrű az erdő, hogy karját se tudná bedugni a lomb közé. Jobbra pillant, csupa tönk, meg fatörzs, még a nyúl se bírná átugrani. Balra pillant, arra még sűrűbb a rengeteg. Elámul a derékkereskedő, sehogyan sem érti, miféle csoda történik vele. De csak megy, mendegél tovább, s az út egyre simább,

Hátra fordul? Hát az erdő olyan sűrű, hogy egyet se tud lépni. Jobbra fordul, balra térül, de hiába. Megint előre indul, sima széles az út. Megállok itt egy helyben, gondolja magába. Hát, ha a tűz más felé terjed, kikerül engem, vagy talán egészen kialszik. Megállt, várt. De nem úgy történt. A tűzvész, mintha egyenest feléje jönne, s mintha körös körül is világosodnék. Addig-addig gondolkozott, amíg elhatározta, mégiscsak tovább megy. Kétszer senki sem hal meg, egyszeri halálát meg amúgy se kerüli el senki. Elindult hát a kereskedő, minél tovább ment, annál világosabb lett körülötte, amíg végül olyan világos volt, mint fényes nappal. De tűzvész ropogása, pattogása nem hallatszott. Végül a kereskedő széles tisztásra ért. A tisztás közepén házat pillantott meg. De nem is ház volt az, hanem inkább kastély. De nem is kastély, hanem legalábbis királyi palota. És az a palota csupa tűz, csupa ezüst, arany meg drágakő, ég és világít, de lángja nem látszik sehol. Mégis olyan, mint a fényes nap. Az ember szeme fáj, ha belenéz. A palota valamennyi ablaka tárva nyitva, s bentről olyan csodaszép muzsika szól, amelyhez hasonlót még sohasem hallott a kereskedő. A szélesre tárt kapunát belép a nagy udvarba. Az út fehér márvánnyal kövezve, két oldalt szökőkutak lövellik a vizet, kisebbek, nagyobbak, mindenfélék. Bemegy a kereskedő a palotába. Felmegy a karmazsin posztóval borított lépcsőn, az aranyos korlátba kapaszkodva. Belép az első szobába. Nem talál senkit. Bemegy a másodikba. A harmadikba. Senki. Az ötödikbe, a tizedikbe, sehol senki, s mindenütt hihetetlen, soha nem látott királyi pompa, csupa arany, ezüst, keleti kristály, mamut meg elefántcsont. Elálmélkodik a derékkereskedő ekkora gazdagság láttán, s még kétszeresen azon, hogy a gazdát sehol sem leli. De nem csak gazda, szóloga sincsen sehol, a zene pedig szünet nélkül szól, a kereskedő pedig ezt gondolja magában. Minden szép, csak ennivaló nincs sehol. És abban a pillanatban étellel, itallal, roskadásig megrakott asztalterem előtte, aranyos, ezüstös edényben finom, édes étel, tengeren túli bor, mézes ital, mi egymás. A kereskedő minden gondolkodás nélkül leült az asztalhoz. Evett, ivott kedve szerint, mivel hogy teljes 24 óráig nem evett előtte. Az étel olyan finom, amilyent még soha életében nem ízlelt, s ő sivatagon erdőben jártában keltében bizony erősen megéhezett. Felállt az asztal mellől, s hát nincs kinek egészségére kívánja, nincs kinek megköszönje a széves vendéglátást. Alig, hogy feláll, s egyet pislant, az asztal az étellel együtt úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. A muzsika meg csak szól tovább. Elálmélkodik a derékkereskedő ezen a soha nem látott csodán. Járkál a pompásan díszített termekben, gyönyörködik mindenben, s közben azt gondolja magában. De jó lenne most egy jót aludni. S hát egyszerre csak faragott ágyterem előtt. Színaranyból, a lába kristály, kárpitja ezüst, rojtja igaz gyöngy, s rajta akkora dunna, mint a hegy, finom puha hattyútollból. Elálmélkodik a kereskedő ezen az újabb csodán, belefekszik a magas ágyba, összehúzza az ezüst függönyt, s látja, hogy az lágy és finom, akár a sejem. A teremben sötét lett, mintha alkonyodnék, a muzsika meg, mintha nagyon messziről szólna. Azt gondolja magában a kereskedő. Ej, bár láthatnám a leányaimat, legalább álmomban. És abban a pillanatban mélyen elaludt. Amikor felébredt, a nap már magasan állt a fák fölött. Felébred, s hirtelen mégse tud magához térni. Egész éjjel leányait látta álmában, kedves leányait, édes leányait, szépséges leányait. S a két nagyobbikat, a legidősebbiket, meg a középséget,

sőt úgy látta, hogy vidámak, jókedvűek, és bánatos csak egyik, a legkisebbik és a legkedvesebb. Úgy látta álmában, hogy a két nagyobbiknak gazdag vőlegénye van, és férjhez készül, anélkül, hogy bevárná az ő atyai áldását. De a legkisebbik, aki olyan szép akár a festett kép, hallani sem akar vőlegényről, amíg édesatya haza nem tér. És a derék kereskedő szívét egyszerre töltötte el az öröm és a bánat. Felkelt a magas ágyról, ruhája már elő volt készítve. Kristály medencébe vízsugár csobogott alá. A kereskedő megmosdott, felöltözött, és már nem is csodálkozott az újabb csodán. Te a kávé már az asztalon állt, hozzá mindenféle sütemény, harapnivaló. A kereskedő imádkozott, utána megreggelizett, majd ismét járkálni kezdett a palota termeiben, hogy fényes nappal is gyönyörködjék szépségükben. Most mindent még szebbnek talált, mint előző este. A nyitott ablakon keresztül meglátta, hogy a palota körül dús és csodálatos kertek terülnek el, s leírhatatlan szépségű virágok virítanak. Kedve támadt a kertben sétálni. Lement hát a palotából egy másik, zöld márványból, csillogó malahitból való lépcsőn, a korlátja ennek is színaranyból volt, amely egyenesen levezetett a lombos kertbe. Sétálgat a kereskedő a kertben, s szemét száját eltátja gyönyörűségében. A fákon érett pirosló gyümölcs, az embernek még a nyála is összefut, amikor meglátja. Mindenfelé csodálatos tarka virágok nyílnak, dús szirmúak, illatosak. A fák között soha nem látott madarak röpködnek, mintha csak zöld meg veres bársonyból volnának, arannyal, ezüsttel kihímezve. Szállonganak és mennyei dallamokat énekelnek. Olyan magas szökőkutak játszanak mindenfelé, hogy az ember feje elszédül, ha csak megpróbál felnézni rájuk. Kristályos köveken üdítő források vize csörgedezik. Ide-oda járkál a derék kereskedő, és szemét száját eltátja ámulatában. Azt se tudja, hová nézzen, merre füleljen először. Mennyi ideig sétálgat így a kertben? Azt nem tudom. Ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. S hirtelen mit lát maga előtt? Zöldelő dombocskán bíbor színű virág virít. De olyan szép, hogy azt nyelv el nem mondhatja, tolle nem írhatja. A derék kereskedőnek még a szívverése is elállt. Közelebb lépett a virághoz, illata olyan erős, hogy az egész kertben szétárad. A kereskedőnek kezelába megremegett, s örömtől elfúló hangon így szólt. Íme a bíbor színvirág, amelynél szebb a föld kerekségen nincsen. Ez az, amelyet tőlem kért legkisebbik, legkedvesebb leányom. Ezt mondván a kereskedő odalépett, és leszakította a bíbor színű virágot. Abban a szempillantásban a derült égből villám csapott alá, mennydörgés remegtette meg a földet.

Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. Az első rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: egy szegény ember, meg a felesége. Krumplit ettek minden áldott nap ebédre. Ebédre még hagyján, reggelre se volt más. Hogy még a tövét is járná meg a rontás. De bizony ne járja, vette védelmébe a krumplit a szegény ember felesége. Ha krumpli se volna, fölkopna az állunk. Így hát, édes uram, krumplit vacsorázunk.
1: Krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli, krumpli.
0: Okos egy menyecske volt a szegény asszony. Tudta az urára, hogy s miképpen hason.
2: Nem árt, édes uram, kendnek is azt tudni,

Ha nem tudnám, észre se venném, hogy krumpli. Nem tudnám a főzcsét soha se megunni. Levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek. Ahogy ő készíti, meg nem enni vétek. Így beszélt az ura. Az egész környéken nincsen olyan asszony, mint a feleségem. Kivált a paprikást, ahogyan csinálja, arra még a síri holt is hazajárna. A harangozónak sincs mi nálunk dolga, az

egyszer a király is, akinek szakácsa beteg volt, megjelent krumpli paprikásra.

0: A Kaláka együttes felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Új megvilágításba helyezik és árnyalják a 12. Pius pápa kommunista államokkal kapcsolatos politikájáról kialakult képet a vatikáni levéltár újonnan kutatható forrásai. Erről beszélt Fejérdi András egyháztörténész a Szent István Tudományos Akadémián tartott székfoglaló előadásán, számolt be kedden a Magyar Kurír. A kutató szerint a pápa határozott antikommunizmusa ellenére nem zárta ki a tárgyalások lehetőségét, de azokat előzetes garanciákhoz kötötte. Fejérdi András úgy látja, 12. Pius kiváró politikája nem ellentéte, hanem egyik előzménye volt a 23. János idején kibontakozó aktívabb vatikáni keleti politikának. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezett a pécsi ferences közösség, számolt be kedden a Magyar Kurír. A vasárnapi ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be a ferences templomban. A főpásztor felidézte, hogy a ferencesek már Szent Ferenc életében megjelentek Magyarországon, Pécsen pedig a 13. század közepén telepedtek le. Felföldi László hangsúlyozta, a ferences lelkület a közösséget, a barátságot és a mindennapi megtérést erősíti. Hozzátette, az ember felelősséggel tartozik egymásért és a teremtett világért is. Szeptemberben megélénkült a fogyasztói árak emelkedése, jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 0,2%-kal nőttek az árak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, 32,6 milliárd forint értékben, számolt be szerdai közleményében az adóhatóság. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. Emlékeztettek, szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Mielőbb jogszabállyá kell válnia a gyermekek online védelmét szolgáló Európai Uniós tervezetnek, mert a kiskorúak védelmében minden nap számít. Jelentette ki Henna Virkkunen, a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Felszólalásában az Európai Bizottság képviselője hangsúlyozta. Az online veszélyek egyre növekednek, az új szolgáltatások és funkciók pedig újabb kockázatokat jelentenek a gyermekek számára. Ezért olyan szabályozásra van szükség, amely már a digitális szolgáltatások tervezésétől kezdve biztosítja a kiskorúak védelmét. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Hangoló. Ma ünnepli születésnapját Halász Judit Kossuth-díjas színésznő. A következő percekben ő énekel.

szeressétek. A gyermekeimet.

hatalmas világ. Vigyázz rájuk!

0: Vigyázz rájuk!
1: A születésnapját ünneplő Halász Judit énekelt. 1959. október 7-én hunyt el Mario Lanza, olasz származású, amerikai operai és dalénekes, színész. A Hangulóban most az ő felvételei szólnak.

Itt hallották. 70. születésnapját ünnepli Jojo Ma francia származású csellista. A hangulóban most Vivaldi G-moll koncertóját hallhatják két csellóra és zenekarra. Előadja Jojo Ma, Jonathan Manzon és az Amsterdami Barokk Zenekar.

Vivaldi G-moll koncertóját hallották két csellóra és zenekarra. Előadta Jojo Ma, Jonathan Benson és az amszterdami barokzenekar. A hangulót Csajkovszki Andante cantabile című darabjával zárjuk. Jojo Ma és a Pittsburghi szimfonikusok muzsikálnak.

0: Csajkovszki Andante Cantabile című darabját hallották. A születésnapos Jojo Ma és a Pittsburghi szimfonikusok muzsikáltak. Elhangzott a hanguló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy mi méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen, hangsúlyozta az Örökké tartó szeretet című könyv új kiadásához írt előszavában 14. Leó pápa. A fiataloknak szóló kötet a katolikus hit fényében segít elgondolkodni a szeretetről, a párkapcsolatról és a házasságról. A Szent Atya arra buzdítja a fiatalokat, hogy ne féljenek a szeretet mélységétől. Az igazi szeretet nem múló érzelem, hanem döntés, út és egy életre szóló szövetség. Isten ugyanis szeretetre teremtett bennünket, emelte ki Leó pápa. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel. 221 intézményben várhatóan mintegy 24,500 érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre. A közlemény szerint a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus 31-én indulhatott újra a vonatforgalom. A felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi jelentős, helyenként mindössze 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Több mint 4000 esetet láttak el a vízimentők idén, közölte a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szerdán az MTI-vel. A 415 szolgálatot teljesítő vízimentő a közlemény szerint idén 61 strandon dolgozott, és 56 strandolót kellett a vízből kimentenie. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és 97 embert mentettek ki a vízből, míg 40 esetben eszközmentés volt a feladatuk, például műszaki hibás hajó vontatása, felborult hajó visszaállítása. Több mint 39 ezer jelentkezés érkezett a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A 42,2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott. Az egyéni maratonisták száma átlépte a 10 000 fős lélektani határt állatájékoztatásban. A Budapest Sportiroda október 10-i és 11-i szabadidősport eseményére 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futó turista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket a kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből az elsőtől a negyedik versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal franciaországi apostoli látogatásából.
2: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
3: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
2: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk velejárója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, A felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva a Szent Atya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
3: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
2: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
1: XIV. Leó pápa: a házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből. A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED, Love Forever, ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára, amint egy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuilben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkásnegyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
3: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
1: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat. Törékenyen és szenten, mint cserépedények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet, és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
3: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant amour.
1: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
4: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Naszály zenekar muzsikál.

0: A Naszály zenekar muzsikált mai Guzsajasunkban.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni Kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafüzér királynője emléknapja október 7-én. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig élete eseményeit, adta hírül a Vatikán News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap bíboros későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. A könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven. A Veszprémi Főszékes Egyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték október 5-én, írta a Magyar Kurír. Az ünnep idén különleges évfordulóhoz is kapcsolódott. Egy esztendeje áldották meg a megújult Főszékes Egyházat, és szentelték fel új oltárát. A Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház felszentelésének évfordulóján Udvardi György érsek mutatott be szentmisét. Homiliájában arra hívta a híveket, hogy az épület történetén túl gondolkodjanak el azon is, mit jelent maga a templom Isten és ember kapcsolatában. Minden alkalommal, amikor vasárnap vagy egy ünnepen elindulunk a templomba, valójában Isten meghívására válaszolunk. Azt éljük meg, hogy az Isten kiválasztott bennünket, meghívott, magához hívott bennünket, fogalmazott a főpásztor. Jövő hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2026-2027-es tanév őszi érettségi vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel. 221 intézményben várhatóan mintegy 24,500 érettségiznek. A lebonyolításban 275 érettségi vizsgabizottság működik közre. A közlemény szerint a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emelt szintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Nem gyűlt össze elegendő aláírás a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz, állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tiszapárt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Végül az időjárásról. Alapvetően derült vagy fátyol felhős száraz időnk lesz, azonban egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Az ország északnyugati harmadán megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Itt élünk című műsorunkat hallják Papp Péter szerkesztésében. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Molnár András.
6: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szomajára, Mezőkövesdre és Cserépfaluba látogatunk. Elsőként Szomaján a bornapról, a szőlőszentelésről és a szomajai búcsúról hallanak. Jurecsek Györgyné polgármester asszony szól hozzánk.
8: Szükségünk van egymásra, és akkor vagyunk igazán erősek, amikor képesek vagyunk egymás mellé állni. Ez a koszorú egyben a hála jelképe is. Hála mindazért, amit a Föld adott nekünk. Hála az emberi munkáért, amely a termést gondozta. Hála azokért, akik előttünk jártak, és megtanították nekünk tisztelni a Földet, a szőlőt, a munkát és egymást. És hála azért is, hogy ma itt lehetünk együtt, családtagjainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel és vendégeinkkel. Szeretném szívből megköszönni azoknak a szomolyai lakosoknak, akik szeretettel és gondoskodással elkészítették ezt a gyönyörű szüreti koszorút. Köszönöm mindazoknak, akik a mai szentmise és a körmenet méltóságához, munkájukkal, szolgálatukkal vagy jelenlétükkel hozzájárultak. Most pedig, hogy a megszentelt koszorú megérkezett velünk a szabadságtérre, mintha jelképesen is összekötnénk a mai nap két részét. A templom csendjét és a tér örömét, a hitet és a hagyomány, az imádságot és az ünneplést. Délután ugyanis itt folytatódik közös ünnepünk. Köszöntjük majd és megjutalmazzuk azokat, akik virágos portáikkal és gondosan művelt konyhakertjeikkel szebbé teszik Szomolyát. Az ő munkájukban is ugyanazt látjuk, amit a szüreti koszorú jelképez. Gondoskodást, türelmet, kitartást és szeretetet. Majd poharainkba kerülnek annak a szőlőnek a gyümölcse is, amely fürtjeiből most ezt a megszentelt koszorút készítettük. A délutáni borkóstolón neves borászok érkeznek hozzánk, hogy boraikon keresztül megmutassák mindazt a tudást, hagyományt és emberi munkát, amely egy-egy palack mögött rejlik. De bárhogyan is folytatódjon ez a nap, szeretném, ha egy dolgot megőriznénk abból, amit délelőtt együtt átéltünk. Legyen bennünk hála. Hála a családunkért, hála a közösségünkért, hála az otthonunkért. Hála azért, hogy van kivel együtt imádkoznunk, dolgoznunk és ünnepelnünk. Kívánom, hogy a megszentelt szüreti koszorú egész nap emlékeztessen bennünket erre, és arra is, hogy egy közösség legnagyobb értéke nem az, amilyen van, hanem azok az emberek, akik összetartoznak benne. Köszönöm, hogy ma együtt vagyunk. Kívánok mindannyiunknak áldott kisasszonynapi búcsút, békességet a családokban, szeretetet az otthonokban, jó egészséget és szép, örömteli közös ünneplést itt Szomolyán. Isten áldja családjainkat, közösségünket és szeretett falunkat Szomolyán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
9: Kérem Farkas Lászlót, a Noszvaj Szomolya hegyközség képviselőjét, hogy köszöntse önöket.
10: Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt szomolyaiak! Ezt a megszólítást immár 30 éve ilyen alkalommal el szoktam mindig mondani, és engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntsem önöket. a hegyközségünk nevében. Külön tisztelettel kell köszöntenem a itt megjelent borászokat, hisz azt is többször elmondtam a 30 év alatt, hogy ilyen búcsú még nem volt Szomolyán, hát ilyen még valóban nem volt, és még ma még egyszer fogom használni ezt a kifejezést, mert még olyan sem volt, hogy ilyen hamar kezdjük a szüretet, és be is fejezzük, szóval ez egy akkor kihívása, de visszatérve a borászatokhoz, már a megfogalmazás is magyar történelmi borkultúra Szomolyán szinte beleborzong az ember, hogyha értelmezi szavanként a mögötte rejlő gondolatot, és nagy tisztelettel szeretnénk köszönteni az itt megjelent borászokat, és távolról, és közelről, határokon túlról, de mindenképpen magyart, és mindenképpen Kárpát-medencei. Az ő tiszteletükre szerveztük, az ő tiszteletükre fejezi ki az ő tudásuk, munkájuk, elért sikereik, eredményeiknek a tiszteletére. Az egri borvidék is tiszteletét tette, az egri Vikavér borlovagrend képviselői által, akik emelték a Szent Michel körmenet színvonalát, illetve meghajtják fejüket a borászok összetartó közössége tudás elő. Mi nagy tisztesség, mondták ezt a Rákóczi hadnagyában, amikor Pottyán János generális lánykérésre érkezett a Rákóczi hadnagyához, mondta a lány édesanyja, és mi is ezt mondjuk magunkban, hogy mi nagy tisztesség ez, hogy ilyen nagy tudású, nagy hírű borászok tették itt tiszteletüket. Ma ők jelentik nekünk a Pottyán János generálisokat, ők azok, akik a borász társadalomban iránytűként mutatnak, és számuk meghatározza a közösséget, azt a borász közösséget, amit képviselnek. Úgy gondolom, hogy az eltelt 30 év, és 30 éve indult el a modernkori hegyközség történelem, némi visszatekintést megenged, vagy akár kötelezővé is tesz. Mondhatnánk ezt esetleg más döntéshozók vonatkozásában is.
11: Dr. Pócs Alfréd vagyok, ortopéd sebész szakorvos. Meghívtak ide a rendezvényre, Kaló Imre által, azért vagyok itt.
12: Igen, körülbelül 20 év, amióta a kórházban nem járunk ide, Hegerbe.
11: Igen.
12: Persze, azért egyébként úgy, a bort szereted?
11: Nagyon szeretem, én úgy tartom, hogy Krisztus vére, a vörösből különösen, tehát ez nem lehet az, hogy ne igyon az ember belőle, csak kellő alázattal, kellő tisztelettel, nem részegségig kell inni, de mindig kell inni. Ráadásul az itt lévő környéken a Kaló Imre által is készített házi borászatban azok olyan kézműves borászok, hogy azt lehet mondani, hogy gyógyszer, hiszen olyan vitaminok, ásványanyagok vannak benne, mert előtte ázik a szőlő, nem sutulja, hanem szemezi, beteszi a kárba, és a gravitáció kinyomja belőle a levet, és ezt a levet használja fel. Csak elmondom, hogy kicsit ilyenkor beindul a savtermelés is, és a szőlőnek minden jó a magjába és a héjába van, ez kioldja, és ezáltal szín tiszta gyógyszer, úgyhogy ajánlom mindenkinek, Kaló Imre pedig az ország legjobb kézműves borásza számomra, én azért szeretem.
12: Ugye orvosként nyugodtan lehet mindezeket elmondani, amit elmondtál, meg mellette ismerni Imrét, és voltam a pincében, én is, hát az egy csoda.
11: Hát fölhívom a figyelmet arra is, hogy néha olvasni olyan cikkeket, hogy orvosok nyilatkoznak, hogy ma a mikrobiom, tehát a belső baktérium rendszerünk, ami van a belünkben, ami éltet bennünket, hogy még arra is, hogy ne ígyunk alkoholt minden, de én megcáfolom, azt is lehet nyugodtan, nem árt, ha megfelelő körülmények, Isten adottság szerint, mert ez Isten teremtett világának a terméke. Mondhatom azt is, hogy például ugye Eger környékén vulkáni kőzetben találtak olyan szőlőlevelet, ami ma is van, és 15 millió éves. Hát 15 millió mi itt van. Nem Európából hoztuk a szőlőket, hanem itt volt a Kárpát-medencében, és a jégkorszak után oda terjedt ki.
12: Azt hiszem, hogy sokat tudsz, és nagyon-nagyon sokat kellene tanulni tőle, de akár orvoslásban, akár magyarság szeretetben is. Ugye, mert azért találkozok ott a Facebookon is néha-néha egy nagy ölelő karral, ami az egész földet, az egész magyar földet úgy veszi oda az ölébe.
11: Igen, tehát a teremtett Isten világát védenünk kell. Ma a civilizáció pusztítja. Ezen kell mindenkinek lenni, és ennek része a borászat is meg kell tartani, és tényleg úgy kell kezelni, hogy ahogy a Jóisten adta, és akkor csak pozitív dolgot lehet erről elmondani.
12: Köszönöm, nem tartalak fel, mert jó, azért nagyon-nagyon köszönöm. Várnak ott, és gratulálok.
11: Jó. Na, köszönöm szépen, én is örülök, hogy láttalak.
7: Elhangzott összeállításunkban, Szomolyán voltunk a búcsún, bornapon és szőlőszentelésen.

0: bort iszik.
1: A folytatásban Mezőkövesdre megyünk, ahol futunk. A futónapon veszünk részt.
2: Jaj, el kell indítani majd a stoppert, ugye kérem szépen. És ilyenkor a döntőbizottság megjelent képviselőit szeretném majd ide szólítani.
3: Egyszerre,
2: meg én is itt vagyok. Tehát az a lényeg, hogy nagyon...
3: 40 fő.
2: 2-4-6-8-10, 2-4-6-8-20. Nincs annyi, köszönöm, Atyán. Te ma te génusz vagy, te ránézd egyben, hogy 34. Szóval az a lényeg, ő László, aki nagyon gyengébb lekelni, nincs jó csúcsa, eltok, nem is ez a lényeg. Mutasd már meg kérlek csak egy másodperc, hogy mi a szabályos? Figyeljétek, mert a zsűri álmiszemekkel fogja figyelni. A kar egyenes, hát feszes, láb egyenes, nincs lehet, nem tartom csak az alkarmon és a lábújjaimon, jó? Nagyon fontos, hogy ezt a tartást próbáljátok követni, mert ha nem megy, akkor bizony mi azt mondjuk, hogy ennyi volt, és mondjuk azt, hogy abban marad a játék.
3: Hogy vagyok készülve, mert viszont itt a...
2: Ezeket jövök ki már, de normálisan a korláti. Az a lényeg, hogy amikor elindítjuk az órát, akkor mit megkültámaszt csinálnád? Lábadra és az alkohol támaszkodva elindítjuk az órát. Nagyon felállni, támaszkodni, ezen a négy ponton kell megálltod. És az a lényeg, hogy két percenként vagy magadtam, hogy kap mindenki, vagy kaphat mindenki, egy dombol a szervét.
4: Na figyeljetek, akkor számoljunk vissza mondjuk háromtól, jó?
2: Én pedig indítom majd az időt. Amit elhelyezkedett mindenki, figyeljetek! 3, 2, 1, plank! Ó, elindult az óra. Csodálatosak vagytok, az a jó hír, de nagyon kemény vagy, ez nagyon nehéz. Főleg azért most mindegy, csak látom, hogy kicsit magasabban tartja a test egy bizonyos részét,
4: meg a karját is mászítottak,
2: de nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első dobbal a szelvényhez el kell mondanom a kicsiknek és a nagyoknak, hogy bármit csináltok már, csak másfél percben az szükség. A 90 másodperc az a félában is, nem? Annyira jó vagyok, nézegetem a medált. Hanyadik szó? Na, nem akarok megpingelni, de szeretünk közben. Olvasd már fel, kérlek, hogy mi van az ajándék írva, hogy a 10. alkalommal megrendezett Mezőköves félmaratonjának a 7 kilométeres távra hibátlanul célkövetve. Na, akkor el kell, hogy mondjam. A jó hírem az, hogy túl vagyunk az 1 percen, már jóha.
5: Egyenes állunk, nem billegünk, nem mozgunk, nem ficánkolunk, mert ennek az lenne a lényege, hogy állunk, ott látunk egy pupót, felemelkedve, engedjük egy kicsit lentebb, így, még 20 másodperc. Bírjátok ki, akkor is, hogyha fáj, akkor is, ha remek, ha feszít, bírd ki, hidd el, segítek. Meg lesz egy tombola. Az elsőt, aki úgy érzi, hogy mondjuk feladná, az még ne adja fel! Most járt le a 2 perc! De bírjátok, mert 4 percnél még egy tombola. Ott egy 5, ott 2, 3, 4. Annyi kérésem van, hogy legyetek őszinték!
1: Kuzsmicki Pétert a Kövesdi második maraton győztesét hallják. Gratulálok!
6: Köszönöm szépen!
1: Anyagyára!
2: 14 kilométer!
6: Másodjára!
1: Ugye ehhez már kell valami.
6: Kál ott is, igen, mindenképp.
1: Tessújban nem hiszem, hogy sokat hisztál tavaly óta.
6: Nem, sőt, inkább még, hogy fogytam is, mert egyébként ultrafutó vagyok. Nem is a 42 km a távom, hanem inkább ez a 100-200 körül.
1: Jó, de ott másképp kell beosztani.
6: Ott teljesen más, igen, teljesen más.
1: Ennyire kell, úgymond, a lábadat ilyenkor, ilyen összevisszatára felkészíteni.
6: Hát, őszintén nem készültem rá semmit, semmi nem készültem rá, mivel gyakran csak ilyen ultrákat, azért úgy mondom, ez már rutin szerintem megvan a 40 km. A gyorsaság része az, amit néha felszeni kell, az pedig a frissítéssel és a légzéssel.
1: De tudtad, hogy nem lesz ellenfeled?
6: Ezért nem aggódtam.
1: Ismeritek egymást.
6: Ismerik, igen. Nem nagyon nézelődtem hátra, de miután mondták, hogy csak 20-an vagyunk, úgy voltam vele. Egyébként jól lett volna, hogy lettek volna egy kettőnk. Kicsit meghajtják, nem unatkoztam volna annyira el.
1: Időt tudod?
6: 3 óra 15 perc.
1: Ez a 2 óra 07-hez
6: Hát az igen, az egy kicsit odébb.
1: Jó, hát egy ultrásnak nem is az a célja, hogy megdöntse ezeket, de se lábremegés, sem lihegés.
6: Jól kell frissíteni, illetve kellenek azért ezek a hosszabb versenyek gyakran, hogy hozzászokjon a szervezet.
1: Ezután kis levezető hűrdés, mozdás. Kell a zsóriba.
6: Mindenképpen gyors mozsdás, akartuk a Vicsósba is.
1: Ja, hát igen, aztán, ez tilos.
6: Aztán ugye ebédidőre visszaértünk, úgyhogy...
1: Egyébként sok energiával jár, tehát sokat eszel?
6: Nem mondanám, hogy túl sokat ennék, inkább itt a frissítés része a verseny közben az, ami fontos, meg az ivás. Hát azért még viszonylag
1: meleg. A folyadékbevétel.
6: A folyadék nagyon fontos.
1: De ez nem sima víz, hanem valamiféle sós.
6: Elektrolitok, szénhidrátitalok, komplex szénhidrátok, só.
1: Profika, kéket a kék. Nehéz versenyezni itt a többiek. Hát azért is kell egy ember, hogy mutasson példát.
6: Így van. Hát a jövőre többen jönnek, én most látom, hogy sokan voltak 25 kilométeren. Ajánlom, hogy többen próbálják ki magukat akár rosszabb távokon is, mert egyáltalán ciki vagy gáz feladni, hogyha esetleg nem sikerül. De hogyha ezzel tudják kiszélni a határokat, akkor...
1: Ugye én futottam néhány sor, tájfutó voltam, ott kevésbé van holdpont, de a síkfutásban, a hosszú távfutásban vannak holdpontok, ezt megkérdeztem mástól is. Így nekem, mit tudom én, 15 után jött be. Neked?
6: Nekem általában maratonon ilyen 30 km között. Ha útrázok, akkor 100 után.
1: De hol? Először lábadba, fejedbe, felső testbe, mert ott is fáradsz.
6: Hát általában legtöbbször fejben. Fejben, de azt én könnyen kezelem a fejben. A megpáris részét.
1: Somjúság, vagy esetleg pedig egy kis úgy érzed a lábadon, szavasodik.
6: Arra van a sótabletta, további frissítők.
1: Miket tudtok? Hát én 50 évvel ezelőtt futottam, akkor még nem volt sótabletta.
6: Akkor még nem. Hát fejlődni kell.
1: Sótabletta volt, szó, hogy szóljanak, hogy bírja, csinál tovább.
6: Igen.
1: És hová való vagy egyébként?
6: Én mezőkövés vagyok, itt lakok.
1: Itt szaladgálsz körbe-körbe.
6: Így van, ez hazai pálya, úgyhogy.
1: Gratulálok egy hazai földön. Kis Gáborral beszélgetünk az egyik szervezővel.
0: Lehet gyűjteni a tombolákat, és ahhoz majd érkezik a bicikli is.
1: Vagyis azért a csalogató, nem tudom, valószínű, hogy sokan azért is beneveznek, akár a plankre, akár bármi másra, de hát azért ez a nap megint egy kicsikét olyan ünnepnap.
0: Igyekszünk minden évben ezt létrehozni, hogy ünnepnap lehessen. Nagyon sokan szerintem eljönnék a bicikli nélkül is, de van, aki kimondottan azért érkezik, hogy a biciklit megnyerje, vagy az egyéb nyereményeket is.
1: Mondjuk egy pólót látok, bringás vándortábor, ez nem a mai napra szól, de végül is azért a mai nap azért mondjuk azt, hogy nem csak megyei, hanem úgymond országos hírű rendezvény lett.
0: Mondhatjuk azt, azért nagyon sok embert látok, olyat, aki Mezőkövesdről elszámozott, tehát akár Sopronba, akár az ország más részére, és itt ilyen, minden évben itt vannak ilyenkor futni. Tehát ez is egy igazából szerintem egy nagyon jó számomra, egy nagyon jó érzés, hogy rászánják az időt és az energiát, hogy eljöjjenek ezen a napon és itt legyenek. De szerintem elég messziről is érkeznek, akár bringás. Akár. Nekem is vannak ismerőseim, akik Budapestről minden évben jönnek, és rendületlenül itt vannak. Nem a bicikliért, igazából a részvétel miatt vannak.
1: Sportolók, nem sportolók, azok, akik szeretik a mozgást. Na de hát ez a hely, amit megtaláltatok egy jó pár éve, ez már csúcshely, nem?
0: Hát, próbáltuk kialakítani a helyszínt is, a felszerelést is úgy, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni, akár a futóknak, akár a bringásoknak, akár csak a nézelődőknek. Lesznek különböző ügyességi pályák, különböző sportolási lehetőségek. Szerintem a legfontosabb az, hogy valamilyen szinten a fiatalokat próbáljuk visszaterelni a mozgás és a szabad idősport felé, vagy inkább mozgás felé, nem is kell még sportolni, se csak legalább kimozduljanak egy kicsit otthonról.
1: Azon mosolygok magamban, mozgás, hát hol van itt mozgás, a plenkels, a nem mozgás, hát végül is ahhoz is kell.
0: Ki kell próbálni egyszer, és igazából rájön az ember, hogy miről is szól ez a plank. szerintem egy, annak ellenére, hogy nem tűnik nehéznek, egy nagyon nehéz dolog.
1: A statikus tartás az mindig nehéz volt.
0: Jó, az
1: próbáljunk nem. meg Tolde Miklósként feltartani egy ilyen póznát, megmutatni az utat, hogy merre van, ugye? De hát végül is tulajdonképpen minden sportnak megvan valamiféle olyan lehetősége az ember fejében, az izmaiban, hogy jó, hogyha készül rá és teszi. Nem csak ezekben a mozgásosokban, hanem a biciklivel is. Hát azért mondom a biciklit, mert hát azért csak a kerékpárral vagy úgy együtt.
0: Én úgy gondolom, hogy a mozgás csak egy egyszerű példával eszemlél, tehát ha valakinek eltörik a keze és mondjuk egy 3-4 hétig be van gipszelve, teljesen az izmai elsorvadnak. Most ezt ha nem gipszel nézzük, hanem csak leülök a tévé elé és 4 hétig ülök a tévé előtt, az összes izma ugyanígy fog járni, mint mondjuk egy gipszbe. Tehát innentől kezdve, még ha csak a lépcsőházba felmegyek a lépcsőn, meg lemegyek a lépcsőn egy nap többször, az is egy mozgás, és igazából az is nagyon fontos, mert én úgy gondolom, hogy ez a kéztöréses példával el lehet azt mondani, hogy kell a mozgás.
1: Ugye, de hát a mozgás nem ott kezdődik, hogy felállok, hanem itt a fejben. Hogy eldöntöm.
0: De fel kell állni hozzá.
1: De eldöntöm, hogy felállok, és elkezdek mozogni. És hát gondolom, hogy te azért mégiscsak a biciklizést tartod az egyik legösszetettebb sportnak, mert abban minden testrész mozog.
0: Legtöbbet kerékpározok, de más sportot is űzök, és igazából meglepő, hogy milyen izmokat talál az ember egy másik fajta sport végzésén. Hiába sportos egy ember, és egy teljesen másik mozgásformát választott, teljesen más izmok és teljesen más dolgok mozdulnak meg, mint mondjuk ha csak futok, ha csak biciklizek, ha csak úszok, ha csak bármit csinálok. Tehát igazából az összetett sport az az, hogyha én úgy gondolom, hogyha több dolgot csinál az ember többféleképpen.
1: A sporthoz elhatározás, idő, és mellette akarat is kell. Végül is az egészséget nem biztos, hogy csak a sport adja meg, hanem az összes többi együtt. Hogyha te véletlenül azt mondod nekem, hogy biciklizzek, biztos, hogy ajánlasz megfelelő mennyiségű folyadékot, megfelelő mennyiségű vitamin, nem biztos, hogy gyógyszereket, hanem magát az, hogy figyeljek oda az egészségemre is. Hát meg a másik, az se rossz, hogyha nem egyedül csinálom.
0: Legfontosabb, én gondolom, hogy a másik fontos az, amikor, tehát nagyon sokan akkor kezdenek el mozogni, amikor azt mondja az orvos, hogy mozogni kell. Tehát igazából...
1: Hát majdnem, az már, akkor se kezd el.
0: Akkor sem kezd el, de igazából már az is késő, amikor már az orvos mondja, hogy mozogni kell. Én úgy gondolom, hogy mozogni kell. Egy a lényeg.
1: 22. hogyha jól hallottam, te hanyadik alkalommal társultál ebbe?
0: Hanyadik alkalommal, vagy veszek részt? Igazából az első perctől kezdve ez a 22. alkalom, a 23. év egy évben nem volt megrendezve, egy év okokból.
1: Hát azért, hogyha összegzített majd a holnapot, holnap után büszkeség, vagy egyszerűen jó érzés, hogy segítettetek.
0: Hát én úgy gondolom, hogy büszkeség és jó érzés is igazából egy olyat létrehozni, amiben én úgy gondolom, hogy a városnak az egyik olyan sportrendezvény, ahol a legtöbb embert tudjuk megmozgatni, tehát aktív résztvevővel, tehát nincs másik ilyen sportrendezvény, ahol ennyien részt vesznek, én úgy gondolom, hogy ez egy büszkeség is.
1: És teljesen úgymond nem más szervezésben, hanem egy civil szervezet szervezésében.
0: Igen, tehát igazából egyrészt ingyenes ez a nap, tehát a résztvevőknek nem kell fizetni igazából semmiért, úgymond a részvételbe, tehát egy budapesti futóverseny, ahol mondjuk 20 000 forint egy nevezési díj, és igazából itt is mindent megkapnak az emberek, amire szükség van, én úgy gondolom.
1: Tehát biztonságot is teljes mértékig láttam, ki vannak jelölve, pályák, mindenütt ellenőrök vannak, és hát te meg még nyugodt vagy, pedig azért van feszültség, van egy kicsit. Köszönöm.
0: Jó, szívesen.
7: Sipos Kovács Andrea.
1: No, látom, futó felszerelés, minden oké, teljesen kipihenve. Pihentebben, mint előtte volt?
7: Nem, azért nem.
1: 21 azért, fél maraton, az mit jelent? Egy kör itt, fordítő, és akkor utána...
7: Bogácson volt egy fordítő, és akkor ki még a zsóriba.
1: Ja, hát akkor lehetett fürödni is. De a tempó az egyedi volt, vagy párba mentetek többen?
7: A férjemmel, ketten.
1: Ja, hát így könnyű, nem lehet elszakadni otthonról sem. Tehát akkor a kényelmes tempó
7: volt? Hát ez most így egyedi rekord lett így nekem.
1: Rekord?
7: Ez a harmadik félmaratonom, és akkor most eddig ez a leggyorsabb.
1: Mit jelent az egyedi rekord?
7: Ilyen 6-17-es tempó lett. 2 óra 12 perc körül.
1: Nagyjából egy normál maraton. Egyébként mennyire vette igénybe a lábadat?
7: Hát elfáradt a végére.
1: Jó, mert ugye, hogyha az ember úgy fut maratont, általában nem salakon futják, meg nem rekordtánon, hanem utcán, de visszavitt egy kicsit, nem?
7: Hát így nem, egyébként le kell jól nyúlni.
1: Ja, cipő az jó.
7: Igen.
1: Azt kell hozzá. Előtte edzés?
7: Hát én heti 40 kilométereket futottam az elmúlt időben.
1: Nem egyszerre?
7: Nem egyszerre, egy héten szétosztva. Hát. 3-4 alkalommal egy héten.
1: Mondjuk ilyenkor már tüdő nem kell annyira hozzá, mert nem fárad ugye az embernek a légzés, de azért mégiscsak kell szaporázni valamit. Orrodon vagy a szádon veszed a levegőt?
7: Inkább a számon.
1: Ahol jön?
7: Közben az úgy gyorsabb.
1: Hát mondjuk, hogy egy jó maratonon ott vannak emelkedők is, itt tehát majdnem.
7: Itt nem volt azért.
1: Kicsit
7: nem.
1: Simább, de végül is a maga a versenyen való elindulás az mindig jelent izgalmat, akármilyen szinten.
7: Tavaly volt az első versenyem itt, és akkor a 7 kilométeren volt még. Tavaly kezdtem el futni.
1: Ja, értem, és akkor végül is mit jelent, amikor befelé jössz a cél felé?
7: Hát már örülök neki, hogy vége.
1: Na de hát ilyenkor akkor otthon megbeszélitek, hogy igen, ügyesek voltunk, de azért egy kicsit lehet javítani, vagy jó ez így?
7: Örülünk neki, mert úgy kitűzött célt elérjük, magunknak tűzünk ki célt, és akkor büszkék vagyunk magunkra.
1: Jó, mert hát ugye az ember, hogyha akar versenyszerűen úgy saját magát is megelőzni, akkor más célt tűz ki, de akkor jövőre ugyanitt, és akkor még egyszer megcsinálom ugyanezt.
7: Hát vagy jobbat, vagy jövőre már jobbat.
1: Akkor már megvan, akkor több edzés kell.
7: Igen, igen, inkább tempósabbat, tempót növelni.
1: Melyik az az időpont neked, ami a legnehezebb futásban?
7: Tempóban?
1: Hát nem, csak a futásban, ugye van 21 kilométer, akkor ott vannak etapok, olyanok, amikor
7: igen, 10 kilométer után akkor van egy ilyen mélypont, és akkor utána újra előre kapok ilyen 17 kilométernél, és akkor...
1: Mit jelent a mélypont? Hogy a
7: hát
1: térdedet nehezebben tudod emelni?
7: Hát így savasodás. Akkor
1: hát jó, igen.
7: Nem a térd, hanem így az izom.
1: Mondtam, tehát igen, akkor savasodás egy kicsikét, de utána lerázni igen. Egy kicsit. Pihenést nem álltok meg?
7: Nem.
1: Jó, megáll, akkor ott marad.
7: Igen, átállap. Rosszabb elindulni.
1: Hát gratulálok, és hát akkor jövőre, hogyha ilyen szép idő lesz, akkor neki indultak.
7: Igen.
1: A mezőkövesdi egészségnapon vettünk részt, ahol maraton bicikli jutalom is várta az érdeklődőket.

0: Nem állunk meg, folytatjuk a futást.
1: Horváth Bence.
0: Táncolni nem akarsz most.
1: De egyébként ez most lehet, hogy jól esne.
0: Ugye, hogyha az embernek elfárad a lába egy kicsit két, akkor le kéne lazítani. Ezért kérdeztem a táncot, ugye?
1: Igen, igen. Egy kis kötetlen mozgás. A lelket megjújítaná, a test is meggyógyulna.
0: Ugye mondjuk én is szaladgáltam egy pár szor hosszabb távon, de azért 60-at, 63-at, meg véletlenül sem. Tehát ehhez már valami kell, nem csak izomba, fejre is.
1: Hát a fej az kell szerintem nagyon. Már ugye a teljesítésben önmagában is, de a felkészülésben szintén. Azért meg kell tanulni az embernek, hogy elindul és akkor áll meg. Amikor benn van a célba.
0: De hogyha megállsz közben, nekem volt már olyan, megálltam, utána már a beindulás nem. Volt már ilyen neked?
1: Hát nem megy egy könnyen, az tény és való. Hát azért az érdekes ugye, hogy mégis miért megy mégis tovább az ember. Nem esik jól, de
0: ide
1: hát
0: kell a fej,
1: megy.
0: Ugye?
1: Kell, igen.

0: Jó itt kint, mintha megmátoztam volna benne. Tiszta fehér soha pólóm, úgy megizzadtam.
1: De akkor nem ez az első, úgy nem lehet kezdeni, hogy először.
0: Nem ez az első. Édesapám hozott bele a futásba, ő is nagy ultrafutó. Még ő kint van, még egy kis idő, és megérkezik ő is, azt hiszem. 16 évesen futottam először 50 kilométerest, a Mátrabércen volt az első teljesítménytúrám, amit futva teljesítettem 16 évesen.
1: Mondjuk ehhez az is kell, ugye mondtam az agyat, a fejet, hogy bírjad, a másik a fizikum, és a harmadik pedig, hogy bízok magam.
0: Igen. Hát ezt önbizalom nélkül nagyon nehéz, mert ugye egyszerűen nem állsz a rajtba, nem állok be a rajtba. Hát ugye elkezd fájni és kiszállok egyből. Az olyan, hogy egyikből fakad a másik, a tyúk és tojás történetet. Én szerintem az önbizalmam 90%-át a sportból merítem, és ez nem csak a sportban megjelenő önbizalmat merítem a sportból, hanem az élet minden területén, hogy amiben belekezdek, azt elhiszem, hogy meg tudom csinálni. Azt a sportból tanultam, hogy miért ne tudnám megcsinálni, mert hát nem állok meg addig, amíg nem csináltam.
1: Nem olyan egyszerű egyébként, mert azért egy alap kell hozzá, egy alapképesség. Mondjuk mankóval is lehet 200 kilométert is menni, csak nem ugyanaz lesz, hanem azok közt a nyered, a kategória más. Tehát azért ebben a kategóriában nyerni bizony az azt jelenti, hogy már van valami olyan, ami miatt tudtad. Mióta sportolsz, vagy legalábbis futsz ilyen szinten, azóta győzni fogok, vagy pedig hát jó, ha a többiekkel megyek.
0: Mindig azért futok, hogy önmagamból a legtöbbet kihozzam, jól érezzem magam, és azt fussam, amilyen gyorsan, amilyet magamból ki tudok hozni. Az, hogy ez a mezőnyben hol áll, hova jön ki, az plusz nagyon jól esik, mert plusz motiváció nyilván, de a fő cél alapvetően az, hogy az ember önmagával a legtöbbet kihozza.
1: Technika kell hozzá, levegővétel, mozgás, ugye lefelé, fölfelé, mert hát mindennek van valamiféle különlegessége, hogy bizony-bizony fárasztóbb ez vagy az a másik szinten. Amikor gyorsan kell menni, akkor a levegő fogy, amikor pedig hát úgy felfelé kell menni, akkor elől fáj a lábam, lefelé menni, hátul fáj a lábam. Tehát azért ezeket külön-külön kell edzeni, vagy pedig ez már olyan általános, hogy jön, mert tehetséges vagyok.
0: Nem hiszem. Ha az ember sokat csinálja, akkor mindenbe fejlődik nyilván. Szerintem ennyi. Sokat csinálja az ember, aztán jön magától minden.
1: Jó, mert ez nem síkfutás egyébként. Nem rekordtánon futsz, hanem szöges cipővel, hanem bizonyos olyan hegyi terepen, ahol azért mindig más és más az a lehetőség. Akár még a kézmozgás is segít a síkfutásba. Itt nem tudom, mennyit tud, hogy hasra ne essek. De hát végül is azt, ha nem futottam volna, akkor nem kérdeztem dolgokat. Igen. Tehát oldalazó futással meg mindennel edzesz néha?
0: Szoktam futóiskolázni egyébként, de igen. Igen. Bár szerintem ez a terepfutók alapvetően nem jellemző, de biztos, akik nálam jobbak, azok biztos, hogy folyamatosan futóiskoláznak, akik ma... De igen.
1: Na most ezért nálam jobbak, hát akkor miért nem jöttek ide?
0: Hát igen. Igen, szóval én most... Bár most a Juhász Balázs megvert, azt hiszem, azért egyelőre, akik bent vannak, neki már jobb ideje van.
1: Értem, ő később
0: igen. Ő a másik korcsoportban van, egyel idősebb korcsoportban.
1: Össze mond most?
0: Nem, külön korcsoportok vannak, amit megvettem, az nagyon jó itt.
1: De megvert, akkor ebbe a korcsoportba te
0: győztél. Ebbe a korcsoportba nem vert meg senki.
1: Jó, hát akkor mégiscsak ez kanyas.
0: 20 éves vagyok.
1: Nem mondom, hogy... Milyen nő fiatal, 20 évesen azért, hát azért 20 évesen, hogyha 4 év óta versenyzel így, azért ez már szép eredmény.
0: Köszönöm szépen.
1: És szépen. Úgy jegyzik a nevedet, vagy nem szükséges?
0: Nem. Hát majd mostantól jegyezni fog, de nem, csak

0: amatőr, lelkes amatőr vagy.
1: Jó, értem én az amatőr széget, de hát az is amatőr sokszor, aki versenyeket nyer és sokat nyer, azon a szinten az amatőr az, akit nem fizetnek meg.
0: Nem fizetnek, sajnos.
1: Jó, nem hiszem, hogy azért futott el ma.
0: Nem. Ezt az élvezetért.
1: Hát azért kell egy kis, úgymond, sikerélmény, győztesnek lenni.
0: Hát azért ez nagy plusz, nem gondoltam.
1: Azért azt a plesnyit nyakba tartani nem olyan rossz.
0: Azért jól esik.
1: Melegít is egy kicsit.
0: Abszolút.
1: Bírsz még ülni, vagy jobb lepeküdni?
0: Bírom, köszönöm. De lehet mindjárt vissza. Alszok még egy keveset.
2: Nagy Miklósné vagyok, Nyíregyházáról.
1: Kis zene mellett azért leülök, mert már métert szaladtam, csak én Nyíregyen futottam annak idején a Bottyánba.
2: Igen.
1: De most önök meg futottak, vagy gyalogoltak?
2: Hát én futottam is, meg gyalogoltam is.
1: 21?
2: Jaj, nem úgy futottam, hanem nekem, hogyha felfelé megyek, akkor nehéz.
1: A lefelé még rosszabb.
2: Nem, én lefelé szaladni szoktam.
1: Jó van.
2: Igen.
1: Azért próbáltam már. Na, lényeg az akkor 21, hát azért talán már kicsivel több lehet, mint 21, nem?
2: Ja, igen.
1: Évben?
2: 81.
1: Jó van, az nem számolok vissza akkor.
2: De hát ha visszaszámolunk, akkor 18.
1: Jó. Hát akkor végül is általában akkor a mozgás az mindig mozgás volt?
2: Én állandóan dolgozok, reggel 5:30 kelek, és este 7-8 mire ágyba kerülök.
1: Jó, de hát az egy másfajta mozgás, nem?
2: Hát egy munka, mert én boltban vagyok még, boltot vezetem.
1: Jó, állni kell, menni kell, pakolni kell.
2: Meg árazni be. Mindent csinálni kell a boltban.
1: Meg gondolkodni is még, ugye?
2: Azt hiszem.
1: Hogy érdemes-e?
2: Igen.
1: Mert hát azért nem mindegy,
2: nem
1: hogy
2: mindegy.
1: Mit veszek, meg mennyiért, hogy adom el.
2: Igen.
1: De tulajdonképpen akkor 81 évesen fiatalosnak lenni.
2: Nem pihenek, soha nem pihenek.
1: Jó, de a pihenés az nem azt
2: csak
1: jelenti, hogy
2: igen,
1: fizikailag,
2: nekem.
1: Hanem fejben.
2: Én szombat-vasárnap is túrázok minden héten. Mi megyünk, két csapatunk van, egyik a Tóra Kultúra, a másik a Hegyenvölgyön Túra Egyesület, és akkor én ott megyek túrát vezetni egyik csapatba és másikba is, mert két különböző szombaton indítanak túrát, és vasárnap meg összefogunk egy páran, és megyünk a Bükkbe, újból a Bükkbe túrázni.
1: Jó, mert ugye azért Nyíregyházán vannak homokdombok, lehet ott azért
2: ott
1: elfáradni,
2: Tokajban.
1: Tehát akkor már másnak felfelé a nagyobb dombokra, a hegyekre.
2: Minden szombat vasárnap megyünk.
1: Hát még Tokaj is 510, hogyha jól emlékszem.
2: Igen,
1: a
2: igen.
1: Kopasz, de hát azért végül is akkor nem mennek fel a Himalájára.
2: Nem. De teljesítményt túrázni, és régebben többször mentünk, már most kevesebbet, már most csak inkább ide jövünk minden évben.
1: Uh-huh. Azt tetszett mondani, hogy felfelé.
2: Lassan tudok menni, de lefelé szaladok.
1: Én meg azt mondtam, hogy lefelé úgy nekem fáj a lábam, hogy
2: nem.
1: Egyszerűen támaszkodni nehéz.
2: Tudom, sokan panaszkodnak.
1: Más izmok működnek.
2: De én lefelé nagyon szeretek.
1: Hát igen, akkor csak fel kellene menni egy oda, vagy a Kacsenzöngára, vagy
2: igen.
1: A Csomolugmára, de végül is azért az már egymászás lenne, de ugye a gyaloglás az azt mondják úgy egészséges.
2: Nem is járok orvoshoz, és nekem semmi bajom nincs.
1: Hát elég baj az orvosoknak.
2: És nem is nagyon jó voltam a héten, mert a torkom nagyon vacak volt, de megettem egy csomó mézet, gyömbért, éjszaka rá vettem be csak almapörint, hogy ízadjak ki, jó? Hogy tudjak eljönni.
1: Tehát méz, gyömbér, mellette pedig széta,
2: Még citromot is szoktam bele reszelni, és akkor úgy eszem a gyömbért.
3: Itt vagyunk egy geotop állomáson.
4: Igen, ez az induló, a start állomás.
3: Azt hittem a befutó, mert hát itt vagyunk
4: Nem. Ez az induló geotóp sátor, de egyébként a geotóp távon indulók, azok visszatérnek ide, hiszen az ő feladatuk akár, vagy bárki másnak, hogy a kint a túra útvonalon szemetet is gyűjthetnek, és azt, hogyha ide visszahozzák, vagy behozzák, akkor ezért nápolja elemózsiaként a jutalmuk, illetve évásványa, ősmaradványa és évnyersanyaga jelöltekre lehet szavazni, és aki ezt az indulásnál nem tette meg, akkor a beérkezésnél megteheti, és szavazhat. A befutóállomás egyébként ott a rajtcél, azt mindenki azon keresztül jön, mielőtt ide megérkezik. Ez csak a geotóp távnak egy kicsit a központi sátra.
3: Mondjuk én tájékozódási futó voltam, de azért a geotópot, hogyha úgy nézegettem, ugye ezt be kell mérni, mérőpontok vannak, hogy hol vannak, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát geotóp, mit takar ez itt?
4: Itt egyébként a geológiai formák, jelenségeknek a általános szemlélő számára megmutatása a cél, hogy a tájban vegye észre, lehet ez egy szálban álló kőzet, akár vagy egy karszforma, vagy egy eróziós nyom és ásványkincsek. Tehát, hogy igazából ezekre hívja fel. Ez a geotóp táv, ez az ismeretterjesztést célozza.
3: Tehát akkor nem ilyen mérőeszközzel, hanem simán megvan, hogy itt van ilyen pont, és akkor ezt kell elérni, és ott van valami...
4: Ott játékok, illetve játékok lehetnek, amelyek a természettudományos ismeretekhez, az adott pontnak, vagy az adott ott lévő környezethez kapcsolódnak, tehát, hogy ez teljesen más nem tájékozódási pontbemérési lehetőséget és célt kíván.
3: Ugye azért a Bükk a világ egyik legösszetettebb hegysége, akárhogy is beszélünk. Annyi pontot lehetne kijelölni, hogy akár Szilvász, Várad, Mónus Béltől visszajövőleg.
4: Hát a hosszú távok azok egyébként valóban be is járják ezt a sokszínű tájat és hegységet, úgyhogy itt is volt a geotóp távon is, akár vulkán bemutató, egy vulkáni tevékenységnek a bemutatása, egy rétnek, a rétszínes élővilágának a megmutatása, tehát, hogy többféle tudományterülethez kapcsolódó és jelenséghez kapcsolódó ismereteket lehetett a távon megfigyelni.
3: Legtöbben gyalogolni, futni, sétálni, barátkozni akarnak, és itt volt azért néhány jelentkező?
4: Csak a geotóp távon több mint 500.
3: Rosszul kérdeztem akkor, hogy volt-e? Volt, akkor
4: volt, bőven. Volt. Az összes távon pedig meghaladja az 1500-at. Tehát, de csak a geotóp távon, iskolás csoportok, osztályok, osztályfőnökeikkel, napközi nevelőkkel, tehát hogy érkeztek azon túl, hogy családok, akár csak felnőttek is választhatták ezt a távot, és bejárták, hogyha csak ezt a legkisebb, legrövidebb távot gondolták olyannak, amit teljesíteni tudnak, akkor választhatta ezt felnőtt is, nem csak olyan, aki tanuló csoport.
3: De egyébként ebben is van verseny, vagy...
4: Ebben nincs verseny. A geotóp távon nincsen verseny, és nincs eredményhirdetés.
3: Az önmagunkhoz való tudás.
4: Igen, ez mindössze benne. Tehát, hogy itt ezen nincsen eredményhirdetés. Már csak azért sem, hiszen ennek a távnak van két időpontja, amelyik vezetett túraként, túravezetővel indul. Most is indult 9 és 10 órakor is, és ott a túravezető, a terület ismerője egy kicsit jobban felhívhatja a szemlélődő figyelmét, vele együtt túrázó csoportnak a figyelmét természeti jelenségekre, megfigyelhető dolgokra, és így nem is lehetne, hogy versenyeztessük őket, hiszen ahhoz meg fognak állni, szemlélődni fognak, időt von el.
3: Elárulom, földrajz szakosztanár is vagyok. Valamennyit azért értek.
4: Hát biztos, persze.
3: Jó, valamennyit értek az egészhez, de az biztos, hogy akár a mindennapi oktatásba egy-egy hetes geotóp tábor akkor.
4: Hát már a mindennapos oktatásban is az a cél, hogy hogy komplex módon közelítsünk az ismeretekhez, tehát ne csak az adott nyersanyag lelőhelyet ismertessük, hanem azt is, hogy az milyen ipari tevékenység, milyen az ott lévő, hogy ott élő embereknek milyen munka lehetőséget kínált, az a tevékenység egyáltalán hogyan avatkozott be a tájba, tehát, hogy már nem csak a geotóp, de nyilván a geotóp napnak kifejezett célja az, hogy ezt a komplexitást képviselje, de már a mindennapi oktatásban is.
3: A Lesnándor emlékversenyen vettünk részt. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
5: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. Azonban a miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és a helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafűzér királynője emléknapja október 7-én. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig élete eseményeit. Adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. A 2023. október 7-i iszlamista terrortámadásra emlékeznek Izraelben. Szerdán egész nap tüntetéseket és megemlékezéseket tartanak a Hamas és szövetségesei által elkövetett terrortámadás harmadik évfordulóján. 3 éve ezen a napon a Hamas és szövetségesei 28 települést és 11 katonai támaszpontot támadtak meg, és 251 embert túszként a gázai övezetbe hurcoltak. Az Európai Bizottság szerdán 1 milliárd 240 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából. A forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. A 2026-os év hátralévő részére Ukrajna számára még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Nem gyűlt össze elegendő aláírása a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló országos népszavazáshoz. Állapította meg keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének kezdeményezését 100 000-nél kevesebb érvényes aláírással támogatták, így az országgyűlés mérlegelési jogkörében sem rendelhet el referendumot. Közben a Tisza párt szeptemberben törvényjavaslatot nyújtott be, amely már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. A javaslat főszabályként egésznapos üzletzárást is előírna, több jelenlegi kivétel megtartásával. Híreink végén hazánk időjárásáról. Derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. Az ország északnyugati harmadán felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 Celsius fok között alakul. Késő estére 6 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
1: A Hangárium következik. A mikrofonnál a szerkesztő Csúcs Judit.
3: Zenei félóránkban 3 fiatal női zenész instrumentális felvételeiből válogatunk, akik 3 különböző hangszer és 3 különböző zenei világ felől érkeznek, mégis sok minden összeköti őket. Mukkeva a basszusgitár mestere, akinek játékában a jazz, a funk, a soul és a modern groove-ok találkoznak. A basszus nála nem egyszerűen kísérő hangszer, hanem önálló, izgalmas és nagyon karakteres hang. Török Emese dobosként szintén számos műfajban otthonosan mozog. Játékának egyik legfontosabb jellemzője az energia és a lüktetés. A poptól a funkon át a fúziós zenéig sokféle közegben bizonyította már sokoldalúságát. Szatmári Juli kezében legtöbbször a gitárt látjuk. Énekes dalszerzőként saját történeteit, érzéseit és gondolatait írja dalokba. A Cseh Tamás program támogatott előadójaként Magyarországon is megismerhette őt a közönség, majd Németországba költözött, ahol továbbra is saját zenéjével van jelen. Énekes alkotásai mellett csak hangszeres is akad, ezt hallják majd a mai Hangárium utolsó szerzeményeként, Mukkéva és Török Emese szintén instrumentális alkotásai után. Három fiatal előadó, három különböző karakter, de közös bennük a kíváncsiság, a kreativitás és az a törekvés, hogy megtalálják és megmutassák a saját zenei gondolataikat, ismerjék meg őket, maradjanak velünk!
4: Bass.

Elhangzott a Hangárium, melyben Mukkéva, Török Emese és Szatmári Juli instrumentális felvételeiből válogattunk. A szerkesztő Csúth Judit volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. 17. rész, négyen egy asztalnál.

Miután Mariska, a házvezetőnő, a házban sehol nem találta József atyát, kinézett a plébánia mögött szerényen megbúvó veteményes kertbe is. Nem hiába, ugyanis a fiatal pap odaadóan kapált egy zöldséges ágyást, megpróbálván kiszabadítani kedvenc répáit a gaz folytó öleléséből. Atya, látogatója érkezett. Ide vezessem, hogy ő is kapálhasson, vagy bejön? József atya elnevette magát. Tudja jól, Mariska, hogy irigy vagyok. Ha ő is kapálna, nem maradna több gaz, és akkor én mihez kezdenék? Úgyhogy jövök. A veranda előtt Lambert Gyuri állt, s türelmesen várta a plébánost, aki miután előkerült, csodálkozva nézett a váratlan vendégre. Valamit kihagyott a minapi gyónásából? Kérdezte, miközben bekísérte a férfit az épületbe. Nem, dehogy, tiltakozott Gyuri, és próbált ő is mosolyogni. Nagyon jól estek az akkori szavai, és az ötletei is hasznosak voltak. Azt a bizonyos Jánost viszont nem kerestem föl, ugyanis ő jött el hozzám tegnap este. Most pedig az ő biztatására jöttem vissza az atyához, hogy elfogadjam a szállást illető fölajánlását. No, ennek igazán örülök. Akár már a mai nap ide költözhet. Őszintén remélem, hogy ez lesz az első lépés önmaga újbóli megtalálása felé. Mert, kedves Jób, higgye el, nem fordult el magától a mindenható. A lovász meghökkent, nem értette a megszólítást. Jób, de hiszen György a becsületes nevem. Tudom, Amice, tudom, biccentett a pap. Rögtön megmagyarázom, miért szólítottam így. Bizonyára ismeri a bibliai Jób történetét, ugye? Csak valamennyire, vagyis semennyire, hümmögött Gyuri. Szégyellem, de nem vagyok jártas a szentírásban. József atya legyintett. Ne szégyelje, más se fújja kívülről a Bibliát. Jóbra visszatérve. Az ószövetségi történet szerint egy istenfélő, becsületes ember volt, ugyanakkor rendkívül módos is. Juhai, ökrei, tevéi számosak, 7 fiú és 3 leányapja, hatalmas birtokai, háza. Aztán a sátán megalkudott az Úristennel, hogy próbára teszik Jób Istenbe vetett igaz hitét és iránta való hűségét. Méghozzá úgy, hogy a sátán elveheti mindenét, fiait, lányait, marháit, de még a testi egészségét is, de az életétől nem foszthatja meg. Mindez meg is történt, de Jób hűsége, ragaszkodása a mindenhatóhoz töretlen maradt. Ezért az Úr megjutalmazta, újból gazdag lett, és születtek fiai és leányai is. Dióhéjban ez a lényege a Jób történetnek. Nos, amikor ön elmondta nekem, milyen borzalmak keserítették az életét, ez a Jób jutott az eszembe. Gyuri tágra nyílt szemmel nézte a papot. Alig akarta elhinni, hogy az Úristen képes a sátánnal fogadást kötni egy ember bőrére. Azt mondja, tisztelendő úr, hogy velem is ez történt, hogy az én bőrömre is fogadást kötött az Úristen a sátánnal, bökte ki végül. Nem, dehogy, csak úgy eszembe jutott ez a bibliai történet, aminek alapján biztos vagyok abban, hogy mivel az Úr jósága végtelen, nem marad ön sem kárpótlás nélkül. Sőt, az a gyanúm, hogy ez a jóvátétel már el is kezdődött. Nézze,
Jób anyagi veszteségeit az Úristen anyagi kárpótlással ellensúlyozta, már amennyiben az újonnan született gyermekeit is anyagi természetű kárpótlásnak tekintjük. Ám az emberfia sokkal inkább a lelki kárpótlást tartja üdvözítőnek, és meggyőződésem, hogy önnek ebben is része lesz. Egyébként pedig a matéria elhomályosít, a lélek megvilágosít, és ez még akkor is igaz, ha tudjuk, ebben a világban azért szükség van anyagiakra is. Nem is tudom, mit mondjak, nézett a papra Gyuri. Vigasztaló szavakat kapok, na meg segítséget, mankót a hónom alá, de ki adhatja vissza a családomat? József atya nagyot sóhajtott. Azt én nem tudhatom, de egy valami biztos. Istennek semmi sem lehetetlen. Ahogy mondtam, ennek a Jóbnak is születtek még gyermekei. Mondom, várja meg, mit fundált ki a maga számára az Úristen, meg a fuvaros barátom. Aztán döntse el, elfogadja-e, avagy megmarad a bús komorságban. Igaza van, plébános úr. Kíváncsi is vagyok, mit fogok majd hallani, ugyanis délben találkozom Jánossal. Hol? Kapta fel a fejét a pap. A vendéglőben. Schwab nevű a tulajdonos, bár a beszédén ez már nem érződik. Ja, a Grösl Tóni. Valóban szépen beszéli a magyart, de csak hallotta volna az apját. Ő aztán úgy törte a mi szépséges nyelvünket, mint mókus a mogyorót, nevetett József atya. Na de megkérdezem, zavarná-e, ha én is ott lennék? Szívesen látjuk, atya, de nem fogják a népek megszólni, hogy a papjuk kocsmába jár. És Gyuri ismét megpróbált mosolyogni. Az elődöm is bebenézett Tónihoz, igaz nem túl gyakran, és senki nem háborodott föl. Na ja, a pap is csak ember, legyintett József atya. De amit ismételten mondani szeretnék, hogy figyelmesen hallgassa meg, mit ajánl János. Azután ízlelgesse, mérlegelje, és ha mindent jónak talál, akkor fogadja el. Ám ne feledje, senki nem kötelezi önt semmire. Úgy lesz, ígérte meg Gyuri, majd elköszönt.

A templom torony nagy harangja éppen csak elkongatta a 12-t, amikor a megbeszélt helyen már ott ült a grösl vendéglő egy ablak melletti asztalánál János és Anka, Gyuri, valamint József atya. A lovász ugyancsak meglepődött, amikor meglátta gyermekkori pajtását, későbbi szerelmét, Ankát. Kezdte magát kényelmetlenül érezni. János viszont a plébános jelenlétén csodálkozott el kissé, de csöppet sem bánta, hogy itt van. József atya fölállt, a söntéshez ment, és némi harapnivalót rendelt, hiszen dél van, és nyilvánvaló, hogy mindannyian éhesek. Nehezen indult a beszélgetés, amit János úgy próbált megoldani, hogy javasolta, egyenek. Igaz, előbb meg kellett várni az ételt. Kicsit feszengett a társaság, de váratlanul Gyuri szólalt meg először. Nagyot fordult velem a világ, és még mindig hordozom a batyumban a régi adósságomat. Ez pedig az, hogy eddig még nem kértem bocsánatot Ankától azért, hogy rútul elhagytam, és nem becsültem meg sem őt magát, sem a szeretetét, mondta, és Ankára nézett. Meg tudsz nekem bocsájtani mindazért, amit ellened vétettem? Már nincs semmi baj, Gyuri. A fiatalasszony először az asztal durván megmunkált lapját vizsgálgatta, mintha keresne valamit. Tenyerével meg is simította, s csak azután tekintett valamikori szerelme szemébe. Nincs semmi baj. És nincs bennem egy fikarcnyi harag sem, ezt nyugodtan elhiheted. Jó helyre kerültem, hálás is vagyok érte a mindenhatónak. Ugyanakkor mélységesen elszomorít mindaz, ami veled történt, s mindannyian azon leszünk, hogy segítsünk rajtad. Tudod, elképesztő számomra, hogy éppen ide tévedtél, a mi falunkba. Ezt jelnek vélem. Mi ez, ha nem isteni gondviselés? Hiszen tudod,

ígérnie. És pedig azt, hogy egyelőre nem mondja el Katinkának, miszerint ön a vér szerinti apja. Tudom, nehezet kérek. Majd úgy 10-15 év múlva, ha ön is beleegyezik, megtudhatja az igazat a leány. Nem fogjuk megakadályozni. Akkorra már felnőtt lesz. Tudni fogja, hogy mit kezdjen a helyzettel. De most még gyermek. Nem szabad megzavarni az életét. János elhallgatott, és ezt a csöndet használta ki József atya. Tudja, Gyuri, a barátom tényleg nagyon nehezet kér magától. Iszonyú nehezet. Mert maga elveszítette a családját. Most pedig itt lenne az alkalom, hogy Katinka által valamiféle kárpótlást kapjon. Lenne, akit szeretgethetne, akit kényeztethetne. Ám arra kérem, mégse fedje föl magát. Még ne. Jánosnak igaza van. Próbálja meg kivárni azt az időt, amikor a gyermek már felnőtt lesz. Érettebb fejjel könnyebben fogadja majd el a számára új helyzetet. De nehogy félreértsen bennünket, ez csupán kérés, és nem föltétele a segítségnyújtásnak. Megérti, ugye? Hogy ne érteném, hiszen igazuk van. Nem nehéz belátni, hogy nem tennék jót a leánnyal, de a szüleivel sem, ha fölfedném, ki vagyok valójában. Még pórul is járhatnék. Mert mi történne, ha Katinka megkérdezné tőlem, miért hagytam el az édesanyját? Egyébként pedig sem 10, sem 15 év után nem fogom elmondani neki a valót, mert ezt sem János, sem Anka nem érdemelné meg. Ők nevelték föl nagy szeretetben, és bizony megérdemlik, hogy a leány úgy szeresse őket, mint édes szüleit. Gyuri elhallgatott, mert Tóni megérkezett az italokkal, majd kisvártatva az ételeket is felszolgálta. József atya fölállt, keresztet vetett. Isten áldjon mindannyiunkat, valamint az ételeinket is, és juttasson eledelt minden éhezőnek. Ámen.

akiknek a szívük tiszta. Miután mindannyian megebédeltek, József atya a söntéspulthoz ment, hogy rendezze a számlát. Tóni mosolyogva fogadta. No, ez is ritkán fordul elő, hogy egy pap fizesse ki hívei ebédjét. Ne is törődjön vele, nevetett vissza a fiatal plébános. Jó szívvel teszem, elhiheti. És visszaindult a többiekhez. Megjöttem, zöttyent le a székére. Folytathatjuk a diskurzust. Akkor mondanám is. János a lovász pillantását kereste. Tudja, Gyuri, van egy kis fuvarozó testületünk, amolyan céhféleség. Négyen vagyunk benne tagok, de már vannak új jelentkezők is. Anka fog a papírosokkal foglalkozni. Kontók, fuvarrendelések, járandóságok kifizetése, meg hasonlók. Van egy telepünk is. Igaz, még nincs egészen befejezve, de már használjuk. Ezen a telepen van az istállónk, ahol 9 lovat tartunk, és el kellene egy hozzáértő

lovász, aki gondját viselné az állatainknak. Vállalná ezt a munkát? A járandóságáról pedig majd megegyezünk. Gyuri elgondolkodva dörzsölgette az állát. Nem volt nehéz belátnia, jelen helyzetében ez jóval több, mint amire számíthatna egy magafajta ember. Vállalom és köszönöm. Várja ki a végét, Lambert úr, nevetett János, mert még nem fejeztem be. Ugyanis megfelelő szállásra is szüksége lesz, hogy ne érezze magát elhagyatva, egyedül. Tudom, József atya szeretettel látná magát a plébánián, és én is azt ajánlottam, hogy fogadja el. De mégis hagyjuk meg ezt a lehetőséget másnak. Hát, ha lesz még egy önnél is rászorultabb atyafi. Ezért megegyeztem Anka szüleivel, akik szívesen befogadják önt. Ők is ebben a faluban laknak, nem is messze innen. Akár a beszélgetés után együtt el is mehetnénk hozzájuk. Ágostonékhoz, döbbent meg Gyurka. Ágostonékhoz. Lambert György feje zúgni kezdett. A beszélgetés kezdetekor el nem tudta képzelni, miféle segítséget fundált ki János az ő számára, de erre igazán nem számított. Hirtelen arra gondolt, valamiféle csapdába akarják csalni. Mintha el sem hagyta volna szülőfaluját, itt is a várgedei ismerősök veszik körbe. De tüstént elhessegette ezt a gondolatot, mert miért is lenne csapda mindaz, amit a segítségére találtak ki. Hiszen a munka és az azzal járó kereset jól jön, az pedig, hogy lesz hol laknia, szintén nagy segítség. De... Anka azonnal megérezte, hogy Gyuri tart az apjától. Azt hiszed, édesapám még mindig haragszik rád? Tudod, rám aztán igazán mérges volt, mondott is cifra dolgokat akkor, de mára minden harag és dű elszállt belőle, sőt, már téged sem kárhoztat. Régóta nem, úgyhogy ettől ne félj. Emlékezz csak, mennyire kedveltek téged, amikor még kisebbek voltunk. Úgyhogy nincs okod aggodalomra. Akkor ezzel is megvolnánk, nyugtázta János, és Gyurihoz fordult. Nos, mit szól az ajánlatainkhoz? Amikor elindultam otthonról csak úgy, találomra, el sem tudtam képzelni, mit tartogat számomra a jövő. Az pedig, hogy Várgedét otthagyva ismét várgedei ismerőseim között éljek, teljességgel elképzelhetetlen volt számomra. És mégis itt vagyok. Vagy, ahogyan az elébb Anka mondta, itthon vagyok, mert félig meddig a családom is itt él. Lovászként nem tudok cifra szavakkal köszönetet mondani. Talán elegendő, ha annyit kinyögök, hogy az Úristen áldja meg mindannyiukat azért a sok jóért, amiben részesülni fogok. A nehezén ezzel túl vagyunk, nézett János a többiekre. Gyuri, szedje össze a holmiát, mert indulunk Ágostonékhoz, akik már előkészítették a szabályát. Holnap pedig eljön hozzánk, és megbeszéljük a további teendőket. Esetleg a telepre is kinézünk.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 17. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mozart 12. B-dur vonós négyesének második tételét a Quartetto Italiano adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Pedagógusok Világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. Azonban a miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békéért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leó pápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az imahét csúcspontja a rózsafűzér királynője emléknapja október 7-én. A 2023. október 7-i iszlamista terrortámadásra emlékeznek Izraelben. Szerdán egész nap tüntetéseket és megemlékezéseket tartanak a Hamász és szövetségesei által elkövetett terrortámadás harmadik évfordulóján. 3 éve ezen a napon a Hamász és szövetségesei 28 települést és 11 katonai támaszpontot támadtak meg, és 251 ember túszként a gázai övezetbe hurcoltak. Az Európai Bizottság szerdán 1 milliárd 240 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából. A forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. A 2026-os év hátralévő részére Ukrajna számára még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Felújítási és karbantartási munkálatok miatt lezárják hétvégén a déli pályaudvart. A tervek szerint nem csak a pálya állapotát javítják, hanem növelik a kapacitást, korszerűsítik az állomás infrastruktúráját, és az emeletes motorvonatok fogadására is alkalmassá teszik a pályaudvart. A beruházás első lépéseként a mostani hétvégén a legsürgetőbb hibákat számolják fel. A hétvégi munkák során többek között javítják a váltókat, sineket, és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronok hibáit. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. Az ország északnyugati harmadán, felén megélénkül, Sopron környékén akár meg is erősödhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Késő estére 6 és 18 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 16 órakor hallhatják. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink! A következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben három kötetet mutatunk be. Elsőként egy különleges, határokon átnyúló kiállításról beszélgetünk, majd egy történelmi és egészségünk kultúráját érintő apróságra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből ajánlunk néhányat önöknek. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bójás János, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: Szakrális építmények a Kárpát-medencében címmel nyílt meg Rainer Péter és Mackó Erzsébet fotókiállítása a Hegyvidéki Önkormányzat folyosó galériájában. A képeken kárpát-medencei templomok láthatók, amelyeket a két művész utazásai során örökített meg. A tárlaton olyan épületek elevenednek meg, mint a Gyergyószárhegyi templom, a csíksomjói Szálvátor kápolna, az Ótátra-füredi favázas katolikus templom, az eszéki Szent Péter és Pál társszékesegyház, vagy éppen a Gyergyószent Miklósi örmény templom. Rainer Péter építésszel, belső építésszel, képzőművésszel, Tóth Zsófia beszélgetett e kiállítás mellett arról a kivételes alkotásáról is, amely a Mohács 500 évforduló alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia által életre hívott Mohácsi tárlaton látható.
1: Nem igazán volt tudatos az elején, hogy mi ezt fogjuk csinálni, hanem a Kárpát-medencében jártunk, keltünk alkalmából kapcsán. Volt egy fényképezőgépünk, és hát ha már ott voltunk, akkor hát lefotóztuk azokat a épületeket, építményeket, tereket, nem csak egyházi vagy szakrális tereket, hanem ami érdekelt minket, vagy megragadott. És ennek a már több is, mint negyed százada felgyűlt anyagnak a hozadéka, illetve a hozadékának egy nagyon kis szelete vagy része ez a kiállítás. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a szakrális építményeket, épületeket minden magyarnak kellene ismernie, és a bennem lévő értékeket, most itt elsősorban nem anyagi értékekről, hanem szellemi dolgokról van szó, de nyilván az anyagi sem elhanyagolható. Ezt próbáljuk egy ilyen misszió keretében csinálni, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a fotók, és ittán fölkelteni az érdeklődést a elszakított területeken lévő szakrális építményekhez, és így a magyar történelemhez, ha úgy tetszik.
2: Ugye egy több tájegység is jelen van ezen a fotósorozaton. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy melyek ezek a tájegységek, és hogy miért éppen azok a templomok kerültek ki, amelyeket láthatunk.
1: Én úgy csinálok kiállításokat, hogy mindenképpen látnom kell a kiállító teret, mielőtt bármi történik, és az adott térhez igazítjuk a kiállításokat. Ezt nem csak ilyen témájú kiállítás, minden kiállítást így szoktam csinálni. Ide maximum 20 kép fért el, ennyit is tettünk ki, és úgy gondoltuk, hogy mivel annyira pici a tér és kevés fotó fér ki, teljes Kárpát-medencéről nem tudom keresztmetszetet bemutatni, ez egy ilyen szösszenet, vagy nem is tudom, minek lehetne ezt nevezni, és úgy gondoltuk, hogy akkor inkább a leszakított vagy elszakított területekről mutatunk be anyagot. Most ez sem teljes, mert például Őrvidékről nincs egyetlen kép sem. Hát Erdély van talán leginkább reprezentálva, utána a Felvidék és kicsit a Délvidék is.
2: Ugye itt döntően külső fotók láthatók ezekről a templomokról, de nekem az volt a benyomásom, hogy mindegyiknek van egy sajátos nézőpontja. Tehát itt nem arról van szó, hogy messziről, adott távolságról jól körvonalazhatóan mutatja be ezeket az épületeket, ez a sorozat, hanem minden fotón van olyan megközelítési mód, ahol egy kisebb elem, egy jellegzetesség az, amit láthat a befogadó.
1: Hát a fotózásnak a legnagyobb problémája az, hogy ezek az épületek, hát most nem azt mondom, hogy fotózhatatlanok, hanem olyan környezetben vannak, amik hát, hogy mondjam, méltatlanok ezekhez a szakrális építményekhez. Hát gondolok itt a villanyvezetéktől, a villanyoszlopig, a különböző reklámokig, szemetes ládáig, szemetekig, szóval mindenféle hát slum borítja ezeknek az épületeknek a környékét, vagy nehogy Isten ott áll egy kamion, vagy egy teherautó, vagy egy busz. A világításról, a fényről már nem is beszélve, tehát honnan jön a fény, honnan nem jön fény, mi a legjobb nézőpont. Most a másik, hogy van, amikor olyan kicsi az a távolság, vagy hely, ahonnan egyáltalán lehet fotózni, hogy azon is erőködik az ember, hogy egyáltalán beleférjen abba a képbe, amit le szeretne fotózni. Vagy hát itt is van olyan templom például, hogy az alját kihagytuk, mert ott kocsikáltak, emberek nyüzsögtek, tehát az egy olyan szlömös rossz terület volt, hogy kicsit levágtuk a katedrálisnak az alját, de hát így is monumentális a kép.
2: Nem alakul ki az emberben hiányérzet, ahogy nézi ezeket a képeket, hanem éppen ellenkezőleg valahogy a maguk teljességében látszódnak ezek az épületek. Nekem legalábbis ez volt a benyomásom.
1: Próbálja az ember megtalálni azt a, vagy kihozni abból a körülményből, lehetőségből a maximumot, ami adott, vagy amit, hát hogy mondjam, ki tud nyerni az adott pillanatban, az adott időpontban.
2: Van esetleg olyan épület, olyan templom, ami kivételesen közel áll a szívéhez, vagy olyan fotó, amit valami miatt szívesen kiemelne?
1: Hát most itt nincs kiállítva, de van egy olyan fotó, ami egy erdélyi erőtemplom, ról készült, és egy elég forgalmas csomópontban van ez a templom, még Erdélyhez képest is, és hát állandóan jöttek az autók, emberek, buszok, stb., és akkor ebből a hátrányból próbáltam előnyt kovácsolni, és egy lovaskocsi jött, egy pár, egy férfi és a nő ült a bakon, és sikerült úgy lekapni a lovaskocsit, hogy ugyan a szekérnek a vége és a ló eleje az nincs benne a képbe, de a teljes templom és ez a pár, ahogy elhalad a kocsival, ez benne van, és így tökéletes tulajdonképpen ez a kép.
2: Hogyan illeszkedik Rainer Péter, mondanám, hogy munkásságába, de azért ennél többről van szó, inkább úgy fogalmazok, hogy hivatásába a fotózás. Ugye több művészeti területen dolgozik. Mi az, ami a fotózásnak a sajátja ezen a palettán?
1: Hát egy kicsit korábbról indítok. Én úgynevezett műemlékes építész voltam évtizedekig. Többségében nem új épületeket tervez vagy készít az ember, hanem meglévőket állít helyre, ment meg. És ennek a munkának az egyik fontos része a dokumentálás. Kimegy az ember a területre, felméri az épületet, levéltárba kutat utána, fotókat készít, és tulajdonképpen így alakult ki ez a fotózás. Tehát, hogy nem is tudom, egy ilyen elhatározás, hogy én most fotózni fogok, és fotóban élem ki magamat. Hanem ez egy kényszer volt, egy muszáj volt, és ebből alakult ki aztán később az, hogy nem csak dokumentálási igényel, hanem egy kicsit ilyen művészi igényel készüljenek a képek.
2: Van egy kiállítás Mohácson, amit a Magyar Művészeti Akadémia hívott életre, ahol számos más alkotóval együtt látható Rainer Péter egy kivételes munkája. Beszéljünk egy kicsit erről az alkotásról, mert azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem hétköznapi munka.
1: Régóta foglalkoztatott az a dolog, hogyha egy dobozt megfelelő módon kiterítek, akkor ennek a vetülete az egy latin kereszt. És akkor jött ez a kiállítási pályázat, ahol az volt a feladat, hogy egy 30x30-as síkbeli, vagy egy 30x30x30-as térbeli tárgyal idézzük meg Mohács 500. évfordulóját. És akkor beugrott ez a doboz, így készült el ez a dobozoltár, vagy doboz emlékmű. És hát ennek a tervezése is egy, nem csak a kivitelezése, egy több hónapos folyamat volt. A vége az lett, hogy hát kitaláltam, hogy hogy lehet ezt a dobozt úgy kinyitni és visszacsukni, ami nem egy hosszadalmas folyamat, hanem szinte pillanatok alatt, és ezt látványossá tenni. Maga a sírmező, amit tartalmaz ez a doboz, az elég ilyen munkaigényes, pepecs, aprólékos kis keresztekből álló dolog.
2: Ugye ez egy fából készült alkotás.
1: Ugye, hogy a maga a doboz az fenyőfából készül, rajta az ongorapántok összetartják, és ami a kinyitást is lehetővé teszi, azok sárga részből, és minden kocka minden lapján, még az alján is van egy görög kereszt szintén sárga részből. Tehát ez az oltár test, vagy a tömeg maga, és amikor ezt kibontom, akkor előtűnik az a volt csatatér, mostani sírkert, ami tartalmazza a sírokat, ugye, és a kereszt metszéspontjában van egy hármas halom, ugye a hármas halom tetején van egy kápolna. A kápolna tetején van egy kettős kereszt a trikolórral, ez alatt van egy imára hívó harang, és a kápolnában ugyanaz a dobozoltár van, amiben ez az egész el van csomagolva. Az oltárnak a tetején pedig ott van a Szent Korona, mint az országnak a szimbóluma. A sírkeresztek összesen 180 darab.
2: Gondolom ez sem véletlen.
1: A nagyság határozta meg a mennyiséget. Lehetett volna nem csak kereszteket kitenni, hanem kopjafákat, meg egyebeket, de én valahogy úgy éreztem, hogy ha ez a Mohácsi csata emlékére készült, és itt tulajdonképpen a keresztény és az oszmán világnak a megütközéséről van szó, hát akkor én úgy éreztem, hogy ez a kereszt, ez egy szimbolikus értékű valami, és hogyha az egész tárgyat veszem, akkor ha jól számoltam, akkor 314 kereszt van ezen a munkán. Most ugye egyrészt a 180 sírkereszt, meg a 120 csavar, aminek kereszt, nem véletlenül keresztbemetszésű a vége, ami látszik, és ami hát kvázi díszíti ezt az oltárt.
2: Az, hogy ez egy doboz formába összezárható, az mennyire tekinthető szimbolikusnak bármilyen értelemben?
1: Ez egy oda-vissza folyamat. Ugye a kiírás szerint kellett egy 30x30x30-as tárgyat létrehozni, viszont ha ezt kiterítem, akkor annak a befoglaló mérete az már majdnem 120x90 centi, tehát sokkal nagyobb, mint maga a doboz. Most a másik, hogy ahogy ez a folyamat, már a kivitelezés, meg a tervezés zajlott, hát rájöttem, hogy ez nem csak a mohácsi hősöknek az emlékműve, hanem tulajdonképpen minden magyar hősnek az emlékműve. Most, hogyha egy kicsit építészeti dologra fordítom ezt a dolgot, akkor ez a doboz, ez a dobozoltár, vagy dobozoltár emlékmű, ez a térről szól. Az antik világban az oltár általában szabad téren állt. Tehát a szabad téren ugye van egy oltár, akkor az oltár is tulajdonképpen külső tér. Most a középkorban került be a templomokba az oltár, és ezáltal az oltár maga már belső tér, ugye mert belső térben van. Hogyha magát a dobozt veszem, ugye az egy külső tér. Most ha elkezdem kinyitni, akár csak az egyik oldalát is, akkor a dobozban lévő belső tér, legalábbis az a rész, amit kinyitok, az külső térré válik. Most, hogyha ezt a kinyitást folytatom, akkor a doboznak a teljes belső teréből teljes külső tér lesz, és szó szerint maga alá gyűri a volt külső teret. Ugye, mert a doboznak a külső felülete, az ilyen értelemben a kinyitott latin kereszt alá kerül. Hogyha elkezdem becsukni, akkor ez a folyamat visszájára fordul, és ilyen értelemben, ha csak a teret nézem, vagy a szakrális teret nézem, akkor ez a külső és belső térnek a ide-oda változása, folyamata és ennek a leképzése. Tehát tulajdonképpen ez egy modell, tehát egy térmodell, vagy szakrális térmodell, ha úgy tetszik, tehát sokkal több, mint én az elején gondoltam volna. Tehát ez mind benne van ebben az egyetlen tárgyban.
0: Rajner Péter építésszel, belső építésszel, képzőművésszel, Tóth Zsófia beszélgetett. A Szakrális építmények a Kárpát-medencében című fotókiállítás október 21-éig látható a Hegyvidéki Önkormányzat folyosó galériájában, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban nyílt tárlat pedig október 23-áig várja az érdeklődőket.

0: Sárkány Péter okleveles borász, kertészmérnök és élelmiszer minősítő szakmérnök volt. Az ő nevéhez és munkásságához köthető az a hazai fejlesztésű szőlőmag alapú étrend kiegészítő mikroörlemény, amely gazdag polifenolokban és antioxidánsokban. A 2024-ben elhunyt borásszal a mikroörleményről Fazekas Gyöngyvér beszélgetett korábban. Ebből a beszélgetésből idézünk fel most egy korábban nem hallott részletet.
1: Amiről beszélgetünk, egyfajta újszerű, bár sok-sok történelmi, még ókori gyökerekkel is rendelkező valami, ez pedig a szőlőmagnak a mikroörleménye, de talán érdemes volna definiálni, hogy mi az, hogy mikroörlemény, mert olyan nagyvonalúan használjuk ezt a szót. Vannak termékek, amikre rá van írva, aztán kiderül, hogy az mégsem az, és mégsem olyan finom szemcséjű örlemény van benne, mint amiről beszélünk, ami itt van előttünk a stúdiónak az asztalán.
2: Talán azzal kezdem, hogy én borászként kezdtem a pályaművelet, és mindig is érdekelt az, hogy a bornak, ugye, mint biblikus növénynek a eredete, a kutatása és az élettani hatása. Kb. 10 000 évvel ezelőtt már ismerték a szőlőt, és a szőlőkultúrát hozták mindig magukkal. Azt tapasztalták általában, hogy nem mondható gyógyhatásnak, de egy rendkívül jó hatású, és ez érdekes, hogy a bahanáliákon, Dionizus ünnepségeken tapasztalták, hogy az emberek jókedvűek, vidámak, és valami élénkítő hatás van benne, sőt, egyesek arra következtettek, mivel abban az időben szüretlenül itták a bort, tehát ahogy kierjedt seprősen. Aztán persze ezt most már meg tudjuk magyarázni a mai tudományos alapokon, hogy ezek a B-vitamin kúrának megfelelő élesztő mennyiség volt benne, és ennek következtében egyesek szerint nőtt a gyermekszaporulat is, akik ebbe az időbe fogyasztották, sőt, hát hogy az istenekkel tudta kommunikálni. Aztán később volt nekem egy meglepetés, hogy a Michel de Nostradamus, a Nostradamus pestis doktornak hívták, egyébként orvos is volt, és borral fertőtlenített, és a dél-franciaországi ihatatlanul fertőzött vizeket borral sterilizálta, denaturálta a mikróbákat. Hát akkor még Leeuwenhoek nem fedezte fel a mikroszkópot, Pasteur később, ugye amikor már meg tudta vizsgálni, mondta, hogy a bor a legegészségesebb és leghigiénikusabb ital, és hát ennek aztán lett az a híre, hogy valami van a borban, ami hatásos. Hát az alkohol, azt tudjuk, hogy nem az alkohol ilyen mennyiségben nem old meg semmit, nem sterilizál. Viszont a mai kutatások, a mai eredmények azt mutatják, hogy van a szőlőben, ugye borként rengeteg vizsgálat történt, egy olyan hatóanyag, ami nem egy, hanem sokkal több. Ennek a hatóanyagnak jótékony hatása van az emberi szervezetre. Ha megnézzük, ugye a szőlőfürt is ilyen szívalakú, meg a mag is, hogy ennek van valami jelentősége, nem véletlenül a Bibliában, ugye több százszor előfordul a szőlő. Érdekes módon a művészek mindig Ádámot, Évát egy almával ábrázolják, ugye a kígyó megkísértése miatt, és nekem van egy feltevésem, tiltott gyümölcsöt ír a Biblia, nem írja le, hogy milyen gyümölcsről van szó. Lehet, hogy épp a szőlőnek a leve volt kierjedt formában, ami miatt az Ádám ugye nem jól viselkedett. De visszatérve, hogy mi oldódik be a borból és honnan? Hát a héjból és a magból, ez abszolút természetes. És ezekkel a dolgokkal nem foglalkozunk, hisz szüret után kidobjuk a törkölyt, vagy jobb esetben kikerül a szőlősorok közé, trágyának használva. Annak én mondom, elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a héjból vagy a magból ott mit lehetne hasznosítani. Miután beléptünk az Unióba, akkor jött egy olyan rendelkezés az Unió felől, hogy a magból lehet olajat készíteni, egyébként át kell adni desztillációs célokra a törkölyt. És akkor a magot elkezdtem vizsgálni, és a kutató laboratóriumban, illetve hát a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézetben egy demonstrációs üzemet hoztunk össze Pilisboros Jenőn, és ott föltártuk a magot, de csak durván, illetve préseltünk belőle olajat. Ez a szőlőmagolaj, ez egy nagyon értékes termék. Volt, amikor az arannyal egy árba volt, akkor még nem ismerték ezt a csigaprést, csigasajtolást, ahol éppen, hogy csak úgy csöpög az olaj. De miután kipréseltük, ott maradt a magtörköly, amivel szintén nem tudtunk mit kezdeni, kidobni nem akartuk, és akkor én összejöttem egy olyan kutatóval, feltalálóval, aki a légsugárőrlést kitűzte célul, hogy mi az a termék, ami kemény, durva, és szükséges egy erősebb őrlés, ahol nincs köztes anyag, nincs nem malmiúton, nem kávédaráló, nem golyósmalom, és ezt a légsugárőrlést kipróbáltuk a szőlőmaggal, szabadalmaztatta is, és végül is így alakult ki ez a mikroőrlés. És miért mikroőrlés? Azért, mert a lisztet, meg a lisztszerű készítményeket, azokat malmi úton régen is őrölték, egy durva szemcsés, úgy mondanám, ilyen 100-150 mikronos az a liszt. Mi ezzel a légsugárőrléssel le tudtunk menni ilyen 10-20 mikronnál, és mivel ez úgy őröl, ezt példaként úgy szoktam felhozni, hogy mint a sivatagi homok, amikor a nagy széllel egymással ütközik, az gömbölyűre kopik. És miért volt erre szükség? Azért, mert a durva őrlésű mag az recsegett a fogunk alatt, mikroszkóp alatt megnéztük, a szőlőmagnak sajátossága, és ezért van az, hogy több ezer éves sírokba, fáraók sírjába, avar etrusz sírokba találtak szőlőmagot egy tálba, de oda valószínűleg szőlőt tettek be, csak a mag megmaradt. Tehát a magnak a kősejtjei, azok, amik megvédték a belső részt, ahol az olaj meg a csíra található, és ezáltal a régészek tulajdonképpen meg tudták állapítani, hogy hol volt szőlőtermesztés, mert ahol ilyen magot találtak. Most ez a kősejt, ez viszont, ha megőröljük, ez tényleg nagyon szilánkosra törik. Én feltételezem, hogy nagyon-nagyon sok ember nem is tudja, hogy például a gránátalma magot szigorúan tilos megrágni, a kendermagot, a lenmagot, tehát azokat, ahol ilyen kemény héjsejtek, ilyen szilánkosra törő, azok nem biztos, de az orvosok szerint műtéteknél kimutatták, hogy találnak a bélbolyókba olyan irritáló és gyulladást és később daganatokat okozó, ami ennek a durva szemcsés terméknek a fogyasztásából adódik. Van, akinek jól működnek ezek a bélbolyók, kihajtják, de a homok szemcseszerű, tehát a sivatagi homok szemcseszerű gömbölyű részek szinte kigurulnak. Na most, hogy mi a különbség? Én is láttam már ilyen 800 forint per 250 gram durva őrlésű szőlőmagot. Hát abból őrlemény, tehát az liszt, az recseg, ropog a fogunk alatt, meggyőződhetünk egy pohár víznek a felszínére, rászorjuk, akkor lesüllyednek a nehezebb részek. Még a mikroőrlésnél ez fönnmarad, lebeg, és csak szép lassan, mint átitatódott, úgy lehet elfogyasztani. Ezt egyébként én minden reggel fogyasztom, ezt a zöld dobozos, ilyen mélysejt alakú, egy nagy szőlőfürt van rajta. Ez egy praktikus termék, mert egy zacskóban van, és van mellé egy kis műanyag kanál is, és abból én minden reggel egy pupozott kanállal beleteszek egy kevés vízbe, vagy bármilyen gyümölcslébe, egy kicsit föl szívja. Tűnik, ha így porként fogyasztanám, véletlenül lemegy a tüdőre, akkor olyan köhögési rohamsz, szóval ez olyan, mint a sivatagi homokviharban, szóval nem véletlenül mondják azt, hogy pépesíteni kell, utána fölöntöm egy valami gyümölcslével, vagy vízzel, még sok esetben, ha sietek, akkor egy multivitamin, vagy bármilyen vitaminos ilyen pezsgő tablettát beleteszek, az még föl is kavarja, és ezt kortyolva elfogyasztom. Na most itt van a kérdés, hogy mi az a hatóanyag? Hát természetesen a polifenolok, a tanninok, a cserzőanyagok. Legalábbis a tudomány azt mondja, hogy az ősember valószínűleg a kikészített bőrnek a hordását akkor ismerte föl, amikor egy pocsolyába, egy tölgyfa alatt talált egy elhullott élőlényt, és a bőr nem lett rossz illatú, hanem hordhatóvá vált, mert kicserződött, tehát a bőrcserzés képletét ma se tudja senki leírni kémiailag, mert annyiféle polifenol vegyület van. Mi, amit végeztünk vizsgálatokat, ilyen különböző modern technikákkal, a legkisebb csúcsszám is ilyen több ezres volt, feltételezett, hogy legalább 4000 olyan polifenol vegyület van a szőlőben, meg hát a természetben kint körülbelül 8000, amiről nagyon keveset tudunk. És a mai tudomány ott tart, hogy talán ha a 4000-ből 100 polifenol vegyületet, de mindegyik hasznos, tehát mindegyik jó, és én mindig feltételezem, és ezt még orvosok se cáfolták meg, hogy mivel sok zöldséget, gyümölcsöt esznek a vegetáriánusok, meg ha mi is többet tudnánk fogyasztani, akkor azokban lévő tanninok, polifenolok, flavonoidok, azok a véráramba eljutnak az a 600 ezer milliárd sejthez, amiből áll egy szervezet, és ott a nem kívánatos fehérjéket, legyen az egy gyulladás, vagy egy patogén, vagy egy olyan mikrobának az enzimja, ami nem kívánatos, vagy egy rossz indulatú sejtburjánzás, azokat kicserzi, kicsapja. Tehát én itt látom a különbséget. Mondom, ha 800 forintért veszek egy olyan terméket, ami olcsónak tűnik, megvan a veszélye, hogy milyen minőségű az örlemény. Másik meg, hát ha 10 mikronra le lehet őrölni egy légsugárőrése, akkor az 10-szeres különbség a 100 és a 10 mikron között, tehát akkor az már nem 800 forint, hanem 8000 forint. És veszélyeztetem az egészségemet. Plusz meg nem is hasznosul, mert ugye a 10 mikronnál már nano részek is vannak, amik nagyon könnyen áthatolnak a sejtfalakon.
0: Sárkány Péterrel, a 2024-ben elhunyt borásszal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett egy korábban még nem hallott beszélgetés részletében.

0: Kultúrmorzsák című rovatunkban a következő napok eseményeiből Fazekas Gyöngyvér ajánl néhányat a figyelmükbe.
1: Október 9-e és 10-e között rendezik meg az Együtt a hegy címmel azt a különleges szüreti eseményt, amelynek központjában a felvonulás áll a Szentgyörgy-hegy körül. A legtöbb program Hegymagas piac terén veszi kezdetét, de szeretettel várnak mindenkit Hegymagason, Raposkán és Kisapátiban is, a vidék egyik legnagyobb és legszínesebb szüreti eseményén. Már október 9-én elkezdődnek a programok, a ráhangolódás a szünetre, és rögtön egy igazán különleges gasztronómiai élménnyel kezdenek. Szőlővenyigén nyárson sült egész szüreti bárányt készítenek a késő délutáni és esti órákban, természetesen a vendégek szeme láttára. A tűz, a füst, a szőlővenyige illata és a lassan piruló bárány már önmagában is látványosság. A végeredmény pedig egy igazi, szüreti lakoma lesz, amelyet két akusztikus koncert is kísér majd. Emellett természetesen elindul az előrehozott pénteki mulatság is, így ha valakinek kedve támad rá, akkor táncra is perdülhet. De gondoltak a gyerekekre is, már pénteken is kipróbálhatják a körhintát, vagy éppen tesztelhetik a célzó képességüket, és kideríthetik, milyen gyorsan lehet lecsúszni a légvárcsúszdán. Aztán szombaton a szüreti felvonulásra koncentrálódik minden. 10 órakor a kisbíró elindítja a szüreti menetet, tehát már előtte gyülekezhetnek a felvonulók beöltözve, feldíszített járművekkel, hogy együtt indulhassanak útra a Szentgyörgy-hegy körül. A felvonulás első megállója Raposka, majd Kisapáti lesz, és végül visszatérnek Hegymagasra, ahol együtt méltóképpen ünneplik meg a szüretet. Aki úgy dönt, hogy nem teszi meg az utat, hanem a vásári forgatagban marad, annak sem kell aggódnia, hiszen nem fognak unatkozni. És miután az atya megáldja a szőlőharangot, a piac térre érve az ünnepi köszöntő után kezdetét veszi majd a délutáni és az esti mulatság is. Rengeteg programmal várják tehát az érdeklődőket. Lesz harmonikások koncertje, szépkorúak és néptánc együttes műsora is, de természetesen meghívott fellépők is lesznek majd. Mindenkit szeretettel várnak hát a rendezvényre, amely ingyenes. Érkezhetünk nem csak gyalog, hanem lóval, lovaskocsival, vagy éppen feldíszített járművel is. Hegymagason a szüreti mulatság és felvonulás a Szentgyörgy-hegy körül október 9-én és 10-én kerül megrendezésre. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Budai Arborétumban az őszi kertészeti napokat. Ennek keretében pedig vezetett sétára is várják az érdeklődőket, amelyek minden nap 11 és 15 órakor indulnak. A szakvezetés minden évben nagy sikerű, és ezen a vezetett túrán a Budai Arborétumnak nem csak a szépségét láthatjuk, hanem megismerhetjük történetét is, hallhatjuk a különféle izgalmas eseményekről a beszámolókat, és ismereteket szerezhetünk a jelenlegi csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajról és fajtáról, illetve a csaknem 250 féle egyéb évelő dísznövény világáról. Az indulási időpontok tehát pénteken, szombaton és vasárnap is, délelőtt 11 óra és délután 3 óra. A séta az őszkert kertészeti napok programjaként valósul meg, arra belépéssel ingyenes. A kertészeti napokról részletes információt a www.tavaszkert.hu oldalon találnak. A Budai Arborétumban a vezetett séták október 9-e és 11-e között minden nap 11 és 15 órakor indulnak. Október 10-én 14 órakor a Margit-szigeten, a Kristály szintérben Think Nordic előadások északról címmel különleges programon vehetnek részt. Immár harmadik alkalommal látogatnak el Budapestre az északi országok és Skandinávia vezető szakemberei és tudósai, hogy a legújabb északi társadalmi és tudományos innovációkkal megismertessék az érdeklődőket. Hogyan alakultak át az északi nagyvárosok könyvtárai új társadalmi és szabadidős találkozópontokká? Hogyan vált a Nordic Noir a világ egyik vezető brendjévé? Hogyan járulhat hozzá a mesterséges intelligencia egy fenntartható, emberközpontú jövő építéséhez? Mi a mentális jóllét és a fenntartható egészség kulcsa? Mit tudhatunk meg Izland sötét múltjáról? Ha kedveljük az északi kultúrát és szívesen eltöltenénk egy délutánt inspiráló északi vendégekkel, szeretettel várnak mindenkit tehát október 10-én a Kristály szintéren, ahol a fenti témákról és sok minden másról is szó esik majd. Az esemény nyelve az angol, de tolmácsolás igényelhető. Magát a programot a Skandináv Ház szervezi, Svédország, Finnország, Norvégia és Dánia nagykövetségeivel együttműködésben az északi miniszterek tanácsa támogatásával. A Kristály szintéren a Margit szigeten a Think Nordic előadások északról című program október 10-én 14 órakor veszi kezdetét, ám egészen estig tart. És ugyancsak október 10-én este 8 órakor a Fonó Budai Zeneházban Kalákain Blue címmel lemezbemutató koncerten vehetünk részt. A kaláka generációk számára meghatározó dalai ezúttal a jazz nyelvén születnek újjá. Juhász Gábor és triója Holló Aurellal közösen készítette el a Kalákain Blue című albumot. A jól ismert dallamokból kiindulva szabad improvizációk születnek, amelyek megőrzik az eredeti dalok karakterét, miközben új zenei világot teremtenek körüljük. A Kalákain Blue 7 jól ismert dalból indul ki. Az eredeti kompozíciók dallamai, karakterei és történetei teremtik meg azt a zenei hátteret, amelyben a Juhász Gábor trió és Holló Aurél saját hangszeres nyelvén, improvizációkon keresztül folytatja tovább a dalokat. Így találkozik egymással két látszólag távolabbi zenei világ. A kaláka költészetből táplálkozó dalkultúrája és a jazz szabadsága. Az album alapjául olyan több generáció számára ismerős kalákadalok szolgáltak, mint a Bőrönd ödön, az Éjszaka, a Görög dinnye, a Faragott versike, a Nandu, az Ó ne vidd el és a Tengerecki Pál. A dalok Tamkósi Rató Károly, Radnóti Miklós, Hajnal Anna, Kányádi Sándor és Vörös Sándor verseit őrzik. Zenéjüket Grillus Dániel, Grillus Vilmos és Mikó István szerezte. A lemezen és a lemezbemutató koncerten tehát a Juhász Gábor trió és Holló Aurél lép fel. De vendégként ott lesznek a Kaláka együttes tagjai is, tehát érdemes ellátogatni a Fonó Budai Zeneházba október 10-én este 8 órakor a lemezbemutató koncertre. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánló műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bójás János, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Most zene következik. Hallgassák meg Dohnányi Ernő, opusz 39/A jelzésű, Keringő Szvit két zongorára című szerzeményét. Előadja Lajos Judit és Miskolci Margit.

0: 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben közéleti témával várjuk Önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: Tik-tak, ütött a nyomtatott könyv órája a TikTok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Kiskozma Georginával beszélgetünk.
2: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
1: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
2: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg-szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
1: technológia... De ez az egyére van bízva a megítélése?
2: A megítélés...
1: Vagy a társadalomra, vagy a szakemberekre.
2: Én azt gondolom, hogy ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk, ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikáció elméleti szakember jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el.
0: A beszélgetést a 17 óra 5 perckor jelentkező kerengőben hallgathatják meg.

0: a Mezzoforte felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. 2017 óta több mint 1900 tételt küldtek a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél. A politikus szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvényszervezője, Radnai Márk kormánybiztos megbízásából már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvény megszervezéséről, bevonva a későbbi nyertes Hard Rock Kft-t. Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és különösen jelentős értékre elkövetett hűtlenkezelés büntette miatt, illetve hivatali visszaélés miatt tettek feljelentést, ismertette a párt elnök. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Az év végéig meghosszabbítják azokat az utazási kedvezményeket Szlovákiában, amelyeket az emelkedő üzemanyagárak ellensúlyozására októbertől vezetett be a pozsonyi kormány, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán. Ennek keretében 50%-kal csökkentették a másodosztályú vasúti, illetve a helyközi és városi autóbuszjegyek árát. Ezen felül maximálták az üzemanyagok kiskereskedelmi árrését is 10 eurocentben literenként. Felújítási és karbantartási munkálatok miatt lezárják hétvégén a déli pályaudvart. A tervek szerint nem csak a pálya állapotát javítják, hanem növelik a kapacitást, korszerűsítik az állomás infrastruktúráját, és az emeletes motorvonatok fogadására is alkalmassá teszik a pályaudvart. A beruházás első lépéseként a mostani hétvégén a legsürgetőbb hibákat számolják fel. Többek között javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronok hibáit. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Szent Gellért rakparton a Szabadsághíd felé a gyógyfürdő után. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadsághídig, a Margit körúton a Szél Kálmán tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül röviden hazánk időjárásáról. Derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. Késő estére 6 és 18 Celsius fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket. A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. A művészbejáró következik.
2: Kedves hallgatóink! Sok rétegű, igazi remek mű Német László regénye az Iszony, amelynek első nagyszínházi feldolgozását mutatta be a Szatmár Németi Színház Harag György társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában. A Szabó K. István rendezésében és adaptációjában megvalósult produkcióról beszélgetünk Olá Zsolt színházi elemző szakíró kollégámmal a művész bejáró mai adásában. Műsorunkban az előadásból részleteket is hallhatnak a Szatmár Németi Színház színészeinek tolmácsolásában. Köszönti Önöket a szerkesztő, Ungvári Judit. Tartsanak velünk!
4: Az előző előadásban az elnyomott nőkről, a perifériára került nőkről, az erkölcsi normákon kívül élő és tevékenykedő nőkről beszélgettünk, például Violettáról, Verdi Traviata című operájából, és akkor abban maradtunk Judittal, hogy folytatjuk ezt a témát, tehát hogy az elnyomott nő hogyan kerül be a világirodalomba és a magyar irodalomba. Azért említsünk meg néhány példát, például Flaubert Bovary-né című művében a főhős Emma Bovary a romantikus regények illúzióit keresi a valóságban, de a vidéki élet unalma, meg hát a házasság folytogató légköre végül a pusztulásba kergeti. De ugyanígy említhetnénk Tolstoj Anna Karenináját is, amikor a címszereplő gyakorlatilag fellázad a képmutató rideg társadalmi konvenciók ellen, és hát hogyha már a magyar irodalmat említjük, akkor egy női szerző, Kafka Margit Színek és évek című művében Porteleki Magda sorsán keresztül láthatjuk a századforduló gentry világát, és Móri Zsigmond Úri Múria sem maradhat ki a sorból. Ennek a történetét azt hiszem, hogy talán felesleges is bemutatnunk. És a legutóbbi adásban szót ejtettünk a Szatmár Németi Társulat Németh László regényéből készült az Iszony című előadásáról. Ezt fogjuk most körüljárni. Említetted, hogy napjainkban már talán nem is olvasunk annyi Németh László művet, meg talán nem is ismerjük annyira a szerzőt, főleg nem az Iszonyt. Miről szól ez a mű?
2: Nagyon sok réteget lehet egyébként az Iszonyban megtalálni, felfedezni és felfejteni. Az egyik, az a, mondjuk így, hogy a felszíni rétege, az tulajdonképpen ténylegesen egy thriller, mondhatjuk azt. Egy lélektani, mondom végül gyilkossághoz vezető szál, adva van egy olyan nő, aki nem akar férhez menni, és egyáltalán a szerelemnek igazából a, főleg a testi mi voltát kicsit meg is veti, tehát egy olyan típusú nőről beszélünk, akit valószínűleg korábban apáca zárdába adtak, vagy hát ugye olyan életet élt, ahol nyilván a szellemnek próbált élni. Na most itt ez a lány, ez ugye Karászneli egy tanyán nő föl, és hát ugye a család helyzete miatt kénytelen belemenni egy olyan házasságba, mert akkora a nyomás rajta, ami mondjuk így, hogy a család helyzetét egy kicsit megpróbálná rendezni, tehát egy anyagi szempontok vannak ugye ebben benne, és férhez megy ugye ahhoz a figurához, aki őt környékezi már jó ideje, tehát próbálkozik elnyerni a kegyeit, nem túl sok sikerrel. Végül beadja a derekát, meghal az édesapja, nehéz helyzetbe kerül a család, és valahogy így ennek a nyomásnak a hatására végül beadja a derekát, és akkor férhez megy ehhez a figurához. Viszont, hát totálisan boldogtalan házasság kezdődik ezzel. A két szereplőnek ugyanis annyira eltérő a természete, az egyik egy ilyen nyers, kisé hedonista is, tehát a férfi az egy ilyen mindent szeret, tud enni, inni, nőket is szereti, tehát hogy egy ilyen nagy
4: bővérű
2: figura, és ilyen mindent felfokozottan csinál. A Nelly pedig, mondom, ez a visszafogott, szűzies, kicsit ilyen tartózkodó, de közben egy okos nő benyomását kelti, ugye ez a figura, tehát hogy ő más, tehát ő teljesen másféle vonalon mozog, és ez a két ember soha nem tud találkozni. Tehát igazából ennek a házasságnak a története az itt van, valahogy nem tudnak kapcsolódni egymáshoz, ami az egyik számára vonzó, az a másikat taszítja. Nem véletlenül mondtam ezt, hogy a testi vonzalmat kimondottan megveti. Több szövegrész is utal egyébként erre, az előadásba is beemeltek több ilyen szövegrészt, ahol a főhős nő erről beszél, hogy mennyire majd, hogy csak nem undorodik a testi szerelemtől.
4: De a testi szerelemtől magától, vagy ezzel a férfival?
2: Nem csak ezzel a férfival, tehát ő neki eleve van egy ilyen tartása, de ezzel a férfival meg különösen, mert ugye mondom, a jelenbeli különbözőségek azok még azért rá is tesznek egy lapáttal, tehát ő az érintéstől is egy kicsit tartózkodik, tehát hogy nem szereti. Kicsit a szellemembere. Hogy mondjak egy érdekességet, Németh László valahol leírja azt, hogy ebben a figurában ő tulajdonképpen Artemiszt formálja meg. És hogyha ez így megvan, ez a kapcsolódás, ugye a vadász a Szűz istennője a görög mitológiában, aki hát nyilván ott a mitológiai körülmények között sem létesít kapcsolatot senkivel, már szerelmi kapcsolatot, sőt ugye megbünteti azt a férfit, aki véletlenül meglátja. Az, hogy az Artemisz figuráját írja meg egy ilyen modernkori változatban, az gyakorlatilag már jelzi ezt az irányultságot, és akkor ugye már rögtön mondtam egy másik réteget is, hogy tulajdonképpen ő azért olyan értelemben visszanyúl a klasszikus alakokhoz, női alakjaiban nagyon sokszor rá lehet leelni ezekre a nyomokra, hogy kire hasonlítanak a női szereplői, tehát hogy visszanyúl olyan archetípusokhoz, amit modern környezetben ábrázolva azért a modern embernek is tud valamiféle ilyen kortárs jelleget adni ezeken keresztül. És akkor van még egy réteg egyébként, amit kiszoktak fejteni ezzel kapcsolatban, hogy olyan értemben szimbolikus is ez a kapcsolat, hogy egy kicsit, mintha az értelmiséget írta volna bele. Tehát a Kárász Nelly figurájában a magyar értelmiségnek ez a társadalmon kívülállósága, tehát az, hogy nem tud hangot találni a, mondjuk így a néppel, akit a fér képvisel ebben a kapcsolódásban, tehát hogy nem tud igazából rákapcsolódni, nem tudnak találkozni, nem értik egymást, mert ugye az egyik se érti a másiknak a szellemi magaslatait, a másik meg nem érti ennek a folytonos,
4: ösztönszerű
2: a tapogatását, hogy ezen keresztül, tehát ezt a réteget is át lehet látni, kicsit mintha az értelmiségnek a gyökértelenségét, tehát a magyar társadalomban való gyökértelenségét és az elszigetelését is beleírta ebbe tulajdonképpen a Németh László, és hát ugye ez azzal a bizonyos harmadik utas koncepcióval végig gondolva nagyon is elképzelhető. Ilyen értelemben egyébként most egy picit eszembe jutott, visszacsatolok a Móricra, tehát ilyen figurák az Úrimuriban is vannak,
4: hát hogyne,
2: akik valahogy kívül állnak ezen az egészen, kicsit az értelmiséget próbálják megtestesíteni, tehát hogy volt előképe azért ennek, csak ő egy más formában írta ezt meg, egy elnyomott nő helyzetét tekintve.
4: És hová fut ki a történet?
2: Na most ez odáig megy, hogy még azt ne felejtsük el, hogy van a történetben, és hát ugye a színpadi adaptációban a regény szereplői viszonylag leredukáltan jelennek meg, tehát nem sok szereplő bukkan fel, néhány szereplő csak, de két fontos figura van, a két anyuka. A két anyós, ha így nézem. Tehát a két anyának a szerepe, ugye az egyik egy módos família, a másik egy kevésbé módos a női oldalon, és a két anyának az, amit ők rányomnak társadalmi elvárásként ezekre a fiatalokra, illetve hát később ugye a házaspára, hogy azért ez is nagyon fontos tényező, hogy ki mit vár el. Na most Nelly eljut odáig, hogy a hosszú évek boldogtalansága, meg nem értettsége, és így tovább után, ő még ott is hagyja a férjet, de aztán végül mégiscsak visszamegy, tehát valamiféle mondjuk így, hogy szociális érzéktől vezéreltetve, amikor az bajban van, akkor azért visszamegy hozzá, meg már addigra gyerekük is van, ami egyébként szintén a terhességet is nagyon nehezen éli meg, annyira életidegennek érzi az anyaság szerepét saját magától, hogy igazából nem tud megbarátkozni ezzel a helyzete, tehát hogy visszatérve, hogy elhagyja a férjet, és aztán utána mégis visszamegy, és egy ilyen szituációban, amikor beteg már a férj, ott történik meg az, hogy megpróbálja hát magáévá tenni a feleségét, a fickó, és Kárász Nelly megfojtja. Tehát gyakorlatilag párnát szorít az arcát, tehát megfullad a férfi, csak azért nem derül ki a gyilkosság, mert ugye pont olyan betegségben szenved, hogy azt gondolják, hogy abba halt bele.
4: És hát ráadásul ennek nincs is olyan nyoma, mint egy késelésnek, vagy egy pisztolylövésnek, vagy bárminek.
2: Pontosan. Tehát tulajdonképpen ebbe fut ki a történet, tehát egy tragédiába fut ki végül ugye a történet. De a regény adaptáció végén is elhangzik az a mondat, hogy valahogy a gyereken keresztül a Nelly megpróbál úgy tovább élni, hogy ezzel a helyzettel, hogy ez történt vele valamelyest megbarátkozva, hiszen ott van egy olyan mondat a végén, azt nem tudom pontosan idézni, de hogy a kislányában, hogy az is egy darab emberiség. Ez a szó hangzik el. Tehát mondjuk így, hogy pozitív a vég, hogy legalább a gyerekére rá fog tudni kapcsolódni, de akkor is tragédia történik, mert hát ugye ez a két embernek egy ilyen börtönszerűen bezárt élete, amitől tulajdonképpen egyik se tud szabadulni. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a férfi pont ugyanúgy áldozata ennek a helyzetnek, mint a nő, csak ő nem tudja. A nő hamarabb átlátja azt, hogy ő mit nem kap meg, amit ő szeretett volna, és mi az, ami ő neki ebből a kapcsolatból hiányzik. A férfi az nem, tehát ő kvázi üldözi sokat azzal, hogy mégiscsak meg, hogy legyenek jól, meg nem tudom, meg ilyen mindent megtesz, de már ez a túl sok jelleggel mindent megpróbál, és aztán utána persze kudarcot vall, akkor ez, de nem látja át igazából, hogy a probléma gyökere az, hogy ő nekik soha nem lett volna szabad valószínűleg összeházasodniuk, mert ez egyszerűen nem vezet jóra, vagy nem oda vezet, ahova ők szeretnék.
4: Nagyon komplex történetről van szó. Hogyan nyúlt hozzá ehhez Szabó K. István? Mire helyezte a hangsúlyt? Egyáltalán neked mi a véleményed az elkészült előadásról?
2: Egy rendkívül feszes, nagyon drámai és nagyon, nagyon tisztára igazított előadást láthattunk egyébként. Ahogy mondtam, a jelzésszerű terek azért sokat számítottak ebben. A díszlettervező Horásnyi Balázs volt ez esetben is, mint már többször a Szabó K. István előadásaiban. Tehát egy olyan teret alakítottak ki, ami hát olyasmi, mint egy ilyen nagy pajta ajtó, vagy én nem is tudom, tehát hogy egy ilyen gazdasági épületnek a hatalmas ajtó, ez húzogatódik ott a háttérben. Egy ilyen sinen ezt az ajtót húzogatják, és ez rendezi végül is a teret, de hát tulajdonképpen minden az előtérben zajlik, ott ugye több tér mosódik össze kvázi, tehát hol az egyik lakásban vagyunk, hol a másikban, de főleg ugye a többségében talán a Nellyéknek a lakását jelképezi ez a tér, de hogy végig ez a furcsa, nyomasztó hangulat, a minimális tárgyak, sparhelt, nagyon jelzésszerű tárgyak vannak oda téve, az is egy nagyon szép jelenet, ha már a sparheltet említem, hogy az elején, ugye, amikor még lánya Nelly, és ott új évet köszönteni jön a Takaró Sándor az öccsével, és történik egy nagyon szép palacsinta sütés jelenet gyakorlatilag, és azért nagyon szép, mert a Nellynek, ha valaki megfelelt volna, akkor az az öccse lett volna, aki egyébként egyetemre jár valahol akkor már, amikor ez a jelenet zajlik. Tehát ő kvázi egy ilyen szellemi partner lehetett volna, ugye, hogyha az akkor úgy történik, hogy mégiscsak ők találnak egymásra, de nem így dobta az élet, mert hogy nem ő volt az, aki jobban rányomult ugye a lányra, hanem a másik testvér, és ott a szülők esetében pedig ugye ezt látták jónak, hogy akkor így összeboronálják ezeket a fiatalokat, pedig ott felsejlik egy másik fajta útnak a lehetősége, hogy talán ott egy szellemi partnere van ennek a lánynak, akivel ott jól megértik egymást, és ez egy ilyen cselekvés sorban mutatkozik, hogy együtt készítik el a palacsintát. De nagyon szép. Tehát, hogy ez az ábrázolás például nagyon szép, hogy ezzel van jelezve az, hogy valójában ők lettek volna egymásnak teremtve. Miközben a másik az ott az anyukát szórakoztatja mindenféle történeteivel. Tehát szóval vannak azért ilyen izgalmas jelenetek, de mondom, összességében az előadás nagyon le van csupaszítva, nagyon a legfontosabb történésekre koncentrál, és azoknak a drámai mélységét nagyon szépen mutatja meg. Hogy mondjak egy érdekességet, a Tokaji írótáborban volt egy beszélgetés, ahol tehát az iszony feldolgozáshoz kapcsolódóan beszélgettek Szabó K. Istvánnal, és ott voltak egyébként részletek is hangzottak el a műből a színészeknek a tolmácsolásában, és ott részt vett Németh Lászlónak az unokája, aki, mint kiderült, ott hozzászólt, hogy látta az előadást, és neki is nagyon-nagyon tetszett az előadásnak a feldolgozása, és tényleg olyanokat mondott, hogy abszolút azt a szellemiséget hozta, azt a világot hozta, szóval nagyon pozitívakat nyilatkozott az előadásról magáról, de tényleg ez volt az embernek a benyomása, ez a feszes, drámai, jó értelemben lecsupaszított, nagyon egyszerű eszközökkel megvalósított, nagyon egyszerű jelzésekkel megvalósított adaptáció, és felkavaró, tehát hogy tényleg felkavaró volt az élmény maga.
4: Miben volt más az előadás, mint a regény? Vannak esetleg olyan momentumok, amelyek eltérnek Németh László eredeti műve és az előadás között?
2: Persze, hogy vannak, hát nyilván egy regényt soha nem lehet teljes egészében úgy adaptálni színpadra, hogy az minden elemét tartalmazza, tehát nyilván nagyon sokat húztunk belőle, nagyon sok rész kikerült. Ami megmaradt, hogy ugye a regénynek a nézőpontja végig egyes szám első szemében a Nellinek a történet mesélését olvassuk a regényben, tehát ő maga a narrátor, és ebből megtartottak bizonyos elemeket, mert a Nelly figurája meséli el a történetet, tehát időnként narrál kifelé a közönség felé. Nem túl sok ez, meg nem tolakodó ez, de bizonyos kulcs szövegek itt hangzanak el, tehát ebben az interpretációban. Amiben talán eltér, hogy a regény sokkal inkább a Nelly belső világ világára fókuszál. Ténylegesen az ő szemszögén keresztül látja a néző azt, hogy milyenek ezek a figurák, hogy milyen az anyós, milyen a fér, milyen, tehát hogy hogyan vannak ők egymással. Tehát ezt mi a Nelly lélektani világán keresztül éljük meg a regényben. Nagyon kevés az szerintem, aki ha elolvassa a regényt, az el tud vonatkoztatni attól, hogy ez a fér figurája, ugye a Sanyi figurája, az egy úristen milyen gusztustalan, egyszerűen egy ilyen vállalhatatlan. Tehát, hogy az ember, ha elolvassa, akkor nagyjából ez a benyomása támad. Ezzel én se élnék együtt. Egy, nem is tudom, hogy milyen, de hogy tényleg nekem is így maradt meg a regény emlékeimből, hogy hát utáltam ezt a fickót. És hát ez nyilván ezért, vagy ezzel függ össze, hogy annyira a nő szemszögén keresztül. Egyébként ezt nagyon jól csinálja Németh László, tehát nagyon érti is a női lelket valamilyen oknál fogva, erre nagyon fogékony, egyébként erre több regénye is tanúskodik, mert nagyon sok női főszereplős regénye van, és nagyon jól tudja ezt ábrázolni. Na most, ebben viszont eltér egy kicsit a színházi felfogás. Itt mind a két félnek, ha csak most kihegyezzük a két főszereplőre, az igazságát látjuk. Mert nyilván azok a szövegek benne vannak a regényben, amiből dolgoztak, tehát nem nagyon írtak azért hozzá, tehát legfeljebb nyilván egy-két mondatban lehet, hogy volt igazítás, de hogy nem, ezek Németh László szövegéből jönnek azok a szöveganyagok, amiket használtak, de mégis más a koncepció, mert a fickónak a valóságát ugyanúgy látjuk, mint a Nellyét. Tehát a Nelly csak azért van kitüntetett szerepben, mert ő meséli a történetet, tehát csak ezáltal. És azért még azt hozzátenném, és akkor itt már megemlítettem a szereplőket is, ugye a Kárász Nelly szerepét Sosovica Anna játsza, és a Takarós Sanyi szerepét pedig Rappert Vencz Gábor, aki a Szatmár Németi Színháznak egy kiemelkedő színésze.
4: Igen.
2: Nagyon sok mindenben láthattuk már az elmúlt években, hogy csak egyet mondjak, ami Budapesten is volt, hogy a Szada Tagirovszki féle Rasputin című előadásban, ő volt a címszereplő, de hát sok mindenben láttuk már azért Kisvárdán is. Ő pont egy olyan színész, aki tényleg tud figurát csinálni ebből, és meg is teszi. Én számomra döbbenetes volt, hogy tulajdonképpen szimpatikussá tudta tenni ezt a fickót, akit én a regény élményem alapján egy nagyon negatív figurának láttam, és itt megértettem valóban az ő igazságát, tehát, hogy helyre billentette pontosabban az egyensúlyt, hogy igen, neki is megvan, csak ez a kettő nem jön össze. Ő meg ezzel a mindenáron erőltetett kedvességgel, a kiszolgálás, tehát az, hogy ennek a nőnek tényleg a talpát megnyalja, szóval, hogy olyan szinten rendeli alá a kívánalmainak ugye ezt a helyzetet, hogy tényleg mindenre képes, tehát hogyha ő nem tudom mit akar, akkor megveszi, tehát hogy ezt a fajta figurát hozza, és nem érti, az Istennek se érti, hogy mi az, ami miatt ő nem, mégsem tud elérni dolgokat. most csúnya szót fogok mondani, az uralma alá hajtani. Nagyon valószínű, most ez csak egy ilyen fiktív játszadozás a gondolattal, hogyha ez sikerült volna, tehát hogy az uralma alá hajtja ezt a nőt, akkor egy egészen másfajta történetet látunk, és valószínű, hogy lehet, hogy ő is egy olyan fajta fickó lett volna, aki jó, aztán utána kacsingat másfelé, és akkor ahogy az már bevett, ugye. Tehát, hogy valószínű, hogy őnek is a nagy szerelme az csak azért gerjedt föl ennyire, mert ez a nő abszolút elérhetetlen a számára.
4: Ráadásul ne feledjük el, hogy azért a világirodalomban is, a magyar irodalomban is számos olyan alkotást olvashatunk, ahol ez akár még egy bántalmazásig is kifuthat. És akkor most visszacsatolva az beszélgetés elejére, tehát az elnyomott nő az ilyen módon jelenik meg Németh László művébe ezek szerint, ugye? És Szabó K. István előadásában.
2: Talán tekinthetjük egyfajta bántalmazásnak, de mondom, nem egyszerűsödik le a történet csak erre, hogy itt azért ennek tényleg sok rétege van, és valóban ezt a sok réteget, ezt azért mutatja meg jól a színházi előadás, mert itt nem hegyezték ki erre, hogy verbális vagy fizikai abúzus áldozata ez a nő. Egyébként ki lehetne, tehát hogy lehetne ebből egy ilyen olvasatot csinálni, ha valaki nagyon akar, de hála jó Istennek megtartották az előadás készítői ezt a fajta több rétűséget, és nem csak erre a thriller szálra fűzték föl, tehát nem csak arra, hogy megtörténik a gyilkosság, és miért történik meg azért, mert ezt a nőt elnyomták, és ilyen másodsorban volt tartva. Az elnyomás itt tulajdonképpen a szójáték, a viszonyban, ugye iszony a viszony, tehát hogy a viszonyban van az elnyomásnak a lényege, tehát pontosan abban a kapcsolatban, hogy ez a két ember egyszerűen két különböző univerzum. És ugye nyilván itt a helyzet nyomja el tulajdonképpen a női főszereplőt, már hogy az a helyzet, hogy egy ilyen emberrel kell házasságban élnie, akit tényleg sehova nem kíván, és 100%, hogy nem lett volna közöttük semmilyen kapcsolat, ha nem alakul ki ez a furcsa helyzet, hogy ő neki megtetszett, a lány, és akkor az anyukák meg ebbe láttak valami fantáziát. Az lenyugszik, mert akkor nem fog kocsmázni, meg nőzni. A másik anyuka meglátta a lehetőséget a, mondjuk így, hogy felemelkedésre, a társadalmi gazdasági értelemben vett felemelkedésre a családnak.
4: És hát az is egy elnyomás, hogy az elnyomásnak egyik fajtája, hogyha valakinek nincsen önálló tere, nincsen lehetősége arra, hogy csak saját magában legyen egyedül, nem magányosan, hanem egyedül egy szuverén, saját térben, saját idővel, manapság divatos szóval élve, én idővel.
2: Igen, hát ez mindenképpen benne van egyébként. Tehát, hogy ennek a nőnek sokkal több igénye van pontosan erre a magányra, vagy erre a fajta szuverenitásra, tényleg sokkal több igénye volna, mint ahogy azt a környezete, és hát ugye jelesül itt a párja, feltételezi. És itt érhető egy kicsit talán tetten ez a női elnyomás, hogy neki még erre sincs lehetősége, igazából nincs lehetősége, hogy elmenjen tanulni, nincs lehetősége, hogy kitörjön ebből a helyzetből, bár azt azért hozzáteszem, hogy az előadás azért elgondolkoztat egy olyan dolgon, ha most így nagyon a mélyre nézek, hogy tulajdonképpen ez különben kölcsönös a börtön, tehát mind a kettőjüknek, ahogy mondtam, börtön ez, tehát a férfinak is és a nőnek is, külső erők hatására felvállalt börtön. Igazából mind a kettő kitörhetne ebből a helyzetből. Azért a 20. század 40-es éveiben már nem beszélhetünk arról, hogy ne lehetett volna váltani, csak talán túl kockázatos mind a kettőnek, tehát elfogadják ezt a helyzetet. Nem tudnak jobbat kitalálni valamilyen oknál fogva, nem látnak perspektívát a maguk számára. Egy kicsit egyébként ha már a Móricz előképet említettük, talán még a fickóban is benne van egy kicsit a szakmári előképe, legalábbis abban az értelemben, hogy gazdasági dolgokkal próbálkozik. Érintőleg kiderül, hogy vannak olyan vállalkozásai, amikkel ő ott próbálkozik, nem feltétlenül sikeresen, de hogy ez is egy kicsit azért arra a kapcsolatrendszerre hajaz. A nőnél pedig ugye nincs bátorság arra, hogy valóban fölvállalja azt, amilyen ő maga, ezt a bizonyos artemiszi attitűdöt, vagy azt a fajta létformát, amit ugye ez a természete kínál, tehát hogy egy kicsit inkább a szellemi irányba menjen el. Tehát ezt nem vállalja föl. És ugye ez egymást tartják börtönben, ráadásul még külső szereplők is börtönben tartják őket, mert ugye a szülők meg a környezet. Hát törvényszerűen vezet ez a tragikus végkifejlethez.
4: Beszéljünk még kicsit a társulatról, mert számos nagyszerű előadást láttunk már tőlük. Hogyan foglalnád össze a Szatmár Németi Társulatnak a működését, illetve a színházról alkotott látásmódját?
2: Annyit mindenféleképpen érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi 10 évben jelentősen erősödött a Szatmár Németi Északi Színház Harag György Társulata, ez a pontos nevük. Tehát, hogy nagyon nagy fejlődésen mentek keresztül, ilyen összefüggésben van a vezetőséggel is nyilván. Besenyei Gedő István nevét érdemes megemlíteni, ugye ő a vezetője a társulatnak, művészeti vezetőként. Olyan rendezőkkel dolgoztak együtt, olyan rendezőket hívott a színházba rendezni, akik egy kicsit formálták azért ezt a társulatot. Nem véletlen, hogy itt mindenképpen muszáj megemlíteni a tavalyi óriási sikerüket, a 3. Richárdot, ami egyébként Budapesten is ugye látható volt, amit nyitó előadásaként az idén, amivel Romániában Uniter díjat nyertek, méghozzá 2, a legjobb előadást és a legjobb rendezésnek a díját is megszavazta nekik a román színházi szakma. Ugye tudni kell erről a díjról, hogy ugye ezt maga a szakma szavazza meg, tehát nem külső emberek, nem kritikusok, nem izé, hanem a színházi szakma képviselői. Szóval egy kicsit olyan, mint az Oscar díj esetében, csak hát ugye ez színházi vonatkozású. Dolgozott velük ugye az utóbbi években nagyon sok különböző korosztályú rendező, dolgozott velük például, hogy a legutóbbiakat fedjük, ugye Bocsárdi László, akivel ugye Kisvárdán, amit láthattunk előadást, a Szopró, avagy Suttogás a sötétben című előadások, ugye fődíjas lett Kisvárdán.
4: Igen.
2: És Bocsárdi László az egyik legjobban jegyzett erdélyi rendező, de más korosztályból egy kicsit ugye az elmúlt 3. Richárd előadást rendezte Albu István, aki most jelenleg egyébként a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színháznak a vezetője lett, ő korábban Gyergyószent Miklósi Figura Stúdiót vezette, és az elmúlt évben került ugye a Sepsiszentgyörgyre, de ő is egy jelentős rendezővé nőtte ki magát az elmúlt években, és hát olyan fiatalok is, mint Bélai Marcell, ugye, akit már emlegettünk többször, ő Kolházt rendezett, most legutóbb az is volt, Szentendrén lehetett látni a nyáron ezt az előadásukat, de Szárdá Tagirovszki, akit már emlegettünk a Rasputyin kapcsán, ő több előadást is készített a Szatmár Németi Színházban, például Csongor és Tündét is, tehát, hogy több előadása volt neki is. Nagyon különböző és nagyon markánsan különböző világú rendezőkkel dolgoznak együtt, most ez esetben ugye Szabó K. Istvánnal. Tehát nagyon érdekes, hogy mennyire jól alkalmazkodnak ezekhez a különböző rendezői stílusokhoz. Remek színészek vannak ott, de tényleg. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy egytől egyig nagyon különböző világokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes, és tényleg remek színészek. Hát ugye már említett Rapert Ferenc Gábor az egyik vezető színészük, a másik, aki ugye ebbe az előadásban nincs benne, a Nagy Csongor Zsolt, aki a 3. Richárdot játszotta, nők közül is most ebben az előadásban, az Iszonyban láthattuk ugye Méhes Katit, aki a Szoprónak a főszereplője volt, és ráadásul életműdíjat is hazavihetett a Kisvárdai Fesztiválról. Tehát, hogy azért vannak ott nagyon komoly erők, meg energiák, és szerintem nagyon jó irányban halad ez a társulat, és ami nagyon fontos, hogy ahhoz képest, hogy Párcium, ahhoz képest, hogy ha román viszonylatban nézzük, akkor a fővárostól borzasztó távol van, tehát nekik az a világ vége, tehát nem nagyon járkálgattak a román kritikusok Szatmár Németibe előadást nézni, és ennek ellenére ugye díjakat kapnak, folyamatosan már többször voltak előadásaik ilyen-olyan díjakra fölterjesztve, tehát hogy meg tudott teremteni egy olyan műhelyt, ez a színház, ez a társulat, ahol érdemes oda menni és dolgozni, és érdemes a román színházi szakmának is odafigyelnie. Hál' Istennek most már talán a magyar színházi szakma is egy kicsit odafigyel, mind a két oldalról határszélen van, ha így nézzük, mert ugye a magyar határtól sincs messze, és hát ugye a román oldalról nézve is egy ilyen határmesdjére esik Szatmárnémeti, de azért most már kezdenek mind a két városban odafigyelni a társulat munkájára, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyszerű teljesítmény és nagyszerű út.
4: Nagyon köszönjük, Judit, hát ez egy egészen komplex elemzés volt a Szatmárnémeti Színház Iszony című előadásáról, és hát javasoljuk a hallgatóknak is, hogy amennyiben Budapesten esetleg egy újabb vendégjáték alkalmával játsszák, vagy a hallgatók közül Szatmárnémetibe járnak, feltétlenül nézzék meg akár az Iszonyt, akár pedig a Szatmárnémeti Társulat más előadását.
5: A Szatmárnémeti Színház Harag György Társulata 2026. augusztus 8-án a Gyulai Várszínház programjában mutatta be Német László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozását Szabó K. István rendezésében. Erről beszélgettünk Olán Zsolt színházi szakíró kollégámmal. A zene után részleteket hallhatnak a műből a Szatmárnémeti Színház színészeinek tolmácsolásában.

0: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhatnak részleteket a Szatmár Németi Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit, Sosovica Anna, Takarósanyit, Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét pedig Kovács Éva alakítja. A felvétel a Tokaji írótáborban készült, ahol a társulat művészei szemelvényeket mutattak meg az előadás szövegkönyvéből.
1: Engem meg milyen meglepetés ért ma a templom után. Bemegyek a plébános úrhoz, a szívújságra vittem be az előfizetést. Látom, hogy mosolyog nagyon. Hallom az újságot, nagyságos asszony, mondja. Gratulálok! Én meg már sem tudom gondolni, mi gratulálni valót tud ő az én állapotomban. Hát, mint jövendő nagymamának, mondja.
2: Én az uramon kívül nem szóltam senkinek.
3: Nem szóltam én sem. Jó, legfeljebb otthon lehet, hogy céloztam rád. Na és ha csak ugyan elmondtam volna. Mi olyan nagy baj az, hogy épp egyenes, nyílt szívű ember vagyok? Azt a papot is meg mit érdekli, hogy mi lesz nálunk? Bába asszony az, vagy a stólás számítgatja?
1: Annak is meg lehet az oka, hogy miért érdeklődik ő annyira.
3: Jaj, ma én is találkoztam a plébánossal. Nekem is előhozta ezt a családi örömöt. Na mondom neki, én tőlem ne várjon főtisztelendőséget, bárányt. Mert én nekem fiam lesz. Eretnek. Tudja, édesanyja, mivel állt elő? Négy családot hozott fel a községből, mint csupa tanult ember. A Slenkai doktorék, a postamester, Pongrácz intéző, meg még egy negyediket, akik mind ugyanúgy vadházasságban, vegyes házasságban élnek. És egyikük sem adott írásos megállapodást a születendő gyermek vallásáról, mégis a 11 gyermek közül nincs egy református sem. Hát mit akar ezzel mondani, főtisztelendő uram? Kérdeztem. Hogy a jóisten a reverzális szerint válogat a kromoszómákban? Na erre nem szólt egy kukkot sem, csak mosolygott. Majd akinek erősebb lesz az imádsága. Na hát, ilyen babonaságot. Egy egyetemet végzett ember szájából a 20. században. Nem mondom, a mi papjainkról is megvan ám a véleményem, de azért ilyen badalságot egyiküktől sem hallottam.
1: Miért? Ha Istent hiszed, ezt is elhiheted. Miért imádkozol akkor, ha még ennyit se tételezel föl az Isten hatalmáról?
3: Éppen, hogy fordítva. Nekem sokkal nagyobb véleményem van a jó Istenről, sem hogy elhiggyem, hogy ilyen egymás bárányát orzó imádságok elébe fölérjenek.
1: Márpedig én azzal a reménységgel küldöm a magamért, hogy fölér.
3: Ez édesanyjának a baja. Szerencsé, hogy ez már időben eldőlt, és ebben semmiféle imádságnak nincsen már beleszólása.
1: Az Isten mindent megtehet.
3: Ő meg. De ha én édesanyja helyében volnék, és ennyire bíznék az imádságomban, akkor én inkább azért imádkoznék, ami a lányomnak meg a vejemnek kedvez. Végül is az ő kölkük lesz, nem?
1: Egy anyának a gyermekei igazi érdekeiért kell imádkozni.
3: Ja persze, és a mi érdekünk ugye nem az, hogy egy eleven Flaubert-tel lövöldöző fiunk legyen, aki a nevünket és a vagyonunkat tovább viszi. Hanem akit fölnevelünk, az gyónjon és áldozzon, és megtanulja, hogy az apja egy eretnek, akik rendesebb időben elégettek volna.
1: A ti érdeketek az, hogy egy hitben neveljétek föl a gyermekeiteket.
3: Ez bízza csak ránk, édesanyja, bízza csak ránk. Ahogy én Nellikét meg magamat ismerem, közöttünk senki sem fog vallásháborút szítani.
1: De ahol kétféle a hit, ott kétféle a lélek is. Elég baj az, hogy köztetek már ott van ez a válaszfal. A gyermekeitekben ne oltsátok be ezt a háborúságot.
3: Én nem érzek köztem és Nellike között semmiféle válaszfalat, ha csak anyuka oda nem tol egyet.
1: Márpedig a ti dolgotok nincs rendben. A házasság Isten áldásával is nagy próba. Hát még a nélkül.
3: Mi megkaptuk az Isten áldását.
1: Te meg, a magad módján, de Nellike nem.
3: Jaj, tudom, anyuka szerint mi vadházasságban élünk.
1: Én nem mondom, hogy miben, én csak azt mondom, hogy van okom a gyermekeitek békéjéért imádkoznom.
2: Még mindig itt tartotok? Én nem értem, mi értelme vásár után alkudozni.
3: Jó van, kisanyám, de te is láthatod, édesanyja inkább a hozzátartozóit, a lelki üdvösségükkel macerálja, ahelyett, hogy segítene nekik. Itt vagy például te.
2: Engem ne keverj be.
3: Jó, hát akkor itt az unokája.
2: Sanyi, én kimegyek, hogyha így folytatod.
1: Nem kell kimenned, mert én megyek el.
3: No, tessék.
1: Hogy ne kelljen köztetek állnom.
3: Nem.
2: Zsuzsika virágvasárnapra érkezett. A nagy fiú nemző hamar megvigasztalódott rajta, hogy nem fia született. A cimborái persze eszébe hozták a jóslatait, de egy hét alatt annyi csodálatos dolgot fedezett fel Zsuzsikám meg rajtam, hogy önvigasztalása őszinte és határtalan apai kérkedésbe ment át. Zsuzsika általában mindenben csodálatos volt. Az emberiségből benne új, tökéletesebb faj ágazott ki. De nem csak csodálatos, de takaró is. Anyósom nem győzte hangsúlyozni, hogy Sanyi volt ilyen barna göndör, amikor megszületett. Amikor édesanyám gratuláló levele megjött, benne a hálálkodás, hogy Isten mégiscsak katolikus unokával áldotta meg, Sanyi már Zsuzsika hitvallásában is biztosnak érezte magát. Én meg édesanyádnak, hogy olajjal meghókusz-pókuszolhatják, a magja úgy is pogány annak. De nem csak a maga apaságát élvezte ennyire, az még fenköltebb érzéssel töltötte el, hogy engem, mint anyát tisztelhetett. A gyermekének az anyja az ő szemébe olyan, mint a trónuson ülne. Engem ennek a trónusnak elsősorban a nyugalma érdekelt.
3: Tudom, hogy angyal vagy. Tudom, hogy angyal vagy. Az éjjel, amikor a citromot csavartad, láttam a szárnyaidat. Láttam a szárnyaidat. Engem már nem csapsz be. Megesküthetsz, hogy nem szeretsz. Érezni fogom cirógatásodat. Miért ülsz olyan kényelmetlenül? Gyere! Gyere csak! Búj ide mellé! Gyere, gyere!
2: Sanyi, nem hallottam, mit mondott Lenkai? Csak plátói a szemeddel.
3: Jó, jó, jó, gyere! Gyere most, búj ide!
2: Nem, engedj el! Sanyi, nem akarok! Légy szíves, engedj el! Engedj már el!
3: Gyere már ide, gyere közelebb!
2: Nincs nyugtom! Nem hiszem el! Nincs nyugtom! Sanyi, Sanyi, ne polondozz. Az én büntetésem, a természetem idegensége előbb kezdődött, mint a bűnöm, s tartam, eddig élek. Ennek a bűnhődésnek a folytatására készültem fel az Uram halála után. A megenyhítő távolság nem az időben van, és nem is a térben. Ennek a távolságnak a tisztító erejét elsősorban Zsuzsikán érzem. Hogy fölháborított, amikor az anyaságomba próbáltam belefeledkezni. A Sanyi újja, az ő szőrszálai önző kedélyessége nőtt ki az ártatlanból. Az ősszel iskolába megy már, és pontosan olyan, mint amilyenek elképzeltem.

0: bízott. Szegény emberiség.
1: Kedves hallgatóink, Németh László regénye az Iszony első nagyszínházi feldolgozásából hallhattak részleteket a Szatmárnémeti Színház színészeinek előadásában. A Szabó K. István rendezte produkcióban Kárász Nellit Sosovica Anna, Takarósanyit Rappert Vencz Gábor, idősebb Kárásznét Kovács Éva alakítja. A Gyulai Várszínház programjában bemutatott produkciót októbertől játssza majd a Párciumi Teátrum. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és Olázs Zsolt színházi szakíró nevében is köszönöm figyelmüket, Ungvári Juditot hallották.

0: A Henschel Quartett szólaltatta meg Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 44, numero 1-es D-dur kvartettjének első tételét.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban, közölte a 24.hu érdeklődésére a rendőrség. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus 26-án jelentette be, hogy pártja feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségnél. A politikus szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza párt rendezvényszervezője, Radnai Már kormánybiztos megbízásából már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a rendezvény megszervezéséről, bevonva a későbbi nyertes Hard Rock Kft-t. Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban és különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés büntette miatt, illetve hivatali visszaélés miatt tettek feljelentést, ismertette a pártelnök. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. Az év végéig meghosszabbítják azokat az utazási kedvezményeket Szlovákiában, amelyeket az emelkedő üzemanyagárak ellensúlyozására októbertől vezetett be a pozsonyi kormány, jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök szerdán. Ennek keretében 50%-kal csökkentették a másodosztályú vasúti, illetve a helyközi és városi autóbuszjegyek árát. Ezen felül maximálták az üzemanyagok kiskereskedelmi árrését is 10 eurocentben literenként. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra az opera. A zeneszerző Hári János című daljátéka operaházi ősbemutatójának 100. évfordulójára is, és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szerdai sajtótájékoztatón Ókovács Szilveszter főigazgató szólt arról, hogy a műsorban különleges hangsúlyt kap az operaházhoz is szorosan kötődő Hári János. A szombati hangversenyen a Salmus Hungaricus és a Hári János Suite mellett megszólal a 100 éve bemutatott daljáték sárkánytáncként is ismert balettzenéje, az ének Szent István királyhoz, valamint elhangzanak a zeneszerző Kodály Zoltán magyar népzene sorozatának katonadalai. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. 2017 óta több mint 1900 tételt küldtek a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Az Útinform közlekedési hírei következnek. Az M5-ös autópályán folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, 7-8 kilométer hosszan torlódik a kocsisor. Az 5-ös főúton három személyautó ütközött Kiskunfélegyháza közelében. A 110-es kilométernél a fél útpályát lezárták. A 44-es főúton Szarvas közelében egy személyautó és egy busz koccant. A 78-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad. A 86-os főúton Egyházas Rádóc határánál két kamion ütközött össze. A 63-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Hazánk időjárásáról. Estére marad a jobbára derült vagy fátyol felhős idő. Csapadék nem lesz. A Dunántúl északnyugati részein élénk, Sopron körül olykor erős marad a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 18 órakor hallhatják. 17 óra 5 perc. Kerengő. Közéleti beszélgetések.

0: Tik-tak, ütött a nyomtatott könyv órája a TikTok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kis Kozma Georginával beszélgetünk.
1: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
0: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
1: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
0: technológia... De ez az egyére van bízva a megítélése?
1: A megítélés...
0: Vagy a társadalomra, vagy a szakemberekre.
1: Én azt gondolom, hogy ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk, ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikáció elméleti szakember jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el. Számos kutatás bizonyítja azt, hogy egyébként az, hogy milyen technológián keresztül jutunk a szövegekhez, az meghatározza azt, hogy például a szövegértésünk az mennyire tud elmélyülni. A könyvnek a fizikai megjelenése, a linearitás az olyan olvasási módokat segít elő, mint a koncentráció, az elmélyült olvasási készségeknek a kialakulása, vagy a mélyebb szövegértés. Hiszen lineáris módon olvassuk a könyveket, általában nem zavar meg semmi más, hiszen ha könyvet olvasunk, mást nem tudunk tenni, míg hogyha a képernyőn keresztül olvasunk, ott az egy teljesen más olvasási módot alakít ki, pásztázó olvasási módnak is hívják, és ez nem tud egy olyan elmélyült olvasási módot kialakítani, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy a szövegértésünk sem tud annyira elmélyülté válni. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a könyvolvasás az nem pusztán kulturális kérdés, nem pusztán azt jelenti, hogy mi az, amit olvasunk, mennyire vagyunk jártasak adott esetben a magas kultúrában, hanem azt is, hogy hogyan észleljük a világot, mennyire tudunk elmélyülni a szövegekben, mennyire alakulhat ki a logikus gondolkodásunk, nagyon sok mindent befolyásolhat.
0: Tulajdonképpen a könyvolvasásnak kell a szerepét erősíteni a digitális kultúra világában, vagy korában? Meg hogy hogyan lehet egyáltalán?
1: A legfontosabb kérdés az nem is elsősorban az, hogy olvasnak-e a fiatalok, vagy nem olvasnak, hanem az, hogy ebben a megváltozott környezetben milyen szerepe lesz a könyvnek. Itt a megváltozott környezet alatt azt értem, hogy a figyelem gazdaságkorát éljük, és rengeteg más szabadidős tevékenységgel kell versenyezni a könyvnek. Gondolhatunk itt a social médiára, a videó nézegetésére, az okos eszközöknek a használatára, tehát ilyen értelemben kell ebben a hihetetlen versenyben megtalálni a könyvnek a szerepét. Pusztán az adatokat nézzük, akkor nem feltétlenül ennyire tragikus a helyzet, hiszen például az Európai Unióban is vannak kutatások a könyvolvasásra vonatkozóan. 2022-es eredmény azt mutatja, hogy az Európai Unió 16 éves és idősebb lakosságának több mint a fele mondta azt, hogy olvasott könyvet az adatfelvételt megelőző időszakban. Ez mondhatjuk, hogy nem olyan rossz arány, de az éremnek a másik oldalán pedig ott van, hogy ez azt is jelenti, hogy minden második 16 év fölötti európai polgár nem olvasott könyvet. Viszont, hogyha csak a fiatalokra vetítjük az adatokat, akkor pedig azt látjuk, hogy pontosan ők voltak azok, akik a legnagyobb arányban olvastak, tehát több mint 60%-uk számolt be arról, hogy legalább egy könyvet olvasott.
0: Ennek a minősége is számít, a könyv minősége is.
1: A könyv minősége is számít, igen, illetve az is, hogy akik olvasnak, azt milyen okból teszik meg. Tehát láthatjuk a magyarországi adatok esetében is, itt egyébként trendeket is látunk, hogy a könyvolvasás az folyamatosan visszaszorult a rendszerváltás követő időszakban, és csak az elmúlt 20 évet nézve, tehát 2005 és 2020 között 11%-kal kevesebben mondták azt, hogy rendszeresen könyvet vesznek a kezükbe, és ugyanilyen arányban mondták azt, hogy egyáltalán nem szoktak könyvet olvasni. Hogyha pontos adatokat is mondhatok, akkor a felnőtt lakosságnak a 13%-a mondta azt, hogy rendszeresen szokott olvasni, és 53%-a pedig azt, hogy egyáltalán nem olvas. És a magyar ifjúságkutatás eredménye is valami hasonló képet rajzolnak ki elénk, hiszen körülbelül a fiatalok egy tizede mondta azt, hogy rendszeresen szokott könyvet olvasni a szabad idejében. Tehát látjuk azt, hogy a rendszeres könyvolvasásnak az aránya is csökken, viszont szerintem még érdekesebb az, hogy miért is veszünk könyvet a kezünkbe. És erre vonatkozóan is látunk kutatásokat, hiszen Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban már jó néhány éve kongatják a harangot, hogy baj lesz, hiszen a fiatalok egyre nagyobb aránya mondja azt, hogy nem szeret könyvet olvasni. Például 2024-ben a Progress in International Reading Literacy Study a tizenévesek olvasási kedvét vizsgálta, és azt állapították meg, hogy a tizenévesek negyede mondta azt, hogy nem szeret olvasni. A 2025-ös felmérésükben pedig az Egyesült Királyság több mint 500 iskolájában több mint 110 000 5 és 18 éves tanulót kérdeztek meg az olvasási szokásról, és itt is azt tapasztalták, hogy 2025-re az olvasás szeretete az 2 évtizedes mélypontra süllyedt.
0: Az elemzésben is szerepel, hogy Amerikában is elsősorban a főiskolai vagy egyetemi végzettségűek olvastak könyvet az elmúlt évben.
1: Ez a fajta minta egyébként nem pusztán az amerikai populációban rajzolódik ki, hanem a magyarországi és az európai kutatások tekintetében is azt látjuk, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol szívesebben olvasnak a fiatalok és a gyermekek, és vannak olyan csoportok, ahol kevésbé. És mindez azt is mutatja, ha a könyvolvasásnak a presztízse az folyamatosan csökken, akkor ezek a kulturális különbségek egyre nagyobbakká válhatnak. Mindig óvatosságra intek mindenkit, hogy a különböző felméréseket összehasonlítsuk, azonban az megállapítható, hogy ezek a mintázatok szépen kirajzolódnak, és valóban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a nagyobb városokban élők és a nők azok, akik jellemzően szívesebben vesznek a kezükbe könyvet a szabadidejükben. És pontosan emiatt fontos az, hogy a könyvnek a szeretetét azt minden csoportban, a gyerekek körében megpróbáljuk újra megerősíteni.
0: Tulajdonképpen arról van szó, hogy az információs és kommunikációs technológiák fejlődése jelentős hatást gyakorolt a kultúrafogyasztási szokásainkra?
1: Sokkal nagyobb a verseny, ez valóban igaz, és más típusú élvezetet nyújt egy könyv, mint például a közösségi médiának a fogyasztása, használata. Ugyanakkor azt is nagyon fontos leszögezni, hogy maga a könyvolvasás, vagy maga az olvasás, az nem egy olyan tulajdonsága az embernek, ami automatikusan kialakul. Ezt gyakorolni kell folyamatosan, és meg kell találni azokat a pontokat, ami miatt úgy érzi a fiatal, hogy érdemes könyvet a kezébe venni. És itt hadd utaljak vissza a brit felmérésre, mert én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató eredményekre jutottak. Azt is megvizsgálták, hogy milyen motivációi vannak a fiataloknak a könyvolvasás tekintetében, és három fontos motivációs csomagot sikerült beazonosítaniuk. Az első az a tudásközpontú, ami a kíváncsiságon alapul. Akik ilyen motivációval rendelkeznek, ők azt mondják, hogy azért olvasnak, mert új információra van szükségük, új szavakat szeretnének megtanulni, tehát van egy ilyen jellegű célkitűzésük. Aztán van a tudatos, jól létre irányuló motiváció, azok, akik azért olvasnak, mert az ellazítja őket, segít relaxálni, inspirálja őket, segít kiszakadni a hétköznapi dolgokból, illetve örömet okoz az ő számukra. És a harmadik nagy motivációs csomag pedig a társas vagy a kapcsolódásra épülő motivációk, azért vesznek könyvet a kezükbe, mert adott esetben egy másik kultúrát szeretnének megismerni vagy kapcsolódni másokhoz. Azt is látjuk, hogy akik nem szeretnek olvasni, az ő legfontosabb motivációjuk ez a tudásra alapuló olvasás. Tehát ők azért olvasnak, mert valamilyen céljuk van. Mondjuk az iskolában szeretnének előre jutni, vagy információt szerezni, és sokkal alacsonyabb a jól létre, tehát az örömre fókuszáló motiváltság. És szerintem ez egy alapvetően egy jó kiinduló pont tud lenni a számunkra, amikor arról beszélünk, és arról gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk újra megszerettetni a fiatalokkal az olvasást, hiszen más stratégiákat kell alkalmazni az olyan gyerekek esetében, akik szeretnek olvasni, és mást olyanok esetében, akik nem szeretnek. Akik például még nem találták meg az örömet a könyvolvasásban, mert legyünk optimisták, és bízunk abban, hogy ők is megtalálhatják az örömet. Nekik segíthet az, hogyha valamilyen más médiumhoz kapcsolódó könyvet ajánlunk nekik, tehát egy film vagy sorozathoz kapcsolódó könyvet, vagy hogyha a személyes preferenciáikat nézzük, megkérdezzük, hogy mi a hobbiuk, és ahhoz kapcsolódó könyveket ajánlunk. Fontos az, hogy milyen a borító, a cím, mennyire figyelemfel, és ami szerintem talán a legfontosabb, hogy a személyes ajánlásokat szeretik a legjobban. Tehát amelyeket a szülők, a pedagógusok...
0: Oktatásban van ennek kimagasló szerepe.
1: Abszolút, abszolút. Nincsen egy egységes stratégia, de az minden esetre igaz, hogy sokat kell velük beszélgetni, hogy mi az, ami érdekli őket, és az alapján személyes ajánlásokat érdemes a számukra tenni.
0: Mi a helyzet a közvetítő médiummal, az üzenet befogadását és értelmezését illetően?
1: Ugyanazt a szöveget különböző médiumokon keresztül sajátítjuk el, a más eredményre jutunk. Tehát a nyomtatott szöveg, inkább így fogalmaznék, az egy sokkal elmélyültebb kapcsolódást jelentett az adott szöveghez. Ha a képernyőn keresztül olvasunk, akkor nagyon sok minden elterelheti a figyelmet, és a szövegértésnek a minősége is romolhat. És szerintem azt is nagyon fontos még megemlíteni, hogy maga a kultúrafogyasztásunk is jelentősen átalakult e tekintetben, hiszen a tárgyi kultúra is folyamatosan megváltozott itt. Ez alatt azt érthetjük, hogy a VHS, a kazetta, a bakelit lemez, ezek mind-mind kikoptak a mindennapjainkból. Persze vannak, akik még gyűjtik ezeket, de inkább hobbi szerűen, és ezeknek a helyét átvették a streaming szolgáltatók. Ez azt is jelenti, hogy a 2000-es évek elejéig egy sokkal lassabb, közösségibb kultúrafogyasztás valósult meg, és mivel a korlátozott hozzáférhetőség volt a domináns, ezért egy-egy műhöz, legyen az egy film, egy könyv, vagy egy sorozat, sokkal mélyebben tudtunk kapcsolódni, tehát most akik kicsit régebb óta fiatalabbak, ők pontosan emlékeznek, hogy mondjuk mit jelentett egy Dallas, vagy a kötelező olvasmányok. A mai világban pedig sokkal inkább a rengeteg tartalom, a gyors fogyasztás, a bő választék, a bőség az, ami jellemző, és emiatt az élményeink is rövidebbek és felszínesebbekké válnak. Lassabb közösségi kultúrafogyasztásból egyre inkább egy gyors, individualizált töredező kultúrafogyasztást tapasztalunk, és ez sajnos azt is jelenti, hogy egyre nehezebb ezeket a úgynevezett kulturális referenciapontokat megtalálni, ami mondjuk egy egész nemzedéket össze tud kötni, hogy emlékeznek az adott filmre, emlékeznek az adott könyvre, és ez egy jó alapot jelenthet a további beszélgetésekhez.
0: Az elemzésben szerepel, hogy a Z-generáció elpusztítja a Gutenberg galaxist. Ezt kijelentő módban szerepel.
1: Ez is egy provokatív megállapítás, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalok, utaltunk is erre, továbbra is olvasnak, csak más módon teszik ezt meg, és más módon jutnak ezekhez a könyvekhez. Most itt hadd említsem a BookTok-nak a jelenségét, hiszen azt gondolom, hogy ez is egy jó példa lehet arra, hogy nem állíthatunk egyértelműen, vagy nem tettünk egyértelműen ilyen kijelentéseket, amely egyébként ugye itt az elemzésben is provokatív módon megtörtént, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a médiumok adott esetben, hogyha szerencsés csillagállás alatt vagyunk, akkor kiegészíthetik egymást. Tehát arról szoktunk beszélni, hogy a TikTok az kiszorítja a könyvolvasásnak a szeretetét, és a fiatalok inkább a TikTokon találhatóak, mint a könyvesboltban. És erre egy kiváló példa, úgynevezett BookTok jelenség, ami azt jelenti, hogy a TikTokon olyan kis közösségek jöttek létre, amelynek a tagjai különböző könyveket ajánlanak a társaiknak a figyelmében, és itt is egy brit elemzést hoztam példaként. Itt 2022-ben a britek több mint 2016 és 25 év közötti fiatal kérdeztek meg a BookTok használatáról, és azt tapasztalták, hogy a kétharmada a válaszadóknak azt mondta, hogy a BookTok olyan könyvek olvasására ösztönözte, amit egyébként soha nem vettek volna a kezükbe, több mint felük kifejezetten mindenkért ajánlást a kortársaitól, és 60%-uk mondta, hogy a BookTok vagy könyves influencerek segítettek nekik felfedezni az olvasás iránti szenvedélyüket. Tehát a TikTokon létrejövő trend, ez éppenséggel ebben az esetben jól sült el, hiszen újra a könyvolvasás örömét segített felfedezni a fiatalok körébe, tehát trendet teremtett, azt mondta, hogy trendi, hogyha a fiatalok újra könyvet olvasnak. És egyébként, ha bemegyünk a könyvesboltokba, akkor már olyan címkéket is láthatunk, hogy BookTok által ajánlott könyvek, és ezek kellően figyelemfelkeltőek lehetnek a fiatalok számára, hogy oda menjenek és magukkal ragadjanak egy könyvet.
0: Beszélgetésünk végén kérem összegezze, mi a nyomtatott könyv valódi ellenfele?
1: A nyomtatott könyv valódi ellenfele minden egyéb, ami megjelenik a digitális platformokon, de én azt gondolom, hogy ebben az új helyzetben érdemes megtalálni a könyvnek a szerepét és a helyét. A szerepe ilyen értelemben nem változik, hiszen kultúra átadásában segít, van egy edukációs célzatja, közösségeket képes kialakítani vagy erősíteni, mentális egészségünk tekintetében is kifejezetten fontos lehet a könyvolvasás, tehát ilyen értelemben a könyvnek az értéke az nem változik. Az, hogy hogyan jut a fiatalokhoz, hogyan tudjuk őket arra motiválni, hogy könyvet vegyenek a kezükben, ez az, ami változik. Továbbra is a családnak, az iskolának, a kis közösségeknek meghatározó szerepük van abban, hogy kialakuljon a könyvolvasás szeretete a fiatalokban, de azt is láthatjuk, hogy egyre nagyobb hatást gyakorol a közösségi média és a különböző digitális platformok is. Ennek van pozitív oldala, látjuk például a BookTok jelenséget, és van negatív oldala is, amikor valóban elvonja az ő figyelmüket a könyvolvasásról. Minden esetre továbbra is kifejezetten fontos az, hogy a fiatalok azt lássák, hogy a könyv az nem csak iskolai célzattal létezik, nem csak egy eszköz az iskolapadban, hanem ez egy örömforrás is. Ha ezt el tudjuk érni, akkor onnantól kezdve ebben a versenyben a könyv is újra esélyes a győzelemre.
0: Tulajdonképpen nekem a fő feltevésem, vagy a fő problémám, hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
1: A szocializáció az nagyon fontos, tehát minden egyes kutatás alátámasztja, hogy azok a gyermekek, akiknek olvasnak gyerekkorukban, nagyobb eséllyel fognak a könyvek az életük részét képezni, tehát ha azt látják, hogy a szülei könyvet fognak a kezükbe, az nagyon fontos. Az iskolának továbbra is kiemelt szerepe van, itt is látunk változást, hiszen olyan könyveket érdemes a fiatalok kezében adni, amelyek a saját életükre vonatkoztatóan, vagy saját életükre reflektálnak, tehát közel állnak az ő problémáikhoz, értik és tudják is értelmezni, és minél több könyv veszi őket körül, annál nagyobb az esélye annak, hogy azt le fogják venni a polcról. Nagyon fontos a személyes ajánlások megtétele, beszélgessünk velük, hogy milyen könyveket szeretnek olvasni, kapcsolódjon az ő érdeklődési körükhöz, hobbiukhoz, kapcsolódhat adott esetben a kedvenc filmükhöz, tehát meg kell találni az útját annak, hogy egy olyan hátteret teremtsünk, amiben ők felfedezhetik a könyvolvasásnak az örömét. Tehát ne csak akkor fogjanak könyvet a kezükbe, amikor dolgozatra készülnek, és rájuk van kényszerítve, hogy olvassanak, hanem segítsünk nekik felfedezni azt, hogy valóban örömöt tud okozni a könyvolvasás.
0: Kedves hallgatóink, Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Jászok Egyesülete, melynek célja a jászság kulturális örökségének ápolása és hagyományainak őrzése, szeptember 30-án tartotta összejövetelét Budapesten, a Pesti Vármegyeházán. Az összejövetelen Varga Kamil, ferences szerzetes, lelkipásztor, helytörténész, aki maga is tagja a Jászok Egyesületének, életéről, hivatásáról, történetéről és kutatásairól tartott előadást a megjelenteknek. Az összejövetel előtt műsorunknak interjút adott Varga Kamil ferences szerzetes és dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke. Most a velük készült beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Nagyon hálás vagyok Kamil testvérnek, hogy interjút készíthetek a Kerengő című közéleti műsor számára. Kezdjük talán a beszélgetésünket onnét, ugye egy jászberényi család otthonából indult el, és vezette az útja a ferences rendbe, már 26 éve tart papi szolgálata.
2: Papi elmondatomnak azt a mondatot választottam, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. Jézusnak ez a mondata úgy éreztem, hogy biztosan vonatkozik az én életemre is, hiszen meghívott engem Jászberénynek a külső anyavilágából, határából, mint vas és fém szerkezet, és lakatosként dolgoztam, elhívott onnan, hogy az ő szolgálatát lássam el, illetve ebből talán nagyon fontos, hogy Szent Ferenc módjára kövessem őt, Szent Ferenc módjára törekedjem az evangéliumot élni.
1: Kamil testvér továbbra is kapcsolatban marad, nem csak a családjával, nem csak Jászberénnyel, hanem a Jászok Egyesületével is. Miről fog beszélni a tisztelt hallgatóságnak a mai előadásán?
2: Én már voltam itt előadást tartani, de most elnök úr meghívott engem, hogy beszéljek magamról egy kicsit, illetve az elmúlt években lefolytatott kutatásaimról, következő terveimről, cikkeimről, egyáltalán mivel foglalkozom.
1: Erre a beszélgetésre készülve természetesen megnéztem Kamil testvér kutatási témaköreit, és örömmel láttam, hogy számos könyvet és tanulmányt írt, többek között Szerzetesek a jászságban címmel jelent meg könyve, valamint most legutóbb egy könyvbemutatója volt a vezérlő fejedelem nevelőjéről, P. Bárkányi János ferences szerzetes életútjáról. Hogy kezdődött ez a kutató munka, hogy a jászok és a ferences szerzetesek kapcsolatát szeretné feltárni az érdeklődők számára?
2: Úgy látszik, hogy én szeretek írni, meg nagyon szeretek olvasni. Bár saját könyvtáram nem nagyon van, de számtalan könyvtár használatára van lehetőségem, és volt lehetőségem a régi időkben is. A ferences és a jászság olyan, mintha valaki matematikát tanítana, és két egymást metsző halmazba jutna bele. Összekapcsolódott a történelem folyamán is, már 550 éve a jászoknak meg a ferenceseknek a nyomvonala, de hát az én életemben meg pláne összekapcsolódott. Aztán szeretek írni, szeretek olvasni, érdekel a helytörténet, a helyismeret. Mikor ide megjelentem a Pesti Ferences templomban is, azzal kezdtem, hogy elolvastam a templomnak meg a rendháznak a történetét. Hogy egy kicsit tudjak kapcsolódni hozzá, hogy prédikációba esetleg ezt az be tudjak fordítani belőle.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani Varga Kamil ferences szerzetes atya írásait, könyveit, tanulmányait, valamint azokat a YouTube-on található előadásokat, vele készült interjúkat, amelyeket magam is megnéztem, és többek közt ott egy ilyen mondatát találtam Kamil testvérnek, hogy a jó pap holtig tanul, mondták régen, és nem újdonság a mai élethosszig tartó tanulás megfogalmazása. Mit jelent Kamil testvér számára a tanulás és a tanítás? Akárhogy is vesszük, a tanulmányai, a könyvei, ismeretátadásuk.
2: Ahhoz, hogy az ember meg tudjon írni egy újságcikket, meg tudjon írni egy cikket, föl tudjon készülni egy rádióriportnak az elkészítésére, vagy akárminek a megírására, sokat kell olvasni és tanulni. Úgyhogy az én életemben is különösen igaz ez a mondat. Nem mehetek el úgy egy riportot készíteni, hogy nem készülök föl abból a személyből, akivel én most fogok beszélgetni. Legalább tudjam néhány ismérvét, családját, könyveit, cikkeit, egyebeket. És volt egy másik nehézség, ami engem erre indított, hogy Jászberény hajtán nem volt annyira nagy lehetőségünk a közművelődésre, tehát apránként pótolni kellett azokat a hiányosságokat, amit mondjuk odahaza a tanyasi életre, az állatok körüli munkára, vagy a mezőn való munkára fordítottunk, és nem a tanulásra.
1: Nagyon fiatalon tapasztalta meg, hogy dolga van, dolga lesz a ferences közösségben.
2: Szeretném idézni elődömnek, a Kovács Kamil testvérnek az életét, aki szintén az én vidékemről származott, 1909-ben született, és 69-ben féloldalára lebénult, és ágyhoz kötözettségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből is legyenek ferences hivatások. Úgyhogy ez a meghívás, ez az elhívás nagyon kötődik az én elődeimhez is.
1: Számomra mindig megható, ha valaki kötődik a gyökereihez, a szülőhelyéhez, és nem csak a családjához, hanem ahhoz a vármegyéhez, ahova tartozik, jelen esetben a Jászsághoz. Mit jelent az ön számára, Kamil testvér, Jásznak lenni, vagy idejönni most a Jászok Egyesületébe előadást tartani?
2: Jásznak lenni mindig egy kicsit jobban összetartozást jelent. Amikor elmentem Szombathelyre, véletlenül pont találtam ott is Jászokat. Elmentem Szegedre, véletlenül pont ott is találtam Jászokat. Most elmentem a nyáron Jászboldogházára, a Jászok világtalálkozójára. Hát ott is teljesen ismeretlen embereket is megszólítottam, mert tudtam, hogy úgy is fog válaszolni, vagy úgy se fog elüldözni, és úgy is lesz közös témánk, amit esetleg meg tudunk beszélni.
1: Miben látja a Jászok Egyesületének legfontosabb feladatát ferences szerzetesként, teológusként és helytörténészként?
2: Amikor még alakult a Jászok Egyesülete, akkor a budapesti fővárosba összegyűlt egyetemistákat fogta össze, de most, ahogy én végignézek általában itten megjelenteken, már kevés emberről tudnám feltételezni, hogy egyetemista. Inkább a Jászságból elszármazottaknak az gyűjtőhelye, akik szeretnék a jász identitásukat továbbra is fenntartani, erősíteni, megtartani. A közösségi összejövetelek ezeknek mindig alkalmas helyei és pillanatai.
1: Említette, hogy mennyire fontos az ön számára az olvasás és a folyamatos tanulás. Mit tanácsolna a műsorunkat hallgatóknak, akár idősnek, akár fiataloknak? Hogyan fogjanak hozzá tudásuk fejlesztéséhez, amikor nem iskolai oktatásról beszélünk?
2: Hát bizony már régen kikerültünk az iskolapadból, még akkor is, hogyha esetleg a későbbiekben is volt lehetőség arra, hogy újra visszaüljünk oda. De minden alkalom, amit a kultúrára, közművelődésre szánunk, az egy tanulási lehetőség. Tegnap este a Pasaréti Közösségi Házba Gyabronka József Dante Pokol című írásából adott elő részleteket. Rövid idővel ezelőtt voltam a Néprajzi Múzeumba, a Nemzeti Múzeumba és a Magyar Zeneházába is. Azok is egy tanulási lehetőségek voltak, azokra is föl kellett készülni. Erről írtam egy cikket az Újváros online részére, ott, amit az ember tapasztalt és meghallott.
1: A Jászok Egyesülete elnöke dr. Dobos László. A kedves rádióhallgatók bizonyára emlékeznek, hogy tavasszal találkoztunk, beszélgettünk mi utoljára elnök úrral a Kerengő című közéleti műsorban. Azóta sok minden történt. Világtalálkozójuk volt, sőt, átadták a Jászsági Civil Vándordíjat is a Köttöm Vezér Honismereti Egyesület számára Kunszentmártonban. Arra kérném elnök urat, hogy foglalja össze röviden nem csak a Jászok világtalálkozójának a jelentőségét, hanem annak a jelentőségét, amiről itt Kamil testvérrel beszéltünk az imént, hogy a közösség, a Jászok Egyesülete egy olyan összetartó erő a jászok számára, ami azt hiszem pótolhatatlan.
3: Megőrzése, lelki megtartása nagy gond sokaknak. Ez azért is fontos számunkra, hogy ebben szerepet vállaljunk, mert ahogyan az ember halad előre a korban, egyre kevesebb ember lesz, akihez vissza tud térni a szülőföldre. És egy idő után már nincs senki, csak azok, akik a temetőben vannak. Tehát keresi azokat a kötődéseket, amelyek őt mégis közelebb viszik ehhez. Próbálunk fogódzót adni ahhoz, hogy a szülőfölddel való kapcsolatot megőrizzük, vagy kialakítsuk, vagy megtartsuk. Tulajdonképpen az Egyesületnek az a célja, hogy megfoghassák egymás kezét azok, akik egy helyről, egy tájról származnak, tudjanak egymásról, találkozzanak azokkal, akik ennek a tájnak a kutatói, művelői, ott dolgoznak, ott tanulnak, onnan kerültek el. Tehát megtalálni a közösség révén azokat a gyökereket, amely bennünket jásszá tesz. Ez tulajdonképpen a feladatunk. És ennek az egyik leglátványosabb legszabványosabb rendezvénye évente a Jászvilág találkozó, ami mindig más-más jásztelepülésen kerül megrendezésre. Az idén Jászboldogházán voltunk. Hát ők egy ilyen mérnöki vonalzóval mért jásztelepülés, valamikor a semmiből születtek meg, mint Jászberény egyik külső része. Aztán önállóvá váltak, és mára pedig tényleg saját hagyományőrzéssel, saját múlttal, megélt, megtapasztalt és megőrzött múlttal bírnak. Engem nagyon megindított, hogy ez a viszonylag kis közösség milyen intenzitással, milyen erővel tudta megszervezni ezt a programot. Tényleg a település apraja nagyja részt vett ebben. Nem tudtál úgy menni 5 métert az utcán, hogyha tanástalanul bókláztál, hogy meg ne szólítson valaki, hogy mit tetszik keresni, miben segíthetek, hogyan tovább. Szóval a tenyerüken hordoztak bennünket, ez nekünk nagyon sokat jelentett. És hát újból, egy év után újból találkoztunk. Annyi szomorúság vegyült ebbe a 41 néhány települést összekapcsoló rendezvénybe, hogy először a rendezvény sorozat történetében kétséges, hogy mikor folytatódik. Ennek anyagi okai vannak, meg talán lehet, hogy nem volt kellő alap ahhoz, hogy megszülessen a döntés arról, hogy ki lesz a házigazda 2027-ben. Mi bízunk abban, hogy ez megtörténik mielőbb, megvalósul a jövő évi találkozó is. Az eddigi támogatók köre lehetővé tette, hogy ez a rendezvény 30 éve rendre megvalósuljon. Adja Isten, hogy meglegyen minden lehetőség arra is, hogy a 31-et is megrendezzük. Ebben a Jászok Egyesülete, mint az elszármazottakat összefogó szervezet társ rendezőként működik közre.
1: Elhívni a kedves rádióhallgatók figyelmét a Jászok Egyesülete honlapjára, ahol számos információt olvashatnak, valamint könyveket is találnak, sőt, ismét átadásra került a Jászok Egyesületének elismerése a Jársági Civil Vándordíj, a Köttöm Vezér Honismereti Hagyományőrző és Városvédő Egyesület számára. Mutassuk be őket, és mit tettek ők, hogy elnyerhették ezt a rangos elismerést.
3: Kérdezhetné az ember, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kap egy kunsági civil szervezet Jászsági Civil Vándordíjat. Ez nem fából vaskarika, a legkevésbé sem az. Ugyanis Kunszentmárton egy jász alapítású település, valamikor egy jászapáti közösség, hiszen ugye annyira felszaporodott apáti lakossága, meg a többi jász településé is, hogy kirajzó rajokat bocsátottak ki magukból, és így ezek az apátiak elindultak. Több esztendőn keresztül kutattak olyan területet, ahol letelepedhetnek, ahol megszállhatnak, és hát ez ugye 1719-ben sikerült is. Kunszentmárton gyökerei ide nyúlnak vissza, hiszen a török időkben kipusztultak, akkor a jászok újra telepítették őket, és hogy ők nem kunok, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Kunszentmárton a mai napi katolikus település. A kunok meg reformátusok. Tehát ez a legfényesebb bizonyíték erre. Van ott egy megszállott, szabad így mondanom, ember, Barna Gábor, egyetemi tanár, szegedi egyetemi professzor, most már nyugállományban, aki Kunszentmárton múltjának egyik legnagyobb felkutatója, megőrzője, felmutatója. És ez a Köttöm Vezér Egyesület, ennek is az egyik alapítója ő, és még további helyi erők. Nos, hát ők létrehozták azt a közösséget, ami a helyi történelmi értékek megőrzését, felmutatását szolgálja, illetve városvédő funkciókat is betöltenek. És ennek során a jász öntudat néha felizzó, néha hambadó parazsát próbálták szítani, és ebben ennek a szervezetnek nagyon nagy szerepe van. Tehát, hogy Kunszentmárton öntudatában megmaradjanak a jász gyökerek, hogy apraja nagyja tudja, ismerje, hogy enélkül Kunszentmárton története nem egész, hogyha ezt valaki nem ismerné, vagy nem ismeri. És ezt ismerte el a Jászok Egyesülete, illetve a Jászságért Alapítvány, tulajdonképpen a mi testvérszervezetünk, amely ezt a Jászsági Civil Vándordíjat a vele járó 500 000 forinttal az idén nekik ítélte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt a Jászok Egyesülete szeptember 30-án megrendezésre kerülő találkozója előtt készíthetjük ezt az interjút. Említette elnök úr a kutatást, a jászokat. És az imént Kamil testvérrel arról beszéltünk, hogy bármerre jár, mindenütt jászokkal találkozik, jászokra talál, akár kutatás nélkül is. Miben látja Kamil testvér az okát annak, hogy őrzik a jársághoz való tartozásukat szerte az országban, de gondolom a világban is, majd ezt elnök úr elmondja, a jársághoz való kötődésüket.
2: Mindig nagy volt az összetartás a jászokba, szerintem az elmúlt századok folyamán. A történelmi helyzet is hozta. Gondoljunk csak, 1700-as évek elején eladják a jászokat, és egy óriási, példaértékű összefogásra volt szükség ahhoz, hogy ismét megváltsuk magunkat. Most mi nem tudjuk elképzelni, hogy az a rengeteg pénzt, amit előteremtettek kölcsönből, meg saját vagyonuk feláldozásával, mekkora hatalmas erőfeszítés volt. Biztos vagyok benne, hogy a századok folyamán több, ha nem is ekkora léptékű, de többféle nehézséget tapasztaltak, amiben csak az összefogás, az egymás kezének a megfogása, ahogy a elnök úr mondta, csak ez az összefogás segíthette ki őket. Vagy például a török korban is sok nehézséget kellett megtapasztalni, hiába tartozott a központ alá, azért sok nehézséget kellett megtapasztalni. Ki kellett alakulni egy jász kamukérónak is, hogy hogyan tudunk megállni ebben a nehéz helyzetben, hogyan tudunk összetartani, hogyan tudunk megmaradni. Szerintem ez még az elmúlt századokban is, ahogy kialakult, úgy a mai napig megtartja a jászokat.
1: Elnök úr említette a jászok világtalálkozóját, amit évente megrendeznek. Akkor ez azt jelenti számomra, az én olvasatomban, hogy szerte a világból is érkeznek a jársághoz kötődők, akik önökkel kapcsolatot tartanak, kapcsolatot ápolnak. Hogyan?
3: Előre mindig meg van hirdetve a következő világtalálkozó. Nagyon sokan a Magyarországra való utazásukat, szabadságukat eleve így tervezik, hogy akkor érkezzenek ide, és részesei lehessenek ennek a gyönyörű seregszemlének. Hát itt aztán százak és százak vannak népviselők. Viseletbe öltözve, még többen persze civilben, minden korosztály apraja nagyja, és hát háromféle körből verbuválódik a jelenlévők köre. Az egyik az otthon élők, a másik az elszármazottak, tehát azok, akik kirajzottak, tudatos település mentén kerültek ki a jászságból, illetve hát a harmadik, aki személy szerint döntött úgy, hogy máshol keresi a szerencséjét. Hát én ebbe az utóbbi körbe tartozom, az én szüleim úgy jöttek el a jászságból, és én már itt születtem Budapesten, de hát a gyökereim oda kötnek, van egy kis házam Ágon, úgyhogy még azért nem csak elszármazás, hanem talán visszaszármazás is létezik.
1: Számos könyvet, tanulmányt jelentettek meg önök, csak úgy, mint Varga Kamil ferences szerzetes atya. Hadd ajánljam a kedves rádióhallgatók figyelmébe ezeket a kiadványokat, amelyet itt a Jászok Egyesületének ülésére érkezők kezükbe vehetnek, olvashatnak, akár dedikáltathatják is. Milyen útra valót adnak a méltestvér a műsorunkat hallgatóknak? Miért fontos a gyökerek megtartása, a gyökerekhez való tartozás, ápolása?
2: Hát akkor lesz jövőnk, hogyha vannak gyökereink. Egy fának, hogyha kivágjuk a gyökereit, akkor kidől a fa, és nem tud táplálkozni fölfelé a lombja meg a

0: Szent Ferenc kisnővéreinek felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdán Stockholmban jelentette be az idei kémiai Nobel-díj nyertesét. A Nobel-díjat idén Henry B. Kagan és Soai Kenso kapta. A két kutató az úgynevezett nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült a rangos elismerésben az aszimmetrikus szerves szintézis területén. Tömeges orosz rakéta és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodymyr Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkosszolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vladimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra. Negyedik alkalommal rendezik meg október 8-a és 10-e között az egyházi felekezet közi sportbajnokságot a Rákóczi Szövetség szervezésében a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor sportkomplexumában. A rendezvényen 17 magyarországi egyházi gimnázium mintegy 300 diákja vesz részt. A résztvevő diákok több sportágban mérik össze tudásukat, kiemelt szerepet kap a röplabda és a futball. A versenyek célja nem csak a sportszerű megmérettetés és a közösségi élmény, hanem az is, hogy a különböző felekezetű egyházi iskolák diákjai és pedagógusai személyes kapcsolatokat építsenek egymással. Székelyudvarhelyen október 5-én délután a Márton Áron 130 emlékév jegyében nyílt meg a tiszteletre méltó Márton Áron püspök Székelyudvarhelyen című kiállítás a Kis Szent Teréz plébánia templomban. A tárlat a Székelyudvarhelyi Főesperesség és a Szent Miklós Római Katolikus plébánia, valamint a Ház Rezső Múzeum közös kiállítása. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra az opera. A zeneszerző Hári János című daljátéka operaházi ősbemutatójának 100. évfordulója és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szerdai sajtótájékoztatón Ókovács Szilveszter főigazgató szólt arról, hogy a műsorban különös hangsúlyt kap az operaházhoz is szorosan kötődő Hári János. A szombati hangversenyen a Psalmus Hungaricus és a Hári János Szvit mellett megszólal a 100 éve bemutatott daljáték sárkánytáncként is ismert balettzenéje, az ének Szent István királyhoz, valamint elhangzanak a zeneszerző Kodály Zoltán magyar népzene sorozatának katonadalai. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált, hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Végül hazánk időjárásáról. Estére marad a jobbára derült vagy fátyol felhős idő, csapadék nem lesz. A Dunántúl északnyugati részein élénk, Sopron körül olykor erős marad a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 Celsius fok között alakul. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Az Anzix következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Diegoné Fedor Aliz a beszélgető társam. Korábban már készítettem Alizzal műsort, de nem csak ő szerepelt benne, amelynek a témája a Burkászli Magyar Gimnázium, és hát az a küldetés, amit betöltött a magyar emigráció történetében ez a remek iskola. Arról szóltunk bővebben, de hát akkor annyira érdekesnek tűnt Aliznak az életútja, hogy gondoltam, hogy csinálok vele egy külön beszélgetést, lévén ő Venezuelában élte fiatal korát, kivéve a gimnáziumi éveket, és hát tud arról a Venezueláról, arról a caracasi magyar életről beszélni, amely, ha nem is példanélküli, mert talán Buenos Airesben volt hasonló nagy magyar élet, de minden esetre egy virágzó országban egy virágzó magyar élet volt a kereszténység, a cserkészet, a néphagyományok, minden élt, miközben hát Magyarországon a legszomorúbb, szürke kommunista évtizedeket éltük. Aliz, Caracas. Hát most már évek óta itt élsz Magyarországon, de a szíved egy része ott maradt, gondolom, nem?
4: Igen. Ez sok ideig nem is fogalmaztam meg úgy magamban, mert mindenki a kettős identitásról beszél, és hogy hát egyszerre vagyunk magyarok és venezuelaiak, de ezt elmondhatja bárki, aki az életét, nem csak a fiatal koromat, hanem a gyerekkoromnak is a nagy részét. 8 éves voltam, amikor kikerültem Venezuelába. És egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy nem szakadt ketté a szívem, amikor most eljöttünk meg, hogy nincs ilyen ketté szakadt szívem. És akkor jöttem rá, hogy nem, nincs ketté szakadt szívem, mert hát hova megyek én? Fél szív Magyarországnak, fél szív Venezuelának. Fél szívvel nem lehet semmit se csinálni. Nekem kettő szívem van, két szívem van. Az egyik az Venezueláé, illetve elsősorban Magyarország, és de ugyanolyan nagy-nagy hálát érzek Venezuela iránt is. Másfél éves voltam, amikor a szüleim elhagyták az országot, és hiába a következő évek, hát én itt felcseperedtem, és akképp egy boldog gyerek voltam, mert nagyon sok szeretetet kaptam mindenkitől. Nagyszüleimtől, a barátoktól, óvónéniktől és tanítódéniktől, mert tudták, hogy én nem vagyok árva gyerek, mert vannak szüleim, de egy kicsit úgy kezeltek, mint egy árva gyereket.
3: No, és akkor hogy indult útnak? Nagymamája kíséretébe ment, 55-ben, és hát milyen volt a viszontlátás, illetve megismerkedés abban az országgal?
4: El kell mondanom azt, hogy viszont a végén miért tudtunk, noha 12 alkalommal visszautasították a családegyesítést, hogy a végén mégis miért sikerült. Mert apám már nagyon Caracasban nagyon oda volt, hogy hát akkor ott hagytak másfél évesen, és már majdnem 8 éves vagyok, és még nem tudnak innen engem kikaparni, úgymond, hát ez most macska köröm között. És megsúgták neki, hogy menjen el a svéd követségre, mert a svéd Vöröskereszt nagyon ügyes kelet-európai országoknak a dolgaiba, és ahogy apukám mesélte, csak egy kérdést tettek fel, hogy hajlandó-e lefizetni, korrumpálni, úgymond, egy itthoni kormánybeli embert, egy kommunista funkcionárius, és apukám azt mondta, hogy egyet, kettőt vagy hármat, amennyi kell, de adják vissza a gyerekemet, vagy adják ki a gyerekemet. Apukám soha nem mesélt el, hogy kinek mennyit fizetett, de fura módon 55 decemberében megkaptuk hirtelen, amikor itt azért elég nehéz volt, és egy létse kisebe, én legalábbis így mondták mindig a felnőttek, megkaptuk a kiutazási engedélyt, és akkor hát még megvárta a nagymamám a karácsonyt, és 56 januárjában, konkrétan január 5-én jött a taxi, vitt a keletibe, onnan Bécs, Genova, hajóút, és megérkeztünk.
3: Hajóval mentek Caracasba?
4: Hát akkor még nem, akkor még hát 56-ban azért még nem volt. Voltak talán járatok, de az először is borza. Akkor a normális, igen, és még utána is, még a 60-as években is, mikor aztán Kastliba kerültem, tehát én összesen 5-ször szeltem át az óceán.
3: Hajóval?
4: Oda, vissza, oda, vissza, oda, vissza.
3: Milyen volt a viszontlátás, illetve a hajóút meddig tartott először is?
4: Hát az még annak idején jó 2 hétig tartott, egy olasz hajóval, és mikor megérkeztünk, hát az volt a helyzet, hogy nekem nem volt anya-apa fogalmam. Hiába mutogatta nekem a nagymamám éveken keresztül egy néniről, meg egy bácsiról fényképeket. Én elég hidegen szemléltem, mert nem emlékeztem, csak másfél éves voltam, tehát nem emlékeztem rájuk. És mikor megérkeztünk, igen, hát akkor már a hajóról, ugye ott a kikötőben rengeteg ember, főleg olaszok, spanyolok integettek, mi voltunk az egyetlen magyar az egész hajón, magyarok a hajón, integettek, majdnem kiestek a korláton, a hajóról is majdnem kiestek a korláton, és mikor már tényleg lehetett látni úgy az arcokat is egy kicsit, hát akkor a nagymamám sírva, mert ő végig sírta az egész utat, hát egyetlen fia volt, édesapám egyetlen gyerek volt, és akkor mondta nekem, én ott álltam mellette, hogy, hogy látod, hogy az a virágos ruhában az a néni, az a te édesanyád, és mellette a szürke nadrágban és a fehér ingben, az pedig a te édesapád, és én abszolút, engem ez nem érintett. Leszálltunk a hajóról egy idegen néni és egy idegen bácsi, elkezdett össze-vissza csókolni, ölelgetni. Én csak úgy törölgettem az arcámat, és hirtelen észrevettem, hogy ott volt két kisfiú is, egy 5 éves és egy 2 éves.
3: A testvéreid?
4: A testvéreim, akik közben Venezuelában születtek, akik hát eléggé féltékenyen néztek úgy rám, hogy ki ez a betolakodó, most miért ez a nagy felhajtás, és igen, mondom, abszolút nem érintett meg. Elbújtam inkább a nagymamám szoknyája mögé egy kicsit, és aztán hát felmentünk Caracasba, viszont 1-2 hónapig tartott a beilleszkedés. Mm-hmm. Nem emlékszem. Ugye az első napokban volt 1-2 sokkoló helyzet számomra, de utána az a sokszínűség, az a nyitottság, az a mindig jó idő, az a, hát inkább mosolygós emberek, mint nem. Főleg most honnan jöttem, egy szürke, szintelen, szomorú, bezárkozott embereknek a környezetéből egész más volt, Gondolom.
3: A szüleidnek muszáj volt elmenniük a 40-es évek végén? Tehát bajuk lett volna, hogyha maradnak? Vagy mi volt az a motiváló ok, amiért itt hagytak téged?
4: Hát a motiváló ok az volt, hogy apámat a legjobb barátja feljelentette. Apám megjárt a fronton volt, de mint GH-s.
3: Hát ő katonáskodott.
4: Hát igen, katonáskodott, de nem volt egy magasrangú tiszt. És akkor visszafelé, amikor jöttek, ugye Oroszországból, Stalingrádba, mikor jöttek visszafelé a németekkel, akkor amerikai fogságba esett Dél-Németországba, és onnan ő megszökött. És Szamárháton is gyalog, és bár visszajött Magyarországra. De tulajdonképpen illegálisan lépett be az országba. Elvette anyukámat, én megszülettem, stb. Szóval, de ő valahol, szóval ez a pont volt, és mikor ők meglátták, hogy itt mi fog következni, látta az orosz.
3: Igen,
4: nem, innen el kell menni, nem akarjuk a gyerekünket itt felnevelni, ez volt a igazi kiindulópont. Aztán kisült, hogy egyik napról a másikra kellett ezt megtanni, és ők úgy gondolták, hogy majd visszajönnek, értem, vagy hát apukámnak nem állítólag, hát így meséltek, az volt az utolsó mondata az édesapjának, hogy ez az őrültség úgyse tart sokáig.
3: Igen, Google-ba is kibírjuk ezt, sokan hitték, vagy remélték.
4: Mondták, akkor. Igen. Hogy Google-ba is.
3: Na, és akkor Caracas, a gyerek szemmel, már az aranykor akkor tartott?
4: Akkor kezdődött igazán. Mivel az olajipart Venezuelában a 20-as években találták meg az olajat. Már az olajboom elkezdődött. Mert a 20-as években találták meg az olajat, de hát nem volt know-how, nem voltak olajmérnökök Venezuelában, akik azt onnan a föld alól ki is tudták volna termelni. Igen. És akkor jöttek az amerikaiak, és felajánlották, hogy majd ők akkor valóban, és ott volt a Shell, ott volt a Creole, és szépen felépítették az olajipart, és megegyeztek a venezuelai állammal, hogy a befektetés fejébe ők akkor mennyit fognak vinni, és de hát még bőven maradt az országnak, de nagyon bőven.
3: Igen.
4: Hogy hát ne felejtsük el, hogy 10-szer nagyobb az ország, mint Magyarország, de mármint Venezuela, mint Magyarország, de csak 1/10 a népesség, az viszont egyenlő Magyarországéval. Akkor annyi volt, utána már több lett. Akkor volt olyan 10 millió valamennyi, aztán lett 20, lesz 30. Tehát mikor én megérkeztem, akkor már lehetett látni ennek a jólétnek a jeleit. Hát az American way of life, az amerikai életstílus minden szempontból, olyan áruházak, csillogó, villogó, óriási áruházak.
3: Igen, tehát egy világváros volt.
4: Gyönyörű lakónegyedekkel, Persze, voltak. Venezuelában ez elvégre harmadik világ. Most már nem mondjuk azt, hogy harmadik világ, hanem fejlődő ország, fejlődésben igen, lévő ország.
3: A szegénység és a gazdagok közötti különbségek akkor igen. is megvoltak, és szemmel láthatóak
4: szemmel
3: voltak.
4: Szemmel látható volt, de nem volt nyomor.
3: Igen.
4: Csak szegénység.
3: Édesapja, édesanyja hogy tudott elhelyezkedni és boldogulni?
4: Fura módon anyukám úgy kezdte, mint szakácsnő egy amerikai, észak-amerikai családnál, noha főzni nem tudott, de azt a munkát kapta, és valahogy csak magyar dolgokat főzött neki, a receptekért Isten tiszteletre szokott menni minden vasárnap, hogy a néniktől, a magyar néniktől kapja meg a recepteket, hogy hogy kell készíteni a nem tudom mit, és apámnak pedig volt egy kereskedelmi vénája, és látta, hogy ott az egyik fő utcán, a nagy bevásárló utcán, ott mindenki mindenfélét árul, és senki nem megy oda egy rendőr, semmi, mindenki, árulnak, ott az üzletek előtt árulják a portékáikat, és akkor ő gondolta, hogy hát volt valami dollárja, hogy akkor, és vett 4 inget. És akkor megkérdezte, hogy hogy kell mondani azt, hogy olcsó ingek, és akkor mondták nekik, hogy azt úgy kell mondani, hogy camisa barata, tehát magyaros kiejtéssel camisa barata, és kiállt és mondta, hogy camisa barát, és eladta 4-et, abból vett 8-at, abból vett 16-ot,
3: értem.
4: És mikor én megérkeztem, akkor már egy nagyon jó felszerelésű ing műhelye volt, egy tulajdonképpen az alaksorban, és az utca szinten pedig anyukámnak volt egy ruhaüzlete. Férfi, női és gyermekruha üzlete, és ebből kifejlődött aztán apukámnak pár év múlva egy ing gyára lett. Valóban egy ing gyára, mégpedig a márka Casablanca, mert hát az a híres Casablanca hollywoodi film, akkor ugye az egy nevezetes film volt, mindenki ismerte, és meg itt Magyarországon találkoztam egy nagyon idős venezuelai magyar úrral, aki azt mondta, hogy mikor megtudta, hogy apám volt a Casablancának a túl, tényleg, én nekem még mindig van egy...
3: Casablanca ing?
4: Casablanca ing. Szóval igen, ezzel foglalkoztam.
3: Múltkor említette, református. Gondolom, hogy az iskolákat a spanyol nyelven végzi. Hogyan zajlott az élet, mielőtt még elment volna a bajorországi gimnáziumba?
4: Igen, hát azok is döntő évek voltak, ami a magyarság megtartását illeti. Anyukám, mikor mi megérkeztünk, akkor ő már 50 óta tagja volt, mégpedig nagyon aktívan a Caracas-i Magyar Református Egyháznak, aminek egy szép története van tulajdonképpen, mert mikor aztán arról volt szó, hogy hát egy templomot is kellene építeni. 51-ben, 52-ben valamikor összeálltak a németek, a lettek, a svédek és a magyarok. És megépítették a feltámadás protestáns egyházat, és valahogy összemosódtak az evangélikusok a reformátusok. Túl nagy luxus lett volna 11.000 kilométerre hazától, az óhazától, hogy hát református, és te meg lenni. Nem. Ott egész egyszerűen mindenki protestáns volt, kész.
3: Aki és nem katolikus
4: aki
3: volt.
4: Aki nem katolikus, az protestáns volt. És ezt nem is fittogtattuk. Mm-hmm. Volt, amikor református lelkészünk volt, volt, amikor evangélikus lelkészünk volt, és volt a magyar protestáns egyháznak egy növegylete is természetesen, aki hát a jótékonysági témákkal foglalkozott erősen. Laurent Fizsuzsanna növegylet, anyukám akkor már nagyon aktívan egy életen keresztül. Úgyhogy ez volt az egyházi élet, ahova azonnal ugye hát minden vasárnap 9 órakor volt a magyar istentisztelet, 10 órakor jöttek a németek, 11 órakor a svédek, 12-kor a lettek, és aztán még lett egy spanyol nyelvű gyülekezet is. Ez, ami az egyházat illeti, tehát én ott aztán ebben az egyházban konfirmáltam, majd egy jó pár év után ott is házasodtam meg a spanyol férjemmel, aki noha katolikus volt, ő úgy gondolta, hogy ha én ezt így szeretném, akkor legyen így.
3: Igen.
4: Mert ő nem volt annyira praktizáló, neki egy kicsit olyan traumája volt a frankista évek után, amikor ez túlzásba lett víve. Igen. Spanyolországban. Az egyházi élet ott zajlott, és szintén pár héttel a megérkezésem után, ha nem napokkal a megérkezésem után, már bekapcsolódtunk a magyar ház életében is, akkor az még egy kis villában, nem is annyira kis villában, egy nagy villában és egy nagy udvarral, ott már a magyar közösség megalapította a Karakaszi Magyar Házat, ami nagyon szépen működött, ott ez volt az otthona a cserkész csapatjainknak, mi szintén már az 50-es években, 50-ben, már 1950-ben megalakult Venezuelában a Szent István fiú cserkész csapat és a Szent Erzsébet leány cserkész csapat.
3: És abban már katolikusok, protestánsok együtt voltak?
4: Természetesen, természetesen. Ez abszolút nem volt kérdés.
3: A katolikusoknak hogy volt templomuk, hol volt a miséjük?
4: A magyar misék, azok, emlékszem, hogy mivel nagymamám katolikus volt, sokszor elvitt a katolikus misére, és meg hát a cserkészetből a barátnőm, meg minden. Katolikus iskoláknak a templomában. Ha jól emlékszem, akkor kettőben, majd amikor 60-as évek elején a közösség megépíthette a saját tulajdonú magyar házunkat, részvénytársaság, nagyon jól megoldották, mert részvénytársaság lett, és akkor magyarok részvényeket vásároltak, és abból felépítették, mondhatom, az argentinok nem fognak megsértődni, tudom, de Latin-Amerika legszebb magyar házát. És az adott otthon, de még a régi magyar házban is magyar óvodánk volt, már 57-től kezdve magyar. Az öcséim, akik hát inkább tudtak spanyolul, mint magyarul, az óvodában tanultak meg igazán magyarul.
3: Katolikus papra kire emlékszik?
4: Ó, hát volt egy nagyon-nagyon kedves, szeretett, még protestánsoktól is nagyon szeretett, Ede atya. A magyar ház falán nagy színpada van, már az új magyar házról beszélünk. A nagy színpadnak a felső részén a magyar címer és a venezuelai címer van, Mindszenti bíborosnak a portréja, festett portréja, és a másik oldalon pedig Páter, Ede Páternek, a Páternek. Mi csak úgy hívtuk, hogy a kispáter. Franciszkánus volt. Franciszkánus, a kispáter, és mindenki szerette.
3: Kispáter, a vezetékneve kis lehetett?
4: Hogyis, nem volt kis.
3: De most Ede volt a keresztneve, Ede?
4: Igen, és remekül vezette a katolikus, szintén volt egy nőegylet, a Szent Erzsébet nőegylet, és hát mind protestáns, mind katolikus részről nagyon aktív vallásos élet zajlott szintén.
3: Emlékszel-e egy Nyisztor Zoltán nevű papra?
4: Igen, igen, emlékszem a nevére.
3: És évig volt ott, és valahogy, mintha a dzsungelbe is dolgozott volna.
4: Emlékszem, abszolút, igen, emlékszem, tudom, hogy volt egy Nyisztor Zoltán atya is, még úgy előttem van az alakja is valahol, de csak nagyon rövid ideig.
3: Azt hiszem, egy évig volt, vagy két évig volt.
4: Utána, amikor hát sajnos a kispáter elhunyt, és akkor hát tulajdonképpen a katolikus gyülekezet magyar pap nélkül maradt, és a magyar ház, mikor már megépítettük a szép nagy magyar házat, akkor a magyar misék, a mai napig is még a magyar házban zajlanak, minden vasárnap, 10 órakor van egy orgona, kiteszik az orgonát, és nagyon szépen meg volt szervezve. Hát, mint minden mai nap teljesen elszegényedve, néptelenedve, és akik még ott vannak, ez a legnagyobb bánatuk. Mi itt örülünk, ez is csak úgy magörön örülünk.
3: Egy másik fejezet, hogy itt a magyarországi Venezuelából repatriáltak egyesületének az egyik vezetője. Vagy?
4: Alapító elnöke voltam, most már több mint egy éve nem, átadtam a fáklyát, de mi itt, mikor csak a magyar háziak, mert mikor van valamilyen ilyen nagy össze, akkor valaki mindig azt mondja, hogy gyertek ide a magyar háziak, csak a magyar háziak, csináljunk egy képet, hogy, és akkor egy elég nagy, olyan 40 ember összejön, gyerekektől kezdve idősekig, fiatalokig, és akkor azt hazaküldjük, ezt a képet, hogy azok, akik eljöttünk, igen, és akkor otthon örülnek nekik. Hát otthon, na, látja, úgy igen, az is otthon.
3: Otthon, itthon.
4: Igen, otthon, igen. Itthon, ez így van.
3: És akik ott maradtak, azok nem tudtak eljönni, kényszerből maradtak ott, tehát lehet ott azért még élni. Mi a helyzet most, mit tud?
4: Hát,
3: talán most már jobb a helyzet.
4: Még nem, csak a remény nagyobb. A remény nagyobb, amióta ez az amerikai beavatkozás megtörtént, a remény nagyobb, hogy majd jobb lesz a helyzet, de úgy gazdaságilag, társadalmilag még messze nem. Én egy olyan 3 hónapja voltam, a földrengés előtt voltunk a fiammal Venezuelában. Úgyhogy,
3: hát ebben az évben járt ott?
4: Igen, igen, 14 év után mentünk vissza. A fiam már majdnem 20 éve nem volt ott, mert ő Spanyolországban él, és hát szóval láttuk saját személyünkkel, hogy mennyire nem. A fiam úgy fogalmazott, hogy a mai Venezuela az egyik végén Szomália, a másik végén Dubáj. Na most tudjuk, hogy Dubáj az minket nem érdekelt. Az piszkos pénz, az mosott pénz, azt tudjuk, hogy milyen pénzből jött. És Szomália természetesen, hogy a szívünk megszakadt, mikor a... Hát igen, régen Venezuelát úgy hívták, volt egy ilyen beceneve, hogy Saudi Venezuela.
3: Okay. Az olaj miatt, igen.
4: Igen, és a jólét miatt, nyilván, amit az jelentett, Saudi Venezuela, hát most Kubazuela lett. Kubazuela. Kubazuela.
3: Ezek a szavak.
4: Ezek ilyen fantázia szavak, de ezek már a köznyelvben bevett kifejezés.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Diégoné Fedoralizzal beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Az Anzixot hallották.

0: A Lighthouse felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. október 7-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Bejelentették a kémiai Nobel-díj idei díjazottjait. Kodály Zoltán műveivel emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharcra az Operaház. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Az Origó cikkéből Reichling Krisztina idéz.
3: A budapesti rendőrfőkapitányság nyomozást indított a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez az egy vállalat adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye. Az ellenzéki párt közérdekű bejelentést tett a közbeszerzési hatóságnál, mert szerintük a pályázat lebonyolítása több kérdést is felvet. A Mi Hazánk mozgalom pedig feljelentést tett közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. Radnai Márk reagált Hatházi Ákos állításaira, amelyek szerint a Tisza párt valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását. A Tisza alelnöke szerint 2026. május 9-e óta már nem foglalkozik állami rendezvények szervezésével. Állítása szerint az ünnepség előkészítésében kizárólag a kreatív koncepció kialakításában segített, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt. A nyilvánosságra hozott levelezésben ugyan szerepel az e-mail címe, de Radnai Márk szerint ezeket nem olvasta és nem is válaszolt rájuk.
0: Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Pedagógusok Világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. Azonban a miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerdán Stockholmban jelentette be az idei kémiai Nobel-díj nyertesét. A Nobel-díjat idén Henry B. Kagan és Soai Kenso kapta. A két kutató az úgynevezett nem lineáris hatások és az autokatalízis felfedezéséért részesült a rangos elismerésben az aszimmetrikus szerves szintézis területén. Tömeges orosz rakéta és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodymyr Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkosszolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra. Az Európai Bizottság szerdán 1 milliárd 240 millió eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából. A forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi. A 2026-os év hátralévő részére Ukrajna számára még 32,5 milliárd euró pénzügyi támogatás áll rendelkezésre. Idén is nagy érdeklődés mellett indultak idegen nyelv tanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, ahol angol, magyar, német és ukrán nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A jelentkezők fele olyan ukrán ember, aki szeretne megtanulni magyarul. Nyíri Kata jelenti.
4: Mindig szerettem volna tudni jobban egy kicsit angolul, és na, megtanulni ezt a nyelvet, mert nagyon érdekel és nagyon tetszik nekem. Hát szerintem nagyon sok haszon. Nekem a munkámból is, mivel olyan helyen dolgozok, ahol sok külföldivel találkozok, vagy valami, és akkor többen is megszólalnak angolul, és akkor ez csak a javamra válik, hogy tudok kommunikálni velük, és meg tudom érteni magamat is, meg őket is meg tudom érteni.
5: Turistákkal foglalkozok, sok az idegen nyelvű turista, és ezért fontos azért tudni. Önfejlesztés okból is jöttem.
6: Mondja György és Denissa, akik szintén részt vesznek a Génius Alapítvány által a Beregszászi Egyetemen szervezett nyelvi képzéseken. Szabó Vitalina a magyar nyelv tanításában vesz részt ukránok számára.
7: A magyar nyelv, mint idegen nyelvet már több éven keresztül tanítjuk a Rákóczi Egyetemen. Nagyon népszerű a magyar, mint idegen nyelv a tanítók körében. Érdeklődnek sokan minden évben, egyre úgymond népszerűbb ez a nyelv. Sokféle különböző célok szoktak lenni. A nyelv elsajátítása a mindennapokban, hogy tudjanak beszélni. Nagyon sokan sajnos most a helyzet miatt el akarnak utazni Ukrajnából, külföldre utazni, ezért boldogulni szeretnék. Vagy, mint tudjuk, Beregszászban sokan beszélik a magyar nyelvet, aki meg nem beszéli a magyar nyelvet, a családokban van, hogy a szülő beszéli, az egyik szülő beszéli, a másik szülő nem beszéli a magyar nyelvet, így hát szeretnének, hogy a gyerekek is beszéljék ezt a nyelvet, beszéd szinten akár, hogy meg tudják egymást érteni, más családokkal, emberekkel, szomszédokkal akár, hogy boldoguljanak Beregszászban. Az is nagyon fontos, hogy helyesen beszéljék a nyelvet, sokat beszélünk, párbeszédeket mondanak a gyerekek vagy a felnőttek.
6: A magyar, angol, német és ukrán nyelvtanfolyamok iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Több mint 170-en jelentkeztek. Hangsúlyozza Váradi Natália, a képzéseket szervező Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait, azért, hogy az embereket minél inkább segítse a munkaerőpiacon való boldogulás, illetve a továbbtanulás, utazgatás és a szakirodalomnak a használata terén. Nagyon fontos, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek erre a tanfolyamokra, az idén 178 fő nyújtotta bejelentkezését, közülük 80 magyar, mint idegen nyelvre, külön fognak tanulni a gyerekek, a felnőttek, hétköznap és hétvégi csoportok is vannak. II. Rákóczi Egyetem biztosítja hozzá a teljes infrastruktúrát.
0: Idén is 1 millió gyermek imádkozza a rózsafűzért a békért október 1-e és október 7-e között, írta a Magyar Kurír. A szükséget szenvedő egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet kezdeményezése október 1-én a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál a 14. Leópápa vezette imádsággal kezdődött. Az imádsághoz egyének, családok, közösségek is csatlakozhatnak. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évi kíséri végig élete eseményeit, adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Kodály Zoltán műveivel emlékezik 1956-ra az opera. A zeneszerző Hári János című daljátéka operaházi ősbemutatójának 100. évfordulója és az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett szerdai sajtótájékoztatón Ókovács Szilveszter főigazgató szólt arról, hogy a műsorban különleges hangsúlyt kap az operaházhoz is szorosan kötődő Hári János. A szombati hangversenyen a Psalmus Hungaricus és a Hári János Szvit mellett megszólal a 100 éve bemutatott daljáték sárkánytáncként is ismert balettzenéje, az ének Szent István királyhoz, valamint elhangzanak a zeneszerző Kodály Zoltán magyar népzene sorozatának katonadalai. Az ország sokszínűsége is megmutatkozik az Országház Bora versenyen, amely az elmúlt egy évtized alatt a magyar borász szakma egyik megbecsült rendezvényévé vált. Hangoztatta Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke szerdán a díj elismeréseinek átadó ünnepségén. 2017 óta több mint 1900 tételt küldtek a bírálók elé. A 2026-os kiválasztáson 19 magyarországi és egy határon túli borvidék 92 borászata 198 borral képviseltette magát. Csíkszeredai ügyvéd kifogásai nyomán a Román Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte azt a törvénycikkeit, amelynek alapján a medvetámadások sérültjeinek megítélhető kártérítést drasztikusan csökkentették a bíróságok. Így sok székelyföldi áldozat az eddiginél jóval jelentősebb kártérítésben reménykedhet. Gáspár Sándor tudósít.
9: A Román Alkotmánybíróság elfogadta Szász Ferenc csíkszeredai ügyvéd érvelését, miszerint alkotmányellenes az a törvénycikkely, amelyet 2023-ban fogadtak el, és amelynek alapján a korábbiaknak csak a töredékét ítélhették meg kárpótlásként a medvetámadások áldozatainak. Akiknek a száma folyamatosan nőtt, hiszen Romániában nem csak hogy túlságosan nagy a medveállomány, de folyamatosan növekszik is a számuk, miközben a természetes életterük nyilván nem bővül. Mivel megsokasodtak a medvetámadások, sok kártérítési pert indítottak a medveállomány szabályozásáért felelős környezetvédelmi minisztérium ellen. 6-7 ezer, meg 25 ezer, sőt 50 ezer eurót is elérő kártérítéseket ítéltek meg a bíróságok, és több esetben a kárpótlást a munkaképtelenség miatt hiányzó jövedelem, illetve havi életjáradék is kiegészíti. Nagyon sok per volt már folyamatban, amikor megszabták a parlamentben, hogy csak az addigi jövedelemnek, illetve alkalmazotti minőség nélkül csak a minimálbérnek megfelelő kárpótlás járhat. Ami konkrétan azt jelentette egy gyergyótölgyesi férfi esetében, hogy az alapfokon megítélt 20 ezer euró helyett csak 692 eurónyi erkölcsi és 860 eurónyi anyagi kárpótlást ítéljenek meg, vagyis az előző összeg tizedénél is kevesebbet. Szász Ferenc ügyvéd 21 folyamatban lévő per felfüggesztését kérte az alkotmányossági kifogás letárgyalásáig, most október 6-án, kedden vált hivatalossá, hogy alkotmányellenes, ha ugyanazért a sérülésért 100-szor nagyobb kártérítésben rétesül a Nemzeti Bank kormányzója, csak azért, mert 100-szor nagyobb a fizetése. Így újra a korábbi vadászati törvényben található előírások az érvényesek. Ez azt jelenti, hogy 16 eddig felfüggesztett ügyben méltányosabb ítélet születhet, de két ügyben, amelyek tárgyalását nem függesztette föl az ítélőtábla és jogerős döntést hozott, a polgári perrendtartás értelmében most per újra felvételt kezdeményez Szász Ferenc, aki úgy érzi, az Alkotmánybíróság döntése hatalmas siker a medvetámadások áldozatai számára.
10: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A kedvező időjárást kihasználva Kárpátalja mind a 6 járásában folytatódnak az útjavítási és aszfaltozási munkálatok, írta a Kárpáti Igazszó. Több helyen már az új aszfalt réteget fektetik, máshol még az útpálya előkészítése zajlik. A Beregszászi járásban a Nagyszőlős Tiszaszirma-Fancsika úton dolgoznak, a Munkácsi járásban a Kijev-Csap főútvonalon kezdődtek meg a munkálatok. Hasonló előkészítő munkálatok zajlanak az Ungvári járásban is, a Huszti járásban pedig a Veléte román államhatár útvonalon már befejezték az útprofil helyreállítását, a Visk-Rákos úton pedig elkészült a kiegyenlítő aszfaltréteg. Emléktalálkozót tartottak a 35 éve alakult aradi Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus tiszteletére a Csiky Gergely főgimnázium dísztermében, számolt be a Krónika. Az egykori kórustagok a néhai alapító karvezető Horváth Tünde zenetanár hagyatékából származó emléktárgyakból, fényképekből, plakátokból, fellépő ruhákból berendezett kiállítás segítségével idézték fel az énekkarhoz fűződő személyes kapcsolataikat. A Vox Juventutis egyike volt a rendszerváltás utáni első magyar kulturális kezdeményezéseknek. Működésének 10 esztendeje alatt erdélyszerte és Magyarországon is hírnevet szerzett. Elkezdődött kedden az őszi zsidó kulturális fesztivál a Szabadkai zsinagógában, írta a Vajdasági Magyar Szó. A nyitó napon a belgrádi Sira útfila lépett fel. Az együttes különleges zenei utazásra invitálta a közönséget a 3000 éves zsidó zenei hagyományokon keresztül. Az elhangzó dalválogatás a bibliai énekek éneke, szeffárd románcok, hagyományos zsidó dallamok, valamint kortárs zsidó szerzők műveiből állt össze. Az idei zsidó kultúra európai napjának központi témája a szeretet volt. Ehhez kapcsolódóan a zenekar a koncerttel azt mutatta be, hogyan változott a zsidó zene az évszázadok során, miközben a szerelem, a szeretet kimeríthetetlen téma maradt. A napokban színház

0: és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki, legnagyobb eséllyel a Kaposvár-Ózd vonal mentén. Nagy területen megélénkül a déli szél, főként északnyugaton erős széllökések is lehetnek. Az ivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcsfőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Bejelentették a kémiai Nobel-díj idei díjazottjait. Kodály Zoltán műveivel emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharcra az Operaház. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Iványi Balást hallják.
2: 2026. október 7-e van szerda. Isten éltesse Amália nevű hallgatóinkat. Az Amália egy germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Az Amálok a gót királyi család neve voltak. A katolikus egyház ezen a napon a rózsafüzér királynőjét ünnepli. Az emléknap története 1571-ig nyúlik vissza, amikor a Szent Liga flottája október 7-én győzelmet aratott az oszmán birodalom hajóhada felett a görögországi Lepantó, vagyis Napfaktos közelében. A győzelem emlékére 5. Pius pápa külön ünnepet rendelt el, amelyet később a rózsafüzér ünnepeként terjesztett ki az egész egyházra. 1849. október 7-én halt meg Edgar Allan Poe, az amerikai irodalom egyik különös alakja. Költőként, novellistaként és kritikusként is jelentős volt, műveiben pedig sötét, nyugtalanító témák mellett a logikus következtetésre épülő detektív történet is új irányt kapott. A Morg utcai kettős gyilkosság című elbeszélést a detektív irodalom egyik korai alapművének tartják, a Holló pedig világhírű költeményévé vált. Halálának körülményei máig nem tisztázottak. Október 3-án Baltimore-ban találtak rá zavart állapotban, és 4 nappal később meghalt. 1879. október 7-én Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia megkötötte a kettős szövetséget. A titkos szerződés értelmében a két állam kölcsönös katonai segítséget ígért egymásnak orosz támadás esetén, más hatalom támadásakor pedig legalább jó indulatú semlegességet vállaltak. A megállapodást Bécsben írták alá, a monarchia részéről Andrássy Gyula közös külügyminiszter. A szövetség később az európai nagyhatalmi rendszer egyik tartós elemévé vált, és 1914-ig fennmaradt. 1944-ben ezen a napon zárult le a Dumbarton-Oaks-i konferencia Washingtonban. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, a Szovjetunió és Kína képviselői olyan javaslatokat dolgoztak ki, amelyek egy háború utáni, a nemzetközi béke és biztonság fenntartására létrehozandó szervezet alapját adhatták. A konferencia dokumentumai később fontos kiinduló pontjai lettek az Egyesült Nemzetek szervezete létrehozásának. 1949. október 7-én létrejött a Német Demokratikus Köztársaság, azaz az NDK. A II. Világháború után Németország 4 megszállási övezetre oszlott. A nyugati zónákból májusban létrejött a Német Szövetségi Köztársaság. Erre válaszul a szovjet megszállási övezetben októberben megalakult az NDK. Központja Kelet-Berlin lett, miközben Nyugat-Berlin különleges, a nyugati szövetségesek által ellenőrzött terület maradt. Ezzel megszilárdult Németország kettéosztottsága, amely több mint 4 évtizeden át fennmaradt. 1989. október 7-én megalakult a Magyar Szocialista Párt. A Magyar Szocialista Munkáspárt 14. kongresszusának küldöttek kimondták az állampárt megszűnését és az új párt létrejöttét. Az MSZP első elnöke Nyers Rezső lett. Az új párt programjában szakított az egypártrendszerrel és demokratikus, parlamentáris politikai rendszerben működő szocialista pártként határozta meg magát. 2001. október 7-én megkezdődött az Egyesült Államok és szövetségeseinek afganisztáni hadművelete. Az Egyesült Államok

0: és koalíciós partnerei a szeptember 11-i terrortámadások után indították meg a Tartós Szabadság nevű hadműveletet az Al-Qaida ellen, miközben Afganisztánt a tálibok irányították és menedéket biztosítottak Osama Bin Ladennek. A tálib rendszer gyorsan összeomlott, a szövetséges erők pedig november 13-án bevonultak Kabulba. A következő 20 évben az országban nemzetközi katonai és újjáépítési misszió működött. Az Egyesült Államok és szövetségesei 2021 nyarán kezdték meg a kivonulásukat, amely augusztus végére fejeződött be. A tálibok ezt követően rövid időn belül ismét átvették az ország irányítását.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.

0: Móri Irén és Kertész Anna Mária felvételét hallották.
1: Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképp

0: titeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a gyermekeket váró édesanyákért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk azért, hogy a Magyar Katolikus Rádió sorsa Isten szándéka szerint alakuljon.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hallgatóink ima szándékainak meghallgatásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a magyar családok megújulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a súlyos betegségben lévőkért és családjaikért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága a friss közvéleménykutatás szerint. Hann Endre, a Median ügyvezető igazgatója az MTI megkeresésére elmondta, az olimpiai rendezést teljes mértékben támogatja, vagy az inkább támogatja válaszra, a megkérdezettek összesen 64%-a válaszolt igennel. A közvéleménykutatásban 1000 fős országos mintát vettek, kiegészítve pluszban 500 fős budapestivel, tekintve az esemény kiemelt fővárosi hangsúlyát. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden arról számolt be, hogy Magyarország mellett 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Harry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket. Ez lehetővé teszi, hogy folytatódjon az eljárás az ukrán kormány számára küldendő levelekkel, amelyekben az uniós tárgyalási álláspont benyújtására kérik fel Kijevet, írja az Index. Az ukrán parlament október 12-én dönthet a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló jogszabályról, amelynek elfogadása korábban a magyar vétó feloldásának egyik feltételeként jelent meg. Estében nyúló kormányülésről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzése szerint többek között a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról és a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról is tárgyalnak. Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 ezer jelentkezés érkezett. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők. Az október 10-i hétvégén megrendezésre kerülő szabadidősport eseményre a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távra a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs a több mint 10 000 nevezéssel. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka folytatódik a jobbára derült vagy fátyol felhős idő, csapadék nem lesz, a Dunántúl északnyugati részein élénk, Sopron körül erős marad a déli szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyengén fagyhat. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A bíbor színű virág. Szergej Timofejevics Akszakov meséjét elmondja Bence Ilona. Első rész.

egyszer volt, hol nem volt, ne keresd országban, sehol sincs királyságban, élt egyszer egy gazdag kereskedő, híres nevezetes ember. Temérdek kincse volt ennek a kereskedőnek, tengeren túli drága áruja, igaz gyöngye, drága köve, aranya, ezüstje. Volt ezen kívül a kereskedőnek három lánya. Mind a három olyan szép, mint a festett kép, de a legkisebbik volt a legszebb a három közül. Jobban szerette a kereskedő a három lányát, mint minden kincsét, igaz gyöngyét, drága kövét, aranyát, ezüstjét, mégpedig azért, mert a kereskedő özvegyember volt, és nem volt senkije ezen a világon a három lányán kívül, akit szerethetett volna. Szerette a két nagyobbikat is, de a legkisebbiket szerette a legjobban, mert az volt a legszebb a három közül, és a legkedvesebb is. Egy szép napon a kereskedő messzi-messzi útra készült, át kellett kelnie az óperenciás tengeren, hetet-hét országon. Elindulása előtt magához hívatta három szerelmetes lányát, és így szólt hozzájuk. Én édes lányaim, én kedves lányaim, én szépséges lányaim, el kell utaznom az óperenciás tengeren is túlra, hetet-hét országon is túlra. Sok ideig leszek-e távol, vagy kevés ideig, nem tudom. De meghagyom néktek, hogy távol létem idején éljetek becsületben és békességben. És ha becsületben és békességben éltek nélkülem, akkor hozok mindhármatoknak olyan ajándékot, amilyent kívántok. Adok nektek három nap gondolkodási időt, azután mondjátok meg nekem, mi a kívánságotok. Három nap, három éjjel gondolkoztak a leányok, azután apjuk elé álltak, és az megkérdezte tőlük, milyen ajándékot kívánnak. A legidősebb leány földig hajolt apja előtt, és így szólt. Édes jó apám uram, ne hozz nékem arannyal, ezüsttel hímzett szövetet, se fekete coboljprémet, se igaz gyöngyöt, hanem hozz te nékem aranyos égköves koszorút, amelyik úgy világít, mint a teli hold, mint a tűző nap, s az éjszakát úgy megvilágosítja, mintha fényes nappal lenne. A derék kereskedő egy kicsi ideig gondolkozott, majd így válaszolt a legidősebbiknek. Jól van, én édes lányom, én kedves lányom, én szépséges lányom, hozok én neked olyan koszorút, amilyet kívánsz. Tudok-e tengeren túl egy embert, aki megszerzi nekem azt a koszorút? Mert el vagyon az rejtve a tengeren túli királynő kincses kamrájában, és a kincses kamra el vagyon rejtve a nagy kőhegy gyomrában, három mérföld mélyen, három vasajtó mögött, három német lakat alatt. Nehéz munka lesz, de az én nagy gazdagságom minden akadályt legyőz. A középső leány is földig hajolt édesapja előtt, és így szólt. Édes jó apám uram, ne hozz nékem arannyal, ezüsttel hímzett szövetet, se szibériai coboly fekete prémiét, se igaz gyöngy nyakéket, se aranyos égköves koszorút, hanem hozz te nékem kelet kristályából készült tükröt, épet, hibátlant, amelybe, ha belenézek, meglássam az egész föld minden szépségét, és amelybe, ha belenézek, sose öregedjem, hanem egyre csak növekedjék szűzi szépségem. Erősen elgondolkozott erre a derékkereskedő, majd ekképpen válaszolt középső lányának. Jól van, én édes lányom, én kedves lányom, én szépséges lányom, megszerzem neked a kristálytükröt. Mert tudom, hogy az a tükör a perzsa király lányáé, az ifjú király leányi, akinek szépsége kimondhatatlan, leírhatatlan, elképzelhetetlen, és azt a tükröt magas kővárban őrzik, hét vasajtó mögött, hét német lakat alatt, és a vár egy sziklás hegyen épült, amelynek magassága 300 mérföld, 3000 lépcső vezet fel hozzája, és mindegyik lépcsőfokon éjjel-nap egy perzsa katona áll őrt kivont szabjával, és a vasajtók kulcsát a királylány az övén hordja. De tudok én a tengeren túl egy embert, aki majd megszerzi nekem azt a tükröt. Nagyobbat kértél, mint a nénéd, de az én nagy gazdagságom minden akadályt legyőz. A legkisebbik leány is földig hajolt apja előtt, és így szólt. Édes jó apám uram,
Ne hozz nékem arannyal ezüsttel hímzett szövetet, se szibériai coboly prémet, se drága igaz gyöngyöt, se aranyos égköves koszorút, se kristálytükröt, hanem hozd el nekem a bíbor színű virágot, amelynél szebb az egész földön nincsen. Igen, igen, erősen elgondolkozott erre a derék kereskedő. Hogy mennyi ideig gondolkozott, azt nem tudnám megmondani. Elég az hozzá, hogy amikor már bevégezte a gondolkozást, megölelte, megcsókolt a legkisebbik, legkedvesebb lányát, és így szólt hozzá. Nehezebb munkát bíztál rám, mint a nénéid, mert aki tudja, mit keres, hogy ne találná meg. De hogyan találjam meg azt, amit magam sem ismerek? Bíbor színvirágot nem nehéz találni, de honnan tudjam, hogy melyik a legszebb az egész kerekvilágon? Rajta leszek, hogy megtaláljam, de azért ne számíts az ajándékra. Ezzel elbocsátotta édes leányait, kedves leányait, szépséges leányait a derékkereskedő, és azok visszamentek ágyas házukba. Maga meg neki állt készülődni hosszú útjára, nehéz útjára, távoli tengeren túli országokba. Hogy mennyi ideig készülődött, azt én nem tudom megmondani, ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. Elég az hozzá, hogy végtére is elindult hosszú útjára. Soká utazott a derékkereskedő, beutazott rengeteg idegen földet, tengeren túli országot, soha nem látott királyságot. Eladta áruját háromszoros áron, újat vásárolt helyette harmadáron, árut árura cserélt, és egyre több ezüst meg aranypénze halmozódott össze. Megrakott egy hajót aranypénzzel, és azt hazaküldte. Megtalálta a megígért ajándékot legidősebb lánya számára, a drága köves koszorút, amely úgy világított a sötét éjszakában, mintha fényes nappal lenne. Megtalálta középső lánya részére is a megígért ajándékot, a kristálytükröt, amelyben megláthatta az egész világ minden szépségét. És aki belenéz, sohasem öregszik meg, hanem szűzi szépsége mindegyre gyarapszik. Csak legkisebb és legkedvesebb lánya részére nem találta a megígért ajándékot, a bíbor színű virágot, amelynél szebb a kerekföldön nincsen. Cárok, királyok, szultánok kertjében látott a kereskedő temérdek bíbor színű virágot, olyan szépet, hogy száj nem tudná elmondani, toll nem tudná leírni szépségüket. De senki sem vállalt kezességet érte, hogy szebb az egész kerekvilágon nincsen, és ő maga sem hitte. Ment mendegélt hát hűséges szolgáival, sivatag homokján, erdő sűrűjében, és amint mendegélt, egyszerre csak gonosz rablók támadták meg, pogány, törökök, indusok. Amikor a derék kereskedő meglátta, hogy a veszélyt el nem kerülheti, ott hagyta karavánját, minden kincseit és hűséges szolgáit, és bemenekült a sűrű erdő kellős közepébe. Tépjenek szét inkább a vadállatok, gondolta magában, mint sem pogány rablók kezére jussak, s életemet rabságban tengessem. Sokáig bolyongott a rengeteg erdőben, és minél tovább ment, annál szélesebb lett az út, mintha a fák kitérnének előle, és a bokrok széllyel válnának léptei előtt. Hátra pillant, olyan sűrű az erdő, hogy karját se tudná bedugni a lomb közé. Jobbra pillant, csupa tönk, meg fatörzs, még a nyúl se bírná átugrani. Balra pillant, arra még sűrűbb a rengeteg. Elámul a derékkereskedő, sehogyan sem érti, miféle csoda történik vele. De csak megy, mendegél tovább, s az út egyre simább, egyre szélesebb a lába alatt. Teljes napig vándorolt, reggeltől estig, nem hallja vadállat bőgését, sem kígyó sziszegését, sem bagoly huhogását, sem madár csicsergését, mintha minden kihalt volna körülötte. Leszállt az éj. Körös körül olyan sűrű a sötétség, hogy az ember az orráig se lát, lába alatt az út mégis, mintha világítana. Így megy mendegél legalább éjfélig, és akkor maga előtt vörös fényt pillant meg, mintha tűzvész volna.

Kétszer senki sem hal meg, egyszeri halálát meg amúgy se kerüli el senki. Elindult hát a kereskedő, minél tovább ment, annál világosabb lett körülötte, amíg végül olyan világos volt, mint fényes nappal, de tűzvész ropogása, pattogása nem hallatszott. Végül a kereskedő széles tisztásra ért. A tisztás közepén házat pillantott meg. De nem is ház volt az, hanem inkább kastély. De nem is kastély, hanem legalábbis királyi palota. És az a palota csupa tűz, csupa ezüst, arany meg drágakő, ég és világít, de lángja nem látszik sehol. Mégis olyan, mint a fényes nap. Az ember szeme fáj, ha belenéz. A palota valamennyi ablaka tárva nyitva, s bentről olyan csodaszép muzsika szól, amelyhez hasonlót még sohasem hallott a kereskedő. A szélesre tárt kapunát belép a nagy udvarba. Az út fehér márvánnyal kövezve, két oldalt szökőkutak lövellik a vizet, kisebbek, nagyobbak, mindenfélék. Bemegy a kereskedő a palotába. Felmegy a karmazsin posztóval borított lépcsőn, az aranyos korlátba kapaszkodva. Belép az első szobába. Nem talál senkit. Bemegy a másodikba. A harmadikba. Senki. Az ötödikbe, a tizedikbe. Sehol senki, s mindenütt hihetetlen, soha nem látott királyi pompa, csupa arany, ezüst, keleti kristály, mamut meg elefántcsont. Elálmélkodik a derékkereskedő ekkora gazdagság láttán, s még kétszeresen azon, hogy a gazdát sehol sem leli. De nem csak gazda, szolga sincsen sehol, a zene pedig szünet nélkül szól, a kereskedő pedig ezt gondolja magában. Minden szép, csak ennivaló nincs sehol. És abban a pillanatban étellel, itallal, roskadásig megrakott asztalterem előtte, aranyos, ezüstös edényben finom, édes étel, tengeren túli bor, mézes ital, mi egymás. A kereskedő minden gondolkodás nélkül leült az asztalhoz. Evett, ivott kedve szerint, mivel hogy teljes 24 óráig nem evett előtte. Az étel olyan finom, amilyent még soha életében nem ízlelt, s ő sivatagon erdőben jártában keltében bizony erősen megéhezett. Felállt az asztal mellől, s hát nincs kinek egészségére kívánja, nincs kinek megköszönje a széves vendéglátást. Alig, hogy feláll, s egyet pislant, az asztal az étellel együtt úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. A muzsika meg csak szól tovább. Elálmélkodik a derékkereskedő ezen a soha nem látott csodán. Járkál a pompásan díszített termekben, gyönyörködik mindenben, s közben azt gondolja magában. De jó lenne most egy jót aludni. S hát egyszerre csak faragott ágyterem előtte, színaranyból, a lába kristály, kárpitja ezüst, rojtja igaz gyöngy, s rajta akkora dunna, mint a hegy, finom puha hattyútolból. Elálmélkodik a kereskedő ezen az újabb csodán, belefekszik a magas ágyba, összehúzza az ezüst függönyt, s látja, hogy az lágy és finom, akár a sejem. A teremben sötét lett, mintha alkonyodnék, a muzsika meg, mintha nagyon messziről szólna. Azt gondolja magában a kereskedő. Ej, bár láthatnám a leányaimat, legalább álmomban. És abban a pillanatban mélyen elaludt. Amikor felébredt, a nap már magasan állt a fák fölött. Felébred, s hirtelen mégse tud magához térni. Egész éjjel leányait látta álmában, kedves leányait, édes leányait, szépséges leányait. S a két nagyobbikat, a legidősebbiket, meg a középsőt úgy látta, hogy vidámak, jó kedvűek, és bánatos csak egyik, a legkisebbik és a legkedvesebb. Úgy látta álmában, hogy a két nagyobbiknak gazdag vőlegénye van, és férjhez készül, anélkül, hogy bevárná az ő atyai áldását. De a legkisebbik, aki olyan szép akár a festett kép, hallani sem akar vőlegényről, amíg édesatya haza nem tér. És a derékkereskedő szívét egyszerre töltötte el az öröm és a bánat.

Felkelt a magas ágyról. Ruhája már elő volt készítve. Kristálymedencébe vízsugár csobogott alá. A kereskedő megmosdott, felöltözött, és már nem is csodálkozott az újabb csodán. Te a kávé már az asztalon állt, hozzá mindenféle sütemény, harapnivaló. A kereskedő imádkozott, utána megreggelizett, majd ismét járkálni kezdett a palota termeiben, hogy fényes nappal is gyönyörködjék szépségükben. Most mindent még szebbnek talált, mint előző este. A nyitott ablakon keresztül meglátta, hogy a palota körül dús és csodálatos kertek terülnek el, s leírhatatlan szépségű virágok virítanak. Kedve támadt a kertben sétálni. Lement hát a palotából egy másik, zöld márványból, csillogó malahitból való lépcsőn, a korlátja ennek is színaranyból volt, amely egyenesen levezetett a lombos kertbe. Sétálgat a kereskedő a kertben, s szemét száját eltátja gyönyörűségében. A fákon érett pirosló gyümölcs, az embernek még a nyála is összefut, amikor meglátja. Mindenfelé csodálatos tarka virágok nyílnak, dús szirmúak, illatosak. A fák között soha nem látott madarak röpködnek, mintha csak zöld meg veres bársonyból volnának, arannyal, ezüsttel kihímezve. Szállonganak és mennyei dallamokat énekelnek. Olyan magas szökőkutak játszanak mindenfelé, hogy az ember feje elszédül, ha csak megpróbál felnézni rájuk. Kristályos köveken üdítő források vize csörgetezik. Ide-oda járkál a derékkereskedő, és szemét száját eltátja ámulatában. Azt se tudja, hová nézzen, merre füleljen először. Mennyi ideig sétálgat így a kertben? Azt nem tudom, ami a mesében kurta, elvégezni hosszú munka. S hirtelen mit lát maga előtt? Zöldelő dombocskán bíbor színű virág virít, de olyan szép, hogy azt nyelv el nem mondhatja, tolle nem írhatja. A derék kereskedőnek még a szívverése is elállt. Közelebb lépett a virághoz, illata olyan erős, hogy az egész kertben szétárad. A kereskedőnek kezelába megremegett, s örömtől elfúló hangon így szólt. Íme a bíbor színvirág, amelynél szebb a föld kerekségen nincsen. Ez az, amelyet tőlem kért legkisebbik, legkedvesebb leányom. Ezt mondván a kereskedő odalépett, és leszakította a bíbor színű virágot. Abban a szempillantásban a derült égből villám csapott alá, mennydörgés remegtette meg a földet.

0: Szergej Timofejevics Akszakov, a bíbor színű virág. Az első rész hangzott el. Felolvasta Bence Ilona. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen! Bocsáss meg, ha rossz voltam, vigyázz rám a sötétben. Áld meg aput, anyut, testvért és barátot, a világot is áld meg. Szűz Mária őrangyal, vírasszatok nálam, amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Antonio Vivaldi 347-es jegyzékszámú A-dur hegedű versenyének harmadik tételét hallották. Előadta Itzhak Perlman, valamint az izraeli filharmonikusok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága a friss közvéleménykutatás szerint. Hann Endre, a Median ügyvezető igazgatója az MTI megkeresésére elmondta, az olimpiai rendezést teljes mértékben támogatja, vagy az inkább támogatja válaszra, a megkérdezettek összesen 64%-a válaszolt igennel. A közvéleménykutatásban 1000 fős országos mintát vettek, kiegészítve pluszban 500 fős budapestivel, tekintve az esemény kiemelt fővárosi hangsúlyát. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden arról számolt be, hogy Magyarország mellett 6 ország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország jelezte érdeklődését a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. Magyarország Budapestet jelölte meg központi helyszínként. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket. Ez lehetővé teszi, hogy folytatódjon az eljárás az ukrán kormány számára küldendő levelekkel, amelyekben az uniós tárgyalási álláspont benyújtására kérik fel Kijevet, írja az Index. Az ukrán parlament október 12-én dönthet a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló jogszabályról, amelynek elfogadása korábban a magyar vétó feloldásának egyik feltételeként jelent meg. Estében nyúló kormányülésről számolt be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök bejegyzése szerint többek között a 2027-es költségvetésről, az országfásítási programról és a motoros rollerrel történő közlekedés szigorításáról is tárgyalnak. Lezárult az előnevezés a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. A különböző távokra több mint 39 000 jelentkezés érkezett, ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén is az ország legnépesebb szabadidősport eseménye, közölték a szervezők. Az október 10-i hétvégén megrendezésre kerülő szabadidősport eseményre a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A klasszikus 42,2 kilométeres maratoni távra a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs a több mint 10 000 nevezéssel. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka folytatódik a jobbára derült vagy fátyol felhős idő, csapadék nem lesz, a Dunántúl északnyugati részein élénk, Sopron körül erős marad a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 10 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyengén fagyhat. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék esetleg aprószemű jég kísérheti. A csúcs hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mai alkalomra Tandori Dezső Kert című versét hoztam önöknek, amelyben rápillanthatunk az édenkert elvesztésének fájdalmára. Hogy felszökött a napsütésre, tüzes vasak alatt a kert? Hogy izzott még a füvek éle? Most, mint a füst futkos a földön, a sötétségbe zárt világ. Nincsen emlék. Lúgos sötét marja a tárgyak felszínét. Mint a hámozott dió nedve, beleevődik mindenedbe ez az árkoló, keserű, eredendő feketeség. És futsz, és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested, rozsdája arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek, a pusztulást arcodba zárták, rázott kertet fekete rácsát. Tandori Dezső Kert című verse egyetlen erős képre épül, mégpedig a kert képére. Itt azonban a kert nem egyszerűen egy természeti tér, hanem egy elveszett világ jelképévé válik, amelyben az élet, a fény és a szabadság lehetősége kapcsolódik össze. A vers elején még napsütötte eleven a kert, és ebből sötét, maró, rácsokkal körülzárt tér lesz. Ez a változás nem pusztán a természet állapotának megváltozása, hanem egy belső folyamat képe is. A vers első három sora a fény és az elevenség képzetét teremti meg, felszökött a napsütésre a kert, izzott a füvek éle, ahogyan olvassuk a vers elején. De már itt, ebben a nyitányban is megjelenik egy fenyegető elem, tüzes vasak alatt. Mintha valamilyen határ vagy akadály közegében létezne ez a kert, és itt a vers elején, mintha már megelőlegezné a vers végén a rács motívumát. A harmadik sor után éles fordulat következik, az eddigi múlt időből jelen idő lesz. Most, mint a füst futkos a földön, a sötétségbe zárt világ. A korábbi világ és a jelenlegi világ között szakadék keletkezik. Füstként futkos a földön. Nincs szilárd formája, elillan, nem lehet megragadni. Eltűnik az élet anyagszerűsége, és helyére valami bizonytalan, alaktalan sötétség kerül. Fontos, hogy a költő nem egyszerűen valami sötét világról beszél, hanem azt mondja, hogy sötétségbe zárt világ. Mintha arról beszélne, hogy ez a sötétség nem a világ természetes állapota, hanem valami bezárja a világot. A világ tehát nem csak elsötétült, hanem fogollyá vált. A következő sor is ezt erősíti, nincsen emlék. Nagyon súlyos ez a kijelentés, nincs hozzáfűzött magyarázat, de az emlékezet elvesztése azt jelenti, hogy nem csak a jelen vált elviselhetetlenné, hanem a múlt sem nyújt többé menedéket. Innentől kezdve pedig a sötétség egyre inkább anyagi tulajdonságokat kap. Lúgos sötét marja a tárgyak felszínét, ahogy olvassuk. Mintha egy kémiai folyamatot látnánk magunk előtt, a sötétség nem valami passzív hiány, hanem romboló erő. Megtámadja a dolgok felszínét, és fokozatosan behatol a világ anyagába. Ezt erősíti a következő hasonlat is. mint a hámozott dió nedve, beleevődik mindenedbe ez az árkoló keserű, eredendő feketeség. A világ romlottsága vagy sötétsége tehát nem külső körülmény, hanem valamiféle belső tapasztalattá válik. És különösen fontos lesz az eredendő jelző, mert felidézi az eredendő bűn fogalmát. Azért fontos, mert a vers egész motívumrendszere könnyen kapcsolatba hozható a bibliai kert az Éden elvesztésének történetével. A kert az ember eredeti otthonának, az Istennel való harmóniának, a világosságnak a képe, és ennek az elveszítése a bezártság, a szenvedés, a halál tapasztalata a Biblia nyelvén az áldás állapotával szemben ez az átok állapota. A vers második felében az addig külsőként ábrázolt világ hirtelen az emberi testben folytatódik. És futsz és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested. Innentől kezdve egészen személyessé válik a vers, hiszen megszólít bennünket, futsz. Önmegszólítás, de az olvasó megszólítása is megtörténik. És ezáltal mi magunk is belekerülünk a versbe. Ez a mozgás azonban nem vezet a szabadsághoz, mert a végpont a rács. A rászakadsz ige rendkívül erős testi reakciót fejez ki. Az ember nem csak egyszerűen neki megy a rácsnak, hanem neki feszül a testével. A bezártság innentől kezdve testi tapasztalattá válik, megvetemedik a test, vagyis deformálódik a bezártságban. Aztán rozsdája, arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek, a rács innentől kezdve nem csak körülvesz, hanem nyomot is hagy az emberen. Tetoválja az arcot. A bezártság tehát valamiféle identitást formáló tapasztalattá válik. A virág a vers elején még az élő kerthez tartozott. Most azonban ez a virág már fémből van, ugyanúgy, mint a rács, és a természet és a börtön képei összekeverednek, mintha azt mondaná, hogy a rács rozsdája virágokat rajzol az emberi arcra. A keresztek szó tovább mélyíti ezt a jelentést. Mert egyszerre lehet a szenvedés, a teher, ugyanakkor a keresztény megváltás jelképe is, a következő sor pedig, mintha összefoglalná az egész folyamatot. A pusztulást arcodba zárták. Itt már nem csak térbeli a bezárás, hanem az ember arcába, a személyiségének leginkább felismerhető felületére kerül. A pusztulás tehát láthatóvá válik. A vers utolsó sora rázott kertet fekete rácsát egyrészt kifejezi a birtokos személlyel, hogy nem idegen helyez a kert, hanem ennek a megszólított tenek a saját tere. De valami mégis történik, hiszen az ember rázza a rácsot. Fut, menekül, ugyan nem hozza meg a szabadulást, mert nincs visszatérés a kezdeti napsütéshez. De nagyon fontos, hogy nem valami mozdulatlan kataton állapottal fejeződik be a vers, hanem a rázod ige az éppen azt jelzi, hogy a bezárt emberben továbbra is ott van az ellenállás. Az ember érzi, hogy nem oda tartozik. Így válik Tandori Kert című verse a veszteség és a hiány versévé. Egy elveszített eredeti állapot tapasztalata, ami megfogalmazódik a versben. Tandori nem beszél Istenről, nem ígér megváltást, nem mutat utat a kertbe való visszatéréshez. A transzcendens lehetősége éppen a kimondatlanságban marad jelen. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok önöknek!

0: Ludwig van Beethoven opusz 47-es A-dur Kreutzer szonátájának második tételét előadta Megumi Teshima és Jasminka Stanzul.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 44 éve ezen a napon mutatták be Weber a Macskák című musicaljét. Hallgassanak meg részleteket a világhírű darab előadásából.

0: Részleteket hallottak Weber Macskák című musicaljéből. Elhangzott a hangoló.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a kedves hallgatókat! Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. A miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A BRFK nyomozást indított a 2026. augusztus 20-ai rendezvény sorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hatházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvény sorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye, írja az Origó. Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja az Index. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évi kíséri végig élete eseményeit. Adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy minket a kísértésbe. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 11. fejezetéből az elsőtől a 4. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából

Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. 14. Leó felhívása a rózsafűzér imádkozására. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. Leó pápa a Vatikáni Múzeumok művészetét támogató amerikai csoporthoz. A szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait, és megnyitja azt Isten felé. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ma is rendkívüli erejű szavak.

0: Leó pápa szerdai katekézise. Az egyház küldetése a kortárs világban a krisztusi szolidáris segítség. Az egyház ebben a világban élés küldetése, hogy részt vegyen a földi város építésében. Ez mindenek előtt hitelességre van szüksége, ugyanakkor a közreműködés során soha nem mondhat le alapvető missziójáról, a hit és a szeretet tanúságtétele révén, amelyen Isten országát építi, miközben az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettség jegyében mindenki javát szolgálja. Tanította 14. Leó pápa a Szentpéter téren tartott szerdai általános kihallgatás során. A Gaudium et Spes kezdett a zsinati konstitúció első részének 4. fejezete az egyháznak a mai világban betöltött küldetését értelmezi.
1: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso.
0: A zsinat először is arra emlékeztet minket, hogy az egyház nem a világ felett vagy mellett áll, hanem inkább bele van abba oltva. Mundus reconciliatus ecclesia, írta Szent Ágoston, vagyis az Istennel kiengesződött világ az egyház. Zarándokok vagyunk a földön, és osztozunk e világ törékenységében és szépségében, kezdte katekézisét Leó pápa. Ahogy Isten fia megtestesült, hogy életet adjon a világnak, és kibékítse azt az atyával, úgy az egyház is a világban lakozik Isten megtestesülésének jeleként, hogy kinyilvánítsa tervét, miszerint mindnyájunkat gyermekeivé tesz egy nagy emberi családban. Ezért az egyház a történelemben jár a népek és kultúrák között, és ennek alátámasztására Leó pápa saját enciklikájából idézett. Az életnek ez az összefonódása a népekkel egyre inkább megérteti vele, hogy küldetésének történelmi jelentősége van, és felelősséget von maga után a társadalmi kapcsolatok szövődéséért. A zsinat szerint az egyház elsődleges küldetése, hogy segítsen az embereknek odafigyelni az élet mély kérdéseire, azokra, amelyek eredetünkkel és sorsunkkal, valamint a szeretet és a szenvedés jelentésével kapcsolatosak. A mindenáron való haszonszerzés logikája és az információk manipulálása azzal a kockázattal jár, hogy indokolatlan nyomást gyakorol az emberekre, hogy megfeleljenek az anyagi javak fogyasztásán alapuló életmódnak, noha a szívük arra van teremtve, hogy fölfelé tekintsen. A zsinati atyák szerint az egyház küldetése abban áll, hogy járuljon hozzá a földi város építésének a megvalósulásához. Módszerei és céljai azonban elsősorban nem politikai jellegűek, hanem a hit és a szeretet tanúságtételében, valamint az igazságosság, a béke és a testvériség iránti elkötelezettségben állnak.
1: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia.
0: A hívő, miközben az igaz Krisztust imádja, aki meghalt a nem igazakért is, nem fogadhatja el az alacsonsorúak és szegények elnyomását, sem azokat az igazságtalan struktúrákat, amelyek a függőség és az igazságtalanság állapotát tartják fenn. Az egyház társadalmi tanítása irányítja a keresztények cselekvését, akik minden jó akaratú emberrel együttműködnek a közjó előmozdításában. Az egyháznak tehát semmi sem állnak jobban a szíve közepén, mint hogy mindenki javát szolgálja, és szabadon fejlődjön bármely olyan rendszerben, amely tiszteletben tartja a személy és a család alapvető jogait, és elismeri a közjó követelményeit. Ahhoz, hogy hatékonyan teljesítse az evangéliumi küldetést, minden megkereszteltnek el kell köteleznie magát a Szentlélek kegyelmével való együttműködésre, hogy hite élő legyen, és az következetes viselkedésben nyilvánuljon meg. Ahogy a zsinati atyánk is emlékeztetnek, a megvallott hit és a mindennapi élet közötti szétválasztást korunk legsúlyosabb tévedései közé kell sorolni. A dokumentum külön szól a világi hívők küldetéséről. akik keresztségük erejében arra hivatottak, hogy keresztény lelkülettel és az evangélium szemléletével éltessék a világot. Ennek a valóban papi jellegű cselekvésnek az elsődleges helyszínei kétségtelenül a család és a munkahely, de kiterjed az élet minden területére, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház mindig figyelemmel kíséri, mi történik és mi változik a társadalomban. Isten egész népének, de főként a papoknak és a teológusoknak a feladata, hogy megkülönböztessék, mi érdemel figyelmet korunk kultúrájában, mindig Isten igéje és az egyház hagyománya, mint legfőbb megkülönböztető szempont alapján. Ehhez kiegyensúlyozott, a kulturális trendektől mentes gondolkodásmód szükséges, amely képes pozitívan tekinteni a világra, ugyanakkor rendíthetetlenül megőrzi és bemutatja az evangélium üzenetét a maga teljességében. A kereszténység ugyanis semmiképpen nem tehető vonzóvá tartalmának felhígításával és követelményeinek enyhítésével. A történelem útját járó egyház szeme előtt csak egyetlen cél lebeghet, mégpedig Isten országának eljövetele és az egész emberiség üdvösségének megvalósítása.
1: A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno.
0: E cél elérésére mindenek előtt személyes életszentséggel és testvéri szeretettel törekszik, ahogy Szent VI. Pápa írta. Az életszentség jelen nélkül szavunk aligha talál utat a kortárs emberek szívéhez, hanem azt kockáztatja, hogy hiába való és terméketlen marad. Legyünk tehát engedelmesek a Szentlélek működése iránt, hogy segítsen nekünk szentségben és szeretetben élni, hogy a világ higgyen és reméljen, zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó. Szűz Mária biztos menedék az élet nehézségei között. A hagyomány szerint Szűz Máriát biztos menedékként hívjuk segítségül az élet nehézségei közepette.
1: Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita.
3: Mária vigaszt nyújt a háborúk által megsebzett világnak, hangsúlyozta 14. Leó szerdán az általános kihallgatáson, ismét arra kérve a híveket, hogy forduljanak hozzá a rózsafűzér imádságával. A Szentatya október 7-én a rózsafűzér királynője liturgikus emléknapján a Szent Péter téren megismételte azt a felhívását, amelyet már az előző vasárnapi úrangyalaimádság alkalmával, korábban pedig szeptember 27-én Lourdi látogatásán is megfogalmazott. A portugál nyelvű hívekhez fordulva 14. Leó egy másik Mária ünnepről, az október 12-én ünnepelt Aparecidai miasszonyunkról, Brazília védőszentjéről is megemlékezett. Anyai közbenjárására bízlak benneteket és családjaitokat. A szűzanya mindig örködjön felettetek, kérte a pápa.
1: Maria, la madre di Gesù, sia per voi rifugio e forza nei momenti di difficoltà e di sofferenza.
3: A kínai nyelvű zarándokokat köszöntve pedig Máriát menedéknek és erőnek nevezte a nehézségek és a szenvedés pillanataiban. Leó pápa, a szépség felébreszti a szív legnemesebb vágyait és megnyitja azt Isten felé. A művészet és a szépség szeretete, valamint az emberiség művészeti és vallási öröksége megőrzésének vágya vezeti őket, ugyanakkor zarándokok is, akik megtapasztalják Isten irgalmasságát, és új erőt merítenek hitük útján. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte 14. Leó a Vatikáni Múzeumok művészete támogatóinak louisianai csoportját, amelyet október 7-én délelőtt az általános kihallgatás előtt fogadott a 6. Pál aula kistermében. Róma püspöke emlékeztette vendégeit, hogy egy olyan korban, amelyet a technológia ural, és amelyben gyakran a hatékonyság és a haszon kerül előtérbe, alapvetően fontos, hogy továbbra is ápoljuk a szemlélődés lelkületét, és időt, valamint teret szenteljünk a szépségnek. Ez a magatartás nagy segítséget jelenthet az emberiségnek, különösen a fiataloknak. Segíthet felfedezni a művészet képességét arra, hogy felemelje és feltárja az emberi lélek mélységeit és az Isten iránti nyitottságunkat. Egyúttal annak felismeréséhez is elvezet, hogy önmagunk odaajándékozása elengedhetetlen az igazi kiteljesedéshez, mutatott rá Leó pápa beszédében. Utalt Szent VI. Pál pápára, aki ösztönzést adott a szervezet létrejöttéhez. Különösen arra a gondolatára hívta fel a figyelmet, hogy szükségünk van a szépségre, hogy ne merüljünk el a kétségbeesésben. VI. Pál a II. Vatikáni zsinat lezárásakor 1965. december 8-án a művészekhez intézett üzenetében hangsúlyozta, hogy a szépség, akár csak az igazság, örömet ébreszt az ember szívében, összeköti a nemzedékeket, és képessé teszi őket arra, hogy közösen csodálattal szemléljék ugyanazokat az értékeket. Mint a vatikáni múzeumok támogatói, bizonyára személyesen is megtapasztaltátok, hogy a szépségnek megvan az ereje ahhoz, hogy felébressze az emberi szív legnemesebb vágyait, hogy túllépjünk önmagunkon, és hogy megnyissa lelkünket Isten ajándékainak ingyenessége előtt, fogalmazott 14. Leó. A pápa köszönetét fejezte ki a támogatóknak az elmúlt évtizedek nagylelkű együttműködéséért, amellyel hozzájárulnak a vatikáni múzeumok művészeti örökségének megőrzéséhez. A szemlélődés csodálatos lehetőséget kínál arra, hogy találkozzunk Istennel, aki maga a szépség, folytatta a Szent Atya. Szent Ágoston szavaira utalva, Istent mindig ősi és mindig új szépségként írta le, amely szüntelenül magával ragadja és magához vonza az embereket. Kedves barátaim, miközben folytatjátok zarándoklatotokat, arra bátorítalak benneteket, hogy nyíljatok meg e szépség előtt, és gondolkodjatok el azon, hogyan segíthettek másoknak is ugyanezt megtenni, kérte vendégeit 14. Leó. A találkozó végén a pápa a rózsafűzér királynőjének oltalmába ajánlotta a jelenlévőket, majd áldását adta rájuk, kérve, hogy azt továbbítsák a szervezet valamennyi tagjának, a béke és az Úrban való öröm zálogaként. Geleger érsek, megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ezek ma is rendkívüli erejű szavak. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk, két olyan kifejezés, amely ma is különleges erővel és időszerűséggel bír. Erről beszélt Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok titkára szeptember 21-én este a Megbocsátunk és Bocsánatot Kérünk című könyv bemutatóján. A kötetet az a történelmi üzenet ihlette, amelyet a lengyel püspökök 1965-ben intéztek német püspöktársaikhoz. A Lengyelország Szentszéki Nagykövetségén bemutatott kiadvány annak a tudományos konferenciának az eredménye, amelyet tavaly a Pápai Gergely Egyetemen rendeztek meg a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából. Geleger érsek felszólalásában hangsúlyozta a két püspöki kar több mint 60 évvel ezelőtti gesztusának máig érvényes jelentőségét. A megbocsátunk és bocsánatot kérünk szavak, amelyek egy a háború sebeitől még mélyen megsebzett Európában hangzottak el, ma is különleges erőt és időszerűséget őriznek, fogalmazott a vatikáni képviselő. Ezek a szavak arra emlékeztetnek, hogy a kiengesztelődés nem a múlt elfelejtéséből születik, hanem abból a képességből, hogy az igazság fényében szembenézzünk vele, bátran és bizalommal megnyílva az őszinte párbeszéd előtt. A keresztény ember számára pedig a kiengesztelődés mindenek előtt a feltámadt Úr ajándéka. Ahogy Szent Pál tanítja, Isten Krisztus által kiengesztelt minket önmagával. Geleger érsek szerint a kötet arra hív, hogy elgondolkodjunk e tanúságtétel jelentőségén, a jelen és a jövő számára egy olyan korban, amikor ismét új megosztottságokkal és szembenállásokkal találkozunk. Arra is figyelmeztet, milyen értékes mindaz, amit évtizedeken át türelmesen sikerült felépíteni. Az érsek köszönetét fejezte ki Lengyelország és Németország Szentszéki Nagykövetségének azért, hogy ápolják annak az eseménynek az emlékét, amely egyedülálló módon járult hozzá a háború utáni európai kiengesztelődéshez. Geleger érsek reményét fejezte ki, hogy a 60 évvel ezelőtt egymás felé nyújtott kezek továbbra is összekapcsolódnak, és az új nemzedékek számára is a kiengesztelődés, a közös felelősségvállalás és a béke útját mutatják. Adam Kwiatkowski lengyel nagykövet megköszönte Geleger érseknek, hogy felszólalásaiban többször is utalt a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett üzenetére. Számunkra, Lengyelország és Németország számára ennek óriási jelentősége van, hangsúlyozta a diplomata. Kiemelte, hogy mielőtt visszatér Lengyelországba, utolsó általa szervezett rendezvényét éppen a kiengesztelődés témájának szentelték. A nagykövet szerint a mai világnak ennél is többre van szüksége, bátrabb gesztusokra és döntésekre, amelyek képesek megelőzni korukat. Ki kell nyújtani a kezünket embertársunk felé, és a közöttünk fennálló különbségek ellenére is tisztelettel és hálával kell fordulnunk egymáshoz. Bruno Kahl német nagykövet szintén hangsúlyozta, hogy napjainkban sürgetően szükség van arra, hogy ihletet merítsünk a két ország püspökeinek egykori kiengesztelődési gesztusából. A kiengesztelődés nehéz, de lehetséges. Valakinek azonban meg kell tennie az első lépést, fogalmazott a német nagykövet. Reményét fejezte ki, hogy a most megjelent kötet felrázza az intézményeket és ráirányítja a figyelmet ezekre az alapvető értékekre, hogy napjainkban is hasonló kezdeményezések születhessenek a gyűlölet, az erőszak és a háború leküzdésére. Ez a könyv összefoglalja mindazokat a tevékenységeinket, amelyek a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulójához kapcsolódtak, mondta a Vatikáni Rádiónak a könyvbemutató alkalmával Andrzej Zserje, a Wroclawi Emlékezet és Jövő Központ igazgatója, az évfordulós megemlékezések kezdeményezője. Ha figyelmesen olvasuk a kötetet, láthatjuk a Lengyelország és Németország közötti jó kapcsolatok építését szolgáló közös munka konkrét gyümölcseit mutatott rá. Példaként Knut Ábrahámnak a konferencián elhangzott szavait idézte föl. Eszerint a lengyel püspökök német püspökökhöz intézett levelének 60. évfordulója alkalmából Wroclawban rendezett ünnepségek hozzájárultak ahhoz, hogy a német Bundestag csaknem egyhangulag megszavazza a berlini lengyel ház és a II. Világháború lengyel áldozatainak emléket állító emlékmű finanszírozását. Már ezért az egyetlen mondatért is érdemes volt kiadni ezt a könyvet, fogalmazott Zserje. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Elhangzott Tommaso Albinoni Opus 7 numero 3-as B-dur oboa versenyének első tétele. Előadta Lencsés Lajos és a Budapesti Vonósok.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. 17. rész, négyen egy asztalnál.

Miután Mariska, a házvezetőnő, a házban sehol nem találta József atyát, kinézett a plébánia mögött szerényen megbúvó veteményes kertbe is. Nem hiába, ugyanis a fiatal pap odaadóan kapált egy zöldséges ágyást, megpróbálván kiszabadítani kedvenc répáit a gaz folytó öleléséből. Atya, látogatója érkezett. Ide vezessem, hogy ő is kapálhasson, vagy bejön? József atya elnevette magát. Tudja jól, Mariska, hogy irigy vagyok. Ha ő is kapálna, nem maradna több gaz, és akkor én mihez kezdenék? Úgyhogy jövök. A veranda előtt Lambert Gyuri állt, s türelmesen várta a plébánost, aki miután előkerült, csodálkozva nézett a váratlan vendégre. Valamit kihagyott a minapi gyónásából? Kérdezte, miközben bekísérte a férfit az épületbe. Nem, dehogy, tiltakozott Gyuri, és próbált ő is mosolyogni. Nagyon jól estek az akkori szavai, és az ötletei is hasznosak voltak. Azt a bizonyos Jánost viszont nem kerestem föl, ugyanis ő jött el hozzám tegnap este. Most pedig az ő biztatására jöttem vissza az atyához, hogy elfogadjam a szállást illető fölajánlását. No, ennek igazán örülök. Akár már a mai nap ide költözhet. Őszintén remélem, hogy ez lesz az első lépés önmaga újbóli megtalálása felé. Mert, kedves Jób, higgye el, nem fordult el magától a mindenható. A lovász meghökkent, nem értette a megszólítást. Jób, de hiszen György a becsületes nevem. Tudom, Amice, tudom, biccentett a pap. Rögtön megmagyarázom, miért szólítottam így. Bizonyára ismeri a bibliai Jób történetét, ugye? Csak valamennyire, vagyis semennyire, hümmögött Gyuri. Szégyellem, de nem vagyok jártas a szentírásban. József atya legyintett. Ne szégyelje, más se fújja kívülről a Bibliát. Jóbra visszatérve. Az ószövetségi történet szerint egy istenfélő, becsületes ember volt, ugyanakkor rendkívül módos is. Juhai, ökrei, tevéi számosak, 7 fiú és 3 leány apja, hatalmas birtokai, háza. Aztán a sátán megalkudott az Úristennel, hogy próbára teszik Jób Istenbe vetett igaz hitét és iránta való hűségét. Méghozzá úgy, hogy a sátán elveheti mindenét, fiait, lányait, marháit, de még a testi egészségét is, de az életétől nem foszthatja meg. Mindez meg is történt, de Jób hűsége, ragaszkodása a mindenhatóhoz töretlen maradt. Ezért az Úr megjutalmazta, újból gazdag lett, és születtek fiai és leányai is. Dióhéjban ez a lényege a Jób történetnek. Nos, amikor ön elmondta nekem, milyen borzalmak keserítették az életét, ez a Jób jutott az eszembe. Gyuri tágra nyílt szemmel nézte a papot. Alig akarta elhinni, hogy az Úristen képes a sátánnal fogadást kötni egy ember bőrére. Azt mondja, tisztelendő úr, hogy velem is ez történt, hogy az én bőrömre is fogadást kötött az Úristen a sátánnal, bökte ki végül. Nem, dehogy, csak úgy eszembe jutott ez a bibliai történet, aminek alapján biztos vagyok abban, hogy mivel az Úr jósága végtelen, nem marad ön sem kárpótlás nélkül. Sőt, az a gyanúm, hogy ez a jóvátétel már el is kezdődött. Nézze,
Jób anyagi veszteségeit az Úristen anyagi kárpótlással ellensúlyozta, már amennyiben az újonnan született gyermekeit is anyagi természetű kárpótlásnak tekintjük. Ám az emberfia sokkal inkább a lelki kárpótlást tartja üdvözítőnek, és meggyőződésem, hogy önnek ebben is része lesz. Egyébként pedig a matéria elhomályosít, a lélek megvilágosít, és ez még akkor is igaz, ha tudjuk, ebben a világban azért szükség van anyagiakra is. Nem is tudom, mit mondjak, nézett a papra Gyuri. Vigasztaló szavakat kapok, na meg segítséget, mankót a hónom alá, de ki adhatja vissza a családomat? József atya nagyot sóhajtott. Azt én nem tudhatom, de egy valami biztos. Istennek semmi sem lehetetlen. Ahogy mondtam, ennek a Jóbnak is születtek még gyermekei. Mondom, várja meg, mit fundált ki a maga számára az Úristen, meg a fuvaros barátom. Aztán döntse el, elfogadja-e, avagy megmarad a bús komorságban. Igaza van, plébános úr. Kíváncsi is vagyok, mit fogok majd hallani, ugyanis délben találkozom Jánossal. Hol? Kapta fel a fejét a pap. A vendéglőben. Schwab nevű a tulajdonos, bár a beszédén ez már nem érződik. Ja, a Gröschl Tóni. Valóban szépen beszéli a magyart, de csak hallotta volna az apját. Ő aztán úgy törte a mi szépséges nyelvünket, mint mókus a mogyorót, nevetett József atya. Na de megkérdezem, zavarná-e, ha én is ott lennék? Szívesen látjuk, atya, de nem fogják a népek megszólni, hogy a papjuk kocsmába jár. És Gyuri ismét megpróbált mosolyogni. Az elődöm is bebenézett Tónihoz, igaz, nem túl gyakran, és senki nem háborodott föl. Na ja, a pap is csak ember, legyintett József atya. De amit ismételten mondani szeretnék, hogy figyelmesen hallgassa meg, mit ajánl János. Azután ízlelgesse, mérlegelje, és ha mindent jónak talál, akkor fogadja el. Ám ne feledje, senki nem kötelezi önt semmire. Úgy lesz, ígérte meg Gyuri, majd elköszönt.

A templom torony nagy harangja éppen csak elkongatta a 12-t, amikor a megbeszélt helyen már ott ült a Gröschl vendéglő egy ablak melletti asztalánál János és Anka, Gyuri, valamint József atya. A lovász ugyancsak meglepődött, amikor meglátta gyermekkori pajtását, későbbi szerelmét, Ankát. Kezdte magát kényelmetlenül érezni. János viszont a plébános jelenlétén csodálkozott el kissé, de csöppet sem bánta, hogy itt van. József atya fölállt, a söntéshez ment, és némi harapnivalót rendelt, hiszen dél van, és nyilvánvaló, hogy mindannyian éhesek. Nehezen indult a beszélgetés, amit János úgy próbált megoldani, hogy javasolta, egyenek. Igaz, előbb meg kellett várni az ételt. Kicsit feszengett a társaság, de váratlanul Gyuri szólalt meg először. Nagyot fordult velem a világ, és még mindig hordozom a batyumban a régi adósságomat. Ez pedig az, hogy eddig még nem kértem bocsánatot Ankától azért, hogy rútul elhagytam, és nem becsültem meg sem őt magát, sem a szeretetét, mondta, és Ankára nézett. Meg tudsz nekem bocsájtani mindazért, amit ellened vétettem? Már nincs semmi baj, Gyuri. A fiatalasszony először az asztal durván megmunkált lapját vizsgálgatta, mintha keresne valamit. Tenyerével meg is simította, s csak azután tekintett valamikori szerelme szemébe. Nincs semmi baj, és nincs bennem egy fikarcnyi harag sem, ezt nyugodtan elhiheted. Jó helyre kerültem, hálás is vagyok érte a mindenhatónak. Ugyanakkor mélységesen elszomorít mindaz, ami veled történt, s mindannyian azon leszünk, hogy segítsünk rajtad. Tudod, elképesztő számomra, hogy éppen ide tévedtél, a mi falunkba. Ezt jelnek vélem. Mi ez, ha nem isteni gondviselés? Hiszen tudod, félig meddig a te családod is itt van. Gyuri lehajtotta a fejét, de nem szólt. Az asztal lapjára merett, s nézte annak gírbe-gurba erezetét. Nem lenne mégis jobb, ha elmennék innen? Dadogta. Anka szólni akart, de János finoman megérintette felesége karját, jelezve, hogy most ő szeretne valamit mondani. Nem megy innen sehova, és azért nem, mert jó helyen van itt. Egyet viszont meg kell ígérnie, és pedig azt, hogy egyelőre nem mondja el Katinkának, miszerint ön a vér szerinti apja. Tudom, nehezet kérek. Majd úgy 10-15 év múlva, ha ön is beleegyezik, megtudhatja az igazat a leány. Nem fogjuk megakadályozni. Akkorra már felnőtt lesz. Tudni fogja, hogy mit kezdjen a helyzettel. De most még gyermek, nem szabad megzavarni az életét. János elhallgatott, s ezt a csöndet használta ki József atya. Tudja, Gyuri, a barátom tényleg nagyon nehezet kér magától. Iszonyú nehezet, mert maga elveszítette a családját. Most pedig itt lenne az alkalom, hogy Katinka által valamiféle kárpótlást kapjon. Lenne, akit szeretgethetne, akit kényeztethetne. Ám arra kérem, mégse fedje föl magát. Még ne. Jánosnak igaza van. Próbálja meg kivárni azt az időt, amikor a gyermek már felnőtt lesz. Érettebb fejjel könnyebben fogadja majd el a számára új helyzetet. De nehogy félreértsen bennünket, ez csupán kérés.
és nem föltétele a segítségnyújtásnak. Megérti, ugye? Hogy ne érteném, hiszen igazuk van. Nem nehéz belátni, hogy nem tennék jót a leánnyal, de a szüleivel sem, ha fölfedném, ki vagyok valójában. Még pórul is járhatnék. Mert mi történne, ha Katinka megkérdezné tőlem, miért hagytam el az édesanyját? Egyébként pedig sem 10, sem 15 év után nem fogom elmondani neki a valót, mert ezt sem János, sem Anka nem érdemelné meg. Ők nevelték föl nagy szeretetben, és bizony megérdemlik, hogy a leány úgy szeresse őket, mint édes szüleit. Gyuri elhallgatott, mert Tóni megérkezett az italokkal, majd kisvártatva az ételeket is felszolgálta. József atya fölállt, keresztet vetett. Isten áldjon mindannyiunkat, valamint az ételeinket is, és juttasson eledelt minden éhezőnek. Ámen.

akiknek a szívük tiszta. Miután mindannyian megebédeltek, József atya a söntéspulthoz ment, hogy rendezze a számlát. Tóni mosolyogva fogadta. No, ez is ritkán fordul elő, hogy egy pap fizesse ki hívei ebédjét. Ne is törődjön vele, nevetett vissza a fiatal plébános. Jó szívvel teszem, elhiheti. És visszaindult a többiekhez. Megjöttem, zöttyent le a székére. Folytathatjuk a diskurzust. Akkor mondanám is. János a lovász pillantását kereste. Tudja, Gyuri, van egy kis fuvarozó testületünk, amolyan céhféleség. Négyen vagyunk benne tagok, de már vannak új jelentkezők is. Anka fog a papírosokkal foglalkozni.

Nem volt nehéz belátnia, jelen helyzetében ez jóval több, mint amire számíthatna egy magafajta ember. Vállalom és köszönöm. Várja ki a végét, Lambert úr, nevetett János, mert még nem fejeztem be. Ugyanis megfelelő szállásra is szüksége lesz, hogy ne érezze magát elhagyatva, egyedül. Tudom, József atya szeretettel látná magát a plébánián, és én is azt ajánlottam, hogy fogadja el. De mégis hagyjuk meg ezt a lehetőséget másnak. Hát, ha lesz még egy önnél is rászorultabb atyafi. Ezért megegyeztem Anka szüleivel, akik szívesen befogadják önt. Ők is ebben a faluban laknak, nem is messze innen. Akár a beszélgetés után együtt el is mehetnénk hozzájuk. Ágostonékhoz, döbbent meg Gyurka. Ágostonékhoz. Lambert György feje zúgni kezdett. A beszélgetés kezdetekor el nem tudta képzelni, miféle segítséget fundált ki János az ő számára, de erre igazán nem számított. Hirtelen arra gondolt, valamiféle csapdába akarják csalni. Mintha el sem hagyta volna szülőfaluját, itt is a várgedei ismerősök veszik körbe. De tüstént elhessegette ezt a gondolatot, mert miért is lenne csapda mindaz, amit a segítségére találtak ki. Hiszen a munka és az azzal járó kereset jól jön, az pedig, hogy lesz hol laknia, szintén nagy segítség. De... Anka azonnal megérezte, hogy Gyuri tart az apjától. Azt hiszed, édesapám még mindig haragszik rád? Tudod, rám aztán igazán mérges volt, mondott is cifra dolgokat akkor, de mára minden harag és dű elszállt belőle, sőt, már téged sem kárhoztat. Régóta nem, úgyhogy ettől ne félj. Emlékezz csak, mennyire kedveltek téged, amikor még kisebbek voltunk. Úgyhogy nincs okod aggodalomra. Akkor ezzel is megvolnánk, nyugtázta János, és Gyurihoz fordult. Nos, mit szól az ajánlatainkhoz? Amikor elindultam otthonról csak úgy, találomra, el sem tudtam képzelni, mit tartogat számomra a jövő. Az pedig, hogy Várgedét otthagyva ismét várgedei ismerőseim között éljek, teljességgel elképzelhetetlen volt számomra. És mégis itt vagyok, vagy ahogyan az elébb Anka mondta, itthon vagyok, mert félig meddig a családom is itt él. Lovászként nem tudok cifra szavakkal köszönetet mondani. Talán elegendő, ha annyit kinyögök, hogy az Úristen áldja meg mindannyiukat azért a sok jóért, amiben részesülni fogok. A nehezén ezzel túl vagyunk, nézett János a többiekre. Gyuri, szedje össze a holmiát, mert indulunk Ágostonékhoz, akik már előkészítették a szabályát. Holnap pedig eljön hozzánk, és megbeszéljük a további teendőket. Esetleg a telepre is kinézünk.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés, a 17. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 172-es késői jegyzékszámú, 12. B-dur vonós négyesének második tétele hangzott el a Quartetto Italiano előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok világnapja alkalmából a közösségi oldalán köszöntötte a tanárokat. Azt írta, egy jó pedagógus nem csak tudást ad át, hanem kíváncsiságot ébreszt, bátorít, irányt mutat. Majd kollégái és saját nevében megköszönte az oktatásban dolgozók munkáját. A miniszter Facebook oldalán megjelent hozzászólások túlnyomó többsége negatív volt. A kommentelők nem csak a pedagógusok fizetését, az elmaradt jubileumi jutalmakat és helyettesítési díjakat kérték számon, hanem Lannert Judit korábbi tanárokról tett kijelentéseit is a miniszter fejére olvasták. Veszélybe kerülhet a magyar lakossági állampapírok egyik legfontosabb előnye, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az állampapírok adózása miatt. Brüsszel szerint uniós jogot sérthet, hogy bizonyos magyar állampapírok kamata adómentes, miközben más uniós országok hasonló értékpapírjai után a magyar befektetőknek adózniuk kell. A vita nem csak a jövőbeni szabályokat, hanem a már megvásárolt állampapírok helyzetét is érintheti. A BRFK nyomozást indított a 2026. augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzése miatt versenyt korlátozó megállapodás gyanújával. A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást a Hard Rock Kft. Nyerte el, miután a meghívott három cég közül csak ez adott be ajánlatot. Az ügyben korábban Hadházi Ákos és a Mi Hazánk is feljelentést tett, miközben a Tisza párt és Radnai Márk tagadta, hogy részt vett volna a közbeszerzés lebonyolításában. A Fidesz frakció is bírálta a rendezvénysorozatot, szerintük előre eldöntött lehetett az augusztus 20-ai ünnepség lebonyolítására kiírt közbeszerzés eredménye, írja az Origo. Andrej Sibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy zöld utat adott az Ukrajnával folytatott Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitásához. Ukrán sajtóbeszámolók szerint a magyar fél szerdán az uniós tagállamok állandó képviselőinek ülésén már nem akadályozta a két klaszterhez kapcsolódó további technikai lépéseket, írja az Index. A 2026-os kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Henry B. Kagan és Soai Kenso felfedezései alapjaiban változtatták meg az élet földi eredetének kutatását és a modern gyógyszergyártást. Mondta az MTI-nek Lente Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, aki személyesen is többször találkozott a friss Nobel-díjas japán tudóssal. Elmondta, hogy Soai Kenso, aki a Pannon Egyetem díszdoktora is, többször járt Magyarországon tudományos konferenciákon. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvvásáron mutatják be a Jorge Mario Bergoglio bíboros, vagyis Ferenc pápa személyes feljegyzéseit, naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évi kíséri végig élete eseményeit. Adta hírül a Vatican News. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap, bíboros, későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, ugyanakkor keleten még nagyrészt napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nagy területen megélénkül a déli szél, a zivatarokat átmenetileg viharos széllökések, intenzív csapadék, esetleg apró szemű jég kísérheti. A csúcshőmérséklet 22 és 28 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Tik-tak, ütött a nyomtatott könyv órája a TikTok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutatóintézet igazgató helyettese. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Kiskozma Georginával beszélgetünk.
1: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
0: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
1: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg-szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
0: technológia... De ez az egyére van bízva, a megítélése?
1: A megítélése...
0: Vagy a társadalomra, vagy a szakemberekre.
1: Én azt gondolom, hogy ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk, ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikációelméleti szakember jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el. Számos kutatás bizonyítja azt, hogy egyébként az, hogy milyen technológián keresztül jutunk a szövegekhez, az meghatározza azt, hogy például a szövegértésünk az mennyire tud elmélyülni. A könyvnek a fizikai megjelenése, a linearitás az olyan olvasási módokat segít elő, mint a koncentráció, az elmélyült olvasási készségeknek a kialakulása, vagy a mélyebb szövegértés. Hiszen lineáris módon olvassuk a könyveket, általában nem zavar meg semmi más, hiszen ha könyvet olvasunk, más nem tudunk tenni, míg hogyha a képernyőn keresztül olvasunk, ott az egy teljesen más olvasási módot alakít ki, pásztázó olvasási módnak is hívják, és ez nem tud egy olyan elmélyült olvasási módot kialakítani, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy a szövegértésünk sem tud annyira elmélyülté válni. Ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a könyvolvasás az nem pusztán kulturális kérdés, nem pusztán azt jelenti, hogy mi az, amit olvasunk, mennyire vagyunk jártasak adott esetben a magas kultúrában, hanem azt is, hogy hogyan észleljük a világot, mennyire tudunk elmélyülni a szövegekben, mennyire alakulhat ki a logikus gondolkodásunk, nagyon sok mindent befolyásolhat.
0: Tulajdonképpen a könyvolvasásnak kell a szerepét erősíteni a digitális kultúra világában, vagy korában? Meg hogy hogyan lehet egyáltalán?
1: A legfontosabb kérdés az nem is elsősorban az, hogy olvasnak-e a fiatalok, vagy nem olvasnak, hanem az, hogy ebben a megváltozott környezetben milyen szerep lesz a könyvnek. Itt a megváltozott környezet alatt azt értem, hogy a figyelem gazdaságkorát éljük, és rengeteg más szabadidős tevékenységgel kell versenyezni a könyvnek. Gondolhatunk itt a social médiára, a videó nézegetésére, az okos eszközöknek a használatára, tehát ilyen értelemben kell ebben a hihetetlen versenyben megtalálni a könyvnek a szerepét. Pusztán az adatokat nézzük, akkor nem feltétlenül ennyire tragikus a helyzet, hiszen például az Európai Unióban is vannak kutatások a könyvolvasásra vonatkozóan. 2022-es eredmény azt mutatja, hogy az Európai Unió 16 éves és idősebb lakosságának több mint a fele mondta azt, hogy olvasott könyvet az adatfelvételt megelőző időszakban. Ez mondhatjuk, hogy nem olyan rossz arány. De az éremnek a másik oldalán pedig ott van, hogy ez azt is jelenti, hogy minden második 16 év fölötti európai polgár nem olvasott könyvet. Viszont, hogyha csak a fiatalokra vetítjük az adatokat, akkor pedig azt látjuk, hogy pontosan ők voltak azok, akik a legnagyobb arányban olvastak, tehát több mint 60%-uk számolt be arról, hogy legalább egy könyvet olvasott.
0: Ennek a minősége is számít, a könyv minősége is.
1: A könyv minősége is számít, igen, illetve az is, hogy akik olvasnak, azt milyen okból teszik meg. Tehát láthatjuk a magyarországi adatok esetében is, itt egyébként trendeket is látunk, hogy a könyvolvasás az folyamatosan visszaszorult a rendszerváltás követő időszakban, és csak az elmúlt 20 évet nézve, tehát 2005 és 2020 között 11%-kal kevesebben mondták azt, hogy rendszeresen könyvet vesznek a kezükbe, és ugyanilyen arányban mondták azt, hogy egyáltalán nem szoktak könyvet olvasni. Hogyha pontos adatokat is mondhatok, akkor a felnőtt lakosságnak a 13%-a mondta azt, hogy rendszeresen szokott olvasni, és 53%-a pedig azt, hogy egyáltalán nem olvas. És a magyar ifjúságkutatás eredménye is valami hasonló képet rajzolnak ki elénk, hiszen körülbelül a fiatalok egy tizede mondta azt, hogy rendszeresen szokott könyvet olvasni a szabad idejében. Tehát látjuk azt, hogy a rendszeres könyvolvasásnak az aránya is csökken, viszont szerintem még érdekesebb az, hogy miért is veszünk könyvet a kezünkbe. És erre vonatkozóan is látunk kutatásokat, hiszen Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban már jó néhány éve kongatják a harangot, hogy baj lesz, hiszen a fiatalok egyre nagyobb aránya mondja azt, hogy nem szeret könyvet olvasni. Például 2024-ben a Progress in International Reading Literacy Study a tizenévesek olvasási kedvét vizsgálta, és azt állapították meg, hogy a tizenévesek negyede mondta azt, hogy nem szeret olvasni. A 2025-ös felmérésükben pedig az Egyesült Királyság több mint 500 iskolájában több mint 110 ezer 5 és 18 éves tanulót kérdeztek meg az olvasási szokásról, és itt is azt tapasztalták, hogy 2025-re az olvasás szeretete az két évtizedes mélypontra süllyedt.
0: Az elemzésben is szerepel, hogy Amerikában is elsősorban a főiskolai vagy egyetemi végzettségűek olvastak könyvet az elmúlt évben.
1: Ez a fajta minta egyébként nem pusztán az amerikai populációban rajzolódik ki, hanem a magyarországi és az európai kutatások tekintetében is azt látjuk, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol szívesebben olvasnak a fiatalok és a gyermekek, és vannak olyan csoportok, ahol kevésbé. És mindez azt is mutatja, ha a könyvolvasásnak a presztízse az folyamatosan csökken, akkor ezek a kulturális különbségek összegek egyre nagyobbakká válhatnak. Mindig óvatosságra intek mindenkit, hogy a különböző felméréseket összehasonlítsuk, azonban az megállapítható, hogy ezek a mintázatok szépen kirajzolódnak, és valóban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a nagyobb városokban élők és a nők azok, akik jellemzően szívesebben vesznek a kezükbe könyvet a szabadidejükben. És pontosan emiatt fontos az, hogy a könyvnek a szeretetét azt minden csoportban, a gyerekek körében megpróbáljuk újra megerősíteni.
0: Tulajdonképpen arról van szó, hogy az információs és kommunikációs technológiák fejlődése jelentős hatást gyakorolt a kultúrafogyasztási szokásainkra?
1: Sokkal nagyobb a verseny, ez valóban igaz, és más típusú élvezetet nyújt egy könyv, mint például a közösségi médiának a fogyasztása, használata. Ugyanakkor azt is nagyon fontos leszögezni, hogy maga a könyvolvasás, vagy maga az olvasás, az nem egy olyan tulajdonsága az embernek, ami automatikusan kialakul. Ezt gyakorolni kell folyamatosan, és meg kell találni azokat a pontokat, ami miatt úgy érzi a fiatal, hogy érdemes könyvet a kezébe venni. És itt hadd utaljak vissza a brit felmérésre, mert én azt gondolom, hogy nagyon elgondolkodtató eredményekre jutottak. Azt is megvizsgálták, hogy milyen motivációi vannak a fiataloknak a könyvolvasás tekintetében, és három fontos motivációs csomagot sikerült beazonosítaniuk. Az első az a tudásközpontú, ami a kíváncsiságon alapul. Akik ilyen motivációval rendelkeznek, ők azt mondják, hogy azért olvasnak, mert új információra van szükségük, új szavakat szeretnének megtanulni, tehát van egy ilyen jellegű célkitűzésük. Aztán van a tudatos, jól létre irányuló motivációk, azok, akik azért olvasnak, mert az ellazítja őket, segít relaxálni, inspirálja őket, segít kiszakadni a hétköznapi dolgokból, illetve örömet okoz az ő számukra, és a harmadik nagy motivációs csomag pedig a társas vagy a kapcsolódásra épülő motivációk, azért vesznek könyvet a kezükbe, mert adott esetben egy másik kultúrát szeretnének megismerni vagy kapcsolódni másokhoz. Azt is látjuk, hogy akik nem szeretnek olvasni, az ő legfontosabb motivációjuk ez a tudásra alapuló olvasás. Tehát ők azért olvasnak, mert valamilyen céljuk van. Mondjuk az iskolában szeretnének előre jutni, vagy információt szerezni, és sokkal alacsonyabb a jól létre, tehát az örömre fókuszáló motiváltság. És szerintem ez egy alapvetően egy jó kiinduló pont tud lenni a számunkra, amikor arról beszélünk, és arról gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk újra megszerettetni a fiatalokkal az olvasást, hiszen más stratégiákat kell alkalmazni az olyan gyerekek esetében, akik szeretnek olvasni, és más olyanok esetében, akik nem szeretnek. Akik például még nem találták meg az örömet a könyvolvasásban, mert legyünk optimisták, és bízunk abban, hogy ők is megtalálhatják az örömet. Nekik segíthet az, hogyha valamilyen más médiumhoz kapcsolódó könyvet ajánlunk nekik, tehát egy film vagy sorozathoz kapcsolódó könyvet, vagy hogyha a személyes preferenciáikat nézzük, megkérdezzük, hogy mi a hobbiuk, és ahhoz kapcsolódó könyveket ajánlunk. Fontos az, hogy milyen a borító, a cím, mennyire figyelemfelkeltő, és ami szerintem talán a legfontosabb, hogy a személyes ajánlásokat szeretik a legjobban. Tehát amelyeket a szülők, a pedagógusok...
0: Oktatásban van ennek kimagasló szerepe.
1: Abszolút, abszolút. Nincsen egy egységes stratégia, de az minden esetre igaz, hogy sokat kell velük beszélgetni, hogy mi az, ami érdekli őket, és az alapján személyes ajánlásokat érdemes a számukra tenni.
0: Mi a helyzet a közvetítő médiummal, az üzenet befogadását és értelmezését illetően?
1: Ugyanazt a szöveget különböző médiumokon keresztül sajátítjuk el, a más eredményre jutunk. Tehát a nyomtatott szöveg, inkább így fogalmaznék, az egy sokkal elmélyültebb kapcsolódást jelentett az adott szöveghez. Ha a képernyőn keresztül olvasunk, akkor nagyon sok minden elterelheti a figyelmet, és a szövegértésnek a minősége is romolhat. És szerintem azt is nagyon fontos még megemlíteni, hogy maga a kultúrafogyasztásunk is jelentősen átalakult e tekintetben, hiszen a tárgyi kultúra is folyamatosan megváltozott itt. Ez alatt azt érthetjük, hogy a VHS, a kazetta, a bakelit lemez, ezek mind-mind kikoptak a mindennapjainkból. Persze vannak, akik még gyűjtik ezeket, de inkább hobbi-szerűen, és ezeknek a helyét átvették a streaming szolgáltatók. Ez azt is jelenti, hogy a 2000-es évek elejéig egy sokkal lassabb, közösségibb kultúrafogyasztás valósult meg, és mivel a korlátozott hozzáférhetőség volt a domináns, ezért egy-egy műhöz, legyen az egy film, egy könyv, vagy egy sorozat, sokkal mélyebben tudtunk kapcsolódni, tehát most akik kicsit régebb óta fiatalabbak, ők pontosan emlékeznek, hogy mondjuk mit jelentett egy Dallas, vagy a kötelező olvasmányok. A mai világban pedig sokkal inkább a rengeteg tartalom, a gyors fogyasztás, a bő választék, a bőség az, ami jellemző, és emiatt az élményeink is rövidebbek és felszínesebbekké válnak. Lassabb közösségi kultúrafogyasztásból egyre inkább egy gyors, individualizált, töredezett kultúrafogyasztást tapasztalunk, és ez sajnos azt is jelenti, hogy egyre nehezebb ezeket a úgynevezett kulturális referenciapontokat megtalálni, ami mondjuk egy egész nemzedéket össze tud kötni, hogy emlékeznek az adott filmre, emlékeznek az adott könyvre, és ez egy jó alapot jelenthet a további beszélgetésekhez.
0: Az elemzésben szerepel, hogy a Z generáció elpusztítja a Gutenberg galaxist. Ezt kijelentő módban szerepel.
1: Ez is egy provokatív megállapítás, hiszen azt látjuk, hogy a fiatalok, utaltunk is erre, továbbra is olvasnak, csak más módon teszik ezt meg, és más módon jutnak ezekhez a könyvekhez. Most itt hadd említsem a BookTok-nak a jelenségét, hiszen azt gondolom, hogy ez is egy jó példa lehet arra, hogy nem állíthatunk egyértelműen, vagy nem tettünk egyértelműen ilyen kijelentéseket, amely egyébként ugye itt az elemzésben is provokatív módon megtörtént, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a médiumok adott esetben, hogyha szerencsés csillagállás alatt vagyunk, akkor kiegészíthetik egymást. Tehát arról szoktunk beszélni, hogy a TikTok az kiszorítja a könyvolvasásnak a szeretetét, és a fiatalok inkább a TikTokon találhatóak, mint a könyvesboltban. És erre egy kiváló példa, úgynevezett BookTok jelenség, ami azt jelenti, hogy a TikTokon olyan kis közösségek jöttek létre, amelynek a tagjai különböző könyveket ajánlanak a társaiknak a figyelmében, és itt is egy brit elemzést hoztam példaként. Itt 2022-ben a britek több mint 2016 és 25 év közötti fiatal kérdeztek meg a BookTok használatáról, és azt tapasztalták, hogy a kétharmada a válaszadóknak azt mondta, hogy a BookTok olyan könyvek olvasására ösztönözte, amit egyébként soha nem vettek volna a kezükbe, több mint felük kifejezetten mindenkér ajánlást a kortársaitól, és 60%-uk mondta, hogy a BookTok vagy könyves influencerek segítettek nekik felfedezni az olvasás iránti szenvedélyüket. Tehát a TikTokon létrejövő trend ez éppenséggel ebben az esetben jól sült el, hiszen újra a könyvolvasás örömét segített felfedezni a fiatalok körébe, tehát trendet teremtett, azt mondta, hogy trendi, hogyha a fiatalok újra könyvet olvasnak. És egyébként, ha bemegyünk a könyvesboltokba, akkor már olyan címkéket is láthatunk, hogy BookTok által ajánlott könyvek, és ezek kellően figyelemfelkeltőek lehetnek a fiatalok számára, hogy oda menjenek és magukkal ragadjanak egy könyvet.
0: Beszélgetésünk végén kérem összegezze, mi a nyomtatott könyv valódi ellenfele?
1: A nyomtatott könyv valódi ellenfele minden egyéb, ami megjelenik a digitális platformokon, de én azt gondolom, hogy ebben az új helyzetben érdemes megtalálni a könyvnek a szerepét és a helyét. A szerepe ilyen értelemben nem változik, hiszen kultúra átadásában segít, van egy edukációs célzatja, közösségeket képes kialakítani vagy erősíteni, mentális egészségünk tekintetében is kifejezetten fontos lehet a könyvolvasás, tehát ilyen értelemben a könyvnek az értéke az nem változik. Az, hogy hogyan jut a fiatalokhoz, hogyan tudjuk őket arra motiválni, hogy könyvet vegyenek a kezükben, ez az, ami változik. Továbbra is a családnak, az iskolának, a kis közösségeknek meghatározó szerepük van abban, hogy kialakuljon a könyvolvasás szeretete a fiatalokban, de azt is láthatjuk, hogy egyre nagyobb hatást gyakorol a közösségi média és a különböző digitális platformok is. Ennek van pozitív oldala, látjuk például a BookTok jelenséget, és van negatív oldala is, amikor valóban elvonja az ő figyelmüket a könyvolvasásról. Minden esetre továbbra is kifejezetten fontos az, hogy a fiatalok azt lássák, hogy a könyv az nem csak iskolai célzattal létezik, nem csak egy eszköz az iskolapadban, hanem ez egy örömforrás is. Ha ezt el tudjuk érni, akkor onnantól kezdve ebben a versenyben a könyv is újra esélyes a győzelemre.
0: Tulajdonképpen nekem a fő feltevésem, vagy a fő problémám, hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
1: A szocializáció az nagyon fontos, tehát minden egyes kutatás alátámasztja, hogy azok a gyermekek, akiknek olvasnak gyerekkorukban, nagyobb eséllyel fognak a könyvek az életük részét képezni, tehát ha azt látják, hogy a szülei könyvet fognak a kezükbe, az nagyon fontos. Az iskolának továbbra is kiemelt szerepe van, itt is látunk változást, hiszen olyan könyveket érdemes a fiatalok kezébe adni, amelyek a saját életükre vonatkoztatóan, vagy saját életükre reflektálnak, tehát közel állnak az ő problémáikhoz, értik, és tudják is értelmezni, és minél több könyv veszi őket körül, annál nagyobb az esélye annak, hogy azt le fogják venni a polcról. Nagyon fontos a személyes ajánlások megtétele, beszélgessünk velük, hogy milyen könyveket szeretnek olvasni, kapcsolódjon az ő érdeklődési körükhöz, hobbiukhoz, kapcsolódhat adott esetben a kedvenc filmükhöz, tehát meg kell találni az útját annak, hogy egy olyan hátteret teremtsünk, amiben ők felfedezhetik a könyvolvasásnak az örömét. Tehát ne csak akkor fogjanak könyvet a kezükbe, amikor dolgozatra készülnek, és rájuk van kényszerítve, hogy olvassanak, hanem segítsünk nekik felfedezni azt, hogy valóban örömöt tud okozni a könyvolvasás.
0: Kedves hallgatóink, Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Jászok Egyesülete, melynek célja a jászság kulturális örökségének ápolása és hagyományainak őrzése, szeptember 30-án tartotta összejövetelét Budapesten, a Pesti Vármegyeházán. Az összejövetelen Varga Kamil, ferences szerzetes, lelkipásztor, helytörténész, aki maga is tagja a Jászok Egyesületének, életéről, hivatásáról, történetéről és kutatásairól tartott előadást a megjelenteknek. Az összejövetel előtt műsorunknak interjút adott Varga Kamil ferences szerzetes és dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke. Most a velük készült beszélgetést hallják, kedves hallgatóink. Nagyon hálás vagyok Kamil testvérnek, hogy interjút készíthetek a Kerengő című közéleti műsor számára. Kezdjük talán a beszélgetésünket onnét, ugye egy jászberényi család otthonából indult el, és vezette az útja a ferences rendbe, már 26 éve tart papi szolgálata.
2: Papi elmondatomnak azt a mondatot választottam, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenvéd gyümölcsöt hozzatok. Jézusnak ez a mondata úgy éreztem, hogy biztosan vonatkozik az én életemre is, hiszen meghívott engem Jászberénynek a külső anyavilágából, határából, mint vas és fém szerkezet, és lakatosként dolgoztam, elhívott onnan, hogy az ő szolgálatát lássam el, illetve ebből talán nagyon fontos, hogy Szent Ferenc módjára kövessem őt, Szent Ferenc módjára törekedjem az evangéliumot élni.
1: Kamil testvér továbbra is kapcsolatban marad, nem csak a családjával, nem csak Jászberénnyel, hanem a Jászok Egyesületével is. Miről fog beszélni a tisztelt hallgatóságnak a mai előadásán?
2: Én már voltam itt előadást tartani, de most elnök úr meghívott engem, hogy beszéljek magamról egy kicsit, illetve az elmúlt években lefolytatott kutatásaimról, következő terveimről, cikkeimről, egyáltalán mivel foglalkozom.
1: Erre a beszélgetésre készülve természetesen megnéztem Kamil testvér kutatási témaköreit, és örömmel láttam, hogy számos könyvet és tanulmányt írt, többek között Szerzetesek a jászságban címmel jelent meg könyve, valamint most legutóbb egy könyvbemutatója volt a vezérlő fejedelem nevelőjéről, P. Bárkányi János ferences szerzetes életútjáról. Hogy kezdődött ez a kutató munka, hogy a jászok és a ferences szerzetesek kapcsolatát szeretné feltárni az érdeklődők számára?
2: Úgy látszik, hogy én szeretek írni, meg nagyon szeretek olvasni. Bár saját könyvtáram nem nagyon van, de számtalan könyvtár használatára van lehetőségem, és volt lehetőségem a régi időkben is. A ferences és a jászság olyan, mintha valaki matematikát tanítana, és két egymást metsző halmazba jutna bele. Összekapcsolódott a történelem folyamán is már 550 éve a jászoknak meg a ferenceseknek a nyomvonala, de hát az én életemben meg pláne összekapcsolódott. Aztán szeretek írni, szeretek olvasni, érdekel a helytörténet, a helyismeret. Mikor ide megjelentem a Pesti ferences templomban is, azzal kezdtem, hogy elolvastam a templomnak meg a rendháznak a történetét. Hogy egy kicsit tudjak kapcsolódni hozzá, hogy prédikációba esetleg ezt azt be tudjak fordítani belőle.
1: Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani Varga Kamil ferences szerzetes atya írásait, könyveit, tanulmányait, valamint azokat a YouTube-on található előadásokat, vele készült interjúkat, amelyeket magam is megnéztem, és többek közt ott egy ilyen mondatát találtam Kamil testvérnek, hogy a jó pap holtig tanul, mondták régen, és nem újdonság a mai élethosszig tartó tanulás megfogalmazása. Mit jelent Kamil testvér számára a tanulás és a tanítás? Akárhogy is vesszük a tanulmányai, a könyvei, ismeretátadásuk.
2: Ahhoz, hogy az ember meg tudjon írni egy újságcikket, meg tudjon írni egy cikket, föl tudjon készülni egy rádióriportnak az elkészítésére, vagy akárminek a megírására, sokat kell olvasni és tanulni. Úgyhogy az én életemben is különösen igaz ez a mondat. Nem mehetek el úgy egy riportot készíteni, hogy nem készülök föl abból a személyből, akivel én most fogok beszélgetni. Legalább tudjam néhány ismérvét, családját, könyveit, cikkeit, egyebeket. És volt egy másik nehézség, ami engem erre indított, hogy Jászberény hajtán nem volt annyira nagy lehetőségünk a közművelődésre, tehát apránként pótolni kellett azokat a hiányosságokat, amit mondjuk odahaza a tanyasi életre, az állatok körüli munkára, vagy a mezőn való munkára fordítottunk, és nem a tanulásra.
1: Nagyon fiatalon tapasztalta meg, hogy dolga van, dolga lesz a ferences közösségben.
2: Szeretném idézni elődömnek, a Kovács Kamil testvérnek az életét, aki szintén az én vidékemről származott, 1909-ben született, és 69-ben féloldalára lebénult, és ágyhoz kötözettségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből is legyenek ferences hivatások. Úgyhogy ez a meghívás, ez az elhívás nagyon kötődik az én elődeimhez is.
1: Számomra mindig megható, ha valaki kötődik a gyökereihez, a szülőhelyéhez, és nem csak a családjához, hanem ahhoz a vármegyéhez, ahova tartozik, jelen esetben a Jászsághoz. Mit jelent az ön számára, Kamil testvér, Jásznak lenni, vagy idejönni most a Jászok Egyesületébe előadást tartani?
2: Jásznak lenni mindig egy kicsit jobban összetartozást jelent. Amikor elmentem Szombathelyre, véletlenül pont találtam ott is Jászokat. Elmentem Szegedre, véletlenül pont ott is találtam Jászokat. Most elmentem a nyáron Jászboldogházára, a Jászok világtalálkozójára. Hát ott is teljesen ismeretlen embereket is megszólítottam, mert tudtam, hogy úgy is fog válaszolni, vagy úgy se fog elüldözni, és úgy is lesz közös témánk, amit esetleg meg tudunk beszélni.
1: Miben látja a Jászok Egyesületének legfontosabb feladatát ferences szerzetesként, teológusként és helytörténészként?
2: Amikor még alakult a Jászok Egyesülete, akkor a budapesti fővárosba összegyűlt egyetemistákat fogta össze, de most, ahogy én végignézek általában itten megjelenteken, már kevés emberről tudnám feltételezni, hogy egyetemista. Inkább a Jászságból elszármazottaknak az gyűjtőhelye, akik szeretnék a jász identitásukat továbbra is fenntartani, erősíteni, megtartani. A közösségi összejövetelek ezeknek mindig alkalmas helyei és pillanatai.
1: Említette, hogy mennyire fontos az ön számára az olvasás és a folyamatos tanulás. Mit tanácsolna a műsorunkat hallgatóknak, akár idősnek, akár fiataloknak? Hogyan fogjanak hozzá tudásuk fejlesztéséhez, amikor nem iskolai oktatásról beszélünk?
2: Hát bizony már régen kikerültünk az iskolapadból, még akkor is, hogyha esetleg a későbbiekben is volt lehetőség arra, hogy újra visszaüljünk oda. De minden alkalom, amit a kultúrára, közművelődésre szánunk, az egy tanulási lehetőség. Tegnap este a Pasaréti Közösségi Házba Gyabronka József Dante Pokol című írásából adott elő részleteket. Rövid idővel ezelőtt voltam a Néprajzi Múzeumba, a Nemzeti Múzeumba és a Magyar Zeneházába is. Azok is egy tanulási lehetőségek voltak, azokra is föl kellett készülni. Erről írtam egy cikket az Újváros online részére, ott, amit az ember tapasztalt és meghallott.
1: A Jászok Egyesülete elnöke dr. Dobos László. A kedves rádióhallgatók bizonyára emlékeznek, hogy tavasszal találkoztunk, beszélgettünk mi utoljára elnök úrral a Kerengő című közéleti műsorban. Azóta sok minden történt. Világtalálkozójuk volt, sőt, átadták a Jársági Civil Vándordíjat is a Köttöm Vezér Honismereti Egyesület számára Kunszentmártonban. Arra kérném elnök urat, hogy foglalja össze röviden, nem csak a Jászok világtalálkozójának a jelentőségét, hanem annak a jelentőségét, amiről itt Kamil testvérrel beszéltünk az imént, hogy a közösség, a Jászok Egyesülete egy olyan összetartó erő a jászok számára, ami azt hiszem pótolhatatlan.
3: Megőrzése, lelki megtartása nagy gond sokaknak. Ez azért is fontos számunkra, hogy ebben szerepet vállaljunk, mert ahogyan az ember halad előre a korban, egyre kevesebb ember lesz, akihez vissza tud térni a szülőföldre. És egy idő után már nincs senki, csak azok, akik a temetőben vannak. Tehát keresi azokat a kötődéseket, amelyek őt mégis közelebb viszik ehhez. Próbálunk fogódzót adni ahhoz, hogy a szülőfölddel való kapcsolatot megőrizzük, vagy kialakítsuk, vagy megtartsuk. Tulajdonképpen az Egyesületnek az a célja, hogy megfoghassák egymás kezét azok, akik egy helyről, egy tájról származnak, tudjanak egymásról, találkozzanak azokkal, akik ennek a tájnak a kutatói, művelői, ott dolgoznak, ott tanulnak, onnan kerültek el. Tehát megtalálni a közösség révén azokat a gyökereket, amely bennünket jásszá tesz. Ez tulajdonképpen a feladatunk. És ennek az egyik leglátványosabb rendezvénye évente a Jászvilág találkozó, ami mindig más-más jásztelepülésen kerül megrendezésre. Az idén Jászboldogházán voltunk. Hát ők egy ilyen mérnöki vonalzóval mért jásztelepülés, valamikor a semmiből született jelentek meg, mint Jászberény egyik külső része, aztán önállóvá váltak, és mára pedig tényleg saját hagyományőrzéssel, saját múlttal, megélt, megtapasztalt és megőrzött múlttal bírnak. Engem nagyon megindított, hogy ez a viszonylag kis közösség milyen intenzitással, milyen erővel tudta megszervezni ezt a programot. Tényleg a település apraja nagyja részt vett ebben. Nem tudtál úgy menni 5 métert az utcán, hogyha tanástalanul bókláztál, hogy meg ne szólítson valaki, hogy mit tetszik keresni, miben segíthetek, hogyan tovább. Szóval a tenyerüken hordoztak bennünket, ez nekünk nagyon sokat jelentett. És hát újból, egy év után újból találkoztunk. Annyi szomorúság vegyült ebbe a 41 néhány települést összekapcsoló rendezvénybe, hogy először a rendezvény sorozat történetében kétséges, hogy mikor folytatódik. Ennek anyagi okai vannak, meg talán lehet, hogy nem volt kellő alap ahhoz, hogy megszülessen a döntés arról, hogy ki lesz a házigazda 2027-ben. Mi bízunk abban, hogy ez megtörténik mielőbb, megvalósul a jövő évi találkozó is. Az eddigi támogatók köre lehetővé tette, hogy ez a rendezvény 30 éve rendre megvalósuljon. Adja Isten, hogy meglegyen minden lehetőség arra is, hogy a 31-et is megrendezzük. Ebben a Jászok Egyesülete, mint az elszármazottakat összefogó szervezet társ rendezőként működik közre.
1: Hívni a kedves rádióhallgatók figyelmét a Jászok Egyesülete honlapjára, ahol számos információt olvashatnak, valamint könyveket is találnak, sőt, ismét átadásra került a Jászok Egyesületének elismerése a Jársági Civil Vándordíj, a Köttöm Vezér Honismereti Hagyományőrző és Városvédő Egyesület számára. Mutassuk be őket, és mit tettek ők, hogy elnyerhették ezt a rangos elismerést.
3: Kérdezhetné az ember, hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kap egy kunsági civil szervezet Jászsági Civil Vándordíjat. Ez nem fából vaskarika, a legkevésbé sem az. Ugyanis Kunszentmárton egy jász alapítású település, valamikor egy jászapáti közösség, hiszen ugye annyira felszaporodott apáti lakossága, meg a többi jász településé is, hogy kirajzó rajokat bocsátottak ki magukból, és így ezek az apátiak elindultak. Több esztendőn keresztül kutattak olyan területet, ahol letelepedhetnek, ahol megszállhatnak, és hát ez ugye 1719-ben sikerült is. Kunszentmárton gyökerei ide nyúlnak vissza, hiszen a török időkben kipusztultak, akkor a jászok újra telepítették őket, és hogy ők nem kunok, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Kunszentmárton a mai napi katolikus település. A kunok meg reformátusok. Tehát ez a legfényesebb bizonyíték erre. Van ott egy megszállott, szabad így mondanom, ember, Barna Gábor, egyetemi tanár, szegedi egyetemi professzor, most már nyugállományban, aki Kunszentmárton múltjának egyik legnagyobb felkutatója, megőrzője, felmutatója. És ez a Köttöm Vezér Egyesület, ennek is az egyik alapítója ő, és még további helyi erők. Nos, hát ők létrehozták azt a közösséget, ami a helyi történelmi értékek megőrzését, felmutatását szolgálja, illetve városvédő funkciókat is betöltenek. És ennek során a jász öntudat néha felizzó, néha hambadó parazsát próbálták szítani, és ebben ennek a szervezetnek nagyon nagy szerepe van. Tehát, hogy Kunszentmárton öntudatában megmaradjanak a jász gyökerek, hogy apraja nagyja tudja, ismerje, hogy enélkül Kunszentmárton története nem egész, hogyha ezt valaki nem ismerné, vagy nem ismeri. És ezt ismerte el a Jászok Egyesülete, illetve a Jászságért Alapítvány, tulajdonképpen a mi testvérszervezetünk, amely ezt a Jászsági Civil Vándordíjat a vele járó 500 000 forinttal az idén nekik ítélte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt a Jászok Egyesülete szeptember 30-án megrendezésre kerülő találkozója előtt készíthetjük ezt az interjút. Említette elnök úr a kutatást, a jászokat. És az imént Kamil testvérrel arról beszéltünk, hogy bármerre jár, mindenütt jászokkal találkozik, jászokra talál, akár kutatás nélkül is. Miben látja Kamil testvér az okát annak, hogy őrzik a jársághoz való tartozásukat szerte az országban, de gondolom a világban is, majd ezt elnök úr elmondja, a jársághoz való kötődésüket?
2: Mindig nagy volt az összetartás a jászokba, szerintem az elmúlt századok folyamán. A történelmi helyzet is hozta. Gondoljunk csak, az 1700-as évek elején eladják a jászokat, és egy óriási, példaértékű összefogásra volt szükség ahhoz, hogy ismét megváltsuk magunkat. Most mi nem tudjuk elképzelni, hogy az a rengeteg pénzt, amit előteremtettek kölcsönből, meg saját vagyonuk feláldozásával, mekkora hatalmas erőfeszítés volt. Biztos vagyok benne, hogy a századok folyamán több, ha nem is ekkora léptékű, de többféle nehézséggel tapasztaltak, amiben csak az összefogás, az egymás kezének a megfogása, ahogy a elnök úr mondta, csak ez az összefogás segíthette ki őket. Vagy például a török korban is sok nehézséget kellett megtapasztalni, hiába tartozott a központ alá azért sok nehézséget kellett megtapasztalni. Ki kellett alakulni egy Jász Kamukérónak is, hogy hogyan tudunk megállni ebben a nehéz helyzetben, hogyan tudunk összetartani, hogyan tudunk megmaradni. Szerintem ez még az elmúlt századokban is, ahogy kialakult, úgy a mai napig megtartja a jászokat.
1: Elnök úr említette a Jászok világtalálkozóját, amit évente megrendeznek. Akkor ez azt jelenti számomra, az én olvasatomban, hogy szerte a világból is érkeznek a jársághoz kötődők, akik önökkel kapcsolatot tartanak, kapcsolatot ápolnak. Hogyan?
3: Előre mindig meg van hirdetve a következő világtalálkozó. Nagyon sokan a Magyarországra való utazásukat, szabadságukat eleve így tervezik, hogy akkor érkezzenek ide, és részesei lehessenek ennek a gyönyörű seregszemlének. Hát itt aztán százak és százak vannak népi viseletbe öltözve, még többen persze civilben, minden korosztály apraja nagyja, és hát háromféle körből verbuválódik a jelenlévő köre. Az egyik az otthon élők, a másik az elszármazottak, tehát azok, akik kirajzottak, tudatos település mentén kerültek ki a jászságból, illetve hát a harmadik, aki személy szerint döntött úgy, hogy máshol keresi a szerencséjét. Tehát én ebbe az utóbbi körbe tartozom, az én szüleim úgy jöttek el a jászságból, és én már itt születtem Budapesten, de hát a gyökereim odakötnek, van egy kis ház a Mágon, úgyhogy még azért nem csak elszármazás, hanem talán visszaszármazás is létezik.
1: Számos könyvet, tanulmányt jelentettek meg önök, csak úgy, mint Varga Kamil ferences szerzetes atya. Hadd ajánljam a kedves rádióhallgatók figyelmébe ezeket a kiadványokat, amelyet itt a Jászok Egyesületének ülésére érkezők kezükbe vehetnek, olvashatnak, akár dedikáltathatják is. Milyen útra valót adnak a Mél testvér a műsorunkat hallgatóknak? Miért fontos a gyökerek megtartása, a gyökerekhez való tartozás, ápolása?
2: Hát akkor lesz jövőnk, hogyha vannak gyökereink. Egy fának, hogyha kivágjuk a gyökereit, akkor kidől a fa, és nem tud táplálkozni fölfelé a lombja meg a törzse is. Mi jászok, meg magyarok, mert hogy mi magyar jászok vagyunk, és a kettő igen-igen csak összetartozik. Ha ismerjük a gyökereinket, akkor lesz dús lombozatunk, és ha szabad így fogalmazni.
1: Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetes lelkipásztor helytörténésszel és dr. Dobos Lászlóval, a Jászok Egyesületének elnökével az Egyesület szeptember 30-án tartott összejövetele előtt rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Szent Ferenc kisnővéreinek felvételei szóltak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Anzix, délutáni műsorunk ismétlését hallják.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Diegoné Fedor Aliz, a beszélgető társam. Korábban már készítettem Alizzal műsort, de nem csak ő szerepelt benne, amelynek a témája a Burkászli Magyar Gimnázium, és hát az a küldetés, amit betöltött a magyar emigráció történetében ez a remek iskola. Arról szóltunk bővebben, de hát akkor annyira érdekesnek tűnt Aliznak az életútja, hogy gondoltam, hogy csinálok vele egy külön beszélgetést, lévén ő Venezuelában élte fiatalkorát, kivéve a gimnáziumi éveket, és hát tud arról a Venezueláról, arról a caracasi magyar életről beszélni, amely, ha nem is példanélküli, mert talán Buenos Airesben volt hasonló nagy magyar élet, de minden esetre egy virágzó országban egy virágzó magyar élet volt. A kereszténység, a cserkészet, a néphagyományok, minden élt, miközben hát Magyarországon a legszomorúbb, szürke kommunista évtizedeket éltük. Aliz, Caracas. Hát most már évek óta itt élsz Magyarországon, de a szíved egy része ott maradt, gondolom, nem?
6: Igen. Ez sok ideig nem is fogalmaztam meg úgy magamban, mert mindenki a kettős identitásról beszél, és hogy hát egyszerre vagyunk magyarok és venezuelaiak, de ezt elmondhatja bárki, aki az életét, nem csak a fiatalkoromat, hanem a gyerekkoromnak is a nagy részét. 8 éves voltam, amikor kikerültem Venezuelába, és egyszer valaki megkérdezte tőlem, hogy nem szakadt ketté a szívem, amikor most eljöttünk meg, hogy nincs ilyen ketté szakadt szívem. És akkor jöttem rá, hogy nem, nincs ketté szakadt szívem, mert hát hova megyek én fél szív Magyarországnak, fél szív Venezuelának? Fél szívvel nem lehet semmit se csinálni, nekem kettő szívem van, két szívem van. Az egyik az Venezueláé, illetve elsősorban Magyarország, és de ugyanolyan nagy-nagy hálát érzek Venezuela iránt is. Másfél éves voltam, amikor a szüleim elhagyták az országot, és hiába a következő évek, hát én itt felcseperedtem, és akképp egy boldog gyerek voltam, mert nagyon sok szeretetet kaptam mindenkitől. Nagyszüleimtől, a barátoktól, óvónéniktől és tanítódéniktől, mert tudták, hogy én nem vagyok árva gyerek, mert vannak szüleim, de egy kicsit úgy kezeltek, mint egy árva gyereket.
5: No, és akkor hogy indult útnak? Nagymamája kíséretébe ment, 55-ben, és hát milyen volt a viszontlátás, illetve megismerkedés abban az országgal?
6: El kell mondanom azt, hogy viszont a végén miért tudtunk, noha 12 alkalommal visszautasították a családegyesítést, hogy a végén mégis miért sikerült. Mert apám már nagyon Caracasban nagyon oda volt, hogy hát akkor ott hagytak másfél évesen, és már majdnem 8 éves vagyok, és még nem tudnak innen engem kikaparni, úgymond, hát ez most macska köröm között. És megsúgták neki, hogy menjen el a svéd követségre, mert a svéd Vöröskereszt nagyon ügyes kelet-európai országoknak a dolgaiba, és ahogy apukám mesélte, csak egy kérdést tettek fel, hogy hajlandó-e lefizetni, korrumpálni, úgymond, egy itthoni kormánybeli embert, egy kommunista funkcionárius, és apukám azt mondta, hogy egyet, kettőt vagy hármat, amennyi kell, de adják vissza a gyerekemet, vagy adják ki a gyerekemet. Apukám soha nem mesélt el, hogy kinek mennyit fizetett, de fura módon 55 decemberében megkaptuk hirtelen. Amikor itt azért elég nehéz volt, és egy lét se kisebbe, én legalábbis így mondták mindig a felnőttek, megkaptuk a kiutazási engedélyt, és akkor hát még megvárta a nagymamám a karácsonyt, és 56. januárjában, konkrétan január 5-én jött a taxi, vitt a Keletibe, onnan Bécs, Genova, hajóút, és megérkeztünk.
5: Hajóval mentek Caracasba?
6: Hát akkor még nem, akkor még hát 56-ban azért még nem volt. Voltak talán járatok, de az először is borza. Akkor a normális, igen, és még utána is, még a 60-as években is, mikor aztán Kastliba kerültem, tehát én összesen 5-ször szeltem át az óceán.
5: Hajóval?
6: Oda, vissza, oda, vissza, oda, vissza.
5: Milyen volt a viszontlátás, illetve a hajóút meddig tartott először is?
6: Hát az még annak idején jó 2 hétig tartott, egy olasz hajóval, és mikor megérkeztünk, hát az volt a helyzet, hogy nekem nem volt anya-apa fogalmam. Hiába mutogatta nekem a nagymamám éveken keresztül egy néniről, meg egy bácsiról fényképeket. Én elég hidegen szemléltem, mert nem emlékszem, csak másfél éves voltam, tehát nem emlékeztem rájuk. És mikor megérkeztünk, igen, hát akkor már a hajóról, ugye ott a kikötőben rengeteg ember, főleg olaszok, spanyolok integettek, mi voltunk az egyetlen magyar az egész hajón, magyarok a hajón, integettek, majdnem kiestek a korláton, a hajóról is majdnem kiestek a korláton, és mikor már tényleg lehetett látni úgy az arcokat is egy kicsit, hát akkor a nagymamám sírva, mert ő végig sírta az egész utat, hát egyetlen fia volt, édesapám egyetlen gyerek volt, és akkor mondta nekem, én ott álltam mellette, hogy látod, hogy az a virágos ruhában az a néni, az a te édesanyád, és mellette a szürke nadrágban a fehér ingben, az pedig a te édesapád, és én abszolút, engem ez nem érintett. Leszálltunk a hajóról egy idegen néni és egy idegen bácsi, elkezdett össze-vissza csókolni, ölelgetni. Én csak úgy törölgettem az arcámat, és hirtelen észrevettem, hogy ott volt 2 kisfiú is, egy 5 éves és egy 2 éves.
5: A testvéreid?
6: A testvéreim, akik közben Venezuelában születek, akik hát eléggé féltékenyen néztek úgy rám, hogy ki ez a betolakodó, most miért ez a nagy felhajtás, és igen, mondom, abszolút nem érintett meg. Elbújtam inkább a nagymamám szoknyája mögé egy kicsit, és aztán hát felmentünk Caracasba, viszont 1-2 hónapig tartott a beilleszkedés. Nem emlékszem. Ugye az első napokban volt 1-2 sokkoló helyzet számomra, de utána az a sokszínűség, az a nyitottság, az a mindig jó idő, az a, hát inkább mosolygós emberek, mint nem. Főleg most honnan jöttem, egy szürke, szintelen, szomorú, bezárkozott embereknek a környezetéből egész más volt, Gondolom.
5: A szüleidnek muszáj volt elmenniük a 40-es évek végén? Tehát bajuk lett volna, hogyha maradnak? Vagy mi volt az a motiváló ok, amiért itt hagytak téged?
6: Hát a motiváló ok az volt, hogy apámat a legjobb barátja feljelentette. Apám megjárt a fronton volt, de mint GH-s.
5: Hát ő katonáskodott.
6: Hát igen, katonáskodott, de nem volt egy magasrangú tiszt. És akkor visszafelé, amikor jöttek, ugye Oroszországból, Stalingrádba, mikor jöttek visszafelé a németekkel, akkor amerikai fogságba esett Dél-Németországba, és onnan ő megszökött. És Szamárháton is gyalog, és bár visszajött Magyarországra. De tulajdonképpen illegálisan lépett be az országba. Elvette anyukámat, én megszülettem, stb. Szóval, de ő valahol, szóval ez a pont volt, és mikor ők meglátták, hogy itt mi fog következni, látta az orosz.
5: Igen,
6: nem, innen el kell menni, nem akarjuk a gyerekünket itt felnevelni, ez volt az igazi kiindulópont. Aztán kisült, hogy egyik napról a másikra kellett ezt megtanni, és ők úgy gondolták, hogy majd visszajönnek értem, vagy hát apukámnak nem állítólag, hát így meséltek, az volt az utolsó mondata az édesapjának, hogy ez az őrültség úgyse tart sokáig.
5: Igen, Google-ba is kibírjuk ezt, sokan hitték, vagy remélték.
6: Mondták, akkor. Igen. Hogy Google-ba is.
5: Na, és akkor Caracas, a gyerek szemmel, már az aranykor akkor tartott?
6: Akkor kezdődött igazán. Mivel az olajipart Venezuelában a 20-as években találták meg az olajat. Már az olajboom elkezdődött. Mert a 20-as években találták meg az olajat, de hát nem volt know-how, nem voltak olajmérnökök Venezuelában, akik azt onnan a föld alól ki is tudták volna termelni. Igen. És akkor jöttek az amerikaiak, és felajánlották, hogy majd ők akkor valóban, és ott volt a Shell, ott volt a Creole, és szépen felépítették az olajipart. És megegyeztek a venezuelai állammal, hogy a befektetés fejébe ők akkor mennyit fognak vinni, és meg, de hát még bőven maradt az országnak, de nagyon bőven.
5: Igen.
6: Hogy, hát ne felejtsük el, hogy 10-szer nagyobb az ország, mint Magyarország, de mármint Venezuela, mint Magyarország, de csak 1/10 a népesség, az viszont egyenlő Magyarországé. Igen. Akkor annyi Igen. volt, utána már több lett. Akkor volt olyan 10 millió valamennyi, aztán lett 20, lesz 30. Igen. Tehát mikor én megérkeztem, akkor már lehetett látni ennek a jólétnek a jeleit. Hát an American way of life, az amerikai életstílus minden szempontból. Olyan áruházak, csillogó, villogó, óriási áruházak.
5: Igen, tehát egy világváros volt.
6: Egy világváros volt, gyönyörű lakónegyedekkel. Persze, voltak Venezuelában, ez elvégre harmadik világ. Most már nem mondjuk azt, hogy harmadik világ, hanem fejlődő ország, fejlődésben
5: Igen,
6: lévő ország.
5: A szegénység és a gazdagok közötti különbségek akkor Igen. is megvoltak, és szemmel láthatóak voltak.
6: Szemmel látható volt, de nem volt nyomor.
5: Igen.
6: Csak szegénység.
5: Édesapja, édesanyja hogy tudott elhelyezkedni és boldogulni?
6: Fura módon anyukám úgy kezdte, mint szakácsnő egy amerikai, észak-amerikai családnál, noha főzni nem tudott, de azt a munkát kapta, és valahogy csak magyar dolgokat főzött neki, a receptekért Isten tiszteletre szokott menni minden vasárnap, hogy a néniktől, a magyar néniktől kapja meg a recepteket, hogy kell készíteni a nem tudom mit, és apámnak pedig volt egy kereskedelmi vénája, és látta, hogy ott az egyik fő utcán, a nagy bevásárló utcán, ott mindenki mindenfélét árul. És senki nem megy oda, egy rendőr, semmi, mindenki, árulnak, ott az üzletek előtt árulják a portékáikat, és akkor ő gondolta, hogy hát volt valami dollárja, hogy akkor, és vett 4 inget. És akkor megkérdezte, hogy kell mondani azt, hogy olcsó ingek, és akkor mondták nekik, hogy azt úgy kell mondani, hogy camisa barata, tehát magyaros kiejtéssel camisa barata, és kiállt, és mondta, hogy camisa barát, és eladta 4-et, abból vett 8-at, abból vett 16-ot,
5: Értem.
6: És mikor én megérkeztem, akkor már egy nagyon jó felszerelésű ing műhelye volt, egy tulajdonképpen az alaksorban, és az utca szinten pedig anyukámnak volt egy ruhaüzlete. Férfi, női és gyermekruha üzlete, és ebből kifejlődött aztán apukámnak pár év múlva egy ing gyára lett. Valóban egy ing gyára, mégpedig a márka Casablanca, mert hát az a híres Casablanca hollywoodi film, akkor ugye az egy nevezetes film volt, mindenki ismerte, és meg itt Magyarországon találkoztam egy nagyon idős venezuelai magyar úrral, aki azt mondta, hogy mikor megtudta, hogy apám volt a Casablancának a túl, tényleg, én nekem még mindig van egy...
5: Casablanca ing?
6: Casablanca ing. Szóval igen, ezzel foglalkoztam.
5: Múltkor említette, református, gondolom, hogy az iskolákat a spanyol nyelven végzi. Hogyan zajlott az élet, mielőtt még elment volna a bajorországi gimnáziumba?
6: Igen, hát azok is döntő évek voltak, ami a magyarság megtartását illeti. Anyukám, mikor mi megérkeztünk, akkor ő már 50 óta tagja volt, mégpedig nagyon aktívan a Caracas-i Magyar Református Egyháznak, aminek egy szép története van tulajdonképpen, mert mikor aztán arról volt szó, hogy hát egy templomot is kellene építeni, 51-ben, 52-ben valamikor összeálltak a németek, a lettek, a svédek és a magyarok. És megépítették a feltámadás protestáns egyházat, és valahogy összemosódtak az evangélikusok a reformátusok. Túl nagy luxus lett volna 11 ezer kilométerre hazától, az óhazától, hogy hát református, és te meg lenni. Nem. Ott egész egyszerűen mindenki protestáns volt, kész.
5: Aki és nem katolikus
6: aki
5: volt.
6: Aki nem katolikus, protestáns volt. És ezt nem is fittogtattuk. Mm-hmm. Volt, amikor református lelkészünk volt, volt, amikor evangélikus lelkészünk volt, és volt a Magyar Protestáns Egyháznak egy nőegylete is természetesen, aki hát a jótékonysági témákkal foglalkozott erősen. Lorántffy Zsuzsanna nőegylet, anyukám akkor már nagyon aktívan, uh-huh. egy életen keresztül. Úgyhogy ez volt az egyházi élet, ahova azonnal ugye hát minden vasárnap 9 órakor volt a magyar istentisztelet, 10 órakor jöttek a németek, 11 órakor a svédek, 12-kor a lettek, és aztán még lett egy spanyol nyelvű gyülekezet is. Ez, ami az egyházat illeti, tehát én ott aztán ebben az egyházban konfirmáltam, majd egy jó pár év után ott is házasodtam meg a spanyol férjemmel, aki noha katolikus volt, ő úgy gondolta, hogy ha én ezt így szeretném, akkor legyen így, mert ő nem volt annyira praktizáló, neki egy kicsit olyan traumája volt a frankista évek után, amikor ez túlzásba lett víve Spanyolországban. Az egyházi élet ott zajlott, és szintén pár héttel a megérkezésem után, ha nem napokkal a megérkezésem után, már bekapcsolódtunk a magyar ház életében is, akkor az még egy kis villában, nem is annyira kis villában, egy nagy villában és egy nagy udvarral, ott már a magyar közösség megalapította a Karakaszi Magyar Házat, ami nagyon szépen működött, ott ez volt az otthona a cserkész csapatjainknak, mi szintén már az 50-es években, 50-ben, már 1950-ben megalakult Venezuelában a Szent István fiú cserkész csapat és a Szent Erzsébet leány cserkész csapat.
5: És abban már katolikusok, protestánsok együtt voltak?
6: Természetesen, természetesen. Ez abszolút nem volt kérdés.
5: A katolikusoknak hogy volt templomuk, hol volt a miséjük?
6: A magyar misék, azok, emlékszem, hogy mivel nagymamám katolikus volt, sokszor elvitt a katolikus misére, és meg hát a cserkészetből a barátnőm, meg minden. Katolikus iskoláknak a templomában. Ha jól emlékszem, akkor 2-ben, majd amikor 60-as évek elején a közösség megépíthette a saját tulajdonú magyar házunkat, részvénytársaság, nagyon jól megoldották, mert részvénytársaság lett, és akkor magyarok részvényeket vásároltak, és abból felépítették, mondhatom, az argentinok nem fognak megsértődni, tudom, de Latin-Amerika legszebb magyar házát. És az adott otthon, de még a régi magyar házban is magyar óvodánk volt, már 57-től kezdve magyar. Az öcséim, akik hát inkább tudtak spanyolul, mint magyarul, az óvodában tanultak meg igazán magyarul.
5: Katolikus papra kire emlékszik?
6: Ó, hát volt egy nagyon-nagyon kedves, szeretett, még protestánsoktól is nagyon szeretett, Ede atya. A magyar ház falán nagy színpada van, már az új magyar házról beszélünk. A nagy színpadnak a felső részén a magyar címer és a venezuelai címer van, Mindszenti bíborosnak a portréja, festett portréja, és a másik oldalon pedig Páter, Ede Páternek, a Páternek. Mi csak úgy hívtuk, hogy a kispáter. Franciszkánus volt. Uh-huh. Franciszkánus, a kispáter, és mindenki szerette.
5: Kispáter, a vezetékneve kis lehetett?
6: Hogyis, nem volt kis.
5: De most Ede bocsánat, volt a keresztneve, Ede?
6: Igen, és remekül vezette a katolikus, szintén volt egy nőegylet, a Szent Erzsébet nőegylet, és hát mind protestáns, mind katolikus részről nagyon aktív vallásos élet zajlott szintén.
5: Emlékszel-e egy Nyisztor Zoltán nevű papra?
6: Igen, igen, emlékszem a nevére.
5: És évig volt ott, és valahogy, minthogyha a dzsungelbe is dolgozott volna.
6: Emlékszem, abszolút igen, emlékszem, tudom, hogy volt egy Nyisztor Zoltán atya is, még úgy előttem van az alakja is valahol, de csak nagyon rövid ideig.
5: Azt hiszem, egy évig volt, vagy két évig volt.
6: Utána, amikor hát sajnos a kispáter elhunyt, és akkor hát tulajdonképpen a katolikus gyülekezet magyar pap nélkül maradt, és a magyar ház, mikor már megépítettük a szép nagy magyar házat, akkor a magyar misék, a mai napig is még, a magyar házban zajlanak, minden vasárnap 10 órakor van egy orgona, kiteszik az orgonát, és nagyon szépen meg volt szervezve. Hát, mint minden mai nap teljesen elszegényedve, népteledve, és akik még ott vannak, ez a legnagyobb bánatuk. Mi itt örülünk, ez is csak úgy magörön örülünk.
5: Egy másik fejezet, hogy itt a magyarországi Venezuelából repatriáltak egyesületének az egyik vezetője. Vagy...
6: Alapító elnöke voltam, most már több mint egy éve nem, átadtam a fáklyát, de mi itt, mikor csak a magyar háziak, mert mikor van valamilyen ilyen nagy összeg, akkor valaki mindig azt mondja, hogy gyertek ide a magyar háziak, csak a magyar háziak, csináljunk egy képet, hogy, és akkor egy elég nagy, olyan 40 ember összejön, gyerekektől kezdve idősegig, fiatalokig, és akkor azt hazaküldjük, ezt a képet, hogy azok, akik eljöttünk, igen, és akkor otthon örülnek nekik. Hát otthon, na, látja, úgy igen, az is otthon.
5: Otthon, itthon.
6: Igen, otthon, igen. Itthon, ez így van.
5: És akik ott maradtak, azok nem tudtak eljönni, kényszerből maradtak ott, tehát lehet ott azért még élni. Mi a helyzet most, mit tud?
6: Hát,
5: talán most már jobb a helyzet.
6: Még nem, csak a remény nagyobb. A remény nagyobb, amióta ez az amerikai beavatkozás megtörtént, a remény nagyobb, hogy majd jobb lesz a helyzet, de úgy gazdaságilag, társadalmilag még messze nem. Én egy olyan 3 hónapja voltam, a földrengés előtt voltunk a fiammal Venezuelában. Úgyhogy,
5: hát ebben az évben járt ott?
6: Igen, 14 év után mentünk vissza. A fiam már majdnem 20 éve nem volt ott, mert a Spanyolországban él, és hát szóval láttuk saját személyünkkel, hogy mennyire nem. A fiam úgy fogalmazott, hogy a mai Venezuela az egyik végén Szomália, a másik végén Dubáj. Na most tudjuk, hogy Dubáj az minket nem érdekelt. Az piszkos pénz, az mosott pénz, azt tudjuk, hogy milyen pénzből jött. És Szomália természetesen, hogy a szívünk megszakadt, mikor a... Hát igen, régen Venezuelát úgy hívták, volt egy ilyen beceneve, hogy Saudi Venezuela.
5: Okay. Az olaj miatt, igen.
6: Igen, és a jólét miatt, nyilván, amit az jelentett, Saudi Venezuela, hát most Kubazuela lett. Kubazuela. Ezek ilyen fantázia szavak, de ezek már a köznyelvben bevett kifejezés.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Diégoné Fedoralizzal beszélgettem. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott az Anzix délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: Vangelis felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Kedves hallgatóink, 1919. október 7-én született Tátrai Vilmos hegedű művész. Összeállításunkban ráemlékezünk. Elsőként hallgassanak meg két tételt Haydn D-dur vonós négyeséből. Közreműködik a Tátrai vonós négyes.

A Tátrai vonós négyes játszotta Haydn D-dur vonós négyesét. Most hallgassák meg Kodály Zoltán Szerenád című darabját Tátrai Vilmos, Várkonyi István és Konrád György előadásában.

Kodály Zoltán Szerenád című darabját Tátrai Vilmos, Várkonyi István és Konrád György játszotta. Tátrai Vilmosra emlékeztünk. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Urbán Péter és Bújás János. A hírszerkesztő Reichlin Krisztina. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. október 8-a csütörtök van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus, Bújás János nevében is a bemondó, Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

0: A Camerata Hungarica játszott.
1: 0:05.
0: Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Az evangélium azt mondja, hogy Jézust a lélek a pusztába vitte. Vajon nem lehetne ez a lélek a lelkiismeretben megnyilatkozott isteni akarat? Szükséges-e külön kiemelni, hogy Jézus mindig tisztelettel meghallgatta és készséggel követte ezt a belső hangot? Az események közül egyesek szabad akaratuktól függenek, mások meg függetlenek attól. Az utóbbiakat úgy tekinthetjük, mint a mindent kormányzó legfőbb akarat megnyilatkozását. Így, amikor valami baj, szerencsétlenség fenyeget, jogunk van arra, hogy mindent megtegyünk elkerülésére, de ha iparkodásunk hiába való, nem tehetünk egyebet, mint meghajtjuk fejünket. Istenem, legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. A gondviselés tehát az események által tanácsot, az elkerülhetetlen történés által pedig parancsot ad. Jézus tudta ezt, és ez az alapja gyakran idézett mondásának. Az én órám még nem jött el. Amit az ő órájának nevez, az nem más, mint az Isten által kitűzött és a körülmények által elérkezettnek nyilvánított pillanat. Jelet vár, mielőtt megkezdeni nyilvános életét, mielőtt megtenni első csodáját, mielőtt a halálba menne. Amíg munkáját be nem fejezte, kivonja magát ellenségei keze közül, de látva, hogy a zsidó főtanács halálra ítélte, Júdás elárulta, és minden oldalról be van kerítve, megérti, hogy ütött az órája, s átadja magát a zsidók gyűlöletének. Amikor a világba jött, engedelmességet fogadott atyának, miként a szerzetes elöljárójának. Íme itt vagyok, mondja, hogy akaratodat teljesítsem. Fogadalmát hűségesen megtartotta. Halandó élete végén elmondhatta, Atyám, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy megcselekedjem. Szenvedését úgy mutatja be, mint fiúi tiszteletének tanúbizonyságát. E világ fejedelme eljön, de én bennem semmije sincsen, hanem azért jön, hogy megismerje a világ, hogy szeretem az atyát, és amint parancsolt nekem az atya, úgy cselekszem. Jézus tehát engedelmes volt, mint halálig, és pedig a kereszt halálig, mondta Szent Pál. Jézus szerette Istent minden erejéből, abban az értelemben, hogy minden idejét, tehetségét, tevékenységét neki szentelte. Első tekintetre úgy tűnik, mintha a rejtett élete kivétel volna ez alól a szabály alól. Milyen összefüggés van a názáreti munkák és Isten országa megalapítása között? A gyermek Jézus látogatja a zsinagóga iskoláját, gyakorolja magát az olvasásban, játszik társaival, munkásként faragja a gerendákat, épületfákat, készíti az igákat, ekéket, egyszerű bútorokat. Vajon mindez nem elvesztegetett idő az evangélium hirdetése szempontjából? Nagyon vigyázzunk, nehogy ezt higgyük. A Názáretben eltöltött évek hasznosak és termékenyek voltak. Jézus ott olyan erénygyakorlatokra adott példát, melyeket a legtöbb embernek gyakorolnia kellene. Istennek ajánlja fáradozását, nehéz munkáját, verejtékét, a vért, mely munkás kezéből kisergen. És ez már törlesztés az emberiség megváltásáért. Végül lassanként fejlődik, képezi magát, és fölkészül jövendő küldetésére. Az evangélium kifejezetten szól erről. A gyermek növekedett bölcsességben Isten és az emberek előtt. Ő, aki mindent tudott, nem átalta a tanulást. Názáret tehát a nagy szerzetes novíciátusa, az örök pap szemináriuma volt. Nyilvános élete alatt fáradozásainak jellege szembeötlőbb, de nem tökéletesebb. Egyedül Istenért dolgozik, él, lélegzik. Ha beszél, azért teszi, hogy hirdesse az örömhírt. Ha csodákat művel, azért teszi, hogy megnyerje a tömeg bizalmát. Ha apostolait képezi, azért teszi, hogy legyenek munkatársai, akik később folytatják munkáját. Amikor kiűzi a templomból az árusokat, atya iránti tiszteletből cselekszik. Egyetlen vágy emészti, szolgálni az isteni érdeket. Úgy látszik, mintha a működésének zsinór mértékéül egy híres szerzetes rend jeligéjét választotta volna. Mindent Isten nagyobb dicsőségére. Jézus alárendeli magát Istennek, akivel egyenlő.
Isten hirdetőjének, szava hordozójának adja magát. A nagy király követe ő. Feladata a rábízott üzeneteket elvinni. Az én tanításom nem az enyém, mondja, hanem azé, aki küldött engem. Tápláléka, élete, öröme, teljesíteni atya parancsait, és Mária tökéletes engedelmességéről megemlékező elmondhatja, én szolgád vagyok, és a te szolgálód fia. Isten lelkével eltelve hajlékony eszköz a kezében. Hódolata a teljes önfeláldozásig, a legteljesebb önfeledésig fokozódik. Mivel magyarázható ekkora önfeláldozás? Először is Jézus teljes lelkéből, teljes szívéből és minden erejéből szeret. Lehetetlen volt önmagához ragaszkodnia, mert teljesen eltelt Isten szeretetével. Aki így szeret, az többé már nem önmagáé. Amint a gyermekét szerető édesanyjának sincs ideje, hogy magára gondoljon, teljesen hőnszeretett gyermekében él. Jézus tudja, hogy mi az ember Istennel szemben. Adjuk bár a végtelenhez a legnagyobb számot, mit sem növel azon, egyenlő a zéróval. Hasonlóképpen valamennyi teremtmény együttesen Istennel szemben olyan, mintha nem is volna. Ha megértettük ezt az igazságot, vagy ha megsejtettük a mérhetetlen távolságot, amely elválasztja a végtelenül nagyot a végtelenül kicsitől, akkor elismerjük, hogy Istennel szemben csupán egyetlen helyes magatartásunk lehet. Kicsinyekké lenni, és semmire sem tartani magunkat. Nem kell tehát csodálkoznunk azon, hogy Jézus, mint ember, megalázta magát. Szent Pál mondta, megsemmisítette magát Isten előtt. Miképpen egyeztethető össze ez a két kijelentés, atyám és én egyek vagyunk, és atyám nagyobb nálamnál? Hogyan lehet ugyanaz a személy egyenlő Istennel és kisebb is nála? Hogyan lehet egyszerre minden és semmi? Itt már az isteni és emberi természet Krisztusban való egyesülésének kérdését érintjük. Nem kutathatjuk az isteni lelket anélkül, hogy minduntalan ne ütköznénk bele a titkok titkába.

0: Kékesi Enikő olvasott fel Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Anikó.
2: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mai alkalomra Tandori Dezső Kert című versét hoztam önöknek, amelyben rápillanthatunk az Édenkert elvesztésének fájdalmára. Hogy felszökött a napsütésre, tüzes vasak alatt a kert. Hogy izzott még a füvek éle. Most, mint a füst futkos a földön, a sötétségbe zárt világ. Nincsen emlék. Lúgos sötét marja a tárgyak felszínét. Mint a hámozott dió nedve, beleevődik mindenedbe ez az árkoló, keserű, eredendő feketeség. És futsz és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested, rozsdája arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek, a pusztulást arcodba zárták, rázott kertet fekete rácsát. Tandori Dezső Kert című verse egyetlen erős képre épül, mégpedig a kert képére. Itt azonban a kert nem egyszerűen egy természeti tér, hanem egy elveszett világ jelképévé válik, amelyben az élet, a fény és a szabadság lehetősége kapcsolódik össze. A vers elején még napsütötte eleven a kert, és ebből sötét, maró, rácsokkal körülzárt tér lesz. Ez a változás nem pusztán a természet állapotának megváltozása, hanem egy belső folyamat képe is. A vers első három sora a fény és az elevenség képzetét teremti meg. Felszökött a napsütésre a kert, izzott a füvek éle, ahogyan olvassuk a vers elején. De már itt, ebben a nyitányban is megjelenik egy fenyegető elem, tüzes vasak alatt. Mintha valamilyen határ vagy akadály közegében létezne ez a kert, és itt a vers elején, mintha már megelőlegezné a vers végén a rács motívumát. A harmadik sor után éles fordulat következik, az eddigi múltidőből jelen idő lesz. Most, mint a füst futkos a földön, a sötétségbe zárt világ. A korábbi világ és a jelenlegi világ között szakadék keletkezik. Füstként futkos a földön. Nincs szilárd formája, elillan, nem lehet megragadni. Eltűnik az élet anyagszerűsége, és helyére valami bizonytalan, alaktalan sötétség kerül. Fontos, hogy a költő nem egyszerűen valami sötét világról beszél, hanem azt mondja, hogy sötétségbe zárt világ. Mintha arról beszélne, hogy ez a sötétség nem a világ természetes állapota, hanem valami bezárja a világot. A világ tehát nem csak elsötétült, hanem fogollyá vált. A következő sor is ezt erősíti, nincsen emlék. Nagyon súlyos ez a kijelentés, nincs hozzáfűzött magyarázat, de az emlékezet elvesztése azt jelenti, hogy nem csak a jelen vált elviselhetetlenné, hanem a múlt sem nyújt többé menedéket. Innentől kezdve pedig a sötétség egyre inkább anyagi tulajdonságokat kap. Lúgos sötét marja a tárgyak felszínét, ahogy olvassuk. Mintha egy kémiai folyamatot látnánk magunk előtt, a sötétség nem valami passzív hiány, hanem romboló erő. Megtámadja a dolgok felszínét, és fokozatosan behatol a világ anyagába. Ezt erősíti a következő hasonlat is. Mint a hámozott dió nedve, beleevődik mindenedbe ez az árkoló, keserű, eredendő feketeség. A világ romlottsága vagy sötétsége tehát nem külső körülmény, hanem valamiféle belső tapasztalattá válik. És különösen fontos lesz az eredendő jelző, mert felidézi az eredendő bűn fogalmát. Azért fontos, mert a vers egész motívumrendszere könnyen kapcsolatba hozható a bibliai kert az Éden elvesztésének történetével. A kert az ember eredeti otthonának, az Istennel való harmóniának, a világosságnak a képe, és ennek az elveszítése a bezártság, a szenvedés, a halál tapasztalata a Biblia nyelvén az áldás állapotával szemben ez az átok állapota. A vers második felében az addig külsőként ábrázolt világ hirtelen az emberi testben folytatódik. És futsz és rászakadsz a rácsra, hogy megvetemedik a tested. Innentől kezdve egészen személyessé válik a vers, hiszen megszólít bennünket, futsz. Önmegszólítás, de az olvasó megszólítása is megtörténik. És ezáltal mi magunk is belekerülünk a versbe. Ez a mozgás azonban nem vezet a szabadsághoz, mert a végpont a rács. A rászakadsz ige rendkívül erős testi reakciót fejez ki. Az ember nem csak egyszerűen neki megy a rácsnak, hanem neki feszül a testével. A bezártság innentől kezdve testi tapasztalattá válik, megvetemedik a test, vagyis deformálódik a bezártságban. Aztán rozsdája arcot tetoválja, fémes virágok és keresztek, a rács innentől kezdve nem csak körülvesz, hanem nyomot is hagy az emberen. Tetoválja az arcot. A bezártság tehát valamiféle identitást formáló tapasztalattá válik. A virág a vers elején még az élő kerthez tartozott. Most azonban ez a virág már fémből van, ugyanúgy, mint a rács, és a természet és a börtön képei összekeverednek, mintha azt mondaná, hogy a rács rozsdája virágokat rajzol az emberi arcra. A keresztek szó tovább mélyíti ezt a jelentést. Mert egyszerre lehet a szenvedés, a teher, ugyanakkor a keresztény megváltás jelképe is, a következő sor pedig, mintha összefoglalná az egész folyamatot. A pusztulást arcodba zárták. Itt már nem csak térbeli a bezárás, hanem az ember arcába, a személyiségének leginkább felismerhető felületére kerül. A pusztulás tehát láthatóvá válik. A vers utolsó sora rázott kertet fekete rácsát egyrészt kifejezi a birtokos személlyel, hogy nem idegen hely ez a kert, hanem ennek a megszólított tenek a saját tere. De valami mégis történik, hiszen az ember rázza a rácsot. Fut, menekül, ugyan nem hozza meg a szabadulást, mert nincs visszatérés a kezdeti napsütéshez. De nagyon fontos, hogy nem valami mozdulatlan kataton állapottal fejeződik be a vers, hanem a rázod ige az éppen azt jelzi, hogy a bezárt emberben továbbra is ott van az ellenállás. Az ember érzi, hogy nem oda tartozik. Így válik Tandori Kert című verse a veszteség és a hiány versévé. Egy elveszített eredeti állapot tapasztalata, ami megfogalmazódik a versben. Tandori nem beszél Istenről, nem ígér megváltást, nem mutat utat a kertbe való visszatéréshez. A transzcendens lehetősége éppen a kimondatlanságban marad jelen. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Szíves Márton, Márkus Albert és Kuna Gyula felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. A hangárium következik. A szerkesztő Csóti Judit.
3: Zenei félóránkban három fiatal női zenész instrumentális felvételeiből válogatunk, akik három különböző hangszer és három különböző zenei világ felől érkeznek, mégis sok minden összeköti őket. Mukkéva a basszusgitár mestere, akinek játékában a jazz, a funk, a soul és a modern groove-ok találkoznak. A basszus nála nem egyszerűen kísérő hangszer, hanem önálló, izgalmas és nagyon karakteres hang. Török Emese dobosként szintén számos műfajban otthonosan mozog. Játékának egyik legfontosabb jellemzője az energia és a lüktetés. A poptól a funkon át a fúziós zenéig sokféle közegben bizonyította már sokoldalúságát. Szatmári Juli kezében legtöbbször a gitárt látjuk. Énekes dalszerzőként saját történeteit, érzéseit és gondolatait írja dalokba. A Cseh Tamás program támogatott előadójaként Magyarországon is megismerhette őt a közönség, majd Németországba költözött, ahol továbbra is saját zenéjével van jelen. Énekes alkotásai mellett csak hangszeres is akad, ezt hallják majd a mai hangárium utolsó szerzeményeként, Mukkéva és Török Emese szintén instrumentális alkotásai után. Három fiatal előadó, három különböző karakter, de közös bennük a kíváncsiság, a kreativitás és az a törekvés, hogy megtalálják és megmutassák a saját zenei gondolataikat, ismerjék meg őket, maradjanak velünk! Bass.

Elhangzott a Hangárium, amelyben Muk Éva, Török Emese és Szatmári Juli instrumentális felvételeiből válogattunk. A szerkesztő Csuth Judit volt.

0: A Nosztalgia Big Band muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: olvassunk, felolvassunk, hogy olvasson. Mai témánk a gyermekek és az olvasás, de inkább az, hogy mit, miről vagy miből olvasnak. Mert ugye most a vendégeink a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár különböző tagintézményeinek a könyvtárosai, de azért szerintem egyre többen tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek sem biztos, hogy könyvből olvasnak, hanem mondjuk táblagépről. De ez egy kérdés is, hogy utolérte már a gyerekeket is, ez, amit mondjuk a tömegközlekedési eszközökön utazva látunk, hogy aki olvas, az is nagyon sokszor nem könyvből olvas, hanem valamilyen eszközről olvas. Először Bándoli Katalint kérdezem majd, aki a zenei gyűjtemény vezetője, és nagyon sok gyerekprogramot vezet, hogy mit tapasztal. Gyerekek honnan olvasnak, mit szeretnek, miért szeretnek kézbe fogni, olvasni?
1: Köszöntöm a hallgatókat. Az, hogy mit olvasnak a metrón, az nyilván ez csak egy személyes tapasztalat, hogy ott mit látunk. Én is azt látom, hogy vagy nem olvas senki semmit, vagy a telefonját nézi. De azért itt én különbséget tennék a között, hogy valaki egyszerűen csak pörgeti a telefonját, akár gyerek, akár felnőtt, vagy pedig valami olyan tartalmat fogyaszt, olvas, ami inkább elmélyültséget ad, vagy elmélyültséget kíván. Mert abban én nem látok semmi rosszat, hogyha valaki a telefonján vagy tableten olvas, vagy e-book olvasón olvas könyveket, vagy esetleg otthon a szülő így olvas fel a gyereknek, mert hogy ez pontosan azt kívánja meg, mind a befogadótól, mind az olvasótól azt a fajta elmélyültséget, ami a könyvolvasáshoz is szükséges. Inkább az okoz problémát szerintem, hogyha hagyjuk, hogy a figyelmünk nagyon szétszóródjon a telefon vagy a tablet pörgetésénél. És hogyha átérünk a mi programjainkra, mi egyáltalán nem mondjuk azt, hogy ne használjunk elektronikus eszközöket, mert hogy ennek szerintem sem értelme, ennek a fajta tiltásnak, hanem inkább egyfajta középutat szeretnénk találni, hogy beépítjük a programjainkba oly módon, ahogy ezt mi hasznosnak találjuk, illetve ahogy mi beépítjük ezeket, az inkább az, hogy nálunk a programon megszerzett élményt haza tudja vinni, és otthon ezt tovább tudja élni. Én a zenei gyűjteménynek a vezetője vagyok, de a munkám kapcsán többféle gyerekprogramot is szervezek, mert hogy hál' Istennek ilyen sokszínű az én munkaköröm. Többek között a zenei programok, mi vagy a zenei gyűjtemény vezetője vagyok, zenei programokkal foglalkozom, emellett a családoknak közös élményt kínáló családi programoknak, családi napoknak a szervezője is vagyok, valamint 2025 végén indítottuk el a természet felfedezésére épülő zöld műhely programunkat.
0: Na, és akkor most bocsánat, hogy belevágok, igen, amit mond, de aki ismeri a zenei gyűjteményt, az ugye úgy találjuk, vagy úgy látjuk mi az utcájárva, hogyha akár mondjuk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi épületéhez megyünk, hogy ott van egy nagyon kedves kis sarok épület, aminek egy nagyon bájos kertje van.
1: Kertje lesz, reméljük.
0: Hát már az most is elég van, hangulatos, igen. Tehát mondjuk, hogyha most valaki arra sétál, akkor akár az is lehet, hogy Bándoli Katalinba is egy csapat gyerekbe fog botlani ott a kertbe. De miért kell kertészkedni egy könyvtárosnak? Miért várják kertépítésre a gyerekeket a könyvtárba?
1: Igen, egyébként, hogyha a szeptemberi családi programon szeptember 26-án, ami egyébként Bartók halálának is az évfordulója, ha akkor járt volna valaki az Ötpacsirta utcában, akkor pontosan ez történt volna, hogy találkozott volna velem és egy nagy csapat gyerekkel és a szüleikkel, ugyanis a zöld műhely keretében egy olyan programunk volt, ahol a biológiai társasággal együttműködve a talajlakókat ismerhették meg a gyerekek. És hogy igen, adódik a kérdés, hogy hogyan a könyvtárhoz a kert.
0: Meg a zenei gyűjteményhez.
1: És a zenei gyűjteményhez. Hát ez nem is annyira a zenei gyűjteményhez kapcsolódik, inkább azt mondanám, hogy a központi könyvtárnak, meg a Szabó Ervin könyvtárnak a szellemiségéhez, de inkább a könyvtárnak a szellemiségéhez, az, hogy kérdéseket teszünk fel. Hiszen ha valaki a könyvtárba bemegy, akkor nem feltétlenül csak azért tud bemenni, hogy mondjuk szépirodalmi könyveket keressen, hanem mert valamilyen kérdése van. Kérdése lehet a gyerekeknek a dínókról, az én fiam is kiskorában imádta a dínókat, nagyon sok képes könyvet vittünk neki haza, De kérdése lehet a csillagászatról, és akkor még sorolhatnám. És ezt mi most nyilván, mivel nekünk lehetőségünk van azt, hogy a kerttel foglalkozzunk, az így felmerülő a természethez való kapcsolódással foglalkozunk, illetve az így felmerülő kérdésekre szeretnénk tapasztalati válaszokat adni. És ugye akkor, amikor a kertben valamilyen kérdés felmerül, például az ezerlábúakkal kapcsolatban, vagy mondjuk a tavaly novemberi hagymaültetéssel kapcsolatban, vagy a magültetéssel kapcsolatban, akkor igyekszünk a gyerekeket mindig átvezetni a könyvekhez is. Mert hogy a kérdésekre nem biztos, hogy mi meg tudjuk adni a válaszokat, más, amikor természetesen egy tudományos kutató a vendégünk, mint a múltkori alkalommal, de nem biztos, hogy ez... Úgy hívják, hogy Lazányi Eszter, és ő neki ez a szakterülete az ezerlábúaknak a kutatása, és ez annyira sikeres volt ez a program. Nagyon sok gyerek volt. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek, amikor ástuk ki a földből például a gilisztákat, akkor volt olyan, aki, jaj, inkább nem. Most viszont ezeket a kis ezerlábúakat kézbe lehetett venni, és tényleg megtapasztalhatták, hogy milyen az, amikor mászik a bőrükön, és akkor Eszter, a kutató, nagyon sok információt mesélt róla, és utána egyenes út vezetett be a könyvtárban, hogy akkor nézzünk meg határozókat, nézzünk meg akár másfajta történeteket is.
0: És akkor mondjuk leültek a sárkányos könyvtárba, kiterítették az ilyen szakkönyveket a gyerekeknek, és akkor megmutatták, hogy mit találnak.
1: Így van.
0: Az ezerlábúakról, ha ők keresnek.
1: És nyilván olyan kérdések is felmerülnek, amikről mi ott nem beszélünk, de a könyvek ezekre választ adnak. És ráadásul ez a program olyan szempontból is nagyon sikeres volt, mert hogy összetudtuk kapcsolni azzal, hogy a Sárkányos gyermekkönyvtárban ehhez kapcsolódóan egy program is volt, egy ilyen mesés program.
0: Ami ugye azért sárkányos, mert amikor felújították az épületet, akkor a központi udvarba került egy gyönyörű sárkányszobor.
1: Kettő.
0: Amelyik őrzik a gyerekkönyvtár részt.
1: Igen, úgyhogy ha valaki eljön a központi könyvtárba, akkor a sárkányos gyermekkönyvtár ablakából a sárkányokat is meg lehet nézni.
0: Na, Kálvin téren leszállnak, besétálnak, megcsodálják a Pacsirta utcai kis kertet,
1: így
0: és
1: van.
0: Aztán a sárkányokkal folytathatják az ismerkedést. Muntján Barbara és Bátori Anna mind a ketten tagkönyvtárok, gyermekkönyvtárosai. Vajon ez az út a gyerekekhez, hogy úgy tudnak nekik könyvet adni, vagy jó könyvet adni, vagy úgy tudják rávenni őket, hogy újra és újra jöjjenek, hogy mondjuk beszélgetés alakulhat ki, és rájönnek, hogy mi érdekli igazából őket. Tehát, hogy mi az, ami ha először odaadnak, akkor lesz kíváncsiság, hogy egy másik könyvet is majd kézbe vegyenek.
2: Hát igen, tehát nincs más lehetőség. Én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, Muntján Barbara vagyok, a általam a leges-leges legjobban kedvelt Sashalmi könyvtárból. Sashalom az egy, nevezhetjük peremkeremletnek, de nem nevezzük annak, hanem egy remek kertvárosi környezet, ahol nem a könyvtárban működik csak kert, bár van kertje a könyvtárnak, azon keves épületek közé tartozik, hogy egy nagyon árnyas kert tulajdonosa is vagyunk, ahol rendszeresen zajlanak gyerekprogramok, és akkor nálunk úgy van, hogy a programért is jönnek, meg a hangulatért is jönnek. 13 óta dolgozom én ott, és működöm együtt a gyerekekkel. Azért merem ezt így mondani, mert gyakorlatilag aki ott belép, abból hát olvasó lesz. Kezdik az ülni tudó baba foglalkozással indulunk, ott nagyjából a legfiatalabb 6 hónapos volt, aki részt vett egy ilyen foglalkozáson, és van olyan sünés barátai, ez a neve ennek a foglalkozásnak, hát van olyan süni barát, aki tavaly ilyen X-esként, ugye ez a középiskolásoknak ez a érettségét megelőző kötelező 50 óra, amit teljesítenek, és ilyen munkát végzett nálunk már a táborban, és akkor ő már betöltötte a 18. évét.
0: Tehát süni barátként kezdett, így van, hogy ilyen totyogóként ott ül.
2: 3 évesként ott totyogott, és akkor amikor ennek vége, akkor jönnek az óvodások, kisiskolások, akkor tartunk nekik táborokat. Van egy privát büszkeségem, egy tínédzser klub, ami szintén működik, és egy icike-picikét, hát mondhatom, hogy egyedülálló, mert hogy jönnek. jönnek azok a bizonyos tinédzserek, akik nem annyira szívesen jönnek, mert mindent használnak, papírt.
0: Mert egyébként a szülők nagyon szívesen viszik a kisgyereket könyvtárba, akkor az egy ilyen fontos program szerintem. Igen. A gyerekeknek is, meg a szülőknek is, és igen, amikor mondjuk még otthon van az anyuka a kicsivel, akkor ez egy jó megmozdulási lehetőség, de ez a legnehezebb, hogy a tinédzsereket,
2: de
0: hogy
2: ott ragadnak. És ahogy már a Kati is mondta, meg gyanítom, Anna is meg fog ebben erősíteni, hogy szerintem mindenkinek, aki könyvtárban létezik, mert nem gondolom, hogy ez munka, hanem élvezet, aki mindenki ott van, annak az a célja, hogy megőrizze az olvasót, ne pedig elijessze. És amikor betévednek például olyanok, akik csak hallották, hogy itt működik ez az amaz, akkor szépen bejön, és persze nagyon minimálisan elmondjuk nekik, hogy mi oda benne a módi, de nem erre fektetjük a hangsúlyt, hanem arra, hogy bizalmat építsünk. És ez pont a tinédzsereknél nagyon-nagyon jól működik. Néha én is azért kevésbé voltam lelkes, mikor előkapják a technikai eszközöket, aztán ez elmúlt, meg beépítettük, meg beletettük a beszélgetésbe, és akkor félrekerült, és akkor maradnak a felhőtlen lapozgatós percek, amikre persze azt mondanám, hogy szabadon azt lapozgatnak, amit szeretnének, de a Sárkányos Könyvtárban a DNS Évának ez a módszere, ez a látens könyvajánlás, hogy olyan köteteket rak ki, ami szeretne, hogyha a gyerek vagy a fiatal kezébe kerülne, és akkor ezeket a kis trükköket beépítgetjük, és uh-huh, akkor már visszatér, visszajön, azt meséli, hogy könyvtárba járt, akkor elkezdi kölcsönözni. Nem biztos, hogy mind a 10 kivihető kötetet az elejétől a végéig végigolapozza, de ad neki egy magabiztosságot és egy érdekességet, hogy könyvtárba jár.
0: Igen, 10-et lehet személyenként kivenni, ugye nálunk 2 gyerek van, plusz ugye az én olvasójegyem is elég gyakran erre megy el, úgyhogy 30 könyvvel hazaballagunk, ami már magában egy teljesítmény is, hogy ezt haza cipeljük. És akkor például az én fiam, aki 6 éves, még nem tud olvasni, reggel a reggeli után beül az ágyába, és nézegeti, olvassa ezeket a könyveket. Tehát ha még nem tud olvasni, uh-huh, meg nem történik semmi, akkor is, ha csak van körülötte könyv, akkor szerintem az már úgy beragad, hogy ennek helye van, hogy ennek az életében is van helye. És aztán a 12 éves már olvassa persze őket végig, és ő is ugyanígy kezdte. Tehát működik.
2: Uh-huh. Jaj, de jó.
0: Azért fordulok Annához, mert egyrészt még nem szólalt meg, másrészt meg arra lennék nagyon kíváncsi, hogy rendben van, hogy a kicsiket meg a szüleiket könnyen odaviszik, de amikor kicsit szégyenkezve mondjuk megjelenik egy iskolás, akinek kéne egy kötelező olvasmány, még lehet, hogy nem is volt ő maga könyvtárba, akkor mi történik? Mert ők szerintem nagyon zavarba lehetnek, akik ilyen tapasztalatlan könyvtárlátogató gyerekek, és egyszer csak muszáj neki oda menni valami miatt.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat, Bátori Anna vagyok, én a Gazdagréti Könyvtár gyerekkönyvtárosaként érkeztem. Valóban nagyon zavarban vannak ezek a fiatalok. Mi arra szoktunk gondolni, hogy ilyenkor megtanítjuk őket arra, hogy hogyan intézzék önállóan az ügyeiket, hogy hogyan köszönjenek, hogy hogyan vegyék föl a szemkontaktust, hogyan lépjenek kapcsolatba egy idegen emberrel, és próbálunk nagyon türelmesen, tudván azt, hogy ők ezt még szinte gyerekként most tanulják, ezt a felnőtt szerepet, hogy elmegyek valahová, és akkor ott elintézem a kis dolgomat. Tehát próbálunk a zavarukhoz nagyon támogatóan hozzáállni, és nagyon szeretettel, és értve azt, meg visszaemlékezve arra, hogy mi magunk, amikor ennyire fiatalok voltunk, mennyire voltunk zavarban. Egyébként, hogyha még korábban nem járt a könyvtárba, akkor az első alkalommal 18 éves kor alatt mindenképpen a szülővel kell, hogy megérkezzen. Mert a szülő irathatja csak be a gyereket. Uh-huh. Utána, hogyha ha már mondjuk korábban kölcsönzött, és van neki olvasójegye, akkor érkezhet egyedül is egy kötelező olvasmányért. Azért az a tapasztalat, hogy kötelező olvasmányoktól picit nehezebb a gyerekeket a élményszerű olvasás felé, a nem kötelezők felé átvezetni, de az, hogy ő megjelenik a könyvtárba, és hogy kialakul köztünk egy interakció, az már mindenképpen egy belépési pont. Ugye ez a könyvtárosnak is ilyenkor feladata, hogy a gyerekkel kapcsolatot a kölcsönzés aktusától kapcsolatot építsen vele, ami lehet, hogy egy a könyvtáros részéről is egy nagyon suta, és de egy zavarban lévő kamasszal az ember sokszor maga is zavarban van, és akkor két zavarban lévő ember próbál egymáshoz kapcsolódni, ebből van, amikor jó dolog sül ki. Tehát ajánlhatunk neki más, megmutathatjuk neki a könyvtárat, megkérdezhetjük, hogy mi érdekli. Egyébként sokszor a beszélgetés a nulladik lépés, és nem abban az első pillanatban fog ő kölcsönözni, meg könyvet választani, hanem csak megkérdezem, hogy mit tudom én, mit csinál, amikor nem itt van. És akkor elmondja, hogy focizik, és beszélgetünk a fociról, amiről én személy szerint semmit nem tudok, tehát nagyon jó hallgatóság vagyok. És akkor már van egy kapcsolat. Uh-huh. A könyvet visszahozza, és így lépésről lépésre
0: megtanítják könyvtárat használni. Ez egy lépés. A gyerek létből ugye egy lépés, mert mondjuk egy kisgyereknek gondolom úgy választanak könyvet, hogy ajánl valamit a könyvtáros, vagy sétálgatnak a gyerekek, meglát valami szépet, színeset ott a polcon, amit megfelelő helyre helyeztek el, de egy nagy már esetleg kell, hogy tudja használni a katalógust például, vagy téma alapján, ahhoz, hogy tudjon keresni téma alapján, ahhoz mondjuk a számítógépes rendszerüket is ott az talán a könyvtárban, vagy már otthon megnyitja.
3: Meg tudja nézni szerintem a katalógust, nem tereljük szándékosan rögtön a katalógus használat fölé, mert mi azt szeretnénk, hogy velünk lépjen kapcsolatba, és hogy mi adhassunk neki könyvet. A felnőtt olvasók és egyébként sokan tudnak katalógust használni, mégsem használják a katalógust azért, mert nekik a könyvtár az egy közösségi tér, egy interakciós tér, oda akar hozzám jönni, el akarja mondani, hogy most mit olvasott, és meg akarja kérdezni tőlem azért, hogy, hát ez olyan, mint amikor a gyerek kér egy pohár vizet, holott már tudna magának vizet tölteni, és mégis adunk neki egy pohár vizet, mert tudjuk, hogy most neki arra van szüksége, hogy legyen köztünk egy kapcsolódás. Szerintem ez a minden könyvtár használót jellemez, hogy ők nem a könyvért, meg az információért mennek a könyvtárba, hanem azért, hogy ott kapcsolódjanak másokkal a könyveken keresztül is. Emellett természetesen, amikor általában csoport jön, iskolai csoport, óvodai csoport, akkor őket tanítjuk a könyvtár használatra, ami onnan kezdődik, hogy hogyan viselkedünk a könyvtárban, milyen szabályok vannak, egészen mondjuk egy nagyobb iskolás csoportig, hogy hogyan használja a katalógust, vagy akár hogyan használja okosan az internetet, vagy a könyvtári adatbázisokat.
0: Említette Pándori Katalin, hogy ugye ezeken a különböző programokon valami kérdés felmerül, de azért nagyon sokszor ma már ha kérdés van, akkor rögtön előkapjuk a telefont, és bepötyögjük, és megvan a választ. Tehát akkor nem kérdezik meg a gyerekek, hogy most minek olvassak el egy könyvet, abban sokkal nehezebben találom meg azt a két mondatot, ami az én kérdésemre a válasz. Miért nem ütöm be a telefonomba?
1: Amikor mi egy programot felépítünk, ezeket a fajta elágazási lehetőségeket, hogy na, akkor itt a józan paraszti ész szerint elővenném inkább a telefonomat. Ezeket is beépítjük, és ezekről beszélgetünk is a gyerekekkel. Tehát amiről én most beszélek, ezek olyan programok, amik inkább az ismeretterjesztéshez kapcsolódnak, tehát nem a zenéi, és nem inkább így a művészethez kapcsolódó programok. Tehát akkor, amikor a kérdésekre keresük a választ, igen, azt el kell mondani, főleg a nagyobbaknak már, hogy lehet keresni ezt az interneten is, lehet keresni könyvekben, és akkor itt kell arról beszélni, hogy maguk a források mennyire hitelesek, és hogy mennyire bízunk meg abban, ami a könyvekben van, illetve mennyire bízunk meg abban, amit az interneten találunk. És amit az interneten találunk, ugye azt is kétfelé kell bontani, hogy mi az a forrás, ahol az az információ megvan, hogy az egy szakértő írta adott esetben, vagy csak egy olyan valaki, aki mondjuk azon a területen egy amatőr, vagy esetleg csak belekontárkodik, mert nyilván ilyen is van. Uh-huh. És akkor ezek arra is ugye lehetőséget adnak az ilyenfajta programok, az ilyenfajta beszélgetések, hogy a kérdésekre hogy találjuk meg a helyes választ, illetve hogy aztán a válaszokat hogy használjuk fel. hogy azoknak megjelöljük a forrását, de ugye hangsúlyozom, ez már inkább a nagyobbakra vonatkozik, ez a fajta beszélgetés, hogy etikusan használunk fel forrásokat, ahol ugye ez sok esetben ez nagyon-nagyon fontos, de valahol nem kell a forrás, hanem egyszerűen csak a helyes válaszra van szükségünk. Erről aztán persze lehet hosszasan beszélgetni, és szerencsére azért nyilván ezeket úgy lehet irányítani, hogy a gyereknek érdekes legyen az is, hogy a könyvekben keresünk, és egy gyönyörűen illusztrált természetrajzok és hasonló könyveink vannak, úgyhogy abba aztán belemerülünk, és akkor egy kicsit így félre tudjuk tenni ezt a kérdést. De az nagyon fontos nekünk, hogy soha nem akarjuk az elektronikus eszközöket kizárni, tehát ezekről mindig beszélgetünk a gyerekekkel.
0: Van itt egy felsorolás az én papíromon, hogy daloló könyvtár, kokas, csigamesék, stb. Mi ezek?
1: Igen, ezek a zenei énemnek a programjai. A daloló könyvtárról szeretnék beszélni. Akkor, amikor például az olvasóvá válásról beszélünk, és a szülő töri a fejét, hogy ez hogy történhet, az egy nagyon jó hír, hogy már a korai gyermekévekben a szülő nagyon-nagyon sokat tud tenni azért, hogy azokat a készségeket segítse fejlődni, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki értő olvasó legyen. Tehát értő olvasón, ugye azt értem, aki megérti azt a szöveget, értelmezni tudja az összefüggéseket benne. És hogy mik ezek az eszközök, amik a szülőknek a kezében vannak. Ezek azok a bizonyos dalocskák, mondókák, amiket a gyereknek énekelünk, mondogatunk. Ugyanis ezeknek most már tudományos kutatások bizonyítják, hogy olyan fajta hatásuk van, amelyek fejlesztik például a beszédértést, a szókincset, a beszéd hangjainak, a beszéd ritmusának, az érzékelését, a hallási figyelemnek a fejlesztése, mind-mind nagyon jótékony hatásúak. Így aztán, hogyha a szülő nagyon sokat mondókázgat, énekelget a gyerekkel, a kicsikkel, akkor nagyon-nagyon jó alapot adhat ahhoz, hogy a gyerek a későbbiekben aztán elinduljon az értő olvasóvá válás rögös útján. És abban tudunk mi segíteni, hogy a szülőknek nem biztos, hogy van egy széles repertoárja arra, hogy mit énekeljen a gyerekének, és ez a bizonyos daloló könyvtár elnevezésű sorozatunk, ez egy olyan program, ahol a foglalkozás vezetővel együtt énekelnek, dalolnak, ami egyrészt jó arra, hogy a szülők megtanuljanak újabb mondókákat, dalocskákat, illetve a közös éneklés öröme is, hát nagyon-nagyon jó dolog. Plusz emellett a szülők utána még beszélgethetnek, tehát hogy egy közösségi élményt is megélhetnek, valamint a mondókás könyveket is együtt nézegethetik a gyerekekkel. És ami szintén nagyon fontos ezeknél, hogy ezeknek a játékoknak a többsége ölbéli játék. Tehát azt jelenti, hogy a gyerek ül a szülőnek az ölébe, simogatjuk, höcögtetjük, dögönyözzük, csikizzük, és akkor még mondhatnám cirókázzuk, és hasonlók, ami a gyereknek kifogyhatatlan örömforrás. Tehát ez a fajta öröm összekapcsolódik azzal, ahogy hallgatja a szavakat, hallgatja ezeket a mini történeteket, amik mondjuk egy-egy mondókában vagy dalocskában benne vannak. Szóval ez így együtt egy olyan csomag, olyan kezdőcsomag a gyermeknek, ami a későbbiekben nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És aztán erre épülnek a csigamesék, tehát ez ugye a 0-3 éves korosztálynak szól.
0: A daloló könyvtár.
1: A daloló könyvtár, a csigamesék az már az óvodás korosztálynak, a mesélő dallamok azok pedig a kisiskolásoknak, és így tulajdonképpen a szövegértést és a zenét kapcsoljuk össze.
0: Ez ugye a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a zenei
1: gyűjteménye. Igen, ez a központi évben 8. szintje.
0: Ez a nagy könyvtár, vagy a hálózat, ez átveszi ezt? Vagy ilyen mindenhol van, vagy mindenhol más, vagy ez csak más helyszínen?
2: Hát azt gondolom, hogy nem. kialakulnak ezek a helyzetek. Az igény mindenhol felmerül, és akkor lokálisan a helyi adottságoknak megfelelően tud ez történni.
0: Tehát nem nagyon... ugyanez van önöknél Sashalmon, de van nem. kicsiknek
2: igen,
0: közepes.
2: Igen, hát ugye nekem ez a Süné és barátai, ami egy, még nem is dolgoztam a könyvtárban, amikor már külsősként csináltam. Ez leginkább azon múlik szerintem, hogy mondom, mi a lokális igény, és hogy ott hogy tudnak megfelelni ennek, mert sok könyvtárban működik például úgy, hogy külsőst vonnak be, ilyen-olyan oknál fogva, úgyhogy mert nincs olyan kollega, aki esetleg nem büntetésként fogja föl, hanem boldogan csinálja. Tehát azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kollégák mit tudnak adni. Ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, amikor kitalálunk valamit, hogy működjön, vagy megpróbáljuk kiterjeszteni egy ötletet, hogy, tehát nem tudunk uniformizálni, hanem talán akkor döntünk jól, hogyha megnézzük, hogy az adott palettáról mi, mit tudunk a saját fiók könyvtárunkban megvalósítani.
0: Uh-huh. Amikor mondta azt Katalin, hogy az olvasóvá válás rögös útján elindítani a gyerekeket, akkor a rögös út az nekem, hát arról nekem az iskola jut eszembe. Tehát, hogy az nagyon sokat ronthat, vagy hát a szerencsénk van, akkor javíthat a helyzeten, mert amiatt, hogy meg kell tanulni verset, el kell olvasni könyvet, kötelező olvasmány van, amiatt lehet, hogy az a szépen elinduló kapcsolatba belekerül egy ilyen homokszem, hogy hát azért, amit kell, azt nem olyan szívesen csinálják a gyerekek. Mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
3: Hát itt van a könyvtárnak egy nagy tere, hogy ugye az iskola nem az élményszerű olvasásra tanít, hanem az iskola technikailag tanít az olvasásra. Én azt gondolom, vagy azt látom, hogy a gyerekek a könyvtárakban azért még mindig meg tudják találni azokat a szövegeket, amik őket szólítják meg, amik az ő nyelvükön íródnak. A rögös útról pedig, tehát hogy nem csak az a nehézség szerintem az iskolával, hogy kötelező az olvasás, hanem hogy ez időben is egy nagyon hosszú folyamat. Tehát ugye belép a gyerek az iskolába, és megtanulja felismerni a betűk formáit, azokat hangoknak megfeleltetni. Évvégére össze tud olvasni szavakat, és hát ez egy régebbi adat, de hogy a régebbi pszicholing, magyar anyagron végzett pszicholingvisztikai kutatás, a Gósi Mária könyvében ez szerepel, hogy átlagosan 10 éves kor körül éri utol a gyerekeknek az olvasott szövegértési szintje a hallott szövegértését. Tehát ez azt jelenti, hogy egy gyerek, akinek olvasnak átlagosan, és ez átlag, van aki 8, van aki csak 12 évesen, olyan élményszerűen, olyan beleéléssel, olyan, tényleg olyan átéléssel élvezni egy történetet, mondjuk csak 10 éves korában tud, mint hogyha felolvasnának neki, mert ennyire sok idő, amíg onnantól, hogy ő összeolvassa azt a szót, hogy alma, majd mondatokat olvas, majd már megérte egy tankönyvi bekezdés szintű szöveget, eljut oda, hogy kinyitja a könyvet, és ott van egy másik világban, és megy a belső mozi. Tehát ez nagyon-nagyon sok kognitív munka, képzelőerő kell, magamat bele kell tenni, nagyon sok gyakorlást igényel. Az iskola ennek a technikai oldalát biztosítja, az élményszerű oldalát pedig szerintem a szülő, a család, illetve a könyvtár biztosítja azzal, hogy egyrészt támogatja a gyakorlást, másrészt azzal, hogy minél tovább a felolvasás, a vezetett olvasás révén a gyereknek ellátja azzal az irodalmi élménnyel, ami őt odaköti a könyvek, meg a történeteknek a világához, meg ugye ami motiválja, ami a kapcsolódás élményével látja el a gyereket, és ugye úgy van egy nagy választási lehetőség, ahol az ő szintjének, az ő érdeklődésének megfelelően tud történetet hazavinni.
0: Rövid zene után folytatjuk ezzel a gondolattal.

0: Vajon megunja-e a gyerek a próbálkozást az olvasás tanulás közben, hogy valami élményt merítsen a könyvekből? Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem az alatt, hogy itt a Magyar Katolikus Rádió Házunk táján című műsorában Bátori Annát hallgattam, aki ugye gyermekkönyvtárosként beszélt arról, hogy sokáig tart az a röges út, amíg odáig eljut a gyerek, hogy ő is tudjon olvasni. Szóval nem unja meg, nem ununk bele? Nem azért esnek ki mondjuk a gyerekek a könyvtárból, vagy abból az esélyből, hogy olvasokká váljanak, hogy nagyon-nagyon nehéz megtanulni olvasni valakinek, nem mindenkinek, mert tudom, hogy van olyan, aki már az óvodában olvassa össze az anyukával a betűket, és akkor ő már tulajdonképpen, amire iskolás, akár már olvas is, de ezért sokaknak nehézség ez.
1: Olvasásról beszélünk, és akkor így, amikor azt gondoljuk, hogy olvasót nevelünk, megjelenik előttünk egy könyv, ami tele van írva betűvel, holott a könyvek azért főleg a gyerekeknek és a kezdő olvasóknak szóló könyveket, ez különösen jellemzi, rengeteg képet tartalmaznak, és ez egy tapasztalat, hogy a szülők gyakran bejönnek a könyvtárba, és keresnek betű olyan könyvet, amit már el tud olvasni a gyerek, és akkor a szöveget nézik, hogy olyat, amiben már olyan van szöveg, és azt ő tudja olvasni. És azt várják a gyerektől, hogy ha ő már képes az olvasás technikai, elemi technikai szintjére, akkor betűket olvasson, holott a gyereknek még nagyon sokáig az élményt, a történet alkotásnak az élményét, azt a kép is jelenti. És én mindig próbálom rábeszélni a szülőket arra, hogy nyugodtan engedjék a gyereket képes könyvet olvasni. Rengeteg olyan képes könyv van, ami egyáltalán nem a piciknek szól, hanem a nagyobb iskolásoknak, mert olyan témákat dolgoz föl, ami őket szólítja meg, olyan vizuális narrációja van, amit ők már be tudnak fogadni, és igényli nagyon is a mentális, meg a kognitív bevonódást. És ezekből a szöveggel és a képpel együtt tanulják meg a történetnek a megalkotását, a történetértést, a fikciót, fikcióértést, tehát az elbeszélésről is nagyon sokat tanulnak.
0: És nem mondják
1: És ez
0: meg.
1: Megtartja őket, szerintem. Megtartja őket, mert a kép az sokkal, főleg, hogyha korábban jártak könyvtárba és találkoztak jó minőségű képes könyvekkel, akkor a kép az nekik már egy nagyon erő, tehát az már egy azt már anyanyelvi szinten olvassák.
0: Egyébként annak van jelentősége, hogy milyen minőségű az a szöveg, vagy az a könyv, amit a gyerek kézbe vesz. Mert mondjuk, amikor így elkezd nézelődni a könyvtárban, meglát egy olyan borítót, olyan színt, olyan, nem tudom, figurát, mesefigurát, amit megragadja a figyelmét, akkor ő nem úgy fog választani, hogy minőségi tartalmat keressen. Meg lehet, hogy a szülő megijed, hogy már megint a nem tudom milyen sorozatnak a 826. részét visszük haza. Hát most már ezt olvassuk nem tudom hány hónapja, éve, és nem olvasta még el a Kincskereső kisködmön, pedig ez milyen fontos lenne.
2: Vagyis már megint nekem jött ez a válasz.
0: Bocsánat.
2: Szóval az az igazság, hogy ez nagyon szövevényes területre visz, hiszen ugye már ott van maga a szülő is, aki mit és hogyan választ, meg rengeteg korosztályról beszélünk. Tehát nyilván, tehát ha mondjuk a Kincskereső kisködmön második osztályba kötelező olvasmány, és akkor most ez egy külön beszélgetést is megérne, és a gyerek mellőle a Geronimót veszi elő, ami viszont őt érdekli, akkor valahogy ügyesen elkezdünk vele beszélgetni, meg a szülővel is, hogy van egyrészt az olvasás technika, amire tökéletes a Geronimo, és itt van a Kincskereső kisködmön, ami lehet, hogy pont azért vált ki a gyerekből ellenkezést, mert egyébként magával a szövegértéssel van problémája, vagy a történet megéléssel van problémája, és uram, bocsá, akkor olvassák együtt. Például, és azokat a félelmeket, szorongásokat, amiket egy ilyen szövegnek a megértése, feldolgozása, befogadása jelent.
0: Vagy maga a történet.
2: Hát pontosan, ugye, jelent. Tehát ez azért jó, ez a Kincskereső kisködmön, mert nekem szülőként is van belőle élményem, gyerekként is volt benne részem, egészen másfajta élményt nyújtott, úgyhogy azért ez egy kínos téma. Azt utalnék vissza Anna szavaira, hogy van ez a vágy a kezdő olvasókban, akik azért már, most nem mindig abból induljunk ki, hogy ki az, aki nem tanul megolvasni, hanem mondjuk el, megtanulgatnak, így, úgy, amúgy, és nagyon sokat segítenek nekünk most már a kiadók, kicsit talán túl sok is az olvasni, kezdő olvasóknak készülő sorozat, tehát néha már az is egy kicsit ingoványos talajra visz minket, olyan sok van belőle, de kiválóak vannak, ahol szépen elő vannak készítve a különböző olvasói szintek, tehát kezdve a nagybetűs kötetektől az első osztályosoknak, második osztályosoknak és így tovább szóló remek kortárs szerzők tollából kikerült friss történetekkel, kemény kötéssel, ami nagyon meghatározó egy kezdő ifjú iskolásnak, hogy ő egy kemény kötésű könyvet elolvasott, nem csak a Geronimot, és nincs ezzel semmi bajom, csak mondom, hogy így tudjuk egy picit elvezetni őt a minőség felé. Szóval amikor azt gondolom én, hogy eszi, nem eszi, itt olvasóvá válik egy gyerek, akkor ezeket a kis apróságokat is megpróbáljuk beépíteni, és azt szerettem volna valahol hozzáfűzni még, hogy fölépítünk egy szép kis ívet a babáktól kezdve, egészen az óvodákig. Ott még egész jól működik, és nagyon sokszor nálunk megfigyelhető, biztos nálatok is a pici könyvtárba, Katiéknál valószínűleg kevésbé mutatkozik ez így, hogy azok a szülők, akik pont gyesen voltak, de tanítók, vagy óvópedagógusok, és jártak hozzánk babafoglalkozásra, ők már a csoportokat is hozzák. És akkor itt szépen lépésről lépésre csináljuk ezt a olvasóvá nevelés munkáját, és ez kicsúcsosodik egyébként a kisiskolásoknál. És azt tudom, hogy Kati is csinál ilyet, hogy megjelenik helyeken, nekem pedig most már 2 éve ez rendszeres szokásommá vált, hogy a könyvtárházhoz megy. Van egy nagyon kellemes kis eszköz, a papírszínház, amivel lehet szépen jönni-menni, meg lehet jelenni az iskolákban, az iskola könyvtárában. Ott egy történetre felfűzzük, megnézzük, hogyha sikerül kooperálni, és nagyjából mindig sikerül az osztálytanítókkal is, meg az iskolai könyvtárosokkal is kapcsolatot teremteni. Ez az előnye annak, hogyha valaki ugye egy ilyen falusi könyvtárban dolgozgat. Könnyű oda utat találni, és akkor összehasonlítjuk az iskolai könyvtárba, akkor már egy kicsit, én már voltam ott vendégségben, szívesebben jönnek vissza, elindul szintén egy ilyen kapcsolat. Most ennek mindig van hozadéka, és van egy nagyon-nagyon hát szomorúság ebben, hogy sokszor a gyerek hazamegy, elmeséli, és otthon azt a választ kapja a beszélgetés során, hogy még anyukája se hallott, hogy itt van egy könyvtár. Uh-huh. Tehát találkozunk olyan fiatal felnőttekkel, akiknek úgy épültek föl a hétköznapjai, még ha diplomások is legfeljebb a felsőoktatási könyvtár intézményét érték, de pont nem érték meg ezt a közkönyvtári létet, és most viszont elkezdik megélni.
0: Akár a gyerekeiken keresztül. Amikor így az intézményi kapcsolatról beszélt, akkor nekem az eszembe jutott, hogy de mondjuk a tanárok meg a könyvtárosok között miért nincs olyan kapcsolat, hogy a könyvtáros azt mondhatná, hogy ne az legyen a kötelező olvasmány, hanem egy másik, mert azt nem fogja szeretni olvasni. És lehet, hogy irodalmilag egyébként ott van a létjogosultsága egy-egy kötelező olvasmánynak, mert ugye haladnak az irodalom történetbe, de nem biztos, hogy azt kell kötelezővé tenni, amit nem fog szeretni olvasni. Mi de... lehet itt a cél inkább? Az olvasni szeretés, vagy hogy bele kell abba akkor is
2: én itt
0: olvasni.
2: Óriási változást érzek. Tehát a saját szűk környezetemben azt érzem a fiatal, középkorú magyar tanárok felől, hogy úgy jönnek be, hogy kérnek segítséget, hogy mi, tehát abszolút érzem a változást. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon klassz út, és ők is elindultak, és ebbe egyébként megtámogat minket minden más a háttérből, tehát ezért gyakorlatilag Berg Judittól kezdve.
0: Igen, most már Rumínia kötelező másodikban,
2: tehát van változás, hát nem tudom, olyan kis cinikusan, ha tehetek egy megjegyzést, nyilván nem tehetek, és ha ez nem élő adás lenne, ezt lehet kivágnánk, hogy néha egy picit úgy érzem, hogy a szülők azért szeretnék nagyon, hogy elolvassa a gyerek a kőszívű ember fiait, mert ő is elolvasta, és neki nagyon nehezen ment, és most a gyerek meg a Harry Pottert olvassa. Hát azért elnézés. De abszolút érezhető a változás. És szerintem nagyon-nagyon jó irányban. Hát nézek a Katira, nem tudom mennyire érzékel ebből a zeneiben, de Anna biztos, hogy megtámogat, hogy ez teljesen ér. És jönnek tanácsért a pedagógusok. És egyre többen.
0: És akkor most Katára nézünk. Nagyon-nagyon biztatóan, hogy számoljon be a nagy könyvtári tapasztalatokkal, mert azért az egy más világ szerintem a zenei gyűjtemény, meg mondjuk egy központi könyvtár, mint egy, most így fogalmazott, hogy falusias, tehát egy kerületi könyvtár, ahol mondjuk több a személyes kapcsolat, meg arcra is jobban ismerik egymást már az olvasók, meg a könyvtárosok.
3: Más valóban a kapcsolat, de mondjuk pont amiatt, hogy a zenei gyűjtemény az egy ilyen, helyileg is ugye a tetőtérben vagyunk a 8. szinten, egy kicsit elszeparált, a programjaink is így emiatt egy kicsit ilyen elszeparáltak. Itt működik ez a fajta személyesség egyébként, és ez nagyon szuper szerintem.
0: Ez külön vonzó akkor.
3: Igen. Külön vonzó, nem csak a programok miatt, hanem a nálunk tanuló egyetemistáknak is, és a látogatóknak is oda bejönni, és akkor ott... Van ugye a tetőtérnek egy ilyen különleges hangulata, azt el kell ismerni. Ez nagyon világos, nagyon levegős, nagyon tágasabbnak tűnik, mint amilyen valójában. Szóval emiatt is egy nagyon vonzó. Visszatérve viszont arra, hogy milyen változás van a levegőben, és akkor egy kicsit mesélnék a családi napokról, mert az egy kicsit szerintem ide tud kapcsolódni. A családi napjainknak a többsége úgy épül fel, hogy valamilyen könyv inspirálja. Volt egy olyan programunk, ahol a gyerekek kívánhattak. Ez egy Szent Ivániai program volt, és volt egy ilyen imitált tűz, és amikor átugrották a gyerekek, akkor bedobhattak egy kívánságot. És a nálunk lévő gyerekeknek a többségének a kívánsága az valamilyen könyvre vonatkozott, és jellemzően kortárs könyvekre. Tehát, hogy szerették volna azt elolvasni, szerették volna, hogy azt olvassák az iskolába, szerették volna, hogy a szülei megvegyék, hogy a könyvtárban meglegyen. Tehát nyilván azért ez egy olyan fajta tapasztalat nekünk, hogy hozzánk olyan gyerekek jönnek, akik talán jól olvasnak, meg szívesen is olvasnak, mert ugye azért ezt is külön kell választani, hogy ki az, aki értő olvasó, de mondjuk a szabad idejében nem feltétlenül könyvet vesz a kezébe, és az, aki értő olvasó is, és szívesen is olvas. Tehát, hogy nyilván nekünk egy olyan merítésünk van, akik talán szívesebben olvasnak, de az, hogy mondjuk 70-80 gyereknek több mint a fele könyves kérés dob be egy ilyen helyre, szóval azért én szerintem az egy jó irány. És az nagyon jó irány, hogy ők értesülnek ezekről a kortárs gyermekirodalmi alkotásokról, hogy ennek egy következő, a sorozatnak egy következő kiadványa megjelent.
0: De kivételes gyerekek? Most nyilván könyvtárosként nem tudom, hogy rálátnak-e úgy az egész populációra, vagy mondjuk az iskoláskorú gyerekek mennyire gyakran olvasnak, vagy milyen sok gyerek jár közülük mondjuk könyvtárba, de lehet, hogy azok jutnak csak önökhöz, akik már ebből a szempontból mondjuk egy kiválasztott közeg. Maguk választották ki magukat, a könyvtárat, de nem biztos, hogy arról van képük, hogy az iskolás gyerekeknek igen, mi a viszonya a könyvhez, meg a kívánságokhoz.
3: Ha a családi napokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ebben már egy olyan merítés van, hogy azok a szülők is elhozzák a gyerekeiket, akik maguk is szívesen olvasnak, és a gyerek is szívesen olvas, de olyan szülők is elhozzák, akik kifejezetten a program miatt jönnek. Tehát, hogy nem könyvtárlátogatók. Erre vannak statisztikáink, a családi napokhoz kapcsolódóan, illetve gyerekprogramokhoz kapcsolódóan megnőnek a beiratkozási számok, illetve a kölcsönzési számok. Szóval ez, azért ezt így el lehet mondani. Az biztos, hogy olyan fajta statisztikát én sajnos nem ismerek, nyilván vannak ilyenek, hogy a gyerekek mondjuk a kisiskolás korban mennyire sokat olvasnak, vagy mennyire szívesen olvasnak. De egy biztos, hogy ezeket a programokat mi mindig úgy igyekszünk felépíteni, hogy ez egyfajta személyes élményen keresztüli belépési pont legyen a könyvekhez. És akkor mondok erre is egy példát. Az egyik programunknak az inspirálója Lázár Ervinnek a legkisebb boszorkánya volt. Ez egy kevésbé ismert Lázár Ervin könyv, viszont csodálatos történet. És úgy építettük fel magát a programot, hogy az egyes fordulatokat kivettük a könyvből, és ahhoz kapcsoltunk feladatokat, mindenfélét az érzékszervektől kezdve a rejtvényfejtésig minden volt. Majd a végén, hogyha ezeket a feladatokat helyesen megoldották, összegyűjtöttek különböző kis eszközöket, akkor felszabadíthatták a Marillát, és itt nem akarom elmondani a történetnek a végét, hát ha valaki kedvet kap, hogy elolvassa. És azt vettük észre, hogy itt konkrétan mérhető volt, hogy a könyvet kivitték, mert hogy el akarták olvasni, mert hogy a játékkal bevontuk őket a történetbe, és kíváncsiak voltak arra, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a könyv, amivel mi játszottunk. Nyilván korlátozottak a lehetőségek, hiszen minden hétvégén nem tudunk családi napot csinálni, de azért a könyvtári programoknak a nagy része pontosan erről szól, hogy adjon egy ilyen személyes élményt arra, hogy a gyerek beléphessen a könyvek világába, a történet világába, és utána legyen arra lehetősége, hogy jó, felkeltett az érdeklődésemet, elkezdem olvasni, de lehet, hogy nem tetszik, és akkor nem olvasom végig a könyvet. Tehát, hogy a könyvtári programoknak és a könyvtárnak szerintem van egy ilyen fajta lehetősége is, hogy itt nem kötelező, nem kell beszámolnod róla. Megvan a kötelező olvasmányoknak az a jótékony hatása, hogy együtt olvassák, az egy közös élmény, közös beszélgetés, a jó közös történetnek, de a könyvtári olvasmányoknak viszont az az előnye, hogy ez nem kötelező végigolvasnod, nem kötelező a könyvtáros nénének beszámolni arról, hogy egyébként na, mennyire tetszett neked ez a könyv, hanem azt is el lehet
0: mondani. Mennyit olvastál ki, amit hazacipeltél.
3: Igen, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy egyrészt tudunk egy ilyen személyes belépési pontot adni, hogy nézd meg milyen, és ha tetszik, akkor olvasd, de ha nem tetszik, akkor ne olvasd végig, akkor megpróbálunk egy másikat ajánlani neked.
0: Most hosszan-hosszan beszélgettünk erről, hogy olvasóvá nevelés, de itt a végére azért még egy ilyen szkeptikus kérdést hagy vessek fel, hogy kell egyáltalán az, hogy olvassanak? Tehát nyilván muszáj nekik megtanulnia az iskolába, meg lesznek kötelező olvasmányok, de hát tulajdonképpen utána tökéletesen jól el lesznek ők könyv nélkül, megnézik az interneten, elolvassák, megnézik, legörgetik, filmet forgatnak egy csomó könyvből. Miért erőlködnek azon annyira, hogy ne csak tudjanak olvasni, nem szeressenek is olvasni? Hogy esetleg majd a jövőben is olvassanak.
2: Erre én szívesen válaszolok, mert ez egy tipikus kérdés, és nagyon gyakran megkapjuk, és én elmondom, hogy én mit válaszolok erre, hogy azért, mert ez színesíti a palettát, mert hogy enni is mindenfélét szeretünk, meg sétálni is mindenfele szeretünk, színesíti. Nem kizárólagos, ezt a Kati is mondta, meg talán Anna is, hogy figyelünk arra, hogy mindennek van helye a nap alatt, használhatnak persze felületeket, ott is mindenhez hozzá lehet férni, és az olvasás is színesíti a palettát. Jól esik bizonyos intim helyzetekbe közösen olvasni, családon belül közösen, barátokkal. Ugye most egyre inkább látjuk, a fiataloknak terjed ez a szenvedély, hogy egy területen olvasnak közösen, akár különböző könyveket is, de valahol találkoznak, és ott történik egy ilyen közös olvasás. Ehhez egyébként különböző könyvtárak igyekeznek is teret nyújtani, tehát a központnak az aulája szokott ilyen lenni, vagy nálunk a téniszoba, hogy ugyanabban az időben olvasnak. És ha még szabad, akkor a bevonuláshoz szeretnék visszakapcsolódni, hogy ez fordítva is működik. Szerintem annál is működhet ez a megfigyelés, mondom gyorsan, hogy valahogy becsalogatjuk a gyermekolvasót, akit elkísér a szülő, hiszen muszáj neki ugye ott lenni, és aztán szépen lassan úgy jár a szülő, mint a farkas a malacka házába, hogy először csak elkísérte a gyereket, akkor egy kicsit ott szemlélődik az újságok között, aztán egy könyv felkelti az érdeklődését, és hopp, már egy újabb felnőtt olvasónk is van. Tehát a gyerek hozza be a szülőt, akár nekünk olvasónak. Úgyhogy ő vonja be.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám Bándoli Katalin, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

0: Hauber Zsolt felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Akvarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben három kötetet mutatunk be. Elsőként egy különleges, határokon átnyúló kiállításról beszélgetünk, majd egy történelmi és egészségünk kultúráját érintő apróságra hívjuk fel a figyelmüket, végül a következő napok eseményeiből ajánlunk néhányat önöknek. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bójás János, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.